Önök az Akvarelt, a Magyar Katolikus Rádió kulturális műsorát hallják. Egy tenor és egy orgona párosa. Zicsi és Vasarely, mint lehetőség. Uralkodók és királysírok a történelemben. Ezeket a témákat kínálja a mai műsor. A szerkesztő Nagy György András.

0: A világhírű énekes José Cura, akit a nagy hármasra utalva a negyedik tenorként is szoktak emlegetni, rövidesen Debrecen vendége lesz. A Filharmónia koncertsorozatának keretében augusztus 14-én ad hangversenyt a református nagy templomban Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgonaművésszel. Utóbbi mondja el a részleteket azon a felvételen, amit Mikos Ákos küldött.
1: Az orgonapont sorozat még egyházzenei szolgálatom során indult, amikor már ugyanúgy fontosnak tartottam a klasszikus zene népszerűsítését, azon belül akkoriban csak az orgona muzsikájét, mint a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, orgonaművésze. Igyekeztem különböző sorozatokkal megszólítani azokat az embereket, akik esetleg nem járnak rendszeresen templomba, nem találkoznak avval a muzsikával, amit az orgona tud nyújtani, illetve hát természetesen azoknak is, akik máskor is szeretettel lépnek be a templom küszöbén, ők is azt gondolom, hogy örömmel hallgathatják ezt a hangszert a liturgián kívül.
2: Az orgonát elsősorban mint egyház zenei hangszert ismerjük, de az orgonapont népszerűsége pont arra mutat rá, hogy az embereket elkezdte érdekelni, úgyis, mint nem csak egyház zenei hangszer.
1: Abszolút, de ha már nagyon izgalmas dolog, amit itt megfigyeltem ezzel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltás előtt volt az országos filharmónia, és az rendezett mindenhol, nem csak orgonakoncerteket, hanem bármilyen szimfonikus zenekari koncerteket, és abban az időszakban a templomnak egy különleges jelentősége volt, amikor ugye nem volt szabad, nem volt ajánlatos, nem járt érte válveregetés, hogyha valaki a templomba ment. Akkoriban valahogy az emberek kicsit tüntetésből is jártak az orgonakoncertekre, és nagyon sok orgonakoncert tömött padokkal valósult meg, és aztán, mikor a rendszerváltás megtörtént, akkor utána megnyíltak a kapuk, az emberek felszabadultak, és ez mindjárt elmúlt kicsit ez a tüntetés jelleg, és ki is ürültek a templomok az orgonakoncerteken, ezt mondhatjuk. Ezek után én pont ebben az időszakban lettem organistája a Pécsi Bazilikának. Gyakorlatilag a nulláról kellett fölépítenem, tehát 95-ben, 96-ban, amikor orgonakoncerteket rendeztem, rendszeresen előfordult, hogy koncert előtt negyed órával azon izgultam, hogy lesz-e valaki a padokban, amikor elkezdődik. És hát bizony már, ha 40-en, 50-en voltak, az már egy jó élmény volt. És innen kellett fölépíteni az orgonakoncerteket arra, hogy országossá váljanak. Nagyon izgalmas például a filharmónia szerepe is ebben a történetben. Tehát a rendszerváltás előtt gyakorlatilag országosan mindenhol a filharmónia rendezett orgonakoncerteket, akkor a rendszerváltás után a filharmónia is, mint egy ilyen nem annyira nagy érdeklődésre számot tartó programból kiszállt. Nagyon izgalmas, az az egyetlen egy helyszín, ahol töretlenül megmaradt a filharmónia rendszerváltás előttől mai napig, ahol mindig rendeztek orgonakoncertet, mégpedig Miskolc. Így az utóbbi bő évtizedben a filharmónia program struktúrájába, a szimfonikus zenekari béletek mellé, a kamarakoncertek mellé, a nyári sorozatok, a fesztiválok, a versenyek közé fölkerült a palettára az orgona koncertek sora is. Van néhány városban orgona bérletünk, ami a tanévvel együtt, ahogy azt megszoktuk a bérletektől, akkor rendezzük. Van az orgonapont sorozat augusztusban, és az orgonák éjszakája, amit pünköst előestényén rendezünk. Azt szoktam mondani, hogy az orgonakoncertek szerkezetét úgy igyekszünk összeállítani, hogy az orgonák éjszakája, ami mindenkit szeretne megszólítani, főleg az utcákon, a tereken, hogy majd estére betérjenek a templomokba is, meg a koncerttermekbe. Az augusztusi orgonapont, az pedig a nyári, magas színvonalú, komoly zenei kikapcsolódást igyekszik szolgálni, mert ha megnézzük, nyáron nem annyira bőséges a komoly zenei koncerteknek a listája, a választási lehetőség ezek közül, mint ahogy az évad folyamán történik. Így augusztusban vannak orgonapont koncertek sok-sok helyszínen. Ilyenkor nem csak azokban a városokban rendezünk, amik hagyományosan nagyvárosok és orgona központok, mint például Debrecen, vagy Szeged, Pécs, hanem egészen kis településeken, mint Kiskunhalas, Kiskőrös is megjelenik, vagy például Bácsa Amás is vannak orgona koncertek.
2: És most már aktívabbak a nézők?
1: Ez nagyon változó egyébként az érdeklődésük, de azt mondhatjuk, hogy valóban most már nagyon átalakult, és hát nagy öröm, Hozé Kúrával a tavalyi esztendőben valósítottunk meg egy 5 állomásos turnét, ahol nagyon nagy öröm, hogy elmondhatjuk, hogy 3 nap alatt több ezer ember hallgatta az orgona koncerteket, és hát ezek azok a számok, amikről a 90-es évek közepén nem álmodtam, amikor elindítottam ezt a sorozatot. Így az idei évre már valóban azokat a templomokat kerestük meg az országban, ahol elférnek nagyon sokan, mert az Egri és a Szegedi Bazilika már kicsinek bizonyult a több mint 800 fővel, a tűzvédelmi határon volt a közönség, így egy debreceni református nagy templom, egy esztergomi bazilika, egy Békés Csabai evangélikus nagy templom, amik azt gondolom, hogy ennek a 3 keresztény vallásnak hazánkban a 3 legnagyobb temploma, már azt reméljük, hogy elegendő lesz a közönség számára.
2: Hozé Kúra egy világsztár. Hogyan sikerült megnyerni a projekthez?
1: Hozé Kúrával már régóta dolgozunk együtt, több fesztivált és koncertet szerveztünk már vele, és amikor a tavalyi esztendőben fölmerült, hogy felkérem őt, hogy az orgonák éjszakáján és az Egyházzenei Fesztiválunkba adjon néhány koncertet, akkor örömmel mondott erre igent, és egészen meglepett, amikor visszakérdezett, hogy de ugye te fogsz orgonálni. És akkor hirtelen erre nem gondoltam, mert igyekszem jó arányban megvalósítani a Filharmónia szervezői munkámat és az orgonaművészit, és általában, amikor ilyen nagy programunk van, akkor korábban nem vállaltam ebben szerepet, de hát azt reméltem, hogy most már egy bő évtizedes munka és együttműködés után a kollégák annyira kitűnően tudják vinni a szervezetnek a programjait, hogy talán mégis megtehetem, hogy ennek a nagyon megtisztelő felkérésre igent mondok. És így alakult a tavalyi esztendőben először, hogy együttműködtünk, és ezek után kiderült, hogy templomi koncertet például ő még nem adott, tehát ez az egyházzenei oldala Hozé Kúrának még eddig ismeretlen a nagy közönség számára, természetesen ismerjük, mint világsztárt, mint az operák főszereplőjét, de a zeneirodalomnak ez a szelete, ez a műfaj még nem szerepelt korábban a repertoárján, és nagyon izgalmas volt, amikor előszedtük a műveket, akkor mesélte, hogy hát ezt a darabot csak 40 éve énekelte egy esküvőn, tehát, hogy nagyon izgalmas volt összeállítani ezt a programot, de innentől kezdve viszont már evidens volt, hogy ő, mint argentin születésű művész, argentin szerzőnek a legismertebb egyházzenei kompozícióját, a Missa Criollát, amit Ramírez írt, abból is bemutatunk egy részletet. Ez az argentin népzenén alapuló, gyönyörű, nagyon izgalmas, ritmikus mise, ennek az Agnus Dei tételét megszólaltatja Hozé Kúra ezen a koncerten, úgy, mint az egyházzenei irodalom más gyöngyszemeit, Frank Panis Angelicusát, Bach Kuno Ave Mariáját, és hát, ami valahol ötvözete az egyházzenei irodalomnak és az opera irodalomnak, az pedig Verdi requiemjének a nagyon híres tenoráriája, az Inge Miscoes koronázza az estét. Augusztus 14-én pénteken ez lesz a magyarországi turnénknak a záróállomása. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a debreceni református nagy templomba, ahol most alkalmam van a hangszert beállítani ehhez a koncerthez, mert hát ez egy nagyon nehéz feladat, hogy egy ilyen turnéra a hangszer jól elő legyen készítve, talán nem tudják a hallgatók, hogy az orgona az nem nagyon hasonlítható semmilyen más hangszerhez, nem olyan, mint a hegedűs vagy a trombitás, hogy viszi a táskájában, de még csak a zongorához se hasonlít, ahol körülbelül az a változatosság az zongora művészek életében, hogy egy vadonatúj sztenvé zongorán játszanak, vagy esetleg egy 20-30 évesen. aminek már kicsit más a billentése. Na most az orgonánál ez alap, hogy a billentése is teljesen más minden hangszernek, de nincs két egyforma orgona a világon. Tehát mondjuk a debreceni koncertre nem tudok Kecskeméten fölkészülni, vagy Nyíregyházán, az csak Debrecenbe tudom, mert olyan regiszterek, olyan sípok, olyan billentyűzet, olyan billentés csak ennek az orgonának van, és ahhoz, hogy itt beállítsam a koncertre, ehhez sok-sok óra kell, vannak művészek, akik több napot szánnak egy-egy koncert előkészítésére. Én is ennek a dolognak a pártján vagyok, így azt gondolom, hogy most fontos, hogy végigjárjam a helyszíneket, beállítsam a hangszert, és akkor azon a napon, amikor érkezünk, már csak az utolsó simításokra lesz szükség.
0: Hoszék ura úgy tartja, a művész az, aki képes fényt önteni egy pohárba, hogy oltsa az igazság utáni szomjúságot. A világhírű énekes tehát a jövő pénteken lép fel a debreceni református nagytemplomban.

0: Programajánló a 8. hónap következő hetére Zsolda Szilviától.
1: Nemzetközi Fúvosnapok Fesztivál kezdődik augusztus 9-én vasárnap Pakson és környékén. A Dunamenti városban már 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb fúvós zenei eseményét augusztus 9-e és 16-a között. Olyan különleges programok várják az érdeklődőket, mint Madocsán az interaktív családi nap, vagy hazánk legnagyobb hivatásos zenekarainak, a Magyar Honvédség központi zenekarának és a Készenléti Rendőrség zenekarának nagy koncertjei. A klasszikus Omega koncerten pedig Szekeres Tamás gitárművész lép fel klasszikus és Omega dalokkal. A fesztivál keretében emellett edukációs programra is várják a zenei pályára készülő fiatalokat, akik egy héten át a hazai zeneművészeti oktatási intézmények tanáraitól, a vezető zenekarok művészeitől és nemzetközileg elismert szólistáktól tanulhatnak. 10 napon át hazánk meghatározó grafikus művészei és művészeti szakemberei dolgoztak együtt a Szolnoki Művésztelep grafikai műhelyében, a 6. Szolnoki Grafikai Szimpózium keretében. A szimpózium során született alkotások augusztus 10-éig tekinthetők meg hétfőtől szombatig, naponta 9 és 4 óra között a Szolnoki Gutenberg tér 12-ben. Különleges nyári kulturális kikapcsolódásra ad lehetőséget a Balaton közelében az Icsi Kúria augusztus 12-én szerdán, ahol kulturális programforgatag várja az érdeklődőket. Zala település, ahol Zicsi Mihály egykori családi otthona áll, a Balaton déli partjától mindössze 20 percre fekszik. A Kúria kertjében és kiállító tereiben augusztus 12-én kreatív gyerekfoglalkozás lesz, ahol a legkisebbek festhetnek, nem ez vagy kincskereső játékon vehetnek részt. Eközben a felnőttek izgalmas előadások és vezetett tárlatbejárások során mélyedhetnek el Zicsi Mihály életében, a Zicsi család történetében és a Kúria múltjában. Este pedig a zenéjé lesz a főszerep. A Zicsi Mihály emlékház címe Zala, Zicsi Mihály utca 20. Vazarelli Veszprémben is. Vazarelli az Opárt atya címmel a szédítő optikai illúziók világába invitál Veszprém digitális élményközpontja a Kód. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából ugyanis immerzív kiállítást nyitottak, ahol a legendás művész alkotásai valósággal körbeveszik a látogatót. Vazarelli életútja különleges ívet ír le, de ki gondolta volna, hogy az ihletet a természetből, sőt magából a Balaton hullámaiból merítette. Később Párizsban vált világhírűvé, ahol a modern művészet és a geometria találkozása adott egészen új irányt alkotásainak. Így születtek meg ikonikus művei, melyek készítése során jóval a digitális korszak előtt, a számítógépes grafika előfutáraként a geometria szabályait matematikai pontossággal alkotta művészetté és optikai vibrálássá. Aki szeretne a Vazarelli univerzum részévé válni, megteheti ezt Veszprémben a Kódban december 31-éig. Balatoni retro. A régi nyarak Balatonja elevenedik meg Keszthelyen a Balatoni Múzeum legújabb kiállításán. A nosztalgiában bővelkedő tárlaton választ kaphatunk arra is, milyen volt a magyar tenger fél évszázada, kinek volt elérhető a balatoni kiruccanás, és milyen hobbik számítottak különösen népszerűnek a tópartján. Az időszaki tárlatot egészen jövő év április 30-áig megtekinthetik a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. Kávéillat és irodalom. Könyves kávézó nyílt Tihanyban, hogy a minőségi vendéglátást az olvasással ötvözze. A rohanó hétköznapokból kiszakadva sokan keresik a csendes feltöltődést. Ezt az igényt célozza az a kezdeményezés, amelynek részeként a Tihanyi Én Idő kávézóban mini könyvtár nyílt. A vendégek a friss kávé vagy tea mellé immár balatoni témájú könyveket is díjmentesen kölcsönözhetnek a nyár folyamán. Komoly zene a Káli-medencében. Idén már 19. alkalommal hallhat a közönség augusztus 22-ig szombaton esténként 19:30-tól komoly zenei koncerteket Szentbékkállán. Minden alkalommal, így augusztus 8-án is a zenetörténet remek művei csendülnek fel neves magyar és külföldi művészek előadásában a falu római katolikus templomában. A hangversenyek szervezője Szentbékkálla önkormányzata, a Graciózó Kamara Zenekar és Kovács Géza művészeti menedzser, aki egyben az estek házigazdája is. Jegyek a helyszínen válthatók, gyerekeknek 14 éves kor alatt a belépés díjtalan.
0: Ha valamelyik ajánlat felkeltette a figyelmüket, akkor a további részleteknek, illetve az esetleges változásoknak mindig nézzenek utána, például a világhálón.

0: Egyrészt izgalmas utazás a múltba, másrészt aprólékos nyomozó munka is. A késő középkori Magyar Királyok sírjai című kötet. Buzás Gergely és Kovács Olivér könyve, az Árpádház kihalása és a Buda-török megszállása közötti korszakot öleli fel, számot adva arról is, hogy Magyarország, mint Európa egyik vezető hatalma, éppen milyen államszövetség keretein belül próbálta elérni céljait. Nagy György András a szerzőpáros első tagját, a Mátyás Király Múzeum igazgatóját kérdezi.
1: Mi abban az élvezet, hogy az ember valami olyasmit kutat, amit minimum kifosztottak, megbolygattak, elpusztítottak, netán soha nem is volt?
2: Hát ez igazából sokkal izgalmasabb, mint egy olyasmit feltárni, ami épségben, érintetlenül, feliratozva ott van nekünk, hiszen ki kell nyomozni azokat az elpusztult részleteket, információkat, amiből csak apró kis töredékeink vannak. Persze nyilván van egy határ, ami alatt már semmit se lehet mondani.
1: Az előzmény kötetből már lehet sejteni, hogy ez egy sorozat része, de miért pont így tagolódott?
2: A magyar történelemnek, a középkori történelemnek ez a legfontosabb tagolópontja, 1301, tehát amikor a nagy dinasztia váltás megtörténik, az Árpádok helyét átveszik különböző más. Először még ugye az Árpádok a rokon dinasztiák, mint az Anzsuk, később már ugye választott uralkodók, de valóban a könyv tárgya szempontjából is ez egy fontos fordulópont. A temetkezési helyekben van egy nagyon jellegzetes váltás. Az árpádházi uralkodók tulajdonképpen oda temetkeztek, ahova akartak. Volt ugyan Székesfehérvárnak egy nagyon fontos szerepe, de az egy viszonylag rövid korszak volt a 12. században. Utána előtte mindenki a saját maga által alapított egyházába temetkezett. Ez megváltozik az Anzsuktól, hiszen a temetkezés az egyik nagyon fontos eleme lesz az új uralkodócsár legitimációjának. Tehát ők már következetesen vagy Székesfehérvárra, vagy Nagyváradra temetkeznek, ugye a szent királyok mellé.
1: Ez elvileg garantálhatta volna a fönnmaradás, de mégsem így történt.
2: Két olyan nagyon jelentős egyházról van szó, a fehérvári Szűz Mária Bazilikáról és a nagyváradi Székesegyházról, amelyek a középkori Magyarország legnagyobb, legelőkelőbb templomai voltak, és hát éppen ezért mintegy vonzották a rablókat, a pusztításokat, hiszen olyan központi területen is voltak az országnak, ami a törökkori háborúknak a leginkább áldozatul esett.
1: Maga a fiatalember, amikor elkezdte a tanulmányait, miért gondolta úgy, hogy régészként neki királysírokkal kell foglalkoznia, vagy akkor még nem ez volt a szempont?
2: A gimnazista korom óta azt mondja, régész akarok lenni, azt mondja, szépen lassan kialakult, hogy engem főleg a középkor érdekel, és a elsősorban az építészet. És tulajdonképpen ez vezetett el a királysírok felé, hiszen mint mondtam, mindig egy nagyon jelentős, fontos templomba temetkeznek az uralkodók. Ráadásul akkor, hogyha ők hozzá is járultak annak a templomnak az építéséhez, gazdagításához, díszítéséhez. Ugye ez a könyv is legalább 50%-ában ezeknek a templomoknak a történetét, a rekonstrukcióját tárgyalja, hiszen ma már nem állnak. Ezek régészeti feltárásokból felszínre került romok, amiket a kis apró töredékeikből próbálunk elképzelni, hogy milyen is lehetett.
1: Itt azért tárgy történetről is kell szót ejteni, de hát ugye ez a legnehezebb.
2: Sajnos ugye ez a legkisebb része, ami a konkrét tárgytörténet, hiszen a magyar királysírok nagy része elpusztult. Egyébként érdekes módon nem annyira a török korban, hanem sokszor éppen a 19.-20. században, és sok olyan tárgyunk van, ami ezen pusztítás során került felszínre, vagy veszett is el, de mondjuk vannak róla ábrázolások. Például ugye nagyon érdekes Zsigmond királynak a sírja. A 18. században találták meg a mellékleteit, akkor el is küldték Bécsbe, lerajzolták, két fontos darab meg is van, de nincs meg az összes, tehát van, amit csak rajzokból ismerünk. Azt gondoljuk, hogy egy sírban talált tárgy, ugye ahhoz a személyhez szorosan kötődik, akivel eltemették. De például éppen a Zsigmond sírban talált korona korábbi, és valószínűleg eredetek talán egy nő számára készült. Tehát ugye a temetkezéshez sok minden, hát látszat, ami jól mutat, de igazából már nem olyan értékes. olyan, mint a temetési ruha. Direkt arra csinálják, gyengébb anyagból, rosszabbul összevarva, hogy jól mutasson arvatlan, azt utána soha nem fogja látni már senki.
1: De legalább Zsigmondra azt feljegyezték, hogy ő tudatosan készült a halálra, és díszruhában a trónján ülve érte a végzete.
2: Zsigmondnak nagyon kiváló érzéke volt az uralkodás reprezentációjához, és hát ehhez a halálának pillanatában is hű volt, de az egész életében is. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontosak ezek az egyházi intézmények. Ugye Zsigmond azért temetkezik Nagyváradra, mert ott van Szent László, és oda temeti el a feleségét is. De ő is úgy gondolja, hogy ha már a családi sírboltjául választja, akkor bizony erre költeni kell, és egy pompás gótikus katedrálist épít a nagyváradi ékesegyházból. Valószínűleg Magyarország legnagyobb és legfényűzőbb gótikus katedrálisa volt, amiből hát sajnos ma gyakorlatilag semmit nem ismerünk.
1: Az egyetlen nő, aki a kötetben szerepel, Mária, de fiúsítva.
2: Igen, ugye Mária volt az egyetlen magyar királynő a középkorban. Ez problémát is okozott, hogyha azt mondták volna latinul, ugye ami a korszak írott nyelve volt, hogy Mária Regina, ez azt jelentette volna, hogy Mária királyné. Úgyhogy Rex Máriának mondták, ami hát egy furcsa dolog, mert ugye a Rex a színnemű. A magyar közjog nagyon nehezen birkózott meg ezzel a problémával, hogy egy nő hogyan lehet király. Késő középkori magyar uralkodóházaknál nagyon kevés volt a fiúgyermek, tehát aki meg is örökölhette apja után a trón, tulajdonképpen a két Lajos, tehát első Lajos és második Lajos volt ilyen. Nem is mondhatjuk azt, hogy akkor az Árpádok után az Anzsukkal vagy a Luxemburgokkal foglalkozunk, hanem ugye régen azt mondták, hogy a vegyesházi királyok, mert hogy szinte nemzedékenként váltották egymást a dinasztiák. Ugye második Lajosnak a halála talányos történet, ugye tudjuk, hogy a Mahácsi csatát követően lényegében egy lovas balesetnek az áldozata lesz.
1: A testét föltalálják, úgymond.
2: Így van, el is temetik, majd hónapokkal később ugye a királyné küld ért embereket, ahol megint megtalálják, és elhozzák Fehérvárra, temetést is rendeznek neki. Ő az egyetlen királyunk, akinek két temetése volt, mert hogy egyszer eltemette az utóda Szapolyai János, majd később ugye eltemette a másik utóda Ferdinánd. Tulajdonképpen az Árpád-ház kihalásától a 16. század közepéig terjedő időszak a magyar királyait tárgyaltuk, hiszen vannak nem Magyarországon eltemetett királyok ebben az időszakban, megint csak két párhuzamosan uralkodó király, első Ulászló és ötödik László. Szegény Ulászló ugye Várnai csatában halt meg, és a holtteste valahol ott a várnai tömegsírokban van, míg ötödik László ugye Prágában hunyt el, és ott jelenleg is megvan a sírja. De egyébként az összes többi uralkodó, aki tudott arról rendelkezni, hogy hová temessék, őt Magyarországon temették el. És tulajdonképpen ez is jelentette a kötet fontos elvét, hogy miért zártuk le Szapolyai Jánossal, ugyanis Ferdinánd nem temetkezett, és nem is temetkezhetett Magyarországon, hiszen akkor már azok a királyi temetkező helyek, mint például Székesfehérvár, már nem is voltak magyar kézben, ahová eltemethették volna őt.
1: Érdekessége a kötetnek, meg ennek a korszaknak, hogy az első Habsburg, meg az első Jagelló is szerepel.
2: Mint mondtam, igen, sokszínű dinasztikus szempontból ez az időszak. Gyakorlatilag Európa legnagyobb uralkodóházai jelennek meg, elsősorban, hogy a Habsburgok és a Jagellók között folyik a vetélkedés a magyar trónért, ami hát egy igen értékes zsákmány volt. Ugye ne felejtsük el, hogy arról a korszakról beszélünk, ami Magyarország teljes történetének a virágkora. Tehát a 14-15. Században volt Magyarország a legjelentősebb Európában. És hogy ennek a küzdelemnek végül is mi lett a kimenetele, már a kötet körhatárain túl, illetve hát annak éppen a határán végül is a Habsburgok lesznek azok, akik tartósan sikerül megtartaniuk a magyar trón, de hát ugye nem itt indul a történet, hanem Alberttel, aki ugye Zsigmond királytól örökli meg. Ugye ő az első Habsburg a magyar trónon, bár egyébként nem ráhivatkozva szerzik aztán meg a 16. században újra a trónt a Habsburgok, hanem éppen egy Mátyással, majd Ulászlóval kötött örökösödési szerződés alapján.
1: Hát mert az Albertiák azt tulajdonképpen ki is hal.
2: Ötödik Lászlóval az ő családja kihal, és egy másik ága lesz a Habsburgoknak az, amelyik az igazán nagy karriert befutja.
1: Ha már itt tartunk a különböző uralkodóknál, akkor az is érdekes, hogy a magyar királyság mellett megjelenik a színen a lengyel, a cseh, az osztrák, a német és a nápolyi horvátokat kihagytak.
2: És hát azon kívül egy csomó más balkáni állam, Szerbia, Bulgária, román fejedelemségek. Ugye éppen ennek a késő középkori Magyarországnak a legfontosabb jellegzetessége, hogy ez nem egy királyság, ez egy birodalom, amely királyságokból, fejedelemségekből, hercegségekből áll össze. Már az utolsó Árpádok felismerik azt a kényszert, hogy Közép-Európában akkor tud talpon maradni, és akkor tud sikeres lenni egy állam, hogyha egy minél nagyobb államszövetség része. Lényegében a 14. századtól a késő középkori magyar történelem erről szól, a különböző államszövetségek létrejöttéről, széteséséről, újraszerveződéséről. Ugye minden uralkodó ház más irányban próbálkozik. Az Anzsuknál ugye a lengyel kapcsolat volt nagyon fontos, illetve természetesen a nápolyi. Később a luxemburgok, főleg német területek fele, Ausztria fele nyitnak, Albert esetében, Habsburgok esetében ez is természetes. Majd a Jagellóknál megint egy cseh, lengyel, magyar kapcsolatról van szó. Aztán végül a Habsburgok létrehozzák ezt a nagy dunai monarchiát, amit tulajdonképpen ugye egy osztrák-magyar cseh államszövetség német háttérrel. Ennek az előzményei legalább első Károlyig nyúlnak vissza, csak hát mindig más összetételben. Ugye a kötetnek minden uralkodó előtt egy térképet helyeztünk el, és jeleztük, hogy nem csak Magyarország, hogy nézett ki az ő korában, hanem melyek azok a tartományok, amelyekben szintén ő uralkodott. Kvázi ezeket a dinasztikus birodalmakat jelenítettük meg, és ez sokkal jobban érzékelteti azt, hogy mi volt ennek a középkori Magyarországnak az európai politikai súlya, mint hogyha egyszerűen csak azt mondanánk, hogy Kis Károly. Amikor már Mohács után a Habsburgok létre tudják hozni a maguk közép-európai birodalmát, annak a központja Bécsben lesz. Amikor Albert ugyanezt megpróbálja létrehozni, annak teljes egyértelműséggel Budán van a központja. Amint magyar királlyal koronázzák, azonnal elhagyja Bécset, és Budára teszi a székhelyét. Tehát Magyarország ezt a központi szerepét, amit a késő középkorban betölt, és amit az is jelent, hogy ezek az uralkodók, ezek mind Magyarországon temetkeznek. Albert is Székesfehérváron, hiába az összes őse Ausztriában, Bécsben és más osztrák kolostorokban temetkezett, ő gondolkodás nélkül Fehérváron. Luxemburgi Zsigmond, akinek az apja Prágában temetkezik, már testvére is, ő Nagyváradon temetkezik, ez nem is kérdés számukra, mert hogy a központ abban az időben valóban a legfontosabb tartományuk az a magyar királyság volt.
1: És ugye lett volna nekünk, vagy tulajdonképpen volt is egy magyar dinasztiánk, a Hunyadiak.
2: Akik ugye nem illenek bele ebbe a sorban, ők valóban egy helyi dinasztia, Magyarországon emelkedik fel, de azért azt tudni kell, hogy a Hunyadiak ugye egy havasölföldi nemesi család volt. Hunyadi János, ő még nem is biztos, hogy Magyarországon született. Második generációban már eljutnak a királyi rangig.
1: Annyira fontos volt az ő személye, hogy még Zsigmondot is meggyanúsították a apasággal.
2: Így van, ugye ennek egy nagyon-nagyon széles irodalma volt már a saját korában is. Érdekes módon ez a legenda, miszerint ugye Zsigmond törvénytelen gyermek kellett volna Hunyadi János, ez egy rossz indulatú pletykaként jelent meg a középkorban, és Mátyás egyébként így is kezelte. Bonfini leírja, hogy Mátyás nagyon mérges volt, amikor ezt terjesztették róla. Helyette ugye egy sokkal szebb történetet talált ki erről Bonfini, miszerint ugye a római Corvinus nemzetségnek a leszármazottai lennének. Itt ténylegesen az az érdekes, hogy ők az első olyan dinasztia, akik kifejezetten választással lesz belőle király, nincsenek semmilyen távol rokoni kapcsolata is az Árpádokkal, amire vérségi módon hivatkozni lehet. Nagyon fontos párhuzam a Mátyás királyá válása, ugye Polyebrád György története, aki vele együtt válik cseh királya, ugyanúgy tulajdonképpen egy közemberből.
1: Nem véletlen, hogy a két dinasztia aztán össze is kapcsolódik.
2: Igen, és igazából az a legmeglepőbb, hogy aztán mégis szembefordulnak egymással, hiszen valóban egy predesztináltak lettek volna az együttműködésre, és hát igen, Mátyásnak az első felesége az Györgynek a lánya volt. Később még is az egyik legnagyobb konfliktus a Mátyásnak a cseh háború lesz, amit György ellen indít meg.
1: De hát ugye ez pedig már birodalmi építkezés.
2: Igazából Mátyás ugyanazt kezdi meg, amit elődei Zsigmond is, meg az Anzsuk is. Ő is egy dinasztikus birodalmat akar létrehozni, aminek a része lenne Csehország, később része lehetne Alsó-Ausztria is, csak Mátyás nagyon rossz helyről indul, tehát neki nincsenek meg azok a dinasztikus kapcsolatai, mint ugye a Habsburgok, ugye ők csak házasodással szerzik meg a tartalmikat, Mátyásnak ezt a katonai tehetségével kell megszereznie.
1: Annyi háttere van, amennyit annak idején az édesapja a birtoképítkezéssel sikeresen végrehajtott.
2: Sőt, igazából ezt a hátteret is Mátyás pillanatok alatt elveszíti, hiszen amikor őt királlyá választják, nincsen koronája. Ő nem adományozhat királyi birtokokat a híveinek, márpedig, hogyha nem adományoz birtokot, akkor nagyon hamar elveszti az összes támogatóját, tehát kénytelen a saját magánbirtokait, az apja által összeszedett birtokokat adományozni, és ezért, amikor végre megszerzi a koronát, akkor ugye intenzíven vissza kell szereznie a birtokait, és ez lesz egyébként az, ami végül is Mátyás dinasztiájának a bukásához vezet. A kortársak nagyon rossz néven veszik, hogy gyakorlatilag minden felszabaduló birtokot magának, illetve a fiának gyűjt be, ahelyett, hogy még tovább adományozná őket.
1: Úgy láttam, hogy egy-két uralkodónak megpróbálnak igazságot szolgáltatni, vagy legalább árnyalni azt a képet, ami az utókorban sokaknak eszébe jut.
2: Hát valóban a magyar történelemben eléggé sematikus képek élnek az egyes uralkodókról. Van, ahol szembe is mentünk azzal az általános elképzeléssel, ami ugye Mátyás egy ilyen tipikus figura.
1: Igazságos Mátyás, vagy igen. Pedig ő a diktátor.
2: Ugye a saját kortársai alapvetően nem szerették, az utókor meg alapvetően szerette, és hát ugye az igazság meg valahol a kettő között van, és hát próbáltuk azokat a modern történetírás által feltárt tényeket felsorakoztatni mellette, illetve ellene is, hogy kicsit reálisabban lehessen a személyét megítélni. Ugye ez a helyzet második Ulászlóval, akinek ellen egy nagyon negatív kép. A Dobzse László, igen, és valójában azt látjuk, hogy az ő élete nagyon két részre válik. Fiatal korában egy nagyon aktív, nagyon sikeres uralkodó volt, aki aztán a felesége halála után több agyvérzés következtében valóban egy tehetetlen emberré vált, és hát ez valóban tragikus következményekkel járt az ország sorsára nézve is.
1: De addig egy második, vagy nem tudom, hanyadik virágkort.
2: Ez így van, viszont ugye azért ezt is árnyaltal kell nézni, mert Ulászló kora ma azt látjuk, hogy ez egy virágkor. Hatalmas építkezések vannak, gazdag városok, még a parasztságnak a felső rétege is kifejezetten jól él. De azért azt is látni kell, hogy mögötte ott van a török fenyegetés, ami Zsigmond kor óta ott van, és ezt bizony elhanyagolja. Nem csak az Ulászlókori, de egyáltalán a Jagellókori Magyarország. Tehát Mátyást azért gyűlölték, mert hogy ő nagyon sok pénzt költött a hadseregre és a háborúra, ennek következtében viszont sikerült megvédeni az országot. Ulászló kevés pénzt költ a hadseregre és az ország védelmére, ennek következtében össze is omlik a magyar királyság, bár jobban élnek, amíg nem következik be ez az összeomlás.
0: Buzás Gergely régész művészet történészt hallották. Ajánljuk figyelmükbe másik könyvét is, amely a középkori építészet történetét tárgyalja Magyarországon.
3: Hey baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.
0: A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Szabó Ágnes válogatta. Elhangzott az Akvarell. Búcsúzom önöktől, Lázár Csobát hallották.

0: Az elmúlt percekben Fábián Júli és a Zóhekker, Ken Navarro, Kövi Szabolcs, Bollai Bolya és Nick Jonah Davis egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Legkedvesebb könyveim. A szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.
3: A Feri Antal magyar grafikus művész és költő munkásságát tisztelő kötetek közül kiemelkedik az alkotó lánya, Bánki Veronika által szerkesztett kiadvány, amely a művészi örökséget idézi fel. A 20. századi magyar grafika és azon belül az ex libris művészetének stílusteremtő mestere volt Feri Antal. Művészet, történelem és irodalom összefonódása jelenik meg alkotásaiban. A könyvet a Széchenyi könyvesteken mutatták be még a tavasszal. Méghozzá Turbucz Péter, a Zempléni Múzeum igazgatója, Feledi Balázs művészeti író és Vasné dr. Tóth Kornélia művelődés történész, a könyvtár munkatársa. Velük beszélgettünk közvetlenül a bemutató után. 4-esben fogunk mindjárt hamarosan beszélni, ugye Turbucz Péterrel, aki a Zempléni Múzeumnak az igazgatója, és hogy így mondjam, a legnagyobb felelőse annak, hogy kiadásra került ez a gyönyörű kötet. Vasné dr. Tóth Kornéliával, ugye, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak a munkatársa, művelődés történész és nagy tudója az ex libriseknek, és hamarosan csatlakozik hozzánk Feledi Balázs, aki művészeti íróként elég sok mindent el tud mondani. Feri Antalról fogunk beszélgetni, hiszen ő neki a kis grafikákban, és hát különösen is most itt arról beszélgetünk, hogy például az ex libriseben egy olyan hatalmas anyagot sikerült megalkotni, amit talán szinte azt is mondhatnánk, hogy még úgy érezzük, hogy végtelen, mert még mindig bővül, és még mindig tudunk rengeteg új szépet találni. De hát ugye Feri Antalnak talán az egyik nagyon különleges és fontos életrajzi háttere, nem véletlenül az Zempléni Múzeum érintettsége. Ugye ő egy szerencsi ősrakos, hogy így mondjam, és szerencshez ezer szárral kötődik, de nem csak ő kötődik a városhoz, a város is kötődik hozzá.
4: Való igaz.
3: Turbucz Péterre.
4: Az, hogy tőzsgyökös szerencs, ugye kevesebbet élt szerencsem, mint azért Budapesten, ezt el kell mondanunk, de lélekben valószínűleg soha nem szakadt el szerencstől. Számos olyan kis grafikája ismert, amit szerencsieknek, szerencsről, szerencsi épületről, szerencshez köthető történelmi személyekről készített, és munkássága egészére igaz ez az állítás.
3: És nem csak ez az igaz, hanem tulajdonképpen azt hiszem, hogy a művészi pályája is bizonyos értelemben magához a városi élet szakaszához is köthető, hiszen ő már nagyon hamar elkezd dolgozni, a két kezével alkotni, eleinte még természetesen a nem művészi munkákat, hanem valami mást, de mit is.
4: Ő is készít szigneteket, készít könyvillusztrációkat, plakátterveket, kész plakátokat is rajzol. Emellett tényleg megjelennek a munkái napilapokban, tehát napilapokhoz is készít illusztrációkat. Valószínű egyébként ez egy rendszeres jövedelem volt számára, és mint kezdő pályája elején egy induló művésznek ez ugye nagyon sokat jelenthetett, hogy egy budapesti labba, sőt esetében ugye több lapról is beszélhetünk, annak az állandó rajzolója lehetett.
3: És ráadásul az is izgalmas, hogy tulajdonképpen hogy kerül aztán bele a művészeti életbe, és itt már egy kicsit átfordulok Feledi Balázshoz, felvételizik, elég fiatalon, és szerencsésen föl is veszik Budapestre, és komoly mesterei, mentorai, illetve pályatársai lesznek. Ő egy olyan közegbe kerül be, ahol szinte már azt mondhatnám, hogy az is nagy dolog, hogy valaki csak egyszer is valami szépet és nagy elismerést kap, de ő nem csak egyszer szerzi ezeket az elismeréseket meg, és nagyon fiatalon sikerül komoly névre szert tennie.
5: Igen, még egy pillanatra igazgató úr szavaihoz visszacsatol, vagy kicsit népmesei, hogy 10. gyerek, ugye, és mint legkisebb gyermek, ugye, meg van határozva a családon belül, hogy hány fiúból mi lesz, és a lányokból mi lesz, és akkor ő, mint tizedik gyerek is először a fémes szakmához vonzódva, majd fölkerülve Budapestre. Valóban hát ez egy óriási dolog lehetett az életében. És ez a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola, ez egy rendkívül magas színvonalú, nagyon komoly szakmai alapokat adó iskola volt, ahol Helbing Ferenctől például rendkívül sokat lehetett tanulni, és sok évig nagyon-nagyon alapos felkészítésben részesült, és tulajdonképpen az az érdekes, bár a famecést elkezdi már nagyon korán, a 30-as években, amire itt utalás is történt, hogy a pálya első évében sok mindennel mással is foglalkozik, ami nem kifejezetten képgrafika, hanem ma alkalmazott grafikának vagy tervező grafikának mondjuk, akkor merkantil grafikának mondták, tehát a bélyeg tervezés, a plakát tervezés, uram bocsá, az éttermi étlaptervezés, sok minden ilyen munka, ezek a kis grafikai teendők, és ebben hallatlanul nagy jártasságot lehetett szerezni, és ő például a betűhöz kifejezetten nagy érzékenységgel viszonyult, és hogy felfedezi őt a kor egyik nagy pályatársa, Konesti György, és hogy együtt tudnak plakátokat létrehozni, abban az ő betűkultúrája is tulajdonképpen szerepet játszik. De hát kétségtelen, hogy nagy az előkészületi része annak a tevékenységnek, ami aztán valóban a képgrafika sajátos ágában ez a kis grafika és az exlibris csúcsosodik ki. De amit még azt el szeretnék mondani, hogy ebben is összegződnek a korábbi képességek, az állandó tanulni vágyás, a felkészülés, és tegyük hozzá, hogy borzasztó nehéz történelmi időkben. Tehát ő ugye a 40-30-es évek vége, 40-es évek katona is egy időben, tehát, hogy valami progresszív teljesítményt felmutatni alkalmazott grafikában is, és hát eljut tulajdonképpen a kis grafikáig, és eljut a famecésig, amit viszonylag kevesen művelnek, de hát ez már a következő időszak óriási nagy teljesítménye.
3: Hogyha megnézzük akár az alkalmazott grafikai munkákat, akár aztán később a kis grafikai munkákat, és akkor szinte azt mondhatjuk, hogy 21. századinak érezzük sokszor azt a vonalvezetést, azt a letisztultságot, azt a nagyon, nem ez a jó szó rá, hogy egyszerű meg minimalista, mert hogy mélységei vannak az ábráknak, a formáknak, minden vonásnak, hogy így mondjam, minden vonalnak mélységei vannak, de mégis valamilyen módon nincs benne ez a túlzás. Inkább azt mondanám, hogy nagyon, nagyon tisztán szól az emberhez, nagyon tiszta képet ad.
6: Igen, mondhatjuk, hogy Feri Antal grafikái realisták.
3: Vasné doktor Tóth Kornélia.
6: És egyfajta klasszicizmus érződik a stílusán, tehát egy harmónia, és ugyanakkor nagyon bravúrosan, nagyon mesterien metszi a fát. Ezek a jellemzők láthatók minden egyes alkotásán, nem csak kis grafikákat, hanem nagyobb metszeteket is készített, illetve kis grafikái egy része exlibris, más része pedig alkalmi grafika, amelyeket különböző évfordulókra, eseményekre készített, jelesebb személyek emlékére. Itt a könyvbemutató kapcsán például említettük a Nagy Magyarok emlékének sorozatot, amelyet Szíj Rezső részére készített, aki szintén itt az Országos Széchenyi Könyvtár egy jeles kutatója volt. Mindezekkel meg akarta örökíteni eleinket, és Feri Antal teljes munkásságára jellemző enciklopédikus műveltségét felmutatva mindenféle témakörben alkotott, a magyar kultúrtörténet jeles alakjai, személyei, művészettörténetünk jeles személyei, alkotásai láthatók az ő lapjain.
3: És azt hiszem, hogy nem csak ez az igazán izgalmas ebben, vagy illetve a mai alkalomban, miközben megismerkedtünk Feri Antal munkásságának nagyon sok aspektusával, és mind a hármuk előadásából más-más arcát ismertük meg, hanem összeérnek a szálak, hiszen a Zempléné Múzeum is most a bemutató végén nagyon izgalmas, szép exlibriszekkel ajándékozta meg az Országos Széchenyi Könyvtárt, de ide került a 78. ünnepi könyvhétre készített plakátja is Feri Antalnak Feledi Balázs révén, vagy közvetítésével, és minden összeérő spirálba került. Én azt érzem, hogy ha Feri Antalt meg akarjuk ismerni, akkor végig is kell menni ezen a spirálon. Tehát a Zempléni Múzeumban érdemes talán kezdeni.
4: Talán a kis grafikái ugye nálunk megtalálhatók, ennek a jegyzéke megfelelő segédletekkel kutatható nálunk. Egyébként a realizmusához annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy nem véletlen, hogy a II. Világháború idején, amikor őt besorozzák, ő a Honvéd vezérkar számára térképeket készít. Ezt bárkire nem bízták rá, tehát ehhez voltak képzett történészei a hadseregnek, de az, hogy megkérnek egy külsőst, egy nem szakembert, egy nem geográfust, ennek az is nyilván ez a realizmus is közrejátszhatott ebben, vagy hogy más nem mondjak, ugye a propaganda a plakátjaiban, ugye itt is elhangzott kis grafikák között is találunk egyet-kettőt, amire hatással van, ugye a művészekre mindig hatással van az a világ, amiben élnek, ezt tudjuk, ezzel nyilván Feri Antal sem kivétel. Úgy gondolom, hogy ha megismerjük munkásságának ezen oldalait, a kis grafikán túli világot is, ez csak színesíti a róla alkotott fogalmainkat, képünket, tehát több lesz ettől Feri Antal, nem kevesebb, tehát igen, valóban, hogy válaszolják, a kutatást talán érdemes nálunk kezdeni, de én bátran tudom ajánlani azt, hogy jöjjenek el ide is az OSK-ba, és más gyűjteményekbe is, nagyon sok helyen megtalálhatóak Feri Antalnak a műve.
3: Így van, és talán érdemes más köteteket is a kezünkbe venni. Pont Feledi Balázs volt az, aki kiemelte azt, hogy mennyi minden más művészeti albummal is, és ezzel a mostani kiadvánnyal együtt is érdemes ismerkedni az ő műveivel, érdemes ismerkedni az ő művészeti kapcsolataival, köreivel, hiszen ő nagyon fontos volt ebből a szempontból is.
5: Igen, ez nagyon lényeges, hogy abban a hálóban, amiben dolgozott, ő egy hivatkozási pont lehet, noha kevés szó esik ma már, meg kell mondanunk, amikor a korszaknak a művészetét elemezzük, és azt hiszem, hogy ebben a beszélgetésben nem múlhat el, hogy ne ejtsük ki a kis grafika barátok körét, azt a szervezetet, aminek a működtetésében Feri Antal szerepe fundamentális, meghatározó, hiszen 59-ben alapító tag, és erről is szó esett, hogy akkor létrehozni, hát 59 politikai értelemben a legnehezebb időszak mindenféle szerveződés tekintetében, pláne ami kultúra, és hogy sikerült létrehozni ezt a tulajdonképpen független egyesületet, ilyen nagyon nemes cél érdekében, ebben akkortól már nagy az ő szerepe. Elhangzott, hogy milyen volt a személyisége, és hogy tényleg az akkori magyar kortárs grafikának a legjobbjait tudta mozgósítani a kis grafika barátok köre. Ennek a gyűjtésnek, noha ennek ugye Cornélia a szakértője, de óriási lett a kultusza, ugye Magyarországon, külföldön, és hogy akkor a kiadói tevékenység is, tehát a publicisztikák, eleve a nyomtatott kis grafikák, ugye úgy jelentek meg ezek a kis grafikák, nem tudom, hogy ön már belelapozott-e ilyen kiadványba, hogy ott voltak benne a kinyomtatottak, de nem beleragasztva az egyes példányokba, hanem aki akarta, kiemelte, önállósította, tehát a rendkívüli gondossággal történt ez a gyűjtői munka, ami azt gondolom, hogy olyan misszió volt a kor magyar művészetében, ami hát azóta is iridlésem méltó, és hát ahogy tudjuk, hogy 78-tól ugye élete végéig elnöke volt ennek a szerveződésnek, és ugyanakkor pedig aktívan dolgozott, ez hihetetlenül komoly szerep.
3: Ha már kiemeltük ugye, hogy mennyire fontos a gyűjtői munka és a gyűjtési munka, akkor visszakanyarodva az OSK-hoz még egyszer érdemes fellapozni és akár ellátogatni ide is, beletekinteni azokba a munkákba, amik itt összegyűltek, akár Feri Antaltól is, de egyébként másoktól is, de tudom, hogy akár még online is meg tudjuk keresni ezeket, hiszen az OSK nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy digitalizálja a gyűjteményeit, és ez alul nem kivételesek, az exlibrisek sem. Ott is elérhetjük Feri Antal műveit, ott is megtekinthetjük őket.
6: A Könyvjegytár nevű tartalomszolgáltató oldalunk 2023-ban nyílt, mely megtekinthető a könyvjegytár.osk.hu oldalon. Ebben 10 000 20-21. Századi exlibris található, illetőleg körülbelül 1 000 régi magyar exlibris is. Ezeknek az adatai részletes könyvtárosi feldolgozása is megtörtént, ezt is tükrözi az állomány. Feri Antal 566 grafikával képviselteti magát a jelenlegi könyvjegytár tartalomszolgáltatásban, de a feldolgozás előrehaladásával ez a szám fokozatosan növekedni fog. És természetesen számos szabadlapos albumot is őrzünk, nem csak különálló grafikákat a munkásságából, ezeket is meg lehet tekinteni, és szeretettel várunk minden fametszetet és kisgrafikát kedvelőt az Országos Széchenyi Könyvtárban.
7: Kedves hallgatóink! A Válogatás Feri Antal fametszeteiből című Bánki Veronika által szerkesztett kötetről beszélgettünk. A könyvet a Széchenyi könyvesteken mutatták be. Méghozzá Turbucz Péterrel, a Zempléni Múzeum igazgatójával, Feledi Balázs művészeti íróval és Vasné dr. Tóth Kornélia művelődés történésszel, a könyvtár munkatársával. Velük beszélgettünk tehát az alkotó életművéről. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes és technikai munkatársunk Urbán Péter nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Fazekas Gyöngyvér.
0: Elhangzott a legkedvesebb könyveim. Kedves hallgatóink, hallgassák meg Edward Elgar H-moll hegedű versenyének második andante tételét. Előadja Nigel Kennedy és a Birminghami Szimfonikus Zenekar. Vezényel Simon Rattle.

0: Kedves hallgatóink, Edward Elgar Hámul hegedű versenyének második andante tételét hallották. Előadta Nigel Kennedy és a Birminghami szimfonikus zenekar Simon Rattle vezényletével. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra 30 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat. Zenekari műhely. 2026. augusztusában 35. jubileumi Zempléni Fesztivál. A szerkesztő Magyar Kornél.

Antonín Dvořák 9. új világ szimfóniájának népszerű hangjaival köszöntöm a zenekari művek kedvelőit a 35. jubileumi Zempléni Fesztivál klasszikus koncert kínálatával. Ennek élén az augusztus 14-i nyitó hangverseny egyik műsorszáma 4. tételének fő témájával. Dvořák mellett a másik zeneszerző az immár 20. századi klasszikus George Gershwin már sejteti, hogy ez alkalommal a művészeti seregszemle számos műfajon át Amerikára irányítja a közönsége figyelmét. Gershwin F-dur zongoraversenyében az amerikai születésű műfajokat vonultatja fel. Az első tétel a jazz, a második a blues, a harmadik pedig a ragtime világába nyújt betekintést, élvezetes, virtuóz zongoraszólam segítségével, amelyet Szűcs aportolmácsolásában hallhatnak. Dvořákot, mint sok más zeneszerzőt is, megihlette az amerikai földrész. 9. szimfóniájának megírásakor a szerző tudatosan törekedett arra, hogy amerikai karakter legyen. Az amerikai őslakosok egyetlen dallamát sem használtam fel, vallja a szerző, de olyan témákat írtam, melyek az eredeti dalokat visszatükrözik, ezeket pedig a modern ritmika és a kontrapunkt eszközeivel továbbfejlesztettem. Az első tételben ráismerhetünk a Lágyan ring a kocsi kezdetű spirituális dallamára, a második és harmadik tételt Henry Wadsworth Longfellow indiánokról szóló költeménye a Hiawatha éneke ihlette.

Sárospataki Rákóczi vár udvarán 20 órakor tartandó nyitó hangverseny után talán kedvük van még műfajt váltani, hiszen 22 órától a Szabó Gábor díjas dobos és zeneszerző Bágyi Balázs és kvartettje, Sosó Lakatos Sándor szaxofonozik, Olá Dezső elektromos zongorán és Olá Péter bőgőn játszik. A jazz rajongókat a közeli Erzsébet utcai borteraszon várja. Augusztus 15-én szombaton este 20 órától a Sátoralja újhelyi városháza udvarára a Quintessencia produkció bemutatójára invitálja az opera kedvelőket Miklósa Erika és énekművész növendékei. Mozart és a múzsák című opera gálájuk egy az emberi lélek rejtelmébe vezető varázslatos utazásra csábítanak, ahol Mozart legismertebb operáinak szereplői kelnek életre, bemutatva férfi és nő kapcsolatának nagy áromásait. Az előadáson olyan örökérvényű témák elevenednek meg előttünk a zene nyelvén, mint a szerelem, a vágyakozás és a csalódás, miközben az előadást a múzsák szellemisége, a művészi inspiráció hatja át. Kedvcsinálóul hadd idézzem Miklósa Erika híres felvételét, a varázsvóla éjkirálynője áriáját.

Egészen másfajta élményt kínál az Historia del Tango produkció ugyanezen a napon, augusztus 15-én Tarcalon, 19 órától a Gróf Degenfeld szőlőbirtok és kastélyszállóban. Egy sodró lendületű érzéki időutazásra hívja a közönséget, amely végigvezet e műfaj több mint 100 éves lenyűgöző újjáéledésén. Tanúi lehetnek annak, hogyan vált a külvárosi utcák tiltott, provokatív tánca Párizs és London arisztokráciájának kedvencévé, és miként forradalmasította a műfajt Astor Piazzolla a klasszikus zene és a jazz zseniális fúziójával. A színpadon a Tango Harmony Budapest zenekar autentikus lüktető dallamai, a bandoneon síró hangja, a hegedű és a zongora játéka és a zseniális táncművészek mozdulatai egyetlen lángoló éjszakává varázsolják az estét. Dudaszó és muzsika címen régi magyar dallamok szólalnak meg a Lisztdíjas Corpus Quartet, a budafogi Dohnányi zenekar Harsona négyese előadásában, amely 2001 óta rendkívül stílusos és élvezetes formában adja elő a komoly zenei irodalom remekeit. Tagjai Sütő András, Pálinkás Péter, Hegyi Gábor, Pálfi András nem csak negyedszázados jubileumokat ünneplik, de éppen 10 éve találkoztak ugyanis Szokolai Dongó Balázs népzenésszel. Az ismeretségből barátság lett, sőt 2019-ben és 21-ben két közös albumuk is megjelent. Idén a Zempléni Fesztiválon, Herceg-kúton 18 órától a Gomboshegyi rendezvénytéren, augusztus 15-én ősbemutató koncerten a harmadik és negyedik albumuk anyagaiból válogatják műsorukat. Hallgassák a Kapum előtt című népdalfeldolgozást.

Folytassuk klasszikus vonós négyes muzsikával, a budafogi Dohnányi zenekar kvártettjével. Augusztus 16-án vasárnap 5 órai teára hívja a műfaj kedvelőit Varga Nikolett és Mohácsi Orsolya hegedűművész, Csonko Emil brácsaművész és Balázs István csellóművész. Valójában Kávi uzsonnára szól a meghívás a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központba, ahol a Zempléni Fesztivál közkedvelt programsorozatában idén a BDZ Class mutatja be a vonós négyes elképesztően sokszínű és határokat nem ismerő műfaját. A Class Mix nevéhez hűen igazi zenei hullámvasutazást ígér. A klasszikus alapoktól Haydn drámai D-moll kvartettjétől Weiner Leo hamisítatlanul magyaros virtuóz divertimento táncain át vezet a modern kor felé. Felcsendül Derecskei András rafinált jazz double fúgája és a tangó nagymestere Astor Piazzolla lüktető, szenvedélyes fúga szerkezetű remek műve is.

Augusztus 17-én hétfőn Pálházán 17 órától a térségi művelődési házban ad koncertet a Doknányi Zenekar másik kamara együttese, az A la carte. Tagjai Szepesi Bence klarinét, szaxofon, Kanyó Dávid fuvola, altfuvola, pikoló, Bánhegyi Tünde és Kallatóta Hajnalka hegedű, Markó János brácsa, Helec Dániel cselló és Botár Bence nagybőgő. Un petit voyage című estjük egy zenei express vonat, amely a baroktól a filmzenéken át a legforróbb argentin tangóig repíti a hallgatóságot. A különleges hangszer összeállítás, klarinéttal és fuvolával kiegészült vonós ötös képes egy komplett szimfonikus zenekar monumentális erejét és ezer színét megidézni. Repertoárjuk egy prémium étlap, amelyről a legütősebb zenei fogásokat tálalják fel. Vivaldi, Massenet, a japán Hiyashi Joe, Rossini, Kovács Béla, Eduardo Rivera, Horacio Salgan és végül itt is Astor Piazzolla a kínálat. A hangszerelés a zenekar jeles segítőinek, Szűcs Apornak, Szonták Mártonnak és Ott Rezsőnek köszönhető. A budafoki Doknányi Zenekar művészeiből alakult BDZ kamara műhely Szűcs Apor vezetésével augusztus 19-én szerdán az Erdőhorváti Önkormányzat Színház termében tart zenei tűzijátékot. A tucatnyi remek muzsikus egyszerre idézi meg a szimfonikus hangzást és az intim kamarazenélés képzetét. A hangverseny Manuel de Falla hipnotikus és elementáris rituális tűztáncával robban be, hogy azután Glier és Haydn versenyműveinek tételein keresztül a kürt és a cselló legszebb, lírai és virtuóz arcát mutassa meg. Különleges csemegének ígérkezik Mozart zseniális, jól ismert C-dur szonátája, Grieg egyedi romantikus perspektívájából, valamint Brahms G-moll zongoradényesének sodrú lendületű zárótétele. Az est hangulatát Ligeti György népzenei gyökerekből táplálkozó román koncertója, valamint Rosenblatt elképesztő technikai felkészültséget igénylő szellemes Carmen fantáziája emeli a csúcsra. Brahms Rondo alla Zingarese tétele Szűcs Apor hangszerelésében előlegezi az élményt.

Gábor pedig, mint az est házigazdája lép a közönség elé, hogy a konferencié szerepében kalauzolja az érdeklődőket John Williams és Hans Zimmer örökzöld mozislágerei között.

Augusztus 21-én pénteken este 7 órától a Szerencsi Munkás Szent József Katolikus Templomban a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság Hollerung Gábor vezényletével Rossini kis ünnepi miséjét szólaltatja meg, Biziák Dóra és Zentai Károly zongora, illetve harmónium kíséretével. A szólókat Szemere Zita a szoprán, Megyesi Schwarz Lucia mezzoszoprán, Pál Botond tenor és Andrész Ferenc basszus énekli. A rákövetkező délelőttön, augusztus 22-én szombaton, Sárospatakon 11 órától a Művelődés házában folytatja a Zempléni Fesztiválon is népszerű sorozatát Hollerung Gábor. A programciklus művészeti vezetője, a Liszt díjas karmester ezúttal a szimfonikus irodalom egyik legnagyobb remek művét, Beethoven 5., közismert alcímén Sors szimfóniáját ismerteti és vezényli a Dohnányi zenekar élén. Élő zenei illusztrációkkal, a muzsikusok aktív közreműködésével bontja elemeire a darabot, beavatva a közönséget a kulisszatitkokba, a zeneszerzői zsenialitás logikájába és a műtörténelmi hátterébe. A beavatást követően azok is teljesen új füllel, mélyebb átéléssel fogják élvezni a hangjegyek mögött rejlő gigászi küzdelmet és a sötétségből a fénybe vezető győzelmet, akik már számtalanszor hallották a darabot. Mielőtt azonban felcsendülnének jól ismert motívumai, hadd említsem legalább a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 23-i záróhangversenyét a Sárospataki Vár udvarán, amelynek 35 éve visszajáró vendégei. Az alapító koncertmester, a Kossuth-díjas Rolla Jánosé és együtteséé az érdem, hogy idén immár jubileumi sorozatán fogadja vendégeit a Zempléni Művészeti Fesztivál. Zárjuk tehát a programsorozat előzetesét Beethoven 5. szimfóniájának fináléjával, a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertfelvételével, Hollerung Gábor vezényletével.

A zenekari műhely Beethoven 5. szimfóniájával ért véget. A 2026. augusztusában tartandó 35. jubileumi Zempléni Fesztivál klasszikus koncertkínálatát hallották a Budafoki Doktányi Zenekar főszereplésével. Részletek szóltak Dvorzsák Új világ szimfóniájából, Mozart Varázsfuvolájából, Szokolai Dongó Balázs és a Corpus Harsona Quartett népdal feldolgozásából, Piazzolla Tangó négyeséből, Brahms Rondo alla Zingarézéjéből, John Williams Jurassic Park filmzenéjéből és befejezésül Beethoven Sors szimfóniája fináléjából. A műsorsorozat szerkesztője Magyar Kornél.

0: Jacques Mercier és Gilbert Einaudi muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban összefoglalom, hogy mit hallhatnak a most következő összeállításban. Elsőként a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkkal készültünk, utána pedig a Megmaradniban. A székelyföldi tusványosra látogatunk, méghozzá a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemre. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Krisztus kereszt az erdőn.
3: A mai adásban először a Heves megyei Lőrinci belátogatunk, majd a Zemplénben fekvő festői háromhuta szakrális kis emlékeit mutatjuk be. Július 24-én pénteken az esti órákban különleges alkalomból gyűltek össze a lőrinci hívek. Ekkor került sor ugyanis a nemrégiben felújított harangláb megáldására. A szertartást este 6 órakor Széles László lőrinci plébános végezte, és azóta a kis harang, illetve a harangláb méltó módon emlékezteti a település lakosait és az arra látogatókat a múlt és a jelen találkozására. Pálinkás Péter polgármesterrel nem most először beszélgetünk a Szent István Rádióban lőrinci szakrális emlékeiről, kis emlékeiről, és a mai beszélgetésünknek az adja az apropóját, hogy nemrégiben felújult és megáldásra is került. Mondhatom, hogy a település legrégibb harangja?
5: Nem a legrégibb, mert a templomban van régebbi harangunk is, de 1771-ben öntötték Budán ezt a harangot. Johann Brauner öntötte, és a Bacsa család kérésére öntötték ezt a lélekharangként szolgáló harangot, és utána pedig 1792-ben egy fogadalmi keresztet is állított mellé a család.
3: Erről is beszélgetünk majd, de először a harangról, illetve a haranglábról. A történetét hogy foglalnánk össze?
5: Hát ugye az 1700-as évek végén állítottott ez a harangláb, akkor került bele ez a harang. Ez
3: hát egy... akkor itt mi volt? Mert most hol vagyunk?
5: Lőrinci vagyunk az Árpádot 59 előtt, itt volt valószínűleg a Bacsa családnak a háza, és a házuk elé állítottak egy haranglábat, amiben egy harangot helyeztek el. Ők egy jómódú családnak gondolható lőrinci lakosok voltak, akik egy harangot öntettek erre a célra. Ez sokáig lélekharangként szolgált, és a harangláb az egy akácfából kivágott Y-alkú forma volt, amit először fel akartunk újítani, tehát úgy vettük ki, hogy ezt fölcsiszoljuk és rendbe tesszük, de annyira benőtte a borostyán, illetve annyira ki volt már repedve, hogy azt nem mertük visszatenni, illetve maga a harangláb az nem betonalapba volt letéve, hanem földbe volt ásva, és eléggé mozgott, már ki is volt kötve a mögötte lévő fához, így eldöntöttem azt, hogy hát ezt nem fogjuk tudni megmenteni, és akkor egy új haranglábat terveztünk ide.
3: Akkor folyamatosan 1771-től állt itt egy harangláb?
5: Feltételezhetően igen. Hát a harangnak az öntése az akkor történt, ez bele van ütve a harangba, tehát onnan vesszük ezt az évszámot. Azt tudjuk, hogy a helytörténeti kalendáriumban mondjuk így, az 1780-as évektől már itt volt egy kereszt, és feltetően vagy együtt, vagy valamilyen időeltolódással megépült mind a kettő itt.
3: Nincs túl magasan, mint általában a haranglábakon lévő harangok, ez a harang sem, de nem tudom kivenni, hogy mi a motívum rajta.
5: Én szerintem Szent Mihály van rajta, mivel hogy lélekharangnak készült. A hátoldalán is van egy címer, amit pontosan nem tudok megmondani, hogy mit ábrázol, de fényképet tudok róla mutatni, lehet, hogy akkor ön jártasabb, egy pillanat is megmutatom.
3: Ezt én sem tudom kivenni, őrzi még úgy látszik a titkát legalábbis előttünk
5: igen.
3: A harang. Közben érkezett ide egy hölgy. A kedves nevét először is megtudhatod?
6: Szücsni Petro Ágnes.
3: Ön gondozza itt a keresztet?
6: Igen, meg
3: a
6: kereszt környékén? Ebben van, mert volt olyan, hogy fogadjunk örökbe egy keresztet a Latorci Csaba elnök úrnak a kérésére, és ezt a keresztet én fogadtam örökbe, ezt a Bacsa keresztet, és akkor én gondozom a barátnőmmel.
3: És miért pont ezt?
6: Azért, mert volt nekem egy nagyon idős rokonom, és Marika néni, és annak idején annó, mikor még majdnem össze volt szakadva a kereszt, akkor ő gondozta, és akkor megkért engemet arra, hogy úgy hagyomány szerint, hogy hát gondoznám-e, igenis gondoznám, és akkor utána meg a polgármesterünk először ugye felújította a keresztet, most meg ugye a haranglábat, és így szerencsém van, mert nagyon szép, mondjuk addig is szép volt végül is, meg ugye itt lakok közel, és akkor minden reggel jövök locsolni.
3: És az állítató leszármazottai, Bacsák már nem élnek?
6: Bacsákból nem él senki, senki nem él már sajnos.
3: És mit jelent, ha nem is napi szinten, de rendszeresen ez a gondozás?
6: Ó, az lelkiekben rengeteget. Nekem ugye meghalt fiatalon a fiam, és akkor én innen most rengeteg lelki erőt kapok, meg segítséget.
3: Nagyon szépen kitetszett virágozni, körbe virágozni. Most is vizet hozott.
6: Igen, igen, otthon hordom a vizet. Hát igen, mert most volt az avatása a harangnak, meg a haranglábnak, de egyébként is mindig van. Ezek a virágok mindig vannak. Kaptunk ugye oda egy élő virágot, és akkor azt most már minden nap locsolom.
3: Köszönöm szépen, kívánom, hogy még sokáig gondozhassa ezt a keresztet.
6: Köszönöm, további szép napot.
3: Akkor vissza a haranglábhoz. Mi az, amit még tudnunk illik róla?
5: Történetileg ennyit tudunk róla, hogy ugye mikor is kiöntötte, ugye Budán öntötték. Magáról a haranglábról még annyit érdemes tudni, hogy ezt összefogással csináltuk. Tehát a képviselőtestületnek a tagjai, külső bizottsági tagok, lakossági összefogás volt, aki adományozott, volt, aki a saját munkájával, volt, aki kapcsolataival segített. Ez a haranglábe az összefogásról is szól. Elkezdtük ezt már felújítani régebbről ezeket a kereszteket, illetve egy Nepomuki Szentlélek szobrot állítottunk az Agyvaparton. Ott annak az a története, hogy a második világháborúban egy orosz tank neki rontott ennek a emlékműnek, és maga a talapzatnak a helye az megmaradt, illetve maga a romja, a szobort az eltűnt, de volt egy felajánlás, közel azt lehet mondani, hogy most már egy 30 évvel ezelőtt készült egy fából farakott Nepomuki Szent János szobor, ami sokáig a templomban volt, és akkor összefogtunk, hogy állítsuk helyre a talapzatot, és akkor ezt a szobrot is fel kellett újítani, mert már ez is idő, hát nem is van a fasfoga, de a szúhoz megette, és felújítottuk ezt is, és az is most kint van az Agyaparton, azt pedig tavaly adtuk át.
3: Akkor beszéljünk még egy kicsit erről a keresztről. Ennek van neve is, Bacsa kereszt. Nemrégiben ez is megújult. Ez egy fakereszt.
5: Igen, ez egy fakereszt. Ez is megtalálható a tájházban a régi keresztnek a szerkezete. Eléggé elhasználódott, tehát itt mind a kettőnek, a haranglának, vagy csak a keresztnek is az volt a baja, hogy nem volt kiemelve a talajból, hanem a talajból volt beletéve a fakereszt, illetve a fa harangláb. Így ezek elkezdtek korodálni, és ugye most az látszik, hogy betonba tettük, kiemeltük, és ilyen vaskelyhetettünk köré, hogy a víz az ne tudja kikezdeni a fát. Bízunk benne, hogy sokáig majd jó lesz.
3: És ez mindig is egy fakereszt volt?
5: Igen, ez mindig fakereszt volt. Hát annyiban változott, hogy maga a szerkezete az, ha jól emlékszem, 10x10-es volt, és 15x15-ös kemény fából csináltuk meg a keresztet, de valamivel tartósabb lesz, gondolom én, illetve hát maga a kiemelése is, sokat javítottunk azon, hogy tovább helytálljon.
3: Milyen gondolatokkal érkezett a megáldásra, miket osztott meg a megjelentekkel?
5: Itt egy városvezetőként én abban gondolkozok, illetve nem csak én, hanem azt gondolom, hogy a barátaim is ugyanúgy gondolkoznak, hogy nem csak azzal kell törődni egy városba, hogy utakat, járdákat, épületeket újítsunk, vagy adjunk át a város lakosságának, hanem a múlttal is tisztában kell lenni, hogy kik voltak, akik előttünk éltek és tettek a városért, és az ő értékeiket, illetve az ő gondolataikat azt meg kell őrizni és meg kell mutatni, hogy akkor is voltak olyan emberek, akik a városért akartak tenni. Úgyhogy ez itt helytörténetileg, ez egy emlékhely nekünk, én azt gondolom, és megdöbbentő volt ahhoz képest, hogy mennyien voltak először a keresztszentelésen, és hogy mennyien lettek a haranglábállításakor, vagy harangáldáskor. Jelentősen többen jöttek ki, illetve most volt ugye Szent Anna búcsú is, ahol ilyen családi napot szerveztünk, ott is jelentősen többen jöttek ki. Tehát az látszik, hogy elkezdeni nehezebb volt, vagy kevesebben érdeklődtek az emberek, de most van egy tendencia, amit én nagyon jónak ítélek, hogy egyre többen mutatják meg, hogy igenis érdekli őket a múlt, érdekli őket a lőrinci történelem, és részesei akarnak lenni. Tehát mind az adakozásban, mind a munkában tevékenyen részt akarnak venni úgymond a város életében. Én azt gondolom, hogy ez jó út, és ezt folytatni is fogjuk tovább.
3: Van egy kis fémtábla, ami összefoglalja a Bacsa kereszt, illetve a harangláb történetét, és azt írja, hogy sokáig a település lélek harangjaként kondították meg, ezt már mondtuk. Most mi célt fog szolgálni a felújítás után?
5: Hát hasonló célt szolgál. Én azt gondolom, hogy minden család nyugodtan kijött és elbúcsúzhat a saját halottjától. Ez nincs lerakatolva, nincs elzárva senkitől. Ennek pontosan az lenne a célja, hogy mindenkit tudjunk kellőképpen elbúcsúztatni, vagy el tudjunk tőle válni. Ugye egy új világba kerül minden egyes halottunk. Én azt gondolom, hogy könnyebbség az itt maradottaknak, hogy valamilyen módon ki tudják fejezni azt, hogy fáj, hogy valaki elment közülünk, és föl tudjuk oldani ezt a köteléket, hogy könnyebben tudjunk ettől a fájdalomtól szabadulni.
3: Hogyan is szól, ha valakiért szól a lőrinci kis harang? A felújított lőrinci haranglábról a kezdeményezőt, Pálinkás Péter polgármestert hallották.

0: És most, ahogy ígértem, a zempléni három utas szakrális kis emlékeit mutatjuk be. Beszélgető társam Verbovszky Dániel, helytörténeti kutató. Itt állunk három után, pontosabban három huta, új huta nevű részén. Valóban ez a legújabb része ennek a három részből álló településnek?
1: Mondhatjuk, bár azért ez sem olyan új. 1740-es évekre tehető a létrejötte, amikor az óhutai üveggyárban, amit II. Rákóczi Ferenc fejedelem alapított, olyan intenzitással folyt a művelés, hogy elfogyott a gyár környéki erdő, ugye rengeteg fa kellett az üveggyártáshoz, akkor telepítették át ide a gyárat, ide a most látható harangláb köré, és úgy alakult ki Újhuta. Aztán, amikor ismét költöztetni kellett, akkor Középhuta. Tehát valójában Újhuta és Középhuta közül talán Újhuta volt a régebbi, igen, de ugye azért lett Újhuta, mert volt már Óhuta, akkor lett Újhuta, és utána a kettő között lett Középhuta.
0: Na akkor nem csak be minket az elnevezés, és itt állunk a Vitéz Csupka Károly Hadi Múzeum udvarán. Ez egy olyan múzeum, amelyet tulajdonképpen az inspirált, hogy az ön ükapja is részt vett az első világháborúban. Róla nevezte el ezt az épületet. Aki még nem látta, mindenképpen jöjjön el megnézni, hogy mi van benne. Nagyon igényes a tárlat. És az udvarán pedig van egy igazi barlang.
1: Így van, ez egy igazi barlang. Azt kell tudni a történetéről, hogy itt Újhuta település részen, különösen ugye a házak mögé szűkül a völgy, a házak mögött kezdődik a hegy, és ezen a település részen figyeltő meg ez a sziklába vájt vermek, inkább mert pincéknek nem nevezném őket, be tudtak tenni mondjuk fát, hogy egy kicsit szárazon legyen, vagy idéglenesen zöldséget. Lehet, hogy ezeknek le volt rekesztve az eleje valami fa lezárása a fajtóval, de nem tudjuk igazán, mert amik jelenleg vannak, az már mind ilyen nyitott, és ennek az a története itt a mi barlangunknak, hogy amikor mi megvásároltuk a házat, meg annó még Kassai Gyuri bácsi idejében is, ez egy ilyen benőtt fűvel, bokrokkal benőtt verem volt, amit nem igazán használtak.
0: Az előző tulajdonos Kassai György, és a ház 1928-ban épült.
1: Na, akkor jutották fel a Pillár család, ifja Pillár Károly, de valójában az építés az 1870-80-as évekre tehető, és az idősebb Pillár Károly építette. És itt a barlangra visszatérve, el volt hanyagolva, kőporos zsákok, meg beszáradt messzes zsákok voltak benne, és akkor kitakarítottuk, és hát gondolkodtunk, hogy mi legyen belőle. Ugye két dolog adta magát. Az egyik, hogy legyen egyfajta bunker, ez is egy kiállítási része a hadimúzeumnak, és a másik része pedig ez a lurdi barlang. Ennek az ötlete pedig onnan jött, hogy a feleségem nagymamája, Fűzéren, nekik az udvarukon áll egy lurdi barlang, nagy tisztelője volt ugye a lurdi szűznek, és az én dédnagymamám pedig, anyai dédnagymamám Hidas Németiben, ő pedig mindig szeretett volna egy lurdi barlangot ott a templomba, de ez valamilyen úton módon nem valósult meg. És akkor így az ő emlékükre, illetve a dédszüleink, dédanyáink emlékére, nagymamáink emlékére döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy létrehozzuk ezt a lurdi barlangot, ami egyrészt illik a település népi építészetéhez, illetve szakrális építészetéhez, mert van ugye itt a településen több szakrális kisemlék, másrészt itt a temetőre vezető út közvetlen környezetében helyezkedik el, és úgy gondoltuk, hogy ez szép emlék lesz ez a dédnagymamáinknak és nagymamáinknak, és így lett kialakítva, majd egy kis padot is szeretnénk ide, és egy emléktáblát elhelyezni, hogy más is tudja ezt, de itt a kerítésen olvasható is egyébként a története kívülről. A szobrokat pedig részben mi, részben pedig támogatók adományából sikerült megvásárolni, és itt kialakítani ezt a barlangot. A település első lurdi barlangja egyébként, mert már sok kápolna, képoszlop, kereszt van, lurdi barlang eddig még nem volt.
0: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e másik lurdi barlang, de ha itt egy kicsit, nem mondom, hogy hátot fordítunk a lurdi barlangnak, de lépünk egyet-kettőt, akkor látunk egy zöld tetejű haranglábat.
1: Igen, ez a zöld tetejű harangláb a település első, mondhatni, hogy első szakrális építménye, épülete volt, ugyanis harangját 1834-ben szentelték, tehát ebből következtetettünk arra, hogy az 1830-as évek legelején épült, és még ekkor a középutai templom sem épült fel, a település temploma, tehát valóban az elsők között épült fel ez a harangláb. Előtte viszont van egy feszület, ami még régebbi, és ténylegesen az volt az első köztéri feszület itt a községben, mármint ami kőből épült, az az 1820-as években épült.
0: Ez egy olyan harangláb, hogy az alja kő, és rajta van egy faácsolat, azon a már említett zöldtető, be is lehet menni, meg is lehet húzni a harangot. Szól még ez a harang? Húzza valaki?
1: A harang szól még, igen, helyre is lett állítva a vonószerkezete néhány évvel ezelőtt. jelenleg is egy falubelinél van a kulcsa, és hogyha például temetnek háztól, mert ugye itt a új település részen háztól temetünk, akkor harangoznak, amíg kiérünk a temetőbe, illetve ha netán baj lenne, mondjuk tűz, vagy akármi egyéb katasztrófa, akkor igazság szerint arra is szolgált ez, hogy akkor jelezték a falunak. Van is konkrét történet rá, hogy amikor tűz volt, és ezzel verték fel a falut, nyilván mindenki tudta, hogy akkor baj van, és menni kell oltani.
0: Számba vette a település, tehát Óhuta, Középhuta és Újhuta szakrális kis emlékeit, akkor vegyük most sorba. Kettőt már említettünk, a legújabbat, meg talán a legrégibbet.
1: Így van. A három település részen több mint egy tucat szakrális kis emlék található. Itt nem sokkal feljebb, egy 300 méterre van egy úgynevezett Pikla kápolna, amit annak az emlékére állítottak, hogy az 1900-as évek elején ugye volt Amerikába kivándorlás. Kimentek az emberek, valaki ott maradt, de sokan hazajöttek, miután összeszedtek egy kis pénzt, kipróbálták a szerencséjüket. És ennek a Pikla családnak a gyermeke sajnos ott elhunyt, hazahozatni nyilván abban az időben nem volt mód, és az ő emlékükre emelték ezt a kápolnát, egy nagyon szép kápolna, képoszlop inkább, mert be lehet menni, de épp hogy csak be lehet lépni, egy rácsos kapuval van elzárva. Ez van itt legfeljebb, utána, hogy jövünk, akkor itt van a haranglába, és a feszület, amiről már megemlékeztünk. Itt felettünk a temetőben áll szintén egy feszület az 1930-as évekből, de egyébként a régi síremlékek is említésre méltóak. Akkor, ahogy megyünk lefele, ugye érdemes megemlíteni, hogy az egykori Bereczheimen Waldbott vadászkastélynak is van egy kápolnája a kastélyépületben. Lejjebb megyünk, akkor van egy sziklába vájt szentkép, aminek az eredete nem teljesen tisztázott, de valószínűleg itt volt egy iparvasút a faluba az 1900-as évek elején. Ott történt egy baleset, amiben elhunyt egy csendőr örmest, és neki az emlékére készült az a kegykép. Ahogy megyünk tovább, akkor beérünk Középhutára, ott már kezdődnek a ház előtti feszületek, rögtön az első lakóház előtt van egy feszület, ha megyünk le tovább, akkor ott a templomunk, a templom előtt szintén áll egy 1850-ben az eredeti fatemplom felépítésekor állított feszület, attól lejjebb egy ház előtt szintén van egy feszület, illetve vele szemben az egyik ház előtt is van egy feszület, és ahogy megyünk még lejjebb, ott van egy úgynevezett Szutolcsik kápolna, vagy Szutolcsik képoszlop. Ugye itt volt a település szülötte egy elég ismert plébános.
0: Szutolcsik József atya.
1: Igen, Szutolcsik József
0: atya. Hol is találkoztam vele? Valahol?
1: Forrón volt ő sokáig, 40 évig. Egyébként itt van eltemetve Középután, ugye ide való volt. Az ő szülei készítették ezt a Szutolcsik kápolnát a tázuk mellett. És még lejjebb találjuk a faluvégi feszületet, amit szintén egy család állított, de ahogy megyünk át Óhutára, ott van egy üveggyári időszakban egy 1800-as évek végéről származó feszület, Óhután szintén temetői feszület, ház előtti feszületek, úgyhogy én azt mondom, hogy eléggé szépen bővelkedünk szakrális kis emlékekben, ami egyébként egy könyvben is már be lett mutatva, Buckó József néprajzkutató, három uta népi építészeti értéke és emlék valamint sírjelei című kötetében.
0: Nem hagytunk ki egy haranglábat?
1: De kihagytuk az Óhutai haranglábat, igen, Óhuta Regéc felé vezető részén. Szintén az Óhutaihoz hasonló funkciókkal az 1840-es években épült, ha jól emlékszem. Az mellett is van egy feszület, és nyilván azt a haranglábat is használják, hogyha elhunyt valaki a faluba, ugye akkor a temetése napjáig minden nap harangoznak, illetve vészjelzésre, amire szerencsére már jó néhány éve vagy évtizede nem került sor.
0: És az erdő rejt valamilyen szakrális kis emléket, keresztet vagy hasonlót?
1: Az erdő kevésbé, bár itt Komlóska és Háromuta között egy komlóskai kötődésű kereszt áll, szintén világháborús kapcsolódású, világháborúban esett katonáknak a emlékére, illetve elhunyt erdészeknek kopjafájának, valamint kisebb jellegű szakrális emlékek azért előfordulnak, de ilyen nagyobb kereszt vagy építmények közvetlen az erdőben nincsenek, ami talán ilyen említésre méltó, az Óhuta felső végén már erdő alján, vagy egykori kaszálókon áll a pálos kolostorom, vagy hát állnak a maradványai romjai, ami viszont elég fontos szakrális épület itt a községben, ugye 1300-as évekre tehető a keletkezése.
0: Egyébként ezek közül a keresztek közül valamelyiknek van neve, esetleg valaki után lett elnevezve?
1: a kereszteket, ezeket az útszéli vagy ház előtti kereszteket általában oltalmazó szándékkal vagy köszönő szándékkal állították Isten dicsőségére, családtagok emlékére, és általában ezeket egy-egy vagy egy-két család állította, és az ő neveik rajta vannak, és az ő neveik szerint tudjuk őket nevezni, például említettem a Pikla kápolnát, de középuta végén van a Golenya kereszt, vagy üveggyárban az üveges kereszt, mert azt egy üveges nevezetű család állította, vagy a Szutolcsi képoszlop kápolna, úgy tetszik, az is így név szerint talán tudjuk említeni, tehát ilyen családnevek után nevezzük ezeket többnyire.
0: A keresztek közül néhány, vagy talán jó néhány, nem is kőkereszt, a talapzat a kő, de fölül már egy öntvény van.
1: Így van, eredetileg szintén Buczko József kutatásából tudjuk, hogy eredetileg ezek fakeresztek voltak az első időkben, tehát akkor még a sírjelek is, illetve ezek a keresztek is fából készültek, nyilván az adta magát itt a egyekbe, tehát elképzelhető, sőt biztos, hogy sokkal több és sokkal régebbi keresztek is voltak, de fából. És aztán jöttek a kőkeresztek, többnyire a talpuk is, illetve a kereszt részük is kőből volt, és aztán az 1900-as évek elején, amikor már betudtak az emberek vasat, illetve kovácsolt vasat szerezni, és voltak is kovácsok, vagy volt ipari gyártású kereszt, például Kassáról, Kassa környéki kóhukból, akkor terjedt el az, hogy egy kő talapzat és egy fém feszület, amit meg tudtak hozzá vásárolni. Ezek különböző díszítettségűek voltak, különböző mívességűek, de érdemes egyébként őket megnézni, mert például itt pont az üveggyár egy különösen szépen kovácsolt vagy öntött vas feszület.
0: A Vitéz Csupka Károly Halé Múzeum udvarán vagyunk, és visszatekintek a házra, van egy kis fülkéje, egy szobor fülkéje, és benne lakik Mária.
1: Így van, ez a település népi építészetére rendkívül jellemző homlokzat, egy úgynevezett csonkakontyos, oromzatos népi lakóház homlokzata. Ezeknek a lakóházaknak, amiben szerencsére nagyon nagy számban maradt fent a településen, vagy hát nagyobb számban, mint az átlagos településeken, az a jellemzője, hogy díszített volt, hol gazdagabban, hol szerényebben, tükrözte a felekezeti hovatartozását a lakóknak, ugye szinkatolikus község volt, tehát láthatjuk a oltárokon is látható feszületet mellette a két gyertyával, illetve egy oltalmazó Mária, vagy egy Mária szíve szobor került általában a szobor fülkéjükbe, szintén egyrészt utalva a katolikus jellegre, másrészt óvva a lakóházat és az előtte elhaladókat.
0: Fiatal ember itt született, vagy hát
1: igen,
0: új Sárospatakon, vagy Újhelyben?
1: Hát Sátorújhelyen a kórházban, de igen.
0: De innen származik.
1: Innen származok,
0: de nem származott el, sőt visszavágyik ide. Három hutára, szinte hetente, két hetente Budapestről visszajár. Miért?
1: Így van, sajnos jelenleg életvitelszerűen nem tudok itt élni a családommal, de tervben van az, hogy visszatelepülünk, addig pedig, ahogy ön is mondta, hetente, két hetente ünnepnapokon, szabadságokon jövünk ide Hutába, illetve a feleségemékhez is járunk, azért elég gyakran Fűzérre ide a hegy túloldalára. Szeretjük mindketten a vidéket, a gyermekeink is nagyon jól érzik itt magukat, és hát nyilván itt van a család, itt vannak a szülők, nagymamák, dédnagymamák, tehát van miért hazajönni. És ez még pluszban jön az, hogy én itt elég erősen foglalkozom a helytörténettel, a rendezvény szervezéssel, a település életébe, azért igyekszek minél jobban részt venni, és minél többet tenni a településért.
0: Az elmúlt percekben a zempléni háromhutas szakrális kis emlékeit Verbovszky Dániel helytörténeti kutató mutatta be, és ezzel mai műsorunk véget ért. De mielőtt elbúcsúznék, hangozzék el szokásos felhívásunk. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Új adással két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Mai műsorunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Széli Katalin, a Magyarországgyűlés volt elnöke mondták el véleményüket a témában. Grunda János műsora következik.
2: Egy titkot osztok meg önökkel. Ide egy másik beszélgetést terveztünk. Szabin German, ismert közéleti aktivista, transzilvanista lett volna ma a vendégünk. Sajnos egy sajnálatos ok miatt ennek nem lehetett most itt keretet adni, de a témánk az mindenképpen kapcsolódik ahhoz, amiről vele beszélgettem volna. Nyilván transzilvanizmus kérdése az kapcsolódik a régiók Európájának a kérdéséhez. Na most a kisebbségi jogoknak az európai térségen és az Európai Unión belüli sorsa, jó, az európai térség az nyilván több, majd Kalmár Ferenc fog részletesen is gondolom beszélni erről, hiszen neki nagyon jelentős munkássága volt az Európa Tanács közgyűlésében. Tehát a régiók Európája lekerült a napirendről, tehát az a nagyon is megejtő jövőkép, vízió, amit de Rougemont, francia gondolkodó fogalmazott meg még a 60-as években, és amelyre a 90-es évek első felében az európai architektúra víziója épült, nevezetesen, hogy ez egy háromszintű politikai térség lesz, a régiók, az államok és az Európai Föderáció vagy Konfederáció szintjei fogják meghatározni, és mindegyik szint a szubszidiaritás nevében fog működni. Nos, ez tulajdonképpen az elmúlt 20 évben lekerült a politikai napirendről, az európai politikai térszerkezete átalakult, és hát ez az, ami tulajdonképpen az európai kisebbség jog involúcióját, elnézés, hogy ezt a csúnya idegen szót használom, tulajdonképpen meghatározta. Na de hogyan tudnánk ezt a folyamatot tulajdonképpen egy jó értelmezési keretbe helyezni? Én most erre teszek kísérletet, és elnézést kérek, hogyha az első néhány mondat az egy túlságosan teoretizáló bevezetésnek tűnik, de úgy hiszem, hogy fontos lesz, és igyekszem rövidre fogni ezt a bevezetést. Arról lenne szó, hogy több érdekes új politikai elmélet úgy osztályozza, klasszifikálja az államokat, helyesebben nem is az államokat, hanem az állami viselkedés módot, hogy alapvetően ennek két alapmintája van, a birodalmi és a nemzetállami. Kéretik már is mind a kettőt kis idézőjelbe tenni, és tudomásul venni, hogy nem világosan elkülönülő kategóriákról van szó, hanem történelmi színjátszásnak kitett kategóriákról van szó. És ennek a lényege, ahogy Joram Hazon, izraeli-amerikai politika tudós ezt egy nagyon érdekes könyvében kifejtette, ennek a kétféle állami viselkedés módnak a lényege az, hogy a nemzetállami, a nemzet az modern kategória, de mint nemzetállami, ő már az ókorba felfedezte egy tulajdonképpen olyan állami viselkedés, amelyre egy kulturálisan és tradícióiban meghatározott közösség a vezetőivel tulajdonképpen rááll, mint útvonalra, és Hazony az izraeli törzseket hozza fel. A mózesi törvénykönyvek szerint ezek az izraeli törzsek, királyságok tulajdonképpen úgy működtek, hogy a királynak a feladata, az uralomnak a feladata az volt, hogy megőrizze a közösségnek a tradícióit, nem kívánt terjeszkedni más irányba, és az uralom az nem új célok kijelölését, hanem az öröklött hagyományrendszer életben tartását jelentette. Ezzel szemben szintén az újkorban megjelent a birodalmi viselkedésmód, amelynek a jellemzője a terjeszkedés. A terjeszkedés az általában egy nemes eszme, főleg egy béke eszme nevébe történt, és már az ókori birodalmak kapcsán és a római birodalomtól kezdődően a Pax Romana eszményén keresztül világosan megfogalmazódott az, hogy egy egyetemes béke érdekébe történik a terjeszkedés, hogy ennek a béke eszmét, ezt tulajdonképpen az akkor ismert világban érvényesítsék. Innentől kezdődően a történelem során megfigyelhető e két állami viselkedés módnak a valamiféle folytonossága, egymással való ütközése, kiegyezése, és az a térség, és akkor most érünk el Európához, ahol ez a dolog folyamatosan végbe ment, ennek a dinamikája, az tulajdonképpen Európa volt. A legmodernebb birodalmakat Európa produkálta a világtörténelem számára, és a modern nemzetállamnak a mintáját is Európa a Veszváliai béke után ő dolgozta ki, és hagyta ránk mind a mai napig, és azóta Európa története egy folyamatos belső hullámzás, hol a birodalmiság, hol a nemzetállamiság tört előre. A második világháború utáni korszak az tulajdonképpen a nemzetállamok korszaka volt, a birodalmak jelentős részét letörték, és hát innentől kezdődően az európai egységesülés az tulajdonképpen a nemzetállamok együtt létezésének a talaján alakult ki, és az első európai egységeszmék tulajdonképpen azt szolgálták, hogy egy olyan nemzetállamok közötti, államok közötti együttműködés alakuljon ki, amely birodalmi túlsúlyt nem tesz lehetővé, megakadályozza újabb birodalmaknak az előtörését. Nos, ez az alapító eszme, az európai egységesülésnek ez az alapító eszméje, valamikor hát megbicsaklott. Most nem mondanék évszámot, többféle diagnózisa van ennek. Sokan a Maastrichti szerződéshez kötik az európai integrációnak azt a forduló pontját, ahonnan tulajdonképpen elkezdődött egy kvázi birodalmi építkezés Európában. Mi jellemzi a birodalmakat, és azért, hogy lássuk, hogy mi történt Európával, érdemes a birodalmi építkezésnek két jellemzőjét még egyszer leszögezni. Az egyik a terjeszkedés. Itt az Európai Uniónak a bővítése is tulajdonképpen egy terjeszkedési logika. És itt gyorsan hozzáteszem, hogy ezeket a kategóriákat, hogy birodalom és nemzetállam, én most csak leíró kategóriaként használom, tehát egyelőre ne kapcsoljunk semmilyen értékmozzanatot ehhez. Az Európai Unió bővítése az egy terjeszkedési logika. Nyilván nem a klasszikus területhódító terjeszkedés, hanem valamiféleképpen egy minta, egy kultúra, és egy béke eszme jegyébe történő terjeszkedés, de ma már tudjuk a Pax Britannica és a Pax Americana birodalom története után, hogy a kulturális terjeszkedés az egyben a befolyásnak, a politikai és a gazdasági befolyásnak a terjesztése is. Az Európai Unió a globalizáció korában rákényszerült arra az átalakuló geopolitikai környezetbe, hogy maga is próbálja meg birodalomként viselkedni, mert különben visszaszorul. Nos, ez tehát a terjeszkedés az egyik. A másik, ami a birodalmaknak a jellemzője, egy másfajta állampolgárság eszme, gondolkodás, mint amit a klasszikus nemzetállamok kigondoltak. A klasszikus nemzetállamok esetében az állampolgárságnak az alapja egyfajta identitás és tradíció és hűség közösség, ami az állampolgárok sokaságát az államhoz köti. A birodalmak esetében nyilván a terjeszkedésből és a nagy területűségből adódóan kulturális kohézióról nem lehet beszélni. A birodalmak ezt a kulturális kohéziót behelyettesítették általában valamilyen szolgáltatói közösséggel. Adnak a birodalmak polgárainak valamit, és ugyanakkor követelnek tőlük valamit. Ennek számos történeti változata van, nem célunk ebbe most belemenni.

0: Azonban nagyon fontos látnunk a következő dolgot, és akkor itt jutunk el tulajdonképpen a kiinduló kérdésünkhöz, hogy miért változott meg a kisebbség politika, kisebbség jog érvényesülésének a lehetősége Európába. Nos, azért, mert ez a típusú állampolgárság gondolat és állami viselkedésmód átalakulása tulajdonképpen rákényszerítette az európai térséget, hogy ebben a kérdésben visszalépje. Hogyan? És akkor itt látjuk az érdekességet. Ez már napjaink kérdése az, hogy a nyugat-európai államoknak az egyik fő kérdése a migráció nyomán átalakult társadalom. Ők már a klasszikus nemzetállami modell keretében nem tudják fenntartani azt a típusú hűségközösséget és kulturális közösséget, amely a klasszikus nemzetállamokat jellemezte. Ugyanakkor ezeknek a nyugat-európai magállamoknak, amelyek létrehozták az Európai Uniót, van egy kettős történetük. Egyrészt Európán belül nemzetállamok voltak, de erős nemzetállamokként, korai nemzetállamokként a világ többi része felé birodalomként viselkedtek. Tehát két arcúak ezek az államok. Van egy birodalmi múltjuk, és van egy nemzetállami múltjuk, és a birodalmi múlt több ok folytán tulajdonképpen abba az irányba vezényli ezeket az államokat, hogy a birodalmiságot most, a birodalmisági törekvéseket tulajdonképpen az Európai Unió egészére kiterjesszék, és ebből adódik egy olyan kettőség, amelyet szinte a napi politikában is tapasztalunk, és emlékszem, annak idején Orbán Viktor többször is elmondta, több beszédébe is, ő felajánlott tulajdonképpen egy alkút a nyugat-európai államok felé. Ők nyugodtan alakítsák a belső életüket, és a migráció kapcsán fogadjanak el olyan politikákat, amilyeneket akarnak, de Közép-Európa államait hagyják meg a maguk tradíció szerinti politika szervezésbe, és ez lehetne az európai egység, vagy az átalakuló európai egység fennmaradásának egyfajta új alapító dílje, alapító egyezménye, ha sikerülne ezt a dolgot kimunkálni. Ez a dolog nem úgy tűnik, hogy sikerült, és innentől kezdve tulajdonképpen azt tapasztaljuk a jogok kodifikációja és a kisebbségi jogokat érintő felfogás tekintetében, hogy egy nagyon divatos kulcsszó, a multikulturalizmus fogalma is megkettőződött. A multikulturalizmus fogalmának ma már két értelme van, és amit Nyugat-Európában uralkodóvá kívánnak tenni, az tulajdonképpen egy birodalmi multikulturalizmus, amelyik nem kulturális és nyelvi identitáshoz, hanem egy ilyen általános szolgáltatói közösséghez tartozik. Én úgy látom, hogy a nyugat-európai államok ebből adódóan egy olyan átalakuláson mennek át, amit én úgy neveznék, hogy egy új állammodell, a szállodaállam van kialakulóba, amelybe tulajdonképpen bármilyen polgár, hogyha megfelelő szolgáltatási szabályokat figyelembe vesz, akkor megkaphatja ennek a szállodának a szolgáltatásait, majd bármikor távozhat onnan. Tehát egy ilyen, hogy úgy mondjam, piaci alapon rendezett átjáróház állammodell van kialakulóba, amelyben az állampolgári hűségnek a klasszikus 19. századi és nálunk Közép-Európában érvényes mintái eltűntek. Na most a multikulturalizmusnak a nyugat-európai fogalma ehhez kapcsolódik, miközben mi közép-európaiak úgy tartjuk, bár egy kicsit ez a terminus most lejáratónak tűnik, érzünk benne már egy pejoratív ízt is, amikor multikulturalizmusról beszélünk, de a mi felfogásunkban a multikulturalizmus Európa klasszikus történeti multikulturalizmusát jelenti, azaz táji őslakós csoportoknak történeti, nyelvi, kulturális együttélésének a multikulturalizmusát. A nyugat-európai multikulturalizmus az tulajdonképpen, tehát nem kulturális alapú, de mivel egy szolgáltató államnak a legitimációjához kapcsolódik, ezért szükség van arra, hogy a kulturális vagy a sajátosság tagolásnak valamiféle mintáit tulajdonképpen felmutassa, és általában nem kultúrák, nem feltétlenül kultúrák mentén, hanem inkább biológiai kategóriák mentén kezdik az emberi társadalmat felszabdalni, és olyan csoportokat létrehozni, amelyek jogokat kapnak szolgáltatás formájában. Nem térek ki erre, mert nem témánk az LMBTQ közösségek, meg a faji kérdésnek az instrumentalizálása kapcsolódik ehhez. A lényeg azonban az, hogy a jogoknak az az átinstrumentalizálás, amely a klasszikus kisebbségi jogok kárára történik meg, tulajdonképpen ehhez a politikai érdekhez kapcsolódik. És akkor úgy hiszem, és itt meg is állnék, nem húznám tovább, hogy tulajdonképpen érzésem szerint itt kezdődik az európai kisebbségi jognak a kálváriája. Tovább visszaadnám a szót.
1: Akkor én köszönöm, vissza is veszem, ha már voltam olyan kedves, és a Miklósnak megadtam a szót, mint hozzáértő és szakmabéli elemzőnek. És ha megengedik, de jó is volt, hogy ezt így építettük fel, mert egy jó apropót és végszót adott ahhoz a Miklós, hogy én egy olyan felütéssel kezdjem a bevezetőmet, ami arról szól, hogy mi az a néhány dolog, amilyen kihívással ma Európa szembenéz. Miklós már szólt arról, az egyik ilyen a migráció, és nyilván az ehhez kapcsolódó kulturális sokszínűség. A másik ilyen kérdés véleményem szerint a demográfiai problémák, ami egyébként tulajdonképpen a migrációval össze is függ. Harmadik ilyen kérdés, amivel szembe kell nézni Európának, ez a háború, és a negyedik pedig a digitalizáció. És hadd kezdjem azzal, ami a migráció kérdését jelenti, és valahol a mai kisebbségvédelmi európai kérdéseink gyökere is itt keresendők, mégpedig az őshonos nemzeti közösségek, és itt azért szeretnék egy distinkciót tenni, ha megengeditek, hogy akkor, amikor mi itt kisebbségvédelemről beszélünk, mi a nemzeti kisebbségekre gondolunk. Ezt csak azért is tettem, mert voltam olyan Európai Uniós fórumon, ahol a nemzeti kisebbségek ügyébe gyűltünk össze a magyar közösségek, és az egyik európai korifeus ugye azzal kezdte, hogy az LMBTQ-s közösségekről beszélt, miután mondtuk, hogy lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy arról kéne szólni, de most itt a nemzeti kisebbségi közösségekről van szó. És ezt azért is teszem, mert miért olyan érzékeny számunkra akkor, amikor kisebbségvédelemről beszélünk, a migráció kérdése? 1995-ben született a kisebbségvédelmi keretegyezmény és a 90-es évek elején a nyelvi karta, ami tulajdonképpen ma Európában nemzeti kisebbségek védelméhez kapcsolódik, ami keretjogszabályt ad, tulajdonképpen kötelező, de ki nem kényszeríthető. Erről majd Kalmár Ferenc úr szerintem részleteibe fog beszélni, hiszen az Európa Tanács fogadta el a kisebbségvédelmi keretegyezményt, aminek ő is a tagja volt. És tudni kell azt, hogy ma Európában közel 50 millió azoknak a létszáma, azoknak az európai polgároknak a létszáma, akik nemzeti kisebbségi sorban élnek, őshonos nemzeti kisebbségi sorban. Másként fogalmazva, ők a szülőföldjükön kerültek olyan helyzetbe, hogy kisebbségben élnek. És ehhez szeretném hozzátenni azokat az adatokat, amik ma Európában, ezek 2025-ös adatok fellelhetők, 2025-ben Európában az egyébként nem Európában születetteknek a száma 46,7 millió volt. Ehhez hozzáteszem azt is, hogy 2024-ben a statisztikák szerint összesen 4,2 millió nem európai polgár jelent meg, tehát jött be Európába, de figyelmeztető az az adat is, ami a nem európai állampolgároknak a létszámát jelenti, ami nyilván nem ugyanaz, mint akik a nem Európában születettek, ők is 30,6 millióan vannak. Viszont hozzá kell tennem, hogy addig, amíg 50 millió volt 30 évvel ezelőtt is az őshonos nemzeti kisebbségi sorban élőknek a létszáma, addig az általam említett nem európai születésű, illetőleg nem európai állampolgárként itt élő száma, az pedig összesen duplájára növekedett 30 év alatt. Tehát 20-25 millióról emelkedett 46 millióra, illetőleg, hát ahogy említettem, a nem európai állampolgárok létszáma is megduplázódott. Ez figyelmeztető, és ezért az első állításom az, hogyha a migrációról, illetőleg a nemzeti kisebbségi védelemről beszélünk, akkor az Európai Uniónak az első és legfontosabb feladata az lenne, sőt hozzáteszem az Európa Tanácsnak is, tehát a 47 országnak, hogy szétszálazza és tegyen különbségeket a bevándorló, illetőleg az őshonos nemzeti közösségek jogai, illetőleg a szabályozása között. Ha ezt nem teszi meg, akkor ez mindenképpen hosszú távon Európának stabilitási és biztonsági kérdést fog jelenteni. Ezért ezt, ugye mindig el szoktam mondani, hogy azért arra legyünk figyelemmel, hogy a 21. század második negyed századát kezdtük már meg 2026-ban. Ebben a századból már negyed századot végigéltünk, és hogy mára is oda jutottunk, hogy ezek között egyrészt nem tesz különbséget az európai mainstream politika, és hallgat egyébként az összes többi ügybe, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy úgy, ahogy a Minority Safe Pack, illetőleg a nemzeti régiók polgári kezdeményezések ügyében is elutasítással élt, ahelyett, hogy fölvállalta volna, illetőleg elkezdene egy párbeszédet az országok között, a tekintetben, ami ezeknek a kérdéseknek a feloldását jelenti. És ezt teszi úgy, hogy egyébként az Európai Uniós csatlakozás esetén kötelező az unióba lépő országnak azon a vizsgán átesni, ami a nemzeti kisebbségek kérdéseit jelenti, azonban a belépést követően abszolút a különböző országok belpolitikájának a részévé utalja ezt a kérdést, nem foglalkozik vele, tehát ezért is eléggé egyenetlen, mondjuk Európában a különböző nemzeti közösségek tekintetében az ő státuszkvójuk manapság így a 21. században.

0: Zolbert és a Hard Jazz Band egy-egy felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A tartós hőség miatt Kereki Judit kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár levélben fordult az óvodák és bölcsődék vezetőihez, amelyben a hőségriasztás idejére a rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel. Az intézkedés célja a gyermekek és az intézmények dolgozóinak egészségének és biztonságának megóvása. A bejelentést követően sok orosházi szülőben felmerült a kérdés, vajon orosházán is bezárnak-e az óvodák. Németh Gabriella intézményvezető megnyugtató válaszsal reagált a dolgozó édesanyák és édesapák számára. Elmondta, jelenleg három telephelyük, a Bácska utcai, a Könd utcai és a Móricz Zsigmond utcai telephelyek tartanak nyitva. Mindhárom intézményben klímaberendezés biztosítja a megfelelő hőmérsékletet a csoportszobákban, ezért a rendkívüli bezárásnak nincs indoka. Raffai János polgármesterrel egyeztetve arra a döntésre jutottak, hogy ezzel tudják a leghatékonyabban támogatni a dolgozó szülőket. Orosházán tehát a rendkívüli hőség ellenére is biztosított az önkormányzati óvodai ellátás. Az elmúlt időszakban történt fejlesztéseknek és a város támogatásának köszönhetően a nyitvatartó intézményekben klímaberendezések biztosítják a megfelelő hőmérsékletet, így komfortos környezet fogadja a gyermekeket. Több száz motoros és számos látogató részvételével rendezték meg hétvégén a 10. új kígyósi motoros napot. A nagy hőség ellenére egész nap pezsgő volt a hangulat, a résztvevőkek változatos programok és közösségi élmények várták. Olá Timót új kígyós polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a rekkenő hőség ellenére remek szórakoztatást nyújtott a rendezvény a kilátogatóknak, egyúttal megköszönte a szervezők káját is. A rendezvény programja a reggel kapunyitással indult, ezt kipufogó hangnyomásmérés, közös ebéd és a hagyományos babgulyás követte. A délután során blokkhajító és lassúsági versenyen is összemérhették ügyességüket a motorosok. Az esemény egyik leglátványosabb eleme ezúttal is a motoros felvonulás volt, amely során a résztvevők végighaladtak új kígyós utcáin. Ez tombola sorsolás, majd a Rétság Reader Team látványos motoros bemutatója követte, az estét pedig a Day by Day együttes rockkoncertje zárta. Idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú alsóvárosra. Voltak, akik egész éjszaka virasztottak a templomban, mások több száz kilométert utaztak ezért a hétvégéért. A padsorok megteltek, a gyóntató fülkék előtt két napon át kígyózott a sor. A perzselő forróság sem tudta eltántorítani a zarándokokat attól, hogy részt vegyenek az alsóvárosi Ferences templom legfontosabb ünnepén a hétvégén. A Havas Boldogasszony búcsú ismét megmutatta, hogy a több mint fél évezredes hagyomány ma is élő közösség formáló ereje Szeged vallási és közösségi életének. A kétnapos búcsú nyitónapján, Bálint Sándor születésnapjának évfordulóján a hitvalló néprajztudós élet példája előtt tisztelektek. A résztvevők előbb a néprajzkutató szülőházánál, majd a Mátyás téri mellszobránál helyeztek el koszorúkat. A búcsú nyitószentmiséjét Serfőző Levente plébános püspöki helynek mutatta be Bálint Sándor boldogá avatásáért. Később az ökumenikus szellemiséget erősítve Szaploncai Miklós görögkatolikus esperes vezetett görögkatolikus liturgiát. Az éjszaka folyamán a Mátyás téren szabadtéri keresztutat tartottak a Ferences világi rend tagjai, majd a kolostor udvarán rendezett szabadtéri szentségimádáson közel százan imádkoztak. A szombati napot éjféli gyertyafényes szentmise zárta, amelyet P. Ocsobai Grácián Ferences szerzetes celebrált az elhunytakért, majd a hívek hajnalig virasztottak a templomban. Vasárnap már kora reggeltől érkeztek a hívek az alsóvárosi búcsúba. Keresztalják jöttek Domaszékről, Szent Mihályról és Gyálarétről, sőt Nyíregyházáról és Aradról is érkeztek zarándokok, akiket Mária köszöntő énekcsokorral fogadott a Piarista iskola két népzenei tanára, Fábri Iválovics Tünde és Fábri Géza. A délelőtti ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök celebrálta, amelyet a hagyományos körmenet követett a Mátyás téren. A püspök emlékeztette a résztvevőket arra a folytonosságra, amit a Havas Boldogasszony búcsú képvisel már 500 éve. A A liturgiát követően a látogatóknak lehetőségük nyílt közelebbről is megismerni a helyszínt, kegyhely történeti bemutató és idegenvezetés indult a templomban, a kolostor falai között, valamint a ferencesek gyógynövényes kertjében. Délután külön szentmisét mutattak be a betegekért, az idősekért, az őket ápoló egészségügyi dolgozókért, amelynek keretében kiszolgáltatták a betegek szentségét is. A kétnapos búcsú hálaadó szentmisével zárult, ahol Pékis Efrém ferences szerzetes arra bátorította a jelenlevőket, hogy merjenek közelebb lépni Jézushoz. Van helyük az Isten mellett, az Isten közelében, hangsúlyozta. A kánikula ellenére sok zarándok vett részt a búcsún, a padsorok megteltek a szentmiséken, a gyóntatófülkéknél hosszú sorban várakoztak a hívek, mindkét nap egymásnak adták a kilincset. A személyes lelki feltöltődés mellett a közösség ereje érintett meg leginkább. Felemelő és megható volt látni, hogy ennyi ember együtt imádkozik ugyanazzal a reménnyel a szívében, mondta egy zarándok. Az országos tisztifőorvos a rendkívüli hőség miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el, amelynek idején a szakemberek folyamatosan arra kérik a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűző napon, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, valamint fokozottan figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a krónikus betegekre. Bozsár Stefánia főigazgatóorvos elmondta, hogy a sürgősségi osztályra érkező betegek panaszai rendkívül változatosak. Mint fogalmazott, az idősebb embereknél a már meglévő krónikus vagy egyéb betegségek tünetei jelentősen felerősítheti a tartós hőség. Hozzátette, számos esetben az érintetteket nem lehet biztonságosan otthonukba bocsájtani, ezért a sürgősségi osztályról a belgyógyászati osztályra kerülnek további megfigyelésre és kezelésre. A kommunikációs osztály tájékoztatása szerint az extrém hőség jelentősen növeli az egészségügyi segítséget igénylő esetek számát, ezért a mentők fokozott terhelés mellett végzik munkájukat. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Megújul a Bemtéri Park, tudta meg a Civis Hír. A következő hetekben elindulhat a közbeszerzési eljárása a Bemtéri Park felújításának, jelentette be Papp László polgármester. A fejlesztés célja a Bemtéri Park megújítása, modernizálása, központi elhelyezkedésének kihasználása oly módon, hogy az ismét népszerű látogatott hely lehessen. További cél, hogy a park alkalmas legyen a pihenésre és a megemlékezések kisebb helyi jelentőségű rendezvények lebonyolítására, olvasható a városházi közleményben. A projekt elsődleges célja a zöld infrastruktúra fejlesztése, azonban a projekt keretében a terület jobb megközelíthetősége érdekében a parkoló és szervizút burkolat felújítása is megtörténik, amely csak a célforgalmat segíti. Egyéb közlekedésfejlesztés nem része a projektnek. A szervizút és a parkoló fejlesztése a zöld terület megközelítését és a szabályos térhasználatot segíti elő, olvasható a közleményben. Új parkolót alakítottak ki a Kenézi kampuszon. A 87 várakozó helyet magába foglaló új Zone-in Zone parkolót a volt nővérszálló épületének szomszédságában hozták létre a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Gyula kampuszán, tudatta az egyetem. A várakozó helyek számának növeléséről szóló vezetői döntés 3 hónappal ezelőtt született meg. A fejlesztés azért vált szükségessé, mert egyre nagyobb a gépjármű forgalom a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Gyula kampusz területén. A korábban bokros terület eddig kihasználatlanul állt a megtisztítása, majd a szükséges talaj előkészítő munkálatok után öltött formát az új parkoló tömb, amelyel a Kenézi kampusz eddigi 576 parkolóhely kapacitása mintegy 15%-kal bővül, így a jövőben 663 parkolóhely áll rendelkezésre. Az új várakozóhelyek a legegyszerűbben a Dorottya utcai kapu felől érkezve, majd jobbra fordulva közelíthetők meg. Létesítményi tűzoltóság építési engedélyezése van folyamatban a Hajdúbihar megyei kormányhivatalnál, vette észre az ETDR oldalán a Dehír. A helyrajzi szám alapján azt is beazonosították, hogy a tűzoltósági épületet az Ecopro BM Hungary ZRT debreceni telephelyén építenék meg, olvasható a honlapon. A debreceni déli gazdasági övezetben katódgyárat működtető vállalat a hírportál megkeresésére közölte, a jogszabályi előírásnak megfelelően már van létesítményi tűzoltóságuk, mely jelenleg átmeneti állomás helyről teljesíti szolgálatát, mindaddig, amíg a végleges tűzoltósági épület engedélyezési és kivitelezés munkái be nem fejeződnek. Ez ugyanakkor sem a készenléti képességet, sem a beavatkozási hatékonyságot nem befolyásolja, a szolgálat működése teljes körűen megfelel a hatósági előírásoknak és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság határozatában foglalt követelményeknek, teszik hozzá levelükben. Mint írják, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságuk létszámát, szervezeti felépítését és rendelkezésre álló szakmai erőforrásait az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság határozata határozza meg a telephely kockázatainak figyelembevételével. A szolgálat folyamatos 24 órás készenlétben működik. Ingyenes belépővel és hűsítő élményekkel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek egész héten nyitvatartási időben az országban kialakult és előreláthatóan tartósan fennmaradó hőség miatt, közölte a város önkormányzata az MT-vel. A Kölcsei Központ jelenleg is frissítőpontként működik, így bárki betérhet egy kis pihenésre vagy felfrissülésre, illetve az itt található Bényi Galériában ingyenesen megtekinthető az élő népművészet, a 18. országos népművészeti kiállítás Észak-Alföldi Régió című tárlat. A kiállításon 21 mesterség mintegy 500 alkotása látható. A debreceni nagytemplom is hűsítő-frissítő pontként funkcionál a belvárosban. Előterében idegvíz, a templomi térben kiállítások várják a látogatókat. A modern és kortárs művészeti központban, a Modemben a látogatók a Modem 20 című tárlatot, valamint a földszinten Kádár Emese kiállítását ingyenesen látogathatják, de a közösségi hűtött terek és a kert is igénybe vehető, írják. A Demkin Nonprofit Kft. Ifjúsági házában is lehet hűsölni, itt a Galéria 21 teremben tekinthetik meg a betérők a Fresh Vision Creative Start kiállítást, amelyen a Debreceni Szakképzési Centrum Kreatív Technikum végzős grafikus és dekoratőr tanulóinak vizsgálatása
munkái láthatók, áll a felsorolásban. A Déri Múzeum a Debrecen városkártyával rendelkező látogatóinak szeretné lehetővé tenni állandó kiállításainak térítésmentes megtekintését augusztus 4-e és 7-e között, olvasható a közleményben, amelyben kitértek arra, hogy a Mélius Juhász Péter könyvtár és Fiók könyvtára is várják nyitvatartási időben a hűsölni és olvasni vágyókat. Energiatakarékosan az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn, közölte az MTI-vel a Főnix rendezvény szervező közhasznú nonprofit Kft. Az energiahatékonyság jegyében a fesztivál teljes területén energiatakarékos ledes dekorációt alkalmaznak, amit a korábbi évekhez képest később kapcsolnak fel, illetve elemes gyertyákat használnak majd. Utóbbit szívesen veszik, ha a fesztiválozók is hoznak magukkal. Emellett minden olyan műszaki megoldásnál takarékos üzemeltetésre törekszenek, ahol az a látogatói élmény csökkentése nélkül megvalósítható, így idén a korábban használt világító fénykapu helyett egy molinó kapu fogadja majd a vendégeket, írták a közleményben. Mivel folytatódik a hőség, a fesztivál teljes ideje alatt ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak, emelték ki. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján idén több mint 40 zenekar lép színpadra. A debreceni bor és jazz napokon 50 borászat mutatkozik be, és most is reflektorfénybe állítanak egy meghatározó magyar szőlőfajtát. Az olasz Riesling után 2026-ban a kékfrankos kerül a középpontba. A tavaly nagy sikert aratott szakmai borkóstolók idén is visszatérnek a nagyerdei szabadtéri színpad mellé, míg a legkisebbeket gyereksarokkal várják. A rendezvényre a 12 év alattiak számára belépés ingyenes. Miköze a jegenye árnak az olaszországi Lombardiához, és miért lehet veszélyes papír eperfára mászni? A többi között ezekre a rejtélyekre is fény derül a hétvégén. A botanikus kert titkai szakvezetéses túra során az érdeklődők bebarangolhatják azokat az ösvényeket, amelyek jelentős részét még a 20. század első felében a neves botanikus Só Rezső vezetése alatt alakítottak ki, olvasható a De Híren. A nagyjából 45 perces sét alatt a látogatók megcsodálhatják az éppen nyíló virágokat, és közelebbről is megvizsgálhatják például a mocsárciprus légző gyökereit. A séta érinti Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel szobrát is, így az is kiderül pontosan, hányféle új növénynév köszönhető a híres magyar füvészkönyv szerzőinek. A program szombati napon 10 óra 30 és 11 óra 15 perc között látogatható. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a szabadtéri barangoláshoz az erdei sétának megfelelő öltözet javasolt. A botanikus kerti túrán az agórába szóló belépőjeggyel lehet részt venni. Több tonna tápot adományoztak a debreceni menhelynek, olvasható a dehír.hu-n. A debreceni Bodolai Ferenc Adda Mancsod alapítványnál már alig volt állateledel. Az emberekhez fordultak segítségért, úgy fogalmaztak, talán sosem voltak még ekkora bajban. A segítségkérő szavak sokakhoz eljutottak és sokakat megérintettek, mert most arról számoltak be, hogy a támogatók adományainak köszönhetően közel 4,5 tonna táp érkezik hozzájuk a napokban, addig pedig a személyesen leadott eledelekből kihúzzák, fogalmaztak a menhely részéről. Ötszörös magyar bajnok hoki csatárt igazolt a Deac, írja a klub. Tóth Richárd 1995. november 3-án született Budapesten. A 30 éves támadó a MAC utánpótlásában nevelkedett. 2011 és 15 között az U18-as és az U20-as együttesben szerepelt. A 2012-2013-as idényben az U18-as válogatottal megnyerte a Divízió 2A világbajnokságot, míg a következő két szezonban, 2013 és 14-ben, valamint 2014 és 15-ben már az U20-as nemzeti csapatot erősítette. A 2015-2016-os szezonban bemutatkozott a felnőttek között is, a MAC színeiben a MOL ligában lépett jégre. A 2017-2018-as időnyben tagja volt az Erste Liga győztes és egyben magyar bajnok MAC együttesének. 2018 nyarán a Ferencvároshoz igazolt, ahol rögtön magyar bajnoki címet és Erste Liga aranyérmet ünnepelhetett, ezt a sikert pedig a 2019-2020-as idényben megismételte. Részt vett az IIHF kontinentális kupa ritteni fordulójában is, ahol a Ferencváros történelmet írt azzal, hogy bejutott a legjobb 8 közé. Ugyanebben a szezonban mutatkozott be a felnőtt válogatottban, és tagja volt a magyar csapat olimpiai selejtezőn szereplő keretének is. Harmadik ferencvárosi idényében a 2020-2021-es szezonban sorozatban negyedik magyar bajnoki címét ünnepelhette, az idény végén pedig a Magyar Jégkorong Szövetség Mr. Fair Play díjjal ismerte el. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A menők merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort ezúttal is Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc debrecen nyíregyházi megyés püspök atya, akit innen gyalogos zarándokként kísértek Mária Pócsra az egyházmegyei búcsúra. A menők táborról beszélgettünk Kálmán József plébános atyával, egyházmegyei ifjúságreferenssel.
1: Nagyon szeretem a jó kávét, és azt mondják, akik értenek hozzá, hogy ez a három az egyben, ez nem a legjobb a kávé közül, viszont a nyári ifjúsági programokban nagyon jól működik, mert hogy tulajdonképpen egy programról beszélünk, egy hetes nyári tábor, mégis három részre osztható. Az első részén 5 napot eltöltöttünk Tiszafüreden, és ez most egy újdonsággal hatott a fiatalok számára és a szervezők számára is, hiszen az egyházmegye ebben az évben vett meg ott egy táborhelyiséget, ami hát nem is tábor tulajdonképpen, hanem egy panzió volt, tehát több, mint tábor. Értem alatta, hogy kiváló minőségű szobák, helyek, nagyon jól felépített rendszer, focipálya, tehát nagyon jó adottságokkal rendelkezik ez a hely. Ott 5 napot eltöltöttünk, utána most már hagyomány, hogy mindig átutazunk levelekre, ahol ott plébánián és a plébánia melletti iskola nagy csarnokában egy éjszakára szállást kérünk, és a tábornak a második része, ez a gyalogos zarándoklat levelekről Mária Pócsra. Ez tulajdonképpen egy bő 13 kilométer. Most különösen kedvező volt a gondviselés, és ezáltal az időjárás, mert ez a 30 fok környéke, 28-30 fok napos, de mégsem ez a nagyon égető. Tavaly 35 fokban meneteltünk, azért az kemény volt. De hát püspök atya szoktam mondani, hogy az a zarándoklat, ahol nem izzad, vagy nem ázik meg az ember, ott ez tulajdonképpen nem is olyan igazi zarándoklat. És a harmadik része, amit tulajdonképpen felteszi a koronát erre a hétre, az az egyházmegyei búcsú. És persze rögtön mondhatná az ember, hogy hát egy búcsú ünnep. Elmegyünk egy mise, elköszönünk a szűzanyától is, meg egymástól is hazajövünk, de mégsem. Mert hogy tulajdonképpen itt a fiatalok adják a szolgálatot. Értem alatta, hogy az olvasást ők vállalják, amikor áldoztatni kell, akkor ők kísérik az atyákat a helyükre. Tehát egy picit így benne vagyunk ennek az ünnepnek a vérkeringésébe. És idén nagyon jól esett, hogy minden évben püspök atya külön kiemel, köszönti a fiatalokat, megköszöni ezt a hetet és annak szervezését, de most így egy picit ennek a tábornak így a jelmondatát, a lelkiségét is idehozta.
2: Először a táborral kérdezvén, ugye emlegettük, hogy új helyszín bizonyos szempontból, ez rejte új kihívást, új lehetőségeket, egyáltalán mit rejtegetett szervezői oldalról egy ilyen új helyszín, mennyire kellett átgondolni a hét eseményeit?
1: Az előző hely is kiváló volt, Szeged, Domaszék, első osztály volt a hely, a környezet, a tábornak az adottságai. Talán a legnagyobb nehézséget a távolság jelentette. Tehát ott például egy napot rá kellett szánni, hogy az ember elmenjen, megnézze, körbejárja. Ez mégiscsak közel van, és ha lehet azt mondani, a miénk. Tiszafüreden több lehetőség is van. Egyrészt a strand nagyon közel van, tehát ott több nap is lehetőségünk volt elmenni fürdeni. Másrészt a tábornak és ennek a hétnek talán az egyik legszebb és legfelemelőbb pillanata volt az esti csónakázás és a naplementés esti imádság. Kár, hogy a rádióban nem lehet megmutatni azt a felvételt, amit készítettünk, egészen különleges, ahogy 70 fiatal csónakokba a tavon énekel, imádkozik, és tulajdonképpen nézzük, ahogy ott a hegy mögött lebukik a nap. Nyilván ez lehetetlenség kiszámolni. Tehát azok, akik szervezték és vitték, tudták, hogy mikor kell elindulni, hogy pontban odaérjünk, de az, hogy amikor az imádságot befejeztük, és azt mondtuk a legvégén, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, és abban a pillanatban eltűnt a nap, hát az valami egészen elképesztő élmény. A tábornak a lehetőségei nagyon-nagyon jók. Külön kis kápolnánk van, olyan szobák vannak, ahol fürdőszobák vannak, és persze hát lehetne azt mondani mosolyogva, hogy táborba megyünk, és nem nyaralni, vagy nem hotelbe, de az a tapasztalat, hogy amikor egy szülő felhívja a fiatalt, akkor nem azt kérdezi meg, hogy milyenek a programok, hogy viselkednek a szervezők, hanem mit ettél és hogy aludtál. És ez a két pontja, és azt gondolom, hogy sarkalatos pontja nagyon rendben van a tábornak. Tehát maga a hely, ahol lehetünk, ahol az időnket eltölthetjük, ahol nyugovóra térhetünk, ahol leszünk vagy amit eszünk, ezek nagyon jól megszervezettek is. A sajátunk. Tehát a saját iskolánkban, a saját helyünkön vagyunk. ez azt gondolom, hogy nagyon sokat ad hozzá. Vannak közösségi tereink. Ha az ember el akar vonulni egy kicsit imádkozni, akkor lent egy ilyen pince helyiségben van, a kápolna, a hűvös helyen. Ha beszélgetni akarok egy jót, akkor van társalgó. Ha biliárdozni akarok, erre is van lehetőség. Rekordtámpája, ahol óriási nagy foci derbik mentek minden este jó formán. Csocsó, pingpong lehetőség, és lehetne sorolni. Tehát minden olyan, ami ahhoz hozzájárul, hogy egy középiskolás fiatal is, tehát egy általános iskolás mindenhol jól érzi magát. Oda dobunk egy labdát, és egy hétig el van. De egy középiskolás fiatal is, akinek azért már vannak igénye, és ez teljesen természetes dolog, ő is azt tudja mondani, hogy igen, megérte eljönni, a programokat nem is nézve, csak magát a helyet, mert jó hely, és jól éreztük magunkat.
0: Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: a Bársony Bálint szextett muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Augusztus 6-án délelőtt a Santa Maria dei Angeli Bazilikában a Szent Atya Szent Misét mutatott be a Ferences Lelkiségű Fiatalok Go Franciscan Youth Meeting találkozójának résztvevőivel. Tudatta a Magyar Kurír. Urunk színeváltozásának ünnepén a pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását, és bátran kövessék őt. Asszisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására, jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A mesterséges intelligencia szabályozása rengeteg ponton szól bele az életünkbe, és arra törekszik, hogy biztonságosan tudjuk használni ezt a fantasztikus új technológiát. Fogalmazott Tanács Zoltán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták, vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselő csoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma, július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm emelkedett. Az emelkedő tendencia tovább folytatódott. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt közzétett jelentésében. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként, jelezték. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók, ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőjén. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, tették hozzá. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Általánosan 26 és 31 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 24-től a 28. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Johannes Brahms fantáziáiból hallották a numero 3-as G-moll kapriccsót. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunculai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divattyamult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát, a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni. és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leo pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más mutatott rá 14. Leo. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leo pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leo leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leo pápa. 14. Leo válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnifikát szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leo pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseményen volt a Szent Mise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è il mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma. Örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük, szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint ha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését.

0: rubrikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk, és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
1: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
0: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk! Egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintsük meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szent Atya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
1: Un ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
0: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad, zárta homíliáját Leó pápa az Assisi Angyalos Boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Augusztus 6-án délelőtt a Santa Maria dei Angeli Bazilikában a Szent Atya Szent Misét mutatott be a ferences lelkiségű fiatalok Go Franciscan Youth Meeting találkozójának résztvevőivel. Tudatta a Magyar Kurír. Urunk színeváltozásának ünnepén a pápa arra bíztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását, és bátran kövessék őt. Asszisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A mesterséges intelligencia szabályozása rengeteg ponton szól bele az életünkbe, és arra törekszik, hogy biztonságosan tudjuk használni ezt a fantasztikus új technológiát. Fogalmazott Tanács Zoltán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták, vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselő csoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma, július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm emelkedett. Az emelkedő tendencia tovább folytatódott. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt közzétett jelentésében. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként, jelezték. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók, ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, tették hozzá. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Általánosan 26 és 31 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart B-dur szonátájának első tétele hangzott el. Előadta Iccés Gergely és Szilasi Alex. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Micsoda az a gonosz, aminek elhárításáért a mi atyánk tanítása nyomán imádkoznunk kell? Micsoda az a gonosz, rossz, baj, nyilvánvaló, hogy azért jöttünk zavarba a felelettel, mert igen sok a rossz. Keresésével fáradoznunk szükségtelen. Annyira szorongat bennünket mindenfelől. Betegség és nyomor, szenvedés, balszerencse és halál. Tehát a tapasztalás nagyon megerősíti, és az emberi szív jól meg is érti, ha arra szólítanak föl bennünket, hogy mindezzel a sok nyomorúságunkkal a világ urához forduljunk segítségért. De egyszer már láttuk a mindennapi kenyérrel kapcsolatban, hogy ezt a segítségkérést nem szabad leegyszerűsítenünk. Nem úgy áll a dolog, hogy van ugyan orvosunk a betegség ellen, és mégis Istenhez futunk, mert ő a legkitűnőbb orvos, hogy vannak ugyan hatóságaink a gazdasági nehézségek leküzdésére, és mégis hozzáfordulunk, mint legfőbb és legmegbízhatóbb helyhez. Akkor már láttuk, hogy a keresztény kérés valami más, mint egyszerű és oltalom keresés egy jóindulatú, mindennél magasabb hatalomnál, hiszen így a valóságok világa meseszerűvé, fantasztikussá, komolytalanná válna. Vagy minden a naív, még tudatlan ember illúziójába torkolna, amely menthetetlenül szertefoszlik, mihelyt tisztul a tekintet. Láttuk, hogy a keresztény a gondviseléshez fordul. Hogy pedig a gondviselés micsoda, azt meghatározza az ige. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és a többi hozzáadatik nektek. Bizonyos, hogy Isten részéről az ember irányában szüntelenül munkálkodik a gondviselés. De azzá, amit tulajdonképpen jelent, oly mértékben válik, ahogyan ez az ember egyetértésre lép Istennel az ő országáért való aggódásban. Akkor aztán megváltozik körüle a világ, és neki, aki az Istent igazán szereti, minden a javára válik, és minden hozzáadatik, hozzávetetik. Így van ez itt is. Minden kérés, hogy az Isten távoztassa el tőlünk a rosszat, a gondviselés körében áll és föltételezi azt, amit a gondviselés föltételez, az Isten országával való törődést. De a gonosz, a rossz szóban több is rejlik ennél. A tőle való szabadulás kérése nem véletlenül csatlakozik ahhoz, amely a bűnök bocsánatát célozza. Alig kell egy kissé belemélyednünk ebbe az összefüggésbe, hogy belássuk, mindkét mondat egy és ugyanarról szól. Gonosz az, ami a bűnből ered. Kérdezzük meg mindennapos tapasztalatunkat. Ha van nekem valaki ellen valamim, gyűlölet vagy idegenkedés, akkor sosem kapok róla olyan képet, amilyen a valóságban. Szűrőn kell áthatolnia. Gonosz szűrőn, amelyen a jó fennakad, vagy megritkul, a rossz pedig megsűrűsödik. Szavai sohasem jutnak el tisztán hozzám. Valami más hang nem betevődnek át. Szívességében nem bízom. Rossz indulatot tulajdonítok neki ott is, ahol nincs. Hátsó gondolatokat, burkolt szándékokat. Ami csak tőle származik, az mind ellenem irányuló barátságtalan vagy ellenséges egészé fűződik egybe, úgyhogy gyakran az a látszat, mintha egy gonosz varázsló mindent elrontana és megmérgezne. És ha az a másik nem elég szilárd a valódi igazságban és az őszinte jóindulatban, akkor viselkedésem valóban belesodorja az ellenem való ilyen lelkületbe. Hasonló hasonlót idéz fel. Barátságtalanságra barátságtalanság a felelet, idegenkedésre idegenkedés, a rosszra rossz, tehát igazán gonosz. De honnan mindez, ha nem a bennem rejlő gonosztól, és az ő benne rejlőtől, amelyet az enyém fölébresztett? Ha a szív nehézkes, tunya, közönyös, akkor szürke fájtlat borít a legszebb dolgokra is. Szavak, amelyek megindíthatnak és fölemelhetnek, fakók maradnak. Események, amelyek megrázhatnak, hidegen hagynak. Minden finomság és könnyedség, amely szabadon és szépen szárnyalhatna, tompán a földre hull. Minden, ami barátságtalan és nagylelkűen közelít, lehervad.
a fenséges és nagyszerű eltörpül. Ez is fonákul gonosz, de ez is a szívből eredés annak gonoszságából. Ha egy ember szenvedélyre gyúl, akkor az ott forrong benne, és nem hagy neki nyugtot. Felizgatja mindennapjai ellen. Leértékel előtte embert és tulajdont. Szürkére és unatra mázolja kötelességeit. Érzéseiből és gondolataiból kilop minden rendet, lázadásba kergeti, minden összekuszálódik. Izgat és fáj, lever és elcsábít. Körülötte mindenfelől fölágaskodik a gonosz, és mindez megromlott értelmének a gyümölcse. És még hány efélét lehetne felsorolni. A világ persze még nem világ önmagától. Nem kész ház, amelybe be lehet költözni. Nem lezárt rendje a dolgoknak, amelybe az ember csak beáll. Bizonyos, hogy az is, de így még nem az a világ, amelyre sajátosan gondolunk, amikor mélyebb értelemben kiejtjük a szót. Az az ember részére és részéről áll fönn. Egyszerre két középpontja van. Az egyik ott van mindenütt a dolgokban, a másik azonban az emberben. Pontosabban a meghatározott egyénben, aki éppen szóban forog, szemében, amely a dolgokat szemléli, akaratában, amely beléjük ütközik, szívében, amely azokat megérzi, tőle a dolgokig, a dolgoktól ő hozzá, ebben a viszonyban alakul ki a világ. És nem úgy, hogy csak érzi, szubjektíve a szónak lekicsinlő értelmében, úgy, hogy komolyabb megfigyelés után száma sem kell venni, hanem világ, emberi világ, csak a konkrét embernek a dolgokkal való találkozásából születik. Valóságosan és igazán ő alakítja a maga meghatározott léte szerint. Ha azután benne megvan a rossz, akkor a világban is ott lesz a gonosz. Mindez nem valami jámbor képzelődés, hanem valóságosan megvilágít valamit abból, ami a mi világunk. Bizonyosan tévesnek minősíti az a felfogás, amely abban, ami odakünn van, csak kusza érzettömeget lát, amelyet csak a szemlélő és gondolkodó emberi szellem rendez. Sőt, nagyon is valóságos dolgok vannak odakünn, amelyek az emberrel érintkezésbe kerülnek. De amit a világ tulajdonképpen jelent, az nem ezeknek a dolgoknak az összessége, amelyet azután az ember tükröz, értékel, megragad, hanem a dolgoknak és az embernek eleven együttese, amely ebben a találkozásban alakul ki. És az egész olyan lesz, amilyennek az ember megengedi, vagy meghatározza, vagy alakítja. Az a világ, amelyre Isten a teremtéskor gondolt, csak az emberen át valósul meg. Arra hívta őt az Isten, hogy a vele való találkozáson keresztül fejezze azt be. De akkor azt fogja meghatározni, hogy milyen ő maga. A benne élő jó szépségi és világossá érik a világban, a benne rejlő rossz pedig bajjá. A tárgyalt kérés tehát ennyit jelent. Szabadíts meg a bennünk lévő gonosztól, hogy ne legyen baj a világban. Értesd meg velünk, hogy a rossz az emberben rejlő gonoszságból fakad, a bennem rejlő gonoszságból. Értesd meg velem, hogy a világ mindig megújulhat. A kínlévő jó a szív jóságától, a megváltott szívtől, amelybe te a hit és a keresztség útján beoltottad az új teremtés csíráit. Itt kell az új égnek és új földnek kiemelkednie, amelyben többé semmi gonosztól sem kell tartani, mert nincs többé semmi rossz, csak jóságból fakadó jóság.

0: Liszt Ferenc Szerelmi álmok című szerzeményét Balázs János szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6:30.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főpireink röviden. Bátran végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett, jelentette ki 14. Leó pápa fiataloknak Assisi városában. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre. Augusztus 8-a éjféltől másodfokúra mérsékelte az országos tisztifőorvos a hőségriasztást. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a nagy hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, adta hírül a Magyar Kurír. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetével lakó egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, az érintettek biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, adta hírül a Magyar Kurír. Az imádkozó férfiak a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért ajánlották fel imádságukat. Az imádság elején Cseh Zoltán, a budapest-kőbányai Szent György templom plébánosa tanításában arra mutatott rá, hogy Jézus és a szűzanya felé kell fordítanunk életünket. Arra hívják a férfiakat, hogy a helyi plébániákon, a plébánosok támogatásával, tartsanak havonta férfi rózsafüzér ima alkalmakat. A Mária fiai oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához. A térdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő ima alkalmát szeptember 5-én tartják Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren. Bátran végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett, jelentette ki 14. Leó pápa fiataloknak Assisi városában. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: A Szentatya augusztus 6-án reggel helikopterrel Assisibe indult, hogy részt vegyen a ferences lelkiséget követő fiatalok Go Franciscan Youth Meeting 2026 című találkozóján, adta hírül a Magyar Kurír. 14. Leó pápa megérkezése után a Santa Maria degli Angeli téren találkozott a fiatalokkal, akik kérdéseket tettek föl neki, ő pedig válaszolt nekik. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran kövessék Krisztust és ne féljenek életre szóló döntéseket hozni. Arra is emlékeztetett a Szentatya, hogy Isten igéje, a szentségek és a testvéri szeretet formálnak bennünket Krisztus képmására. A találkozó után 14. Leó pápa a kolostor kerengőjébe ment, ahol köszöntötte az összes jelenlévő ferencest. Assisi Szent Ferenc példája a testvériség, a szolgáló szeretet és a béke evangéliumi útját állította elénk példának, mondta a pápa. Olaszország 1546 kilométeres Szent Ferenc zarándok úthálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt augusztus 5-én. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget, tudatta a Magyar Kurír.
0: Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-a éjféltől másodfokúra mérsékelte, amely augusztus 11-én éjfélig marad érvényben, tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az előttünk álló napokban, bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása áll a közleményben. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, érdemes naponta többször érdeklődni a hogylétük felől. Segíteni kell őket a megfelelő folyadékbevitelben és abban, hogy a legmelegebb időszakot lehetőség szerint hűvös helyen töltsék. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett ingyenesen letölthető vész alkalmazáson keresztül is. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm emelkedett. Az emelkedő tendencia tovább folytatódott. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt közzétett jelentésében. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte Orbán Anita, miután telefonon egyeztetett Tomáš Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével. A szlovák tárcavezető úgy fogalmazott, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Orbán Anita azt írta csütörtökön a Facebook oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak. Pár centiméteres vízszint változások tapasztalhatók. A Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, tették hozzá. A horvát olajvezeték üzemeltető Janaf és a MOL csoport megállapodást kötött 2 millió tonna nyers olaj szállításáról 2026-ra, közölte a horvát társaság csütörtökön. A megállapodás take or pay konstrukcióban jött létre, vagyis a megrendelő akkor is kifizeti a lekötött szállítási kapacitást, ha azt nem, vagy csak részben használja ki. A szerződés egyben rögzíti a január 1-én megkezdett együttműködés valamennyi feltételét. Több ukrán régiót is orosz drón és rakéta támadás ért az éjszaka, miközben Kijev folytatta az orosz katonai és energetikai infrastruktúra elleni műveleteit. Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország augusztus 5-éről 6-ára virradó éjszaka 4 rakétával és több mint 100 támadó drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem jelentős részét megsemmisítette, vagy elektronikai hadviseléssel eltérítette, ugyanakkor 18 helyszínen becsapódásokat regisztráltak. A támadások több régiót érintettek, köztük Harkív, Herszon és Dnipropetrovszk megyét. A Harkivi területen egy orosz drón vasútállomást ért, ahol két vasúti dolgozó életét vesztette, többen pedig megsebesültek. Herszon megyében egy munkásokat szállító kisbuszt ért dróntámadás, amelyben öten megsérültek. A mentőszolgálatok és a katasztrófavédelem több helyszínen is folytatták a károk felszámolását. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán hadsereg sikeres mélységi dróncsapásokat hajtott végre két orosz olajfinomító ellen. Az ukrán vezetés szerint a műveletek célja az orosz hadsereg üzemanyagellátásának gyengítése volt. Nemzetközi téren Jejhun Bajramov, Azerbajdzsán külügyminisztere Kijevbe érkezett, ahol Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és más ukrán vezetőkkel tárgyalt. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú együttműködés, valamint Ukrajna támogatása áll.
0: Az illegális érkezések száma folyamatosan csökkent az utóbbi időszakban, a földközi-tengeri útvonalon már 3 egymást követő évben esett a számuk. Azonban az elmúlt 20 évben egyetlen uniós határon sem történt, a ceutai incidenshez hasonló, jelentette ki Magnus Brunner, migrációért felelős uniós biztos. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Szakbizottságának a ceutai incidenssel foglalkozó online ülésén a biztos úgy fogalmazott, 24 órán belül több tízezer ember lépett át egyetlen városba. Ez a szám összemérhető volt magának a településnek a lakosságával. Ami ott történt, az rendkívüli volt, jelentette ki. A vártnál lassabban halad a Duna vizének az átterelése a csernavodai atomerőműhöz, és az eredetileg tervezett 3 helyett 4 uszályt sűjesztenek el. Gáspár Sándor tudósít.
5: Csütörtökön reggel kezdődött a több száz tonna kővel megrakott uszályok csatasorba rendezése, miután a szerdai sűjesztést erős áramlatok miatt kockázatosnak ítélték és elhalasztották. Úgy vélték a román hatósági képviselők, hogy a robbantás nyomán azonnal jelentkező 2 centiméteres vízszint növekedés biztosít annyi türelmi időt, hogy alaposabban előkészíthessék azt a műveletet, amely további biztonságot nyújthat a csernavodai atomerőmű működésének. A Duna ugyan a Romániába belépésnél már is elérte a történelmi minimumhozamot, hamarabb, mint prognosztizálták, de még így is bíznak a sikerben, nyilatkozta Anna Maria Agiu, a román országos vízgazdálkodási hatóság szóvivője. 15 órakor kezdték az uszályok szellőző kamráiba beengedni a vizet, a sűjesztés ellenőrzött elárasztásra történik, a számítások szerint 6 órára van szükség, hogy elmerüljenek, és a víz jelentős része az eddigi Bala ágból az Öreg Dunába kerülhessen. Már néhány centiméter is nagyon fontos, mondta még Anna Maria Agiu. A csernavodai atomerőműben a Duna alacsony vízszintje miatt a két blokk közül az egyiket már lekapcsolták, de a másik működése is kérdéses. Ha a jelenlegi vízszint 4 cm-t esne, le kellene állítani ezt a reaktort is. Az igazgató úgy véli, ezen a héten még biztosan működhet az erőmű. Meglepő, hogy az uszályok sikeres elsüllyesztésétől is csak néhány nap haladékot remélnek, de ennyi is elég lehet, hogy a Duna vízszintje Romániában újra emelkedni kezdhessen, elmozduljon a másodpercenkénti 1400 köbméteres vízhozamtól a prognózisok szerint. Biztosat csak pénteken délben tudhatnak, amikorra pontosan kiderül, hány centiméteres vízszint emelkedést biztosít az Öreg Duna medermélyítéséért végzett sziklarobbantás és a Bala Duna ág eltorlaszolását segítő 4 uszály elsüllyesztése.
0: Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az ügyben, adta hírül az MTI. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozott Radnóti szobrot, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban élt. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
6: A fővárosban megnyitották a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, illetve a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalat. A 107-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Több személygépkocsi ütközött össze a 11. kerületben a Nagyszőlős utca elején, befelé a Budaörsi úti aluljárónál. Egy sáv járható az Ajnácskő utcában, nem lehet tovább haladni. A forgalom folyamatos, kisebb lassulásra lehet felkészülni. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! A veszprémi fővonalon változásokra kell számítani, mert Veszprém állomáson avartűz miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Herend és Hajmáskér között várhatóan 7 óráig pótlóbusz szállítja az utasokat. Ezt követően már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban késések még a délelőtti órákig előfordulhatnak a veszprémi fővonalon. Az extrém meleg több vasútvonalon is próbára teszi az infrastruktúrát, ezért késésekre, változásokra lehet számítani a távolsági vonatok esetén. Javasoljuk, hogy a nagy melegben elegendő ivóvízzel induljanak útnak, valamint indulás előtt tájékozódjanak a mavcsoport.hu weboldalon is. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján, sűrűben induló járatok, étkezőkocsik és több kerékpárhely várja az utasainkat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balaton partjára. Hétvégente teltházas járatok is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy helyjegyüket mihamarabb már elővételben vásárolják meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, valamint onnan is indul. Kivételt csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek végállomása a keleti pályaudvaron maradt. Hétfőig tart a karbantartás a H6-os Ráckevei hév vonalán, addig csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hév szerelvényei. Sziget-Szent Miklós gyártelep és Ráckeve között a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokat vehetik igénybe. Tart a Vámos-György-Gyöngyös vasútvonal felújítása. A nyár végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Budapest és Gyöngyös között a közvetlen volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Máminform.
0: Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Általánosan 26 és 31 fok várható. Főpíreink még egyszer, röviden. Bátran végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett, jelentette ki 14. Leó pápa fiataloknak Assisi városában. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre. Augusztus 8-a éjféltől másodfokúra mérsékelte az országos tiszti főorvos a hőségriasztást. Kedves hallgatóink, elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
8: Multidéző Zsoldos Szilviát hallják.
9: Ma 2026. augusztus 7-e péntek van. A mai napon Szent II. Szixtusz pápa és vértanú társai, illetve Szent Kajetán áldozópap és Szent Donát ünnepe van. Szixtuszt 257-ben szentelték Róma püspökévé abban a korban, amikor Valerianus császár halálbüntetés terhe alatt tiltotta meg a keresztényeknek, hogy a temetőkben összegyűjjenek halottaik sírjánál. A pápa 258-ban a tilalom ellenére szent misét mondott a római Kallixtusz temetőben. A katonaság a helyszínen koncolta fel 4 papjával együtt. Sixtus a 3. század legtiszteltebb vértanúja volt. Szent Kajetán rendet alapított, amelynek tagjai elsősorban a papképzést választották hivatásuknak, és sok kiváló lelkipásztort neveltek, akik közül számos püspök került ki. Ez a szerzetes rend így járult hozzá az európai, de elsősorban az olasz vallási élet megújulásához. Szent Kajetán 1547-ben Nápolyban halt meg. Szent Donát Arezzo püspökeként a 4. században szenvedett mártír halált, a villámcsapás és a jégeső elhárításáért könyörögtek hozzá. Ma Ibolya és Afrodité nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, amelynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Az Afrodité görög eredetű, a görög mitológiában a szépség és a szerelem istennője. 920 éve ezen a napon hunyt el 4. Henrik német-római császár, akinek nevéhez fűződik a Canossa járás. Henriket még apja életében német királlyá választották, de hosszú évekig anyja, illetve az ország nagyok kormányoztak helyette. 1065-től kezdett ténylegesen uralkodni, s élete végéig legfőbb törekvése az uralkodó korlátlan hatalmának biztosítása maradt. Ezzel óhatatlanul szembe került 7. Gergely pápával, aki legfontosabb céljának azt tekintette, hogy kivívja az egyház függetlenségét a világi hatalomtól, és érvényesítse a pápai felségjogot, azaz magát tekintette a legfőbb hűbérúrnak. Henriket különösen felbőszítette, hogy a pápa nevezte ki a kölni és a milánói érseket. Birodalmi gyűlést hívott össze, ahol letették tisztségéről Gergelyt, aki viszont válaszul kiközösítette Henriket és az őt támogató főpapokat. A Henrikkel ellenséges német fejedelmek az alkalmat megragadva úgy döntöttek, hogy ha Henrik a kiátkozás évfordulóján sem lesz tagja az egyháznak, a trónt üresnek tekintik. Az uralkodónak így nem maradt más választása, mint hogy 1077. januárjában az Alpokon gyalog átkelve elzarándokoljon Canossa várába, ahol a pápa időzött. A fagyban, ruhája fölé vett vezeklő csuhában 3 napig hajadon főtt várakozott a bezárt kapu előtt, míg nem megkapta a feloldozást, azaz Canossát járt. 115 éve 1911-ben ezen a napon született Bibó István, posztumus Széchenyi díjas író, politikus, jogász, akadémikus, a 20. század egyik legnagyobb demokratikus magyar gondolkodója. Az 1956-os forradalom alatt Nagy Imre kormányában mindössze 2 napig államminiszter volt. E minőségében egyedüli miniszterként az oroszok bejöveteléig az országgyűlés épületében maradt, és hivatalosan tiltakozott a szovjet megszállás ellen. 1957-ben Bibó emlékiratban foglalta össze a forradalom tanulságait, amit Bécsben a Die Presse-ben megjelentetett. Politikai tevékenységéért 1957-ben letartóztatták és életfogytiglani börtönre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult, ezután nyugdíjazásáig a statisztikai hivatal könyvtárában dolgozott, távol a politikától és a közélettől. Temetése 1979. május 21-én volt, több ezer ember részvételével, ami gyakorlatilag tüntetés volt az ellen a Kádár rendszer ellen, amelyben Bibó István belső emigrációra, hallgatásra kényszerült. 65 éve 1961. augusztus 7-én tért vissza a Szovjetunióban felbocsátott 2. embert szállító űrhajó, a Vosztok 2. Az űrjármű fedélzetén Germán Titov őrnaggyal 17-szer kerülte meg a Földet, és 25 óra 18 percet töltött a világűrben. Ma van a sörvilágnapja, amit 2008 óta minden év augusztusának első péntekén tartanak meg. A legkülönfélébb kinézetű, színű és ízű ital évszázadok óta népszerű, és ez a népszerűség a nyári nagy melegben csak fokozódik. Minden év augusztusának első pénteki napján arra bátorítják a sörkedvelőket, hogy próbáljanak ki valami sörös újdonságot. Hazánkban a Magyar Sörgyártók Szövetsége kezdeményezésére 2015-ben ünnepelték meg először a Sörvilágnapját. A sör mértékkel fogyasztva a legegészségesebb alkoholos italok egyike. Fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz.
8: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
10: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bonum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is, Szent II. Sixtus pápa és vértanú ünnepén, 3. század. Az egyház 24. pápája volt, és egyik nagyon fontos tevékenysége volt, hogy akik megtagadták az Úr Jézus Krisztust, félelem vagy bármilyen más, de utána megkeresztelkedtek és visszatértek az egyházba, ő visszafogadta őket. És miközben ilyen kegyet gyakorolt ezekkel, akik hitüket megtagadták, ő maga viszont elfogadta az üldözést. 1 éves pápasság után elfogták és lefejezték, így halt vértanú halált. Szentmisénket Gallai József lelki pásztorért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk.
1: Megfétkeztünk el benne.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: könyörögjünk.
1: Mindenható Istenünk, szent lelked erejével tégy minket tanulékonnyá a hitben, és álhatatossá a hit megvallásában, amint megadtad Szent Sixtus pápának és társainak is, hogy életüket áldozzák evangéliumodért, tanúságtételükkel pedig megvallják fiadat, Jézus Krisztust, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Olvasmány Náum próféta könyvéből. Örvendezésre hívja népét az Úr. Íme, jön már a hegyeken az örömhírt hozó, aki békességet hirdet, mert az Úr helyreállítja Jákob házának nagyságát és népének, Izraelnek dicsőségét, bár vad fosztogatók széllyel szórták őket, és tönkretették csemetéiket. Jaj a vérengző városnak, Ninivének, amely telve van hazugsággal és rablással, s folyvást fosztogat. Csattog az ostor, dübörög a robogó kerék, zihál a harci mén, és száguld a szekér, a lovak nekirugaszkodnak. Csillog a kard, villog a lándzsa, tömérdek sebesült rengeteg a halott. Számtalan a holttest, mindenütt hullákba botlanak. Utálatosságot hozok rád, gyalázattal illetlek, és pellengére állítalak. Olyan leszel, hogy aki rád tekint, mind elfordul tőled, és így kiált. Nézzétek, így pusztult el Ninive. Nem lesz, aki megsajnálna téged, és részvédtel lenne irántad. Ez az Isten igéje, Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus ma nagyon kemény dolgot kért tőlünk. Három szempontot állít elénk. Tagadjuk meg önmagunkat, vegyük vállunkra a keresztet, és kövessük őt. Tagadjuk meg önmagunkat. Ez egyrészt azt jelenti, hogy adott esetben saját igényeinket alárendeljük mások ügyének, de semmiképpen nem jelenti a másoknak a kénye kedvének a kiszolgálását. Másrészt viszont jelenti azt is, hogy fölvesszük a küzdelmet a kísértéseink, a bűneinkkel, az önzéseinkkel szemben, hogy minél inkább Isten és embertársaink szolgálatára lehessünk. Vegyük föl keresztünket. A kereszt felvétele Jézus kereszt halála óta, főként természetesen az ő szenvedését és kereszt halálát jelenti. De számunkra is azért sokat mondom, mert adott esetben, és legyünk őszinték, nem tudhatjuk, hogy mikor, milyen helyzetbe találjuk magunkat, hogy nekünk is valahol ezt a szolgálatot meg kell tennünk, hogy számolnunk kell azzal, hogy életünket is elvehették, vértanúságot kell szenvedni. Ma az egész világon ezer és ezer és ezer keresztény vértanúságot szenved. Nem csak a harmadik század, meg a negyedik század, mint ma mondjuk Szent II. Sixtus pápát ünnepeljük, meg a társait. Ez ma is jelenlévő valóság, amely bennünket is adott esetben utolérhet. De a mindennapi életünkben, most ebben a sajátos helyzetben, sokkal inkább azt gondolom, hogy az a kereszt felvétele azt jelenti, hogy lemondok az időmről, a kényelemről, uralkodom az indulataimon, szenvedéseknek az elfogadása, áldozatvállalások, és sorolhatnám tovább. A harmadik szempont pedig, hogy azt mondja, hogy kövessen engem, kövessük Jézus Krisztust. Ez nem egy diszkíséretet jelent természetesen, hanem Jézus magatartásának az utánzását. Hogy föltesszük a kérdést, Uram, te mit tennél az én helyemben, mit mondanál az én helyemben? Úgy élem az életemet, ahogyan ő cselekedett, ahogyan ő beszélt, ahogyan ő viselkedett, és ha belegondolunk, akkor be kell vallanunk azt is, hogy Krisztus követése nem könnyű. Jó akarat és bátorság kell hozzá, amely olykor bizony megfogyatkozik. Vagy az önzésünk miatt, vagy a félelem miatt, vagy a kényelem szeretet miatt, sok oka lehet, de bizony jó akaratunk is, meg a bátorságunk is megfogyatkozhat. Jézus még valamit mond. Mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri? Sokak számára kétségtelen, nagyon nagy lehetőség a földi szempontból a sikeres élet, hogy sikeresek legyenek, megnyerheti az egész világot. De ha ennek az az ára, hogy másokat kizsákmányol, hogy másokat tönkretesz, hogy másokat elpusztít, ha az az ára, hogy elveszíti az Istennel való barátságát, akkor bizony az egész hiába való. Mert a földi javakkal nem szerezhetjük meg, mondja az Úr Jézus, az égi javakat, az égi értékeket, lelkének kárát vallja. Testvéreim, utolsó rövid, mint egy lezáró gondolatként, az evangélium nem önsanyargatásra szólít fel bennünket, bármennyire is önmegtagadás, kereszthordozás, Krisztus követés, de az evangélium nem önsanyargatásra szólít fel bennünket. Nem kell félnünk az örömtől. Örömre vagyunk meghívva, és boldogságra. Nem kell félnünk az örömtől, mintha ez valami rossz lenne. A szenvedés nem cél, hanem eszköz. A keresztény ember feladata nem az, hogy szenvedjen, hanem éppen ellenkezőleg, hogy kiküszöbölje, akár önmaga számára, akár pedig mások számára is ezt a szenvedést. Az ember célja a boldogság, de úgy, hogy állandó kapcsolatban éljünk Istennel, és mindazokkal a testvéreinkkel, akikhez szolgálatot hív bennünket. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta önmagát, értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Hallgass meg, Urunk! Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadnia és hordozni életünk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged! Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Hallgass meg, Urunk! Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt Galai József, atya testvérünk, elnyerje ígéreteid teljesülését. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Mennyei Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat, amelyeket szent vértanúid emlékezetére felajánlunk neked. Add meg nekünk, szolgáidnak, hogy neved meg vallásában hűségesnek bizonyuljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veretem. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalma csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük és vég nélkül valljuk.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatint.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkom. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent II. Szixtusz pápa és társaival, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkém. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinken, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.
0: Béke veletek.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlikomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul
1: az ember.
0: Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életben.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Istenünk, te a Szent Kereszt titkát vértanúit szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Add kérünk, hogy szent áldozatodban megerősödve Krisztussal híven egybeforjunk, és egyházadban az emberek üdvösségért munkálkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hálát.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Augusztus 6-án délelőtt a Santa Maria degli Angeli Bazilikában a Szent Atya szentmisét mutatott be a ferences lelkiségű fiatalok Go Franciscan Youth Meeting 2026 találkozójának résztvevőivel, tudatta a Magyar Kurír. Úrunk színeváltozásának ünnepén a Szent Atya arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását és bátran kövessék őt. Assisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. A benzin ára a volt védett ár alá csökkent, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Miniszteri biztosokat nevezett ki pénteki hatállyal Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, olvasható a Magyar Közlöny csütörtökön megjelent mellékletében. A tárcavezető rendelkezése alapján visszavonásig, de legfeljebb 2 évre Zarka Péter élelmiszerlánc felügyelet, agrárigazgatási és egyéb kapcsolódó területekkel való összehangolásáért felelős miniszteri biztos, Zoltán Péter agrárstratégiáért, kommunikációért és átvilágítási ügyekért felelős miniszteri biztos lesz. A kinevezettek tevékenységét a miniszter irányítja. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak, közölte az MTI. A Budapest-Belgrád vasútvonalról tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alexandra Sofjanovics szerb közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a nagy hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, adta hírül a Magyar Kurír. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai a karitatív szervezet intézményeinek vonzáskörzetében lakó egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, az érintettek biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is felhívja mindenki figyelmét, hogy kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, érdemes naponta többször érdeklődni a hogylétük felől. Végül röviden hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Általánosan 26-31 Celsius fok várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek most.
4: A fővárosban tart a helyszínen és a 11. kerületben a Nagyszőlős utca elején befelé a Budaörsi úti aluljárónál. Torlódásra kell készülni. A külső sávot lezárták az Ajnácskő utcában, nem lehet behajtani. A Jászberényi úton a Tündérfürt utcai felüljárón befelé egy műszaki hibás jármű vesztegel. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örcsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Mától közben lezárják a félútpályát a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában. Az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. A képekkel folytatott párbeszéd címmel készített interjút a Magyar Hírlap Szegő Györggyel, a Műcsarnok művészeti igazgatójával. A Millennium alkalmából 1896-ban avatták fel a Sikedanc Albert tervei alapján épült monumentális kiállító épületet, így idén ünnepli az épület a 130. születésnapját. Az évforduló alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia irodaházának Bajza utca felőli kerítésén szabadtéri tárlat nyílt a Műcsarnok történetéről, amely november 22-ig tekinthető meg. Szegő György az intézmény elmúlt 130 évét tekinti át, valamint azt, hogy mi a Műcsarnok mindenkori feladata és hivatása. A Műcsarnok művészeti igazgatója ismerteti a készülő ünnepi tárlat egyediségét is. Interjút publikált a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sándés Ferencessel a Magyar Kurír. Az indiai származású Manuel Sándés testvér az ausztriai Ferences rendtartomány tagja. Feladatának a digitális evangelizációt tartja. Mintegy 1,6 millió követőhöz szól a közösségi médiában Ferences lelkülettel. Vallja, hogy az embereket nem téríteni kell, hanem hidakat építeni feléjük, kreativitással, örömmel és emberséggel szólni hozzájuk, mert Jézust elsősorban az életünkön keresztül oszthatjuk meg másokkal. A beszélgetésben a Ferences testvér ismerteti hivatástörténetét, a zenei és közösségi médiában betöltött szerepét. Manuel Sándés testvér részt vett az első kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozón Szegeden július közepén. A lapszemlét Kellen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 7-e péntek van. A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Csák Éva, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik a tartalomból. Hamarosan Jánosi Dalmát hallhatják, aki Rómából jelentkezik. A 8 órai híradás után a Madár várta hangzik el, virtuóz levegő akrobaták és halászok, némelyek gátlástalan tengeri rablók, sőt egyesek akár ravasz bolti tolvajok is lehetnek. Mai madarunk a sirály, mint megszokhatták, Orbán Zoltán mesél róluk, most őt hallják.
5: A sirályok nagyon érdekes csoport, mert ha kinyitjuk a határozót, ami Európát, Észak-Afrikát, a Közel-Keletet tartalmazza, mondjuk még akár Közép-Ázsiáig is, akkor mindegy 26 sirályfaj él itt. Ezek között vannak európai fészkelők, és vannak mondjuk ázsiai, de még inkább észak-amerikai, amerikai kóborlók. Most az az izgalmas Magyarország, azt mondjuk, hogy van a sirály Magyarország, ez nem így van, ugyanis a térségünkben az előbb említett 26 sirályfajból eddig 20 fordult elő Magyarországon. A legutolsó az az örmény sirály volt.
0: Fél kilenckor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 3:49-kor a pillanatfelvétel lesz hallható. 13. Leó pápa és a magyarok. Érszegi Márkkal beszélgetünk a nagypápa síremlékénél. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most Szűcs Judit felvétele szól.

0: Charlie énekelt. 7 óra 49 perc van. A most következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából.
1: A havas boldogasszony legendájáról. Róma, Kánikula, augusztus közepe. Miközben az olasz fővárosban a hőmérő higanyszála rendszerint a 40 fokot súrója, az Esquilinus dombon fekvő Santa Maria Maggiore bazilikánál minden évben havazik. A levegő ízik, a kövezetről szinte visszaverődik a hőség. A bazilika előtti téren mégis zarándokok, helyiek és turisták ezrei gyűlnek össze, a magasba tekintve. Augusztus 5-e van, havas boldogasszony ünnepe. Az a nap, amikor Róma egyik legrégibb és legpompásabb katedrálisa egy évszázados csodára emlékezik. A történet, vagy ahogyan az olasz fővárosban hívják, a legendás Miracolo della Neve, azaz a hócsoda, egészen a 4. század közepéig nyúlik vissza. A hagyomány szerint 358. augusztusában egy vagyonos római patricius, János és felesége elhatározták, hogy óriási vagyonukat Szűz Máriának ajánlják fel, mivel nem született gyermekük. Cserébe csupán egyetlen jelet kértek az égtől. Tudni szerették volna pontosan, hová építsék fel a felajánlott templomot. Ugyanezen az éjszakán Liberius pápa is különös, látomásszerű álmot látott. Szűz Mária megjelent nekik, és azt ígérte, ott találják meg a legelső szentély helyét, ahol másnap reggel friss hó borítja majd a földet. Rómában az augusztusi hó elképzelhetetlen, és mégis a krónikák szerint 358. augusztus 5-én reggel az Esquilinus domb tetejét vakító fehér hóréteg borította. Liberius pápa maga ment fel a dombra, és pásztorgottyával a friss hóba rajzolta meg a bazilika első alaprajzát. Ez a pillanat nem csak egy ikonikus épület, de Róma Mária tiszteletének szimbolikus születése is volt. Belépve a Santa Maria Maggiore bazilikába, a nyári hőség azonnal elillan. A vastag falak hűvösében az 5. századi mozaikok ragyognak, a mennyezetet pedig az Amerikából származó legelső arany borítja. De a bazilika belső teren nem csak az augusztusi ünnep idején rejt felbecsülhetetlen kincseket. A főoltár alatt a vallomások kriptájában őrzik a kereszténység egyik legszentebb erekjéjét. Jézus jászlának, azaz a szent bölcsőnek a fadarabjait. A hagyomány szerint Jeruzsálemből, a betlehemi születés barlangjából származó deszkadarabokat a 7. században szállították Rómába, és azóta is a bazilika falai között pihennek, hogy a zarándokok felidézhessék a megtestesülés misztériumát. Az ünnep napján a látogatók figyelme mégis a magas kupolára szegeződik. A délelőtti ünnepi szentmise legkiemelkedőbb pillanatában, amikor a kórus rákezd a hálaadás énekeire, a kupolából hirtelen szirmok kezdenek hullani. Több ezer friss, fehér rózsaszirom lebeg alá a magasból, lassú és finom tánccal, mintha valóban nyári hóesés lenne odabent. A szirmok betöltik a szentélyt, lehullanak az oltárra, a papság ruhájára és a hívek kitárt tenyerébe. Ez a virtuális költészet és a liturgia találkozása egy olyan élő hagyomány, amely minden évben megindító pillanatokat teremt a jelenlévők számára. Ám az ünnepség nem ér véget a délelőtti liturgiával. Ahogy leszáll az éjszaka Róma felett, az Esquilinus domb teljesen átalakul. A bazilika előtti Piazza Santa Maria Maggiore téren óriási tömeg gyűlik össze a hagyományos esti fény- és hangjátékra. A barokk homlokzatot színes fények világítják meg, egyházi és klasszikus zene szól a hangszórókból. Havas boldogasszony ünnepe ugyanakkor messze túlmutat a látványos külsőségeken. A bazilika a 431-es efezusi zsinat után nyerte el mai egyháztörténeti jelentőségét, amikor Máriát hivatalosan is Istenanyának nyilvánították. Harmadik Sixtus pápa ekkor építette újjá a templomot, amely a mai napig a nyugat legrégebbi és legfontosabb Mária szentélye. Itt őrzik a híres Salus Populi Romani ikont is, a római nép megmentőjének képmását, amely előtt a mindenkori egyházfők is rendszeresen imádkoznak, elutazásaik előtt és után. A hócsoda így válik a hit, az újjászületés és a váratlan kegyelem egyetemes szimbólumává. Egy emlékeztetővé arra, hogy a legszárazabb, a legforróbb időszakokban is történhetnek csodák. A Santa Maria Maggiore bazilika előtt még késő este is állnak az emberek. A nyári hóesés élménye még sokáig elkíséri a Rómában egybegyűlteket.
0: Jánosi dalmát hallották Rómából. Kedves hallgatóink, hamarosan 8 órakor híreket mondunk, addig Szent Péteri csillamuzsikál.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
6: 8 óra van. Most tehát a hírek következnek. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint Magyar Péter úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük, Magyarország! Példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, közölte a belügyminiszter csütörtök este a Facebook oldalán, írta meg az MTI. Pósvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélnünk kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. A benzin ára a védett ár alá, a volt védett ár alá csökkent, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Miniszteri biztosokat nevezett ki pénteki hatállyal.

0: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, olvasható a Magyar Közlöny csütörtökön megjelent mellékletében. A tárca vezető rendelkezése alapján visszavonásig, de legfeljebb 2 évre Zarka Péter, élelmiszerlánc felügyelet, agrárigazgatási és egyéb kapcsolódó területekkel való összehangolásáért felelős miniszteri biztos, Zoltán Péter agrárstratégiáért, kommunikációért és átvilágítási ügyekért felelős miniszteri biztos lesz. A kinevezettek tevékenységét a miniszter irányítja. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak, közölte az MTI. A Budapest-Belgrád vasútvonalról tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Augusztus 6-án délelőtt a Santa Maria degli Angeli Bazilikában a Szentatya szentmisét mutatott be a ferences lelkiségű fiatalok Go Franciscan Youth Meeting 2026 találkozójának résztvevőivel, tudatta a Magyar Kurír. Urunk színeváltozásának ünnepén a Szentatya arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását, és bátran kövessék őt. Assisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. Az időjárásról. Több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, nagyobb számosságban a Duna mentén is attól keletre. Reggel északnyugaton néhol eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között várható. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8:04-kor Elton John énekel.

0: 8 óra 8 perc van, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsgai Nóra.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta sorozatunkat Orbán Zoltánnal. Szervusz, Zoli!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Arra kértelek téged, hogy hozz valamilyen sirályt, hát mit hoztál?
2: A sirályok nagyon érdekes csoport, mert ha kinyitjuk a határozót, ami Európát, Észak-Afrikát, a Közel-Keletet tartalmazza, mondjuk még akár Közép-Ázsiáig is, akkor mintegy 26 sirályfaj él itt. Ezek között vannak európai fészkelők, és vannak mondjuk ázsiai, de még inkább észak-amerikai, amerikai kóborlók. Most az az izgalmas Magyarország, azt mondjuk, hogy van a sirály Magyarország, ez nem így van, ugyanis a térségünkben az előbb említett 26 sirályfajból eddig 20 fordult elő Magyarországon. A legutolsó, az az örmény sirály volt, az 2022. október 24-én Debrecen térségében került elő. A sirályok elég bonyolult egy csoport, a közepes és nagy sirályok úgynevezett 3-4-5 generációs madarak, ez azt jelenti, hogy 3-4-5 évig eltart az ivarérés, a legnagyobb termetű sirályok, például a dolmány sirály, az sas méretű, és minden évben más színű. Nagyon nehéz elkönteni ezeket a madarakat, a mérettartományuk a gerlétől a sasig tart. Ugye ebből a Magyarországon eddig előfordul 20 fajból 5 faj költ, de a leggyakoribb madár, amit ismerünk a Balatonról, az a danka sirály.
1: Na, ő hogy néz ki?
2: Mikor? Mert ugye van a nászruhájuk, és van a nyugalmi ruhájuk. Ilyen barnás fejű a költési időszakban, a nyugalmi időszakban pedig majdnem fehér a feje. Mert ugye van a fekete fejű, az a szerecsen sirályunk, az egy sokkal ritkább sirályfaj. A sirályok alapvetően tengeri madarak. Ez azért van, mert ugye a tengerben nagyon sok a hal. De ez azt is jelenti, azért egy 5 milliós kolóniában hihetetlen versengés van a kajáért. Ezért néhány tengeri sirály azt mondta, hogy menjünk be a kontinens belsejébe. Vannak olyan sirályok, akik ezt nagyon régen megtették, és már nem is mennek vissza a tengeret. Például a danka sirály az ilyen. De például a szerecsen sirály az még tengeri sirály, és elsősorban mondjuk a La Manche térségében él, bejön költeni Magyarországra, és akkor a fiókák fölnevelkednek, megerősnek, akkor húznak vissza az eredeti élőhelyükre.
1: És akkor az a nagy kövér, sárga lábú, sárga csőrű, az melyik?
2: Ez nagyon bonyolult. Én gyerekként elkezdtem madarászni, akkor volt az ezüst sirály. És azóta különösen a genetikai hátterű származástani rokonsági vizsgálatok kiderítették, hogy amit mi annó ezüst sirálynak hívtunk, az most minimum 3 faj. Az ezüst sirály, az az ilyen rózsaszínes lábú, szürkés lábú, az a tengeri sirály, ritka vendég, nem is költ nálunk. Nálunk a leggyakoribb, egykor ezüst sirálynak hívott madárkomplexből leválasztott sárgalábú sirály, illetve a sztyeppi sirály.
1: Hát ez a laikust nem is érdekli annyira, őszintén szólva.
2: Madarászok, nagyon nehéz. Tehát vannak kimondottan sirályokkal foglalkozó madarászok, megvesznek egy ilyen 1000 oldalas a világ sirályai könyvet, és akkor fotók meg egymással csetelnek a világban a sirályológusok. Van egy fotó, és akkor fölteszik, hogy szerinted ez melyik. Mert ráadásul ugye nagyon érdekes a sirályok kutatása, ugyanis a sirályok az egyik legsikeresebb madárcsoport. A testalkatuk. Tehát gondoljunk, hogy van egy ilyen szuper lény, ami úszik, fantasztikusan ügyesen mászik, mozog a talajon, és úgy repülnek, mint a fecskék. Tehát az egész világ az övék, nem vetően az egész világot, az északi és a déli sarkot is belakták.

0: Nagyon érdekes, ahogy repülnek, ugye ilyen hosszú távon csapkodva is repülnek tempósan, és nagyon gyorsan repülnek, de tudnak cikázni is, nem?
1: Igen, a nagyok is tudnak, és akkor különösen a közepes és nagy sirályok azok kalózokká váltak. Tehát tudnak halászni, tudnak vadászni, tehát megeszik a halat, megeszik a dögöt, de nagyon sok sirály azt csinálja, és akkor levált belőlük egy csoport, amik a rabló sirályok, hogy van ez a nagy sirálysziget, madársziget, ott van több millió pár. Kimennek a kis dolgos, kis testű sirályok, kimennek a tengerre több száz kilométer akár halászni. Jönnek haza, ezek a nagy böszme sirályok, ezek még ott járőröznek, és akkor azt mondják, ó, ott jön, ugye a furcsaságra figyelnek, tele van a begye, a csőre, akár a gyomra, elnehezült, nem úgy repül, mint szokott. Na, azt megtámadom. És elkezdi ez a sasméretű sirály addig gyötörni levegőbe a madarat, tehát mondjuk megfogja a cső, és elkezdi szorongatni, hogy váltságdíjként a csőrében, a torkán, vagy a gyomrába hozott halat kiöklendezi, és az a kalóz akkor hagyja tovább menni a madarat, és a kiöklendezett halat röptében még elkapja. Tehát ő tud halászni is, de azt mondja, hogy hát megpróbálkozom, hogy mennyivel egyszerűbb, nem fogok én kimenni abba a félelmetes nagy tengerre, 100 kilométerre, és akkor a rablósirályok meg kimondottan ezzé váltak, tényleg olyan hihetetlen fecskeszerű szárnyaik vannak, és pont ugye a tengerparton óriási gondot jelentenek ezek a közepes és nagy sirályok, mert hogy rájönnek arra, hogy ha én megtámadom az embert, aki a hotdogostól éppen hozza a kaját, akkor annyira meg tudom ijeszteni, hogy eldobja a kajáját, és azt én meg tudom enni. Vagy van olyan sirály, aminek kedvenc chips márkája van, megvárja, hogy az emberek mondjuk a tengerparti shopba bemennek, és ahogy nyitják az ajtót, a lábuk mellett beslisszol, bemegy és leemeli a kedvenc chips márkáját a alsó polcról, kiviszi, felbontja és megeszi.
0: Az egyik madarász ismerősöm egyszer hívott, hogy gyere, megyünk sirályozni, jössz. A szeméttelepre mentek, egy Budapest környéki szeméttelepre.
1: A nagy központi hulladéklerakó van ott. Én is voltam ott, egészen hihetetlen. Ugye, ha sirályt akarunk látni télen, akkor egy ilyen hulladéklerakóhoz kell menni, mert több tízezer sirály van ott. Vannak ilyen speciális csapóhálók, oda tettünk ki kutyaszalámit, és akkor leszállt oda, mit tudom én, 500 sirály, és távol egy ilyen kioldóval kioldott, és rácsapodott a sirályokra, és akkor így nagyon sok sirályt lehetett elkapni. És színes gyűrűket teszünk rájuk, mert a színes gyűrűvel nem kell megint megfogni a sirályt, aki ezt nem nagyon akarja, hogy mi megfogjuk, és az alumínium gyűrűt nem lehet leolvasni, meg tönkre is teszik. És akkor a színes gyűrűvel meg az a jó, hogy távolról leolvashat. Ugye nagyon érdekes, hogy említettem az előbb a szerecsen sirályt. Elmennek a kollégák a sirálytelepre, meggyűrűzik a fiatalokat, meg az öregeket is. És amikor jön az ősz, és elindulnak vissza a La Manche-hoz, a Magyarországon kelt és öreg szerecsen sirályok, akkor kint néhány kattant madarász, akinek ez a becsípődése, az már itt franciás tenyérdős várja, hogy ó, jönnek a madarak. És akkor az van, hogy folyamatosan kimegy a kedvenc helyére, ez lehet, hogy egy kikötő a városban, vagy a faluban. És elkezdi akár százával leolvasni a színes gyűrűket, és megvannak a színkód, betűkód, minden, és akkor tudja, és akkor küldi a Madár Egyesület madárgyűrűzési központjához, és akkor ó, a Pierre megint küldött 274 megfigyelést, és akkor kimondottan erre vadásznak, hogy minél több fajt olvas, minél több egyedet olvassanak le, és minél több országból, és ez nagyon hatékonyá teszi így a megfigyelést, és pont ugye itt záródott le ez a kör, hogy gyári szeméttelepen fogott, színes gyűrűvel elengedett sirályok, mondjuk megfigyelik Dániában, Németországban, Norvégiában, vagy akár az oroszoknál.
2: A Madárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvívőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 140 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcast-en.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Nyolc óra 22 perc van, kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
5: Kódokkal épített kastély, melyben máig felfedezhetjük az év idő egységeit.
6: Négy bejárata van, ugye itt, ami látszik, a három, és a túloldalon még egy, mint a négy évszak. 52 hét, az jelentett az 52 szobát az épületbe. 365 ablaka volt, most már ugye az átépítések miatt nincs annyi, de eredetileg úgy volt, ahány nap van a naptár évben, és a 12 kémény a 12 hónapot szemléltette.
5: Kémények megvannak, az ajtók megvannak, igen. Gondolom a termek, igen. Igen, akkor egyedül az ablakoknál van némi hiány.
6: A termeknél is azért volt összenyitás, átalakítás. De igen, ezt így el szoktuk mondani, mert ez egy különlegessége az épületnek.
5: A település neve Lengyel, ez mihez köthető? A nemzethez, vagy egy személyhez?
7: Erről viták vannak, tehát biztosat nem tudunk mondani. Lehetett abból is, hogy itt a török dúlás után voltak lengyel telepesek. De lehet, hogy itt volt ilyen lengyel nevezetű földbirtokos. 100%-ban nem tudjuk, hogy honnan ered, de maga település, ugye az időszámítás előtt 2000 éves múltra éterenként vissza, ugye a részkorból maradtak ásatási leletek, egy hatalmas földsánc is van a külterületen, ami bizonyítja, és rengeteg olyan értéket találtak, ami azt bizonyítja, hogy itt egy nagy kultúrájú nép élt.
5: Hogyan építették egykor az Apponyi pincét?
8: Nem egy nagy domboldalban vagyunk, hanem csak egy kis lankás domboldalacska. Nem is a szokásos módon készült ez a pince, hogy beválták volna a domboldalába, hanem éppen, hogy kihorták a helyéről a földet. A falu lakossága ugye robotban teljesítette ezt a kötelezettségét, hogy elhorták a borpince járataiból a földet a másik oldalra, ennek egy részéből téglát égettek, és a másik felét pedig, amikor szépen a boltozatok elkészültek téglából, egy ilyen A alakba kell elképzelni a borpincének a járatait, azt utána visszatöltötték azt a földet, és visszadomborították a pincének a tetejét.
5: Néprajzi és óvoda történeti kiállítás Lengyelen.
8: Gyűjtötték a gyerekek munkáit is, úgyhogy ezek a dossziék itt sorban ezen az asztalon 1939-től gyerekmunkákat mutatnak be. Az óvodapedagógiát tanuló hallgatóknak is érdekes, hogy milyen módszertani kultúra volt akkor, mit rajzoltak, milyen technikával dolgoztak, milyen festés, vagy varrás, vagy ragasztási tematika volt annak idején, úgyhogy ez is egy nagy érdeklődéssel forgatott gyűjtemény.
5: Messzelátunk mai adásában Lengyel községbe látogatunk.

0: Peter White felvételét hallották. 8:30 van. Rövid hírek következnek. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát, köszönjük Magyarország. Példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, közölte a belügyminiszter csütörtök este a Facebook oldalán, írta meg az MTI. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélnünk kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az MTI tudósítása szerint az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazása születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, nagyobb eséllyel a Duna mentén és attól keletre. Reggel északnyugaton néhol eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik. Az ivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között várható. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Mától napközben lezárják a félútpályát a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. A képekkel folytatott párbeszéd címmel készített interjút a Magyar Hírlap Szegő Györggyel, a Műcsarnok művészeti igazgatójával. A Millennium alkalmából 1896-ban avatták fel a Sikedanc Albert tervei alapján épült monumentális kiállító épületet, így idén ünnepli az épület a 130. születésnapját. Az évforduló alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia irodaházának Bajza utca felőli kerítésén szabadtéri tárlat nyílt a Műcsarnok történetéről, amely november 22-éig tekinthető meg. Szegő György az intézmény elmúlt 130 évét tekinti át, valamint azt, hogy mi a Műcsarnok mindenkori feladata és hivatása. A Műcsarnok művészeti igazgatója ismerteti a készülő ünnepi tárlat egyediségét is. Interjút publikált a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandés Ferencessel a Magyar Kurír. Az indiai származású Manuel Sandés testvér az ausztriai Ferences rendtartomány tagja. Feladatának a digitális evangelizációt tartja. Mintegy 1,6 millió követőhöz szól a közösségi médiában Ferences lelkülettel. Vallja, hogy az embereket nem téríteni kell, hanem hidakat építeni feléjük, kreativitással, örömmel és emberséggel szólni hozzájuk, mert Jézust elsősorban az életünkön keresztül oszthatjuk meg másokkal. A beszélgetésben a ferences testvér ismerteti hivatástörténetét, a zenei és közösségi médiában betöltött szerepét. Manuel Sándés testvér részt vett az első Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozón Szegeden július közepén. A lapszemlét Kellen Ágoston szerkesztette.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Amelyben most 8 óra 36 perckor műsorajánlót hallanak. A Szentendrei Művésztelep 100 évéről és a centenárium kapcsán nyílt kiállításról beszélgetünk a 16 órai hírek után kezdődő Architektúra című műsorunkban. Gyarmati Dóra járt a Szentendrei Művészet Malomban látható tárlaton az egyik kurátorral, Bodonyi Emőke művészettörténésszel.
5: Itt jön az a rész, amit nagyon-nagyon meg akartunk csinálni, hogy valahogy rekonstruálni azokat a bizonyos művésztelepi házakat, amiket 70-ben lebontottak, és építészek bevonásával, légi fotók, archív fotók, festmények, rajzok, visszaemlékezések alapján rekonstruáltuk a 70-ben lebontott művésztelepet.
6: És egy makettet
5: is meg tudtunk csináltatni. Bészabó Vera vezetésével egy építéscsapat elkészítette a makethez szükséges fehér makettrajzokat, azt hiszem ez a szaknyelve. Fantasztikus jó közös munka volt, mert bejártunk Vera stúdiójába, és kivetítőn néztük és elemeztük ezeket a régi felvételeket, meg fotókat, és itt lehet látni, de archív fotókon is lehet látni, hogy milyen különleges volt a utcafrontnak a...
6: Kicsit ilyen megtört utcafront.
5: Igen, a homlokzata, ami visszaköszön a merőlegesen elhelyezett háznak is,
6: igen,
5: a homlokzatát.
6: Ház, igen, egy merőlegesen elhelyezett és egy hosszantik.
5: Igen, és ezt a Verától tudom, hogy ez úgy hívják ezt a homlokzattípus, hogy füles ház, tehát van két oldalsó kinyúlása, és ezt megfesti Mihálcz Pál az Elveszett Kert című képén. Ezt már akkor festi meg Mihálcz, amikor már bontják a házakat. Ez egy búcsúkép. És ráfesti kicsit.
6: És be, nem lehet is oda festi?
5: Nem ő van rajta, hanem a Barcsai Jenő és a Pasgőbel Jenő, aki ekkor már évtizedek óta halott. Mert a Barcsai meg a Pasgőbel Jenő két teljesen különálló művészeti világot képvisel, de tisztelték egymást, szerették egymást, és mind a kettő hozzátartozott a kertnek a látványához. És ott látszik még egy kerekasztal, ami a Lola háza előtt volt. Tehát volt még két
6: kis ház középen.
5: Két kis önállóan álló épület, középen ez volt a Lola háza, ezt Kántor Andor és Gálfi Lola kapták meg, amikor 37-ben összeházasodtak, és Loláról nevezték el Lola háznak, és ott van az a kis kerekkőasztal, malomkőasztal, ami előtt rendszeresen összegyűltek a művészek, és megbeszélték az ügyes-bajos dolgokat.
6: A kert középpontjában tulajdonképpen.
5: Igen, tehát ez valóban a művésztelepnek az eszmei, meg a társasági központja is volt, és a másik önálló állóház a telep északi részén, ott két lépcsősor vezetett föl, és az egyik helyiségben a Gráber Margit festett, és róla nevezték el Médi házának, és mellette meg a Kornis Dezső festett, és ezt külön megfestette Bánovszky Miklós. Tehát itt végig olyan festmények szerepelnek, amik valamelyik részletét ábrázolják a művésztelepnek, és talán a legszebb része mégiscsak a művésztelepnek, az utcával párhuzamos épület középponti, toronyszerűen kimagasodó épület része volt, mert az emeletet üvegablakok szegélyezték, tehát nagyon fényes volt, és a hátsó részén fakorláttal szegélyezett falépcső vezetett föl az emeletre. Ez volt a filagória. Tehát eleinte itt gyülekeztek a művészek, itt ücsörögtek, és ezt a lépcsőfeljárót Barcsa Jenő is megfestette. És nem csak a lépcsőfeljárót, hanem a művésztelep egyik házának a penészes falát is. Ennek az a címe, hogy Penészes udvar, ezt a pécsi Janus Pannonius múzeumtól kölcsönöztem, és ez az utcával párhuzamos épület belső falának a penészessé máladozó falfelületét ábrázolja. Itt van ugye ez a falépcső, és maguk a ajtó, illetve ablaknyílások is követik az eredeti osztást. De itt van Mihály Czpán, aki teljesen másképp szép falfelületnek látta ezt.
0: A 16 óra 5 perckor kezdődő Architektúra című műsorban a Szentendrei Művésztelep 100 évéről és a centenárium kapcsán nyílt kiállításról beszélgetünk. 8 óra 41 perc van a Bohém Ragtime Jazz Bandje.

0: 8 óra 44 perc, következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A jelenlegi pápa, 14. Leó nevet vette föl, és ezzel jelezte, hogy ki is az ő példaképe az utóbbi másfél évszázad pápái között, és az nem más, mint 13. Leó. Róla fogunk beszélgetni a Laterali Bazilikában, Érszegi Márkkal, a Római Magyar Akadémia igazgatójával. Ki is volt 13. Leó pápa? Azért jó helyszín erre a beszélgetésre, a Lateráni Bazilika, mert 13. Leónak a síremléke itt található. Ki volt tehát az a pápa, akit szellemi elődjének tekint a mostani pápa, és hogyan viszonyult a magyarokhoz? Kérdezem a vatikanista Érszegi Márkot.
2: 13. Leó pápa kifejezetten ezt a bazilikát választotta, tehát az ő síremléke, az a legújabb pápa síremléke, ami itt a Lateráni Bazilikában van, a sekrestyébe vezető ajtó fölött áll az ő síremléke, és ugye ő a 1903-ban lett ide eltemetve, amikor még a római kérdés nem volt megoldva, tehát ez egy bátor gesztus volt, és mégis sikerült megoldani, hogy őt ide temessék. 13. Leó pápa nagyon szerette a magyarokat, rengeteg kapcsolat volt vele. Az egyik legrelevánsabbnak az mondható, hogy ő volt az, aki 1896-ban, tehát a magyar milleniumnak az alkalmából elrendelte a magyarok nagyasszonya ünnepét, amit jelenleg ugye október 8-án ünneplünk, tehát ez az ő ajándéka volt magyar egyház számára. Ugye magyarok nagyasszonyaként tiszteltük a szüzonyát Szent István kora óta, azonban ő ezt intézményesítette egy külön ünnepként. Ő volt az, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, és ennek következtében alakulhatott meg az a magyar történeti intézet itt Rómában, Fraknói Vilmos apát püspöknek a kezdeményezésére, amiből aztán a Római Magyar Akadémia is kifejlődött.
1: Meg a Pápai Magyar Intézet is.
2: Továbbá a Pápai Magyar Intézet, ami ugye eredetileg a Római Magyar Akadémia papi osztálya volt, majd pedig önállósodott 1940-ben külön jogi személyként. Fraknói, aki hosszú éveket töltött el itt Rómában, bejáratos volt a Vatikánba, a Vatikán levéltár ürügyén, nagy elismertségnek örvendett, és 13. Leó pápával is jó kapcsolatban volt. Ennek az egyik legérdekesebb tanúbizonysága az az, hogy 1900-ban sikerült rávennie 13. Leó pápát, hogy üljön modellt László Fülöp festőművésznek. És másnak nem ült modellt 13. Leó pápa. Sok portrét lehet róla is látni szerte Rómában, amik olyanok, amilyenek, de a legjobb portré az a László Fülöp féle portré, amit 1900-ban festett. Bent a Vatikánban órákon át modellt ült neki 13. Leó pápa, és közben Fraknóival beszélgetett tudós dolgokról. Ezt leírja a László Fülöp az emlékirataiban is. Az első portrévázlat nem tetszett a pápának. Azt mondta, hogy kérem szépen, ezen úgy nézek ki, mintha Voltaire volnék, én pedig Voltaire-t utálom. Úgyhogy akkor kicsit zavarba jött a László Fülöp, és akkor megkérdezte, hogy újra kezdheti-e, mert ezen már nem lehet javítani, és akkor pápa nagykedvesen beleegyezett. És hát ugye, ez utal arra, hogy Magyarország és a magyar tudományosság Fraknói személyében, vagy művészet, ugye László Fülöp személyében milyen tekintéllyel rendelkezett, hogy ebbe is belement a pápa, jó, akkor kezdjük újra. És az a portré elkészült, és mind a mai napig a Magyar Nemzeti Galériában található. Azonban, hogy legyen egy csavar is a történetben, az első kép kezdeményezés a Voltaire képű 13. Leó pápával
1: megmaradt.
2: Ezt se dobta ki, megtartotta. És később végrendeletében az akkori pápára, 11. Pius pápára hagyományozta, és éppen ezért az a vatikáni múzeumban található mind a mai napig.
1: Közben ideértünk 13. Leó síremlékéhez, itt a Szenté diadalíve mellett található. Azt gondolom, hogy a kassai vértanúk boldogávatását is neki köszönhetjük.
2: Így van, tehát több boldogávatás és szentévatás esett az ő idejére. Hát 25 évig volt pápa, tehát egy kiemelkedő hosszúságú pápaság volt, nagyon sok eredménnyel, ami mostanra kicsit úgy elhomályosult az egyházi köztudatban, de nagyon szerencsés, hogy jelenlegi szentatyánk valami módon őt tekinti az egyik előképének, ezért választotta a 14. Leó nevet, mert 13. Leó is egyfajta korszak határon, egyfajta átmenetben élt, amikor a társadalmat foglalkoztató újfajta problémákra kellett az egyháznak választ találnia, és jelenlegi Szentatyánknak is ez az ambíciója, hogy ezekre a kérdésekre, amik a jelenlegi korunkat foglalkoztatják, és meghatározzák majd minden bizonnyal a következő időszaknak az életét, ezekre egyházi választ adjon. Tehát 14. Leó pápának köszönhetőleg az ő elődje, 13. Leónak a személye, pápasága, annak eredményei is valószínűleg egy kicsit újra felfedezésre fognak kerülni. Gondolom én már csak azért is, mert lesz egy jó alkalom erre. 2028-ban lesz 150 éve Leó pápa megválasztásának. És mi az, ami még 13. Leó pápát Magyarországhoz kapcsolja, így utólagosan? Hát ő bíborosként, Gioacchino Pecci bíborosként abban a palotában lakott, amit ma Római Magyar Akadémiaként működtetünk, a Falconieri palotában. Hát a Falconieri palotát azt kiadták, annak egyes részeit kiadták, ott mindig laktak egyháziak. És amikor ő Perugiát ott hagyta, hogy a bíborosi kollégium kamarásaként, kamerlengójaként elfoglalja a helyét Rómába, akkor ott bérelt lakosztályt, és onnan indult 1878 februárjában arra a konklávéra, ami őt megválasztotta.
3: Itt a síremlék két mellék alakján közül a baloldalinál nem a Rerum Novarum és a szociális tanítás szimbóluma, ez egy kalapács van az oldalában, egy munkásember lehet ez az alak, kezében egy rózsafüzér, de az oldalán egy kalapácsot látok.
2: Egyértelműen az ő szociális tanítására, pontosabban az egyház szociális tanításának legújabb kori összegzésére és fejlesztésére utal ez a munkás embernek az alakja, akinél valóban a munkás mi voltra, a kalapács, az üllő, és már egyéb szerszámok utalnak, de az is, hogy rózsafüzér tart a kezében, tehát az egyház tanítása szerint, éli meg, az ő vezetésével éli meg a hitét és az életét, a munkás életét is, ami a társadalmi tanításnak a központi mondani valója. A másik alak pedig a síremlék másik oldalán egyértelműen az egyházra utal, a teológiai tanításra, ami szintén Leó pápának, 13. Leó pápának fontos vonatkozása volt.
1: Köszönöm figyelmüket a Lateráni Bazilikában 13. Leó pápa síremlékénél Érszegi Márkkal, a Római Magyar Akadémia igazgatójával beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

Kedves hallgatóink, ma Elvis Presley felvételével ér véget a zenés napköszöntő. A műsort Csák Éva hangtechnikus, Peresztegi Attila zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Jó

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük, Magyarország! Példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, közölte a belügyminiszter csütörtök este a Facebook oldalán, írta meg az MTI. Pósvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélnünk kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. A benzin ára a volt védett ár alá csökkent, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Egy kisebb ideiglenes berendezésre cserélték a Győri Pécs Aladár Egyetemi Oktatókórházban szerdán meghibásodott transformátort. Közölte az MTI szerint a kormány a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon közzétett csütörtöki 20 órai gyors jelentésében. Azt írták, a próbaüzemet követően tervezetten este 8 órától megkezdték az elhalasztott egészségügyi ellátásokat. Pénteken az egyik végleges új transformátor is beérkezik a kórházba, és azt tervezetten üzembe is helyezik. Emellett egy másik új transformátort is beüzemelnek majd pénteken a győri kórházban, tették hozzá. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest

Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak, közölte az MTI. A Budapest-Belgrád vasútvonalról tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alexandra Sofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Hatan meghaltak, legalább 15-en pedig megsebesültek, amikor egy 9-es diák pénteken tüzet nyitott a tájföldi fővárostól Bangkoktól északra fekvő egyik iskolában, közölte a HVG. A rendőrség tájékoztatása szerint 3 tanár és 3 diák vesztette életét a lövöldözésben. A támadót az iskola egyik diákjaként azonosították, és 26 lövést adott le. Emellett a rendőrök további 34 lőszert is találtak a helyszínen. A hatóság arról is beszámolt, hogy az elkövető otthonában is találtak 2 holttestet. A lövöldöző a nagyszüleivel is végzett, mielőtt az iskolába ment és tüzet nyitott az ott lévőkre. A rendőrség tájékoztatása szerint a támadót kórházba szállították, miután maga ellen fordította fegyverét, de már nem tudtak rajta segíteni. Az elkövető indítéka egyelőre nem ismert. Híreink végén hazánk időjárásáról. Több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, nagyobb eséllyel a Duna mentén is attól keletre. Reggel északnyugaton néhol eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik, az ivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 10 órakor hallhatják. Kilenc óra 4 perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szent Irmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk mai adásában Tolna vármegye legmagasabban fekvő településére, Lengyelre hívom önöket. Különleges kastélya, néprajzi és óvodatörténeti kiállítása, az Apponyi család emlékei, szakrális pontjai, természeti értékei és a térség erdőkben, túraútvonalakban gazdag vidéke számos kikapcsolódási lehetőséget kínál. Ezek közül válogatunk és mutatunk be önöknek néhányat. A műsor zenei szerkesztője Peresztegi Attila kollégám lesz. Tartsanak velünk! A tolnai községbe, mivel jóformán egy domb tetejére épült, az utak Bonyhád és Tevel felől is csak fölfelé vezetnek. Emelkedő, kanyar, emelkedő, majd a többedik után feltárul előttünk az egykori Apponyi uradalom parkja. Az előkert fái közül lassan előbukkan a kastély, májva színű, klasszicista műemlék épülete. Falai között jelenleg a Déli Agrárszakképzési Centrum, Apponyi Sándor mezőgazdasági technikuma működik, de szálláshelyként vendégszobák is várják az érkezőket. Gergicsné Nagy Eszterrel, az oktatási intézmény igazgató helyettesével beszélgetünk.
1: Az Apponyi család az 1799-ben Amadé bárótól vette meg ezt a birtokot. Nem ez volt az első kastély, amit építettek itt a településen, hanem volt egy kisebb kastélyuk, ami jelenleg most az óvoda. Ezt a kastélyt Apponyi József építette 1824 és 29 között. Őneki nagy tervei voltak ezzel az épülettel, téglaépítőtől kezdve szerette volna a család igényeire formálni az épületet. A halála után Apponyi Rudolf és Gyula örökölte meg a kastélyt. Viszonylag korán meghalt Apponyi Rudolf, és utána Apponyi Sándor, aki egyben most iskolánk névadója, örökölte meg. Ő volt az, aki átépítette 1905-ben tűzvész miatt a tető teljesen leégett, a szintén átalakított, de maga a kastély az a naptár jegyeit viseli magán, ugyanis négy bejárata van, ugye itt, ami látszik, a három, és a túloldalon még egy, mint a négy évszak. 52 hét, az jelentette az 52 szobát az épületbe, 365 ablaka volt, most már ugye az átépítések miatt nincs annyi, de eredetileg úgy volt, ahány nap van a naptár évben, és a 12 kémény a 12 hónapot szemléltette.
0: Kémények megvannak, az ajtók megvannak, gondolom a termek, igen, akkor egyedül az ablakoknál van némi hiány.
1: A termeknél is azért volt összenyitás, átalakítás, de igen, ezt így el szoktuk mondani, mert ez egy különlegessége az épületnek. És ugye a 24 hektár park közepén fekszik.
0: Tudatos kialakítás volt? Tehát itt láttam olyan öreg fákat, olyan fa egyedeket, amik úgy gondolom, hogy talán még a telepítés kezdetén kerülhettek a kertbe.
1: Igen, ez is tudatosan, nagyon szerette az örökzöld növényeket. Nagyon híres a mamutfenyő, ami most, hát szegény, jelenleg éppen ilyen kihaló fázisban van.
0: Kedvez neki az időjárás.
1: Igen, az éghajlati körülmények nem megfelelőek neki, de nagyon sok szép, tehát vörösfenyő, tulipánfa, tehát különlegesebb növények, ugye ezek a puszpángok, és maga a kialakítása is, ez a szívforma, majd föntről a teraszról, ha látjuk, ezt úgy is szoktuk hívni, hogy a szívnél találkozunk, mert ugye ez a kastélynak úgymond a közepe, a szíve, és hát régen a park is úgy volt fölépítve, hogy a nagy kapun, ha bejön valaki, akkor fák csoportjai fogadják az ideérkezőket, és tehát ilyen tematikusan volt az egész. Nyilván sok fa az évek során már kipusztult, igyekszünk pótolni lehetőségeinkhez mérten a park környezetébe illő, ide illő fákkal.
0: Mennyire jöhet be például egy látogató? Mi az, amit megnézhet? Ugye most iskola szünet van, de amikor tanítás van, vagy hogyha hétvégén jön erre, mennyire tud bejönni az épületig?
1: Gyalog bármikor be lehet jönni, itt van egy kis kapu, ami mindig nyitva áll. Autóval is be lehet, viszont azt ugye munkaidőbe, tehát 8-tól 16 óráig az iskola időszakba, nyári időszakban 8-tól délig azért nyitva van, akkor is meg lehet tekinteni, illetve a kastély épülete is munkaidőben nyitva áll, és be lehet jönni megnézni. De előzetesen, ha időpontot egyeztetünk, akkor bármikor megmutatjuk az ideérkezőknek.
0: Palatető van rajta, itt említette igazgató asszony, hogy volt egyszer egy tűzvész, ami miatt ez megsérült. Téglaszínű a fal mindenhol, a szélső téglák, dísztéglák világosabbak, illetve fehérek az ablakkeretek, az ablakok még a régiek. Na nézzük meg akkor az épületet, hogyha lehet, akkor menjünk be, nézzük meg a belső teret. két szárnyú nagy ajtó, óriás kilincsel, talán még az eredeti.
1: Nagy kulcsa van.
0: Nagy kulcs.
1: A másik bejárat, ami kivisz a parknak a túloldalára, ezt szoktuk mi fölbejáratnak nevezni, és ugye a két szárny az oldalirányba, ez az két L-alak, teljesen szimmetrikusan néz ki az épület is.
0: Mindig is mezőgazdasági szakképzés volt itt?
1: Igen. Benedek József nevéhez fűződik az iskola megalapítása. 1945-ben mezőgazdasági tanfolyamokat tartott Rimaszombaton, és egy véletlen folytán került ide Lengyelre, és itt már akkor ugye földbirtokosok éltek, és kialakult az igény arra, hogy szükség lenne egy mezőgazdasági iskolára. És ő járta ki az akkori Földművelési Minisztériumnál, és 46. augusztusában kapta meg az aláírt okiratot, hogy elindulhat, úgyhogy október 1-én indult az oktatás itt, és mindig a mezőgazdaság területén, jelenleg is, tehát mezőgazdaság és erdészet, illetve élelmiszeripar ágazatban oktatunk.
0: Idén lesz akkor 80 éves, vagy idén 80 éves itt az oktatás, megszakítás nélküli, gondolom, tehát ez folyamatosan.
1: Igen, folyamatosan. A képzési profilok változtak ugye a követelményeknek megfelelően, de mindig a mezőgazdaság állt a központba. Ma is úgy hirdetik az iskolát, hogy a gépészképzés fellegvára itt a Tolna megyei területen.
0: Lépcsőn haladunk fölfelé, kovácsoltvas korlát. Ezek még a régi részei az épületek, a lépcsőházban is.
1: Stukók is, tehát igyekszünk a felújítás is zajlik, akkor mindent az eredeti állapotba visszaállítani.
0: Igen.
1: Ugye nagyon híres a könyvtára Aponyi Sándornak, ugye ő Eszterházi Alexandra grófnőt vette feleségül, és Aponyi Sándor haláláig ők itt éltek aktívan, és nagyon híres a kialakított könyvtára, dolgozószobájába bútorok, és ezt a végrendeletében Eszterházi Alexandra grófnőnek rendelte, hogy az övé legyen, és ő pedig a Nemzeti Múzeumnak adományozta halála után.
0: Igen, ezekről láttunk itt most ilyen korabeli fényképeket, fekete-fehér képek, hogy hogyan néztek ki a szobák, a szalonok, a könyvtár, milyen csillár, milyen tapéta volt egykor a falakon, tehát ezeket kicsit visszaidézi a kort. És hogyha kijövünk a teraszra, rálátunk arra a park részre. Itt beszélgettünk az imént a bejáratnál, és most látunk rá a szívre. Ez tényleg egy szívet formáz, kiegészítve tuja bokrokkal, és ezt mindig vágják, de úgy látom, igen, a többit is, mert itt formára vannak vágva a sövények.
1: Igen, pár évvel ezelőtt a Puszpáng Moly ugye megtámadta, akkor teljesen tarra le kellett vágni, hiába volt permetezés, bio, mindenféle módszert kipróbáltunk, nem sikerült, de most úgy néz ki, hogy egy kicsit helyreállt, és nő vissza.
0: Itt pince van a szív közepén, alatta?
1: Igen, és régen ebbe a szívbe rózsakert volt, és a kút is van ott lenn alatt, onnan locsolták, ma már az nem működik. Okay.

0: És akkor ez az egy szint van, ettől magasabb már nincs, az csak a tető alatti rész. A
1: tér van, igen, amit régen manzárnak is neveztek, ugyanis most a kollégiumunk volt régen ebben az épületben, itt a tetőtéri részben, amikor még volt olyan, hogy 4-5-600 fős volt az iskolai közösség, viszont most már csak olyan 50 fő körüli a kollégista létszámunk, és ők egy külön épületbe, egy újabb, modernebb épületben kaptak helyet, és akkor így itt a tetőtér meg a vendégszobákká tudtuk alakítani a kollégiumi szobákat.
0: Akár itt is lehet megszállni?
1: Igen, vannak 3-4 ágyas fürdőszobával rendelkező különálló szobáink, és vannak olyan hálónak mondanám, ahol akár táborozó gyerekeket 20 fő emeletes ágyakkal egy ilyen tényleg tábori hangulatban tudják megszervezni.
0: Bejöttünk, ez pedig a díszterem. Az talán az egyik legnagyobb terem, és ennek az ablaka, illetve az ajtó a park felé néz, a park másik irányába néz.
1: Ezt szoktuk a nagyobb rendezvényeinknél, hivatalos eseményeken, konferenciákon, szakmai megbeszéléseken használni, illetve van, aki esküvőt is tart itt, pont emiatt, hogy a terasz is szép, és nagyon szép a kilátás, akkor itt tartják meg a polgári szertartást.
0: Pont egy olyan kép van, festmény vagy szőnyeg, egy szőnyeg, ami egy esküvői jelenetet ábrázol.
1: Itt a tárlatokban pedig a Wosinski Mornak a híres lengyeli kultúrát bemutató a Sánci tetőn, amit annak a leletei találhatóak.
0: Erről majd még lesz szó a mai nap során. Egy tükörrel növelik a teret, az egyébként is nagy teret, és kinézünk a park irányába is. Ez egy nagyobb terasz, hosszú a díszterasz, és innen pedig a hátsó kertre lehet rálátni, és itt vannak ezek a mamut fenyők, sajnos szegények elég, vagy az egyiket látjuk, de ott a párja, igen, sajnos ez az éghajlatot nem igazán.
1: És pont emiatt, amit említett polgármester, hogy nagyon magasan is vagyunk, nagyon sok a villám sújtotta, tehát ott most látszik éppen összetakarították, hát az egy vérbük volt, abban is a 2-3 hete, amikor volt az a nagyon nagy vihar, akkor becsapott bele a villám. A tulipánfánkba ugyanígy, tehát hogy ez a nagyon magason található településnek is egy átka, hogy tényleg magasak a fák, és lehúzza ide a villámcsapást.
0: Levendula sorok vannak, tehát ezzel díszítik a kertet, és ösvények indulnak az erdőbe, mert egy erdő, most mondjuk el így őszintén, innen nekem egy erdőt idéz, és vannak olyan kis utak, amin be lehet járni, vagy egy-egy részét meg lehet nézni.
1: Igen, ilyen gyöngykavicsal kirakott utak vannak. Falubeliek is, meg azért távolról érkezők is nagyon szeretik, hogy lerakják a kocsit ott a kiskapu bejáratánál, és akkor egy sétát téve végig tudják nézni a parkot.
0: Milyen egységei vannak még a parknak? Húzódjunk egy picit az árnyékban, mert igen, tűz a nap, tehát hogy vannak-e olyan épületek, amik még az eredeti park részei voltak?
1: Igazából itt a kastélynak az alsó szárnyában jobb oldalon volt egy kápolna, és amikor a nagy templomot az Aponyi család megépítette, akkor azt itt megszüntették, de talán egy kis tábla, vagy egy ilyen ikonot még jelzi, hogy akkor volt ott egy kápolna. Ami még korabeli, esetleg az obeliszk, ami ezen a főúton, hogyha ott lemegyünk, akkor az ott megtalálható, egy víztorony, mert volt egy medence is régen. Nekem még szüleim még mesélték, hogy ők fürödtek benne. Csak szintén ugye a nagy magasságnak köszönhetően a kút, ami termelte a vizet a medencébe, nem tudott akkor a vízhozamot biztosítani, és így talán egyszer, vagy kétszer volt feltöltve, és azóta...
0: De megvan még a medence?
1: Megvan maga a medence, amit jelenleg ilyen komposztálónak használunk, vagy a sok levél, amit itt összegyűjtenek a dolgozók, azt ott komposztáljuk a medencébe.
0: Itt is lehetett egy szökőkút talán, igen, vagy talán az még most is szökőkút.
1: Igen, azt időszakosan szoktuk elindítani, tehát hogyha esküvő van, vagy rendezvény van, akkor elindítjuk, és működőképes. Ugye itt van egy kút mellette, és abból.
0: Hogyan ünneplik ezt a 80 éves évfordulót, majd mit terveznek még egy októberre, mert ugye októberben indult 80 évvel ezelőtt az iskola.
1: Még a tervezés fázisában vagyunk, mindenképpen szeretnénk a fenntartói oldalról is, illetve a település meg a megye képviselőit is vendégül látni. Biztos, hogy lesznek kulturális műsorok, iskola bejárás, bemutatás, még a tervezés
0: vált. Igen, most igen. Meg a nyári szünetet igen. Élik a pedagógusok is, diákok is, úgyhogy mezőgazdasági és erdészeti képzés is van, tehát tulajdonképpen a terület ez kihasználható az oktatásban is.
1: Így van, ugye a mezőgazdaság és erdészet ágazatnál az első év, illetve a technikus képzésben az első két év az alapozó képzés, ami során a mezőgazdaság minden ágazatába betekintést kapnak a tanulók, tehát itt a növénytan, állattan, éghajlattan, földmérés, géptan, munkavédelem, mindent. És akkor szoktunk olyat csinálni, hogy a parkba kijönnek, és mondjuk egy a kidőlt fa, amit kivágtak, azt felmérik, szoktak növényfelismeréseket, állatfelismerés ilyeneket végezni a parkba. Most a legutóbb, az utolsó hétegen pont a mamutfenyő kapcsán volt egy olyan vizsgálatunk, nekem ez egy teljes újdonság volt, hogy meg ultrahangozták a fát, azt keresték benne a tanulók, hogy van-e élet, és egy speciális géppel, hozzáértő szakemberekkel kijöttek, és több helyen egy méter magasságban, mint egy emberi ultrahangnál megvizsgálták.
0: Átvilágították jóformán.
1: És a net keringést mutatták, és hát sajnos semmilyen jelet nem találtak. Az egyik oldalán, jobb oldalán egy minimális net keringés, de ez arra utal, hogy fölfelé, több méter magasan pedig abszolút nem tudja már a fa pumpálni. Tehát, hogy igen, a helyi adottságainkat mindenképpen az oktatásba is kihasználjuk és felhasználjuk az oktatás területén, és azt gondolom, hogy ezt a tanulók csak azok tudják, akik már itt vannak nálunk, hogy amikor szünetre kijönnek, akkor nem egy beton dzsungelbe vannak, vagy éppen bezárva a folyosón, a mosdóba itt-ott, hanem a park teljes területére kijönnek sétálni. És azért reggelente, amikor jön az ember dolgozni, és a mókus ott ugrál előtte, meg jó levegő, ezért ez...
0: Ilyenkor nagyon nehéz a becsengetés, hogy visszajöjjön a diák ebből a környezetből órára, mert tényleg nagyon szép egy parkban töltik tulajdonképpen.
1: Az épület adottságainkból is van olyan, hogy ha gyakorlatra mennek, akkor azért egy 500 métert minimum gyalogolniuk kell, hogy leérjenek akár a kertészetbe, vagy a gépműhelybe, tehát hogy nekik az órarendjüket is úgy szoktuk összepakolni, hogyha gyakorlatos napjuk van, akkor mondjuk eleve a kertészetbe kezdenek, és egész nap ott vannak, ha elméletes, akkor viszont itt a tanügyi épületbe.
0: Az egykori Apponyi kastélyban és parkjában Gergicsné Nagy Eszter, az oktatási intézmény igazgató helyettese kalauzolt.

0: A tolnai település történetéről és turisztikai adottságairól Braun Jánost, lengyel község polgármesterét kérdezem.
1: Lengyel község, ugye a Tolna megye és Baranya megye határán fekszik, a völgység egyik szélénél, tehát ide lenyúlnak a mecseknek a dombságai. Nagyon gyönyörű táj van itt, ugye rengeteg domb, kisebb-nagyobb hegyek. Azt meg kell említeni, hogy Tolna megye egyik legmagasabb pontja is lengyelen van, nem ugyan belterületen, külterületen van, de ugye magasan vagyunk, és ez sok embernek, aki messzebbről idejön, tehát megérzi. Tehát más az éghajlat, más az időjárás is. Most sajnos ezt nagyon érezzük az utóbbi időben, mert az eső az mindent elkerül, tehát a környékben bárhol eső van, sajnos ide a magaslatra nem ér el. Mezőgazdaságból éltek, igen, mindig is az emberek itt a környékben, de amellett nagyon sok szőlő volt. Itt még az uradalomban is hatalmas szőlők voltak. Pince van, amit még az apanyi gróf épített, és nagyon híres boraik voltak. Akár Franciaországot is lehet említeni, ahol szállítottak innen bort, ahol volt szántó, oda kellett az állat is. Lótenyésztéssel is foglalkoztak itt, főleg az uradalmi időben. Hatalmas ménese volt a grófnak, de a mai világban viszont el kell mondani, hogy ez a környezeti változás, meg minden a szántóföldi növényeknek már nem megfelelő. Környékben nagyon-nagyon sok vállalkozó gazda a szántóföldi növénytermesztésre átállt gyümölcs termesztésre, az még úgy egy kicsit jövedelmezőbb. Nagyon sok sárga barac van a környéken, tehát nagyon híres is, ha nem viszél a természetesen a tavaszi fagy, ami az utóbbi időben elég jellemző volt, az idejében hál' Isten nem. Egyre szélesül a paletta, ugyanis a megy, a cseresznye, szél van nagyon sok, van körte, alma, úgyhogy, de ezzel próbálják a gazdák túlélni. Most egy pici szántó maradt egy-két helyen, de a gyümölcstermesztés az, amivel most még lehet foglalkozni.
0: A település neve lengyel, ez mihez köthető? A nemzethez, vagy egy személyhez?
1: Igen, hát erről viták vannak, tehát biztosat nem tudunk mondani. Lehetett abból is, hogy itt a török dúlás után voltak lengyel telepesek. Most lehet, hogy ez is egy, de lehet, hogy itt volt egy lengyel nevezetű földbirtokos. Tehát igazság szerint 100%-ban nem tudjuk, hogy honnan ered. A török dúlás előtt már voltak papírok, de maga nem mint lengyel, csak mint a település, ugye ez egy időszámítás előtt 2000 éves múltra tekintünk vissza, ugye a részkorból maradtak ásatási leletek, tehát akkor már volt emberi élet, építkezések, egy hatalmas földsánc is van a külterületen, ami bizonyítja, és rengeteg olyan értéket találtak, ami azt bizonyítja, hogy itt egy nagy kultúrájú nép élt.
0: Miért érdemes ide eltúrázni, elkerékpározni, akár autóval, busszal megközelíteni a községet?
1: Hát ennek van egy nagyon-nagyon fontos hívó szerepe is, hogy aki a nyugalomra, a csendre és az együttélésre vágyik, az nyugodtan jöjjön el, mert hál' Isten itt a környékünkön a csend, a nyugalom és a gyönyörű tájak jellemzőek. Nagyon szép parkunk van, az Anna fürdő egy csodálatos hely, amit ugye a Gyulai ZRT fel is újított, és most már egy úgy mondtam, hogy nagyon szép kirándulóhelynek számít. Vendégváró emberek laknak itt lengyelen, tehát szívesen várják, ha valaki eljön és megnézi, hogy milyen a településünk. Évente szokott lenni egy nagyobb túra, ami az egész országból vonza az embereket, a Zöld út túra, a Szeged, de akár még fönn Tatáról is jönnek, ilyen, akik komolyan veszik a túrázást.
0: És ez lengyelből indul és megy valameddig, vagy különböző településeket érint?
1: Különböző településeket érint, minden évben máshonnan van az indulás, máshol van az érkezés, de próbálják úgy összetenni a túrákat, mert van 5, 10, 15, 20, 35, de maraton is, biciklis, lovas, kajakos, tehát nagyon sokféle, hogy minél több településre be lehessen menni, és ott a helyi emberek frissítő pontokon várják az embereket, helyi finomságokkal, gyümölcslevekkel, gyümölcsökkel, amivel meg lehet kínálni a nagy fáradozás közben az embereket, megszusszanak egy pillanatra és tudnak tovább menni. Kettő nagy kiemelt programunk van, mindjárt január-február környékén a falusi disznóvágás, az elejétől a szúrástól a feldolgozásig, ezt közösen megoldjuk, nagyon finom ételeket készítünk, és természetesen, hogy ennek legyen foganatja, este egy bál keretén elfogyasztjuk az ételeket. A faluba most már jelen pillanatban 35 holland állandó lakos van. Egyre több ilyen rendezvényen ők is megjelennek, tehát nekik is nagyon tetszik, jönnek, érdeklődnek, sokan nem is láttak még ilyent, napközben is följönnek körülnézni, de este a bálba is, úgyhogy megpróbáljuk őket beintegrálni egy kicsit, amennyire lehet, mégis csak egy közösség vagyunk. A másik pedig a falunapunk, ami szeptember első hétvégén, úgyhogy lassan közeledik. Az is egy olyan dolog, ami megmozgatja a falut.
0: Az iménti percekben Braun Jánost, lengyel község polgármesterét hallották. Az említett tolnai zöldút túrákról és hálózatról még lesz szó a későbbiekben. A hétfői messzelátóban Anna fürdő környékére kirándulunk. De most nézzük, halljuk, milyen gyűjteményekkel várja a látogatókat a település. A régi, már nem működő általános iskola épületében óvodatörténeti és helytörténeti gyűjtemény, illetve berendezett néprajzi szobákat csodálhatunk. A muzsika után ide tartunk majd kísérőmmel, Jelenszkiné Fábián Ildikóval.

0: A templom dombja alatt helyezkedik el az egykori apponyi pince. Jelenleg zárva van, de érdemes előtte néhány percre megállni.
1: Ez egy borpince volt, amelyik 4500 hektoliter bor tud magába befogadni, úgyhogy nagy létesítményről beszélünk, csak kívülről egy ilyen szerény barna-fehér festésű épületrész, de tulajdonképpen éppen több mint 200 éve áll itt a falunak ezen a részén. Az aponyi gazdálkodásnak egy fontos szintere volt a szőlő- és borkészítés kultúrája. Nagyon nagy területeken volt szőlőtermesztés, és jó borokat termeltek, amik aztán az európai piacon is megállták a helyüket, és például borcímke készítésre is festőművészt alkalmazott Aponyi Sándor, úgyhogy nagyon jó híre volt akkor a lengyeli aponyi boroknak, és hát sok vendég is járt az aponyi családnál, akiknek így akkor föl tudták kínálni, ők vitték tovább a hírét, úgyhogy egy olyan épület előtt állunk, amelyik szintén az aponyi uradalomnak egy fontos épülete. A lengyeliek számára az is még az érdekessége, hogy ugye a készítése, mert hogy ön is látja, hogy nem egy nagy domboldalban vagyunk, hanem csak egy kis lankás domboldalacska. Nem is a szokásos módon készült ez a pince, hogy bevájták volna a domboldalába, hanem éppen, hogy kihorták a helyéről a földet. A falu lakossága ugye robotban teljesítette ezt a kötelezettségét, hogy elhorták a borpince járataiból a földet a másik oldalra, ennek egy részéből téglát égettek, és a másik felét pedig, amikor szépen a boltozatok elkészültek téglából, egy ilyen A alakba kell elképzelni a borpincének a járatait, azt utána visszatöltötték azt a földet, és visszadomborították a pincének a tetejét, és hát ez most már egy 200 éves történet. A pincét most is használják, hosszú ideig tangazdasági pince volt, amikor még szőrészetet, borászatot tanítottak a mezőgazdasági középiskolába, de most már magánkézben van a pince. 1924-ben elkészült a borpince, utána nekiálltak az új kastély építésének, és ez mindenhol megfigyelhető, hogy valamit megcsináltak, és akkor utána jött a következő. Tehát, hogy nagyon szépen észszerűen a jövő pénzeket mindig úgy forgatták vissza, hogy az észszerű legyen. Nem halmoztak, vagy nem vállalták túl magukat, úgyhogy így készült a pince is.
0: A pincével szemben az út túloldalán találjuk az óvoda és néprajzi gyűjteményeket.
1: Jelenszkiné Fábián Ildikó vagyok. Jelenleg a lengyeli óvodai és néprajzi gyűjteményekért alapítvány kuratóriumi elnöke. Tavaly nyáron vettem át ezt a feladatkört édesanyámtól, Fábián Andrásnétól, aki éppen most lesz 30 éve, hogy ezt az alapítványt létrehozta. Abból a célból, hogy legyen egy civil háttér ahhoz a gyűjteményhez, amit ő évtizedeken keresztül segítőkkel, lengyeli adományozókkal összeállított. Igyekszem ezt az örökséget továbbvinni és méltó módon megőrizni és továbbfejleszteni. Édesanyám 1955-ben került ide óvónőként, pályakezdőként, nagy lelkesedéssel, utána innen is ment nyugdíjba. És egész élete során szeretett óvodájáért dolgozott, és az itt megismert lengyeli családok adományaiból gyűjtötte a néprajzi vonatkozású tárgyakat, textiliákat, családtörténeti fotókat, dokumentumokat, és aztán több helyen nyitott kiállítást belőle, egy ideig a kastélyban is volt kiállítás, és akkor, amikor a lengyeli általános iskola sajnálatos módon megszűnt, és üressé vált az épület, akkor az akkori polgármester gesztusából lehetővé vált, hogy az iskola épületnek egy részében együtt legyen berendezve a kiállítás, ami így most jelenleg 5 teremben és a folyosón látható.
0: És minden terem, minden folyosó részlet más-más korszakát mutatja be a településnek, avagy az óvoda pedagógiának.
1: Így van. Egy-egy ilyen tárlatvezetésnél, vagy ha csoportoknak megmutatjuk, bizony attól függ az indulás iránya, hogy kik látogatnak oda. Mert hogyha mondjuk lengyeliek, vagy lengyelről elszármazottak, akkor nagyjából lehet tudni, hogy melyik népcsoportnak a leszármazottai, akkor nyilván az ember kedveskedik, és azzal a teremmel kezdi, amelyikben esetleg akár családtörténeti relikviák is vannak. Vannak, akik óvodáskorukra emlékeznek vissza, vagy van, aki osztálytalálkozót tart, és akkor inkább az óvodatörténeti teremmel kezdjük. Van, aki tudományos szempontok szerint választja, hogy megnézi ezt a lengyeli gyűjteményt, akkor kezdjük a régészeti feltárással, és Wosinski Mór és Aponyi Sándor kapcsolatával.
0: Édesanyjában hogyan fogalmazódott meg, hogy ezeket a régi eszközöket felgyűjti?
1: Igen, ez is egy nagyon érdekes történet, és sok szára vezethető, illetve sok szál találkozik össze ennek a gyűjteménynek a történetében. A szálak megint visszavezetnek az Aponyi családhoz, úgyhogy nem véletlen, hogy ebben a teremben mind Aponyi Sándor, mind pedig felesége Eszterházy Alexandra képe itt található. Annak idején ők voltak az óvodának az alapítói, valószínűsíthetően 1890-ben, és amikor az egykori óvonőknek az élet rajzait és dokumentációját próbáljuk összegyűjteni, akkor az derül ki, hogy a grófi család mindig nagyon odafigyelt, hogy kiket nevez ki óvónőnek. Teljesen más időszak volt, és az jön elő, hogy bizony szakmai segítséget is kértek ahhoz, hogy kiválasszák a jelentkezők közül, hogy ki legyen az óvónő, és az mutatkozik, hogy aki meg itt volt óvónő, az utána megjelenik különböző egyesületekben, konferenciákon, képzéseken, publikál, tehát, hogy az óvónő ők nagyon értékes szakmai munkát végeztek, ugyanakkor a falu felé is nagyon jó kapcsolata volt az óvonőknek, nagyon sok olyan eseményről szólnak a krónikák, ahol az óvonők szakkört tartottak, ünnepséget tartottak, és jó véleménnyel voltak. Na most ezek az óvonők is gyűjtötték az anyagokat. A legelső óvonő Krasovácz Józsefin, és őróla is már feljegyzések vannak, de az utána következő Soper Anna óvonő, Deák Mária, Szücs Mária, Erdei Ilona óvonőkről édesanyám már kapott gyűjtött anyagokat, tehát ők is szemléltető eszközöket, dokumentumokat, gyerekmunkákat gyűjtögettek, és édesanyám ezt fejlesztette tovább, és ezt bővítette az ő munkássága alatt talált vagy készített dokumentumokkal és szemléltető eszközökkel, játékokkal. Rálátást lehet kapni egy kicsit az akkori hétköznapi nevelő munkára, foglalkozási naplók, tervezetek, szakfelügyelői látogatásoknak a lapjai, szemléltető eszközök valóban, és hát fotodokumentum, a legrégebbiek még ugye nagyon kezdetleges fekete-fehér változatban. Akkor ugye vannak a csoportképek, amik szintén nagyon értékesek, sok látogató keresi.

0: mindig, amikor egy óvónő befejezi a munkát, adja át a következőnek a gyűjtést is.
1: Igen, ez így alakult az óvoda történetében, és még kiegészült egy másik érdekes vonulattal, hogy annak idején édesanyám is kezdeményezője volt annak, hogy megalakult a Tolna megyei Nyugdíjas Óvónők Egyesülete. 12 alkalommal mindig lengyelen volt minden évben ez a találkozó. Ilyenkor mindig hoztak is relikviákat, emlékeket, valamit a képző idejéből, vagy a munkásságukból, és akkor édesanyám ezt is elkezdte gyűjteni. Úgyhogy ez az óvodamúzeum anyag szép lassan kiegészült az óvónő képzésnek a történetének bizonyos dokumentumaival is, és mivel a térségből nagyon sokan a hőgyészi óvónő képzőben végeztek, ezért hőgyészi óvónő képzőnek egy külön kis gyűjteménye is kialakult itt. A folyosón van egy olyan tárló is, amelyiken régi gyerekmunkákat lehet megnézni. Tematikusan sorban, és itt is igazolódik az, hogy az óvonők gyűjtötték évtizedek során a produktumokat, gyűjtötték a gyerekek munkáit is, úgyhogy ezek a dossziék itt sorban ezen az asztalon 1939-től gyerekmunkákat mutatnak be, így névsorban vannak, és egyrészt a családtagok is látják, hogy mit rajzolt a szülő vagy a nagyszülő annak idején, amikor óvodás volt, meg az óvodapedagógiát tanuló hallgatóknak is érdekes, hogy milyen módszertani kultúra volt akkor, mit rajzoltak, milyen technikával dolgoztak, milyen festés vagy varrás vagy ragasztási tematika volt annak idején. Úgyhogy ez azért is némelyik egy kicsit ilyen használt, mert hogy sokan forgatják, hogy na, megkeressék akkor a szüleinek, vagy a nagyszüleinek a munkáját, úgyhogy ez is egy nagy érdeklődéssel forgatott gyűjtemény.
0: 1939-től 92-ig a lengyeli óvoda gyűjteményének gyermekrajz anyaga. Fölnyitotta Ildikó, és egy olyan részt látok, amikor gondolom a nagycsoportosokat papírra a hímzés alapjait tanították. Föl van rajzolva a kis házikó, napocska, virág, és mindez ki van varva láncöltéssel, szálöltéssel, illetve pelenka öltéssel a lap széle.
1: Ugye ehhez azt vissza kell menni évtizedeket a gyereknevelés idejébe, hogy akkor ez rendes tűvel, tehát nem egy letopintott, nem egy műanyag tűvel, és nem vastag cérnával, és nem vastag fonallal, hogy minél kíméletesebb legyen, nehogy a gyereknek baja legyen, hanem rendes tűvel, és rendes cérnával, illetve hímző cérnával ilyen nyilván sablon mintákat, és akkor figyelték egymás munkáját is, ki hogyan készítette, hogyan sikerült, és hát ezek mintát ilyen 60-70 évvel ezelőtt éppen nemrégiben is volt egy korosztálynak osztály találkozója, akik 1950-es évek végén voltak az óvodában, és még megtalálták a munkáikat, tehát jó állapotban őrzít a múzeum ezeket a gyűjteményében.
0: Belépünk a néprajzi terembe, mert ugye az egyik helyiség az utca felőli oldal, ez pedig a helyi német családoknak az adományaiból gyűjt össze.
1: Igen, a szálak nagyon régre vezetnek vissza, 1310-re tehető az első oklevél, ahol említik Lengyelnek a nevét. Aztán utána a török időkben elnéptelenedett a falu, és ahogy itt a környékben a falvaknak a nagy részét utána vagy állami, vagy grófi betelepítéssel újból életre keltették, Lengyelen is ez történt, hogy 1723-ban vélhetően Fuldából érkeztek az első német családok, aztán utána nyilván volt, aki tovább költözött, volt, aki máshonnan ide költözött, változások voltak, de gyakorlatilag 300 évig itt lengyel-német településnek számított, a második világháborúig. Nagyon sok mesterember volt, aki munkájával segítette az uradalmat is, és a település lakosságát is ellátta a szakmai ismereteivel, és ennek próbál ez a terem is emléket állítani. Olyan berendezési tárgyakat sikerült összegyűjteni, amik egy kicsit a régi idők hangulatát visszahozzák. Másrészt olyan mesterembereknek a munkásságából ad egy kis bemutatót, akik meghatározók voltak a lengyel község életében. Olyan viseleti darabok, textíliák, és olyan fényképanyag látható itt, amelyik egy kicsit visszarepít mindenkit a régmúltba, és betekintést nyújt abba, hogy hogyan éltek a lengyeliek régen. Úgyhogy mindenképpen az mondható, hogy végignézünk a tárgyakon, akkor mögöttük nevek vannak, családok vannak, és történetek vannak. És most mi azt szeretnénk a közeljövőben, hogy ezek a családok, ezek a történetek minél inkább ismertekké váljanak, mert hogy nagyon sokan meghaltak, és nagyon sok változás történt a településnek a népességében. Az a kedves számomra, hogy ahogyan próbálok egy kicsit még többet megtudni ezekről a családokról, ezekből a történetekből kirajzolódnak olyan személyek, akik jó indulata voltak egymás felé, akik a faluért sok mindenbe tettek, benne voltak egyesületekbe, szervezetekbe, kitaláltak valamit, megvalósítottak valamit, tehát hogy nem csak szüken magukért éltek a maguk boldogulásáért, hanem a közösségért, úgyhogy ezt próbálom majd a közeljövőben egy kicsit jobban is kidomborítani, mert hogy ez példaértékű a mai fiatalok számára is.

0: A német mellett egy székelyszobát is berendeztek. Viseletek, lakástextilek, használati és személyes tárgyak, dokumentumok színesítik a kiállítást.
1: És egy még működőképes szövőszék, jól látom?
2: Igen, egy osztováta, ahogyan a székelyek mondták.
1: Igen, most is föl van vetve, dolgoznak rajta.
2: Már régóta
1: tekeredik a rongyszőnyeg, ez lesz majd egykor.
2: Ez is még egy innováció lesz majd, hogy ezt itt elkezdem, mert igazából csak arról van szó, hogy itt betenni ezeket a szálakat, ugye jól meghúzni, utána a lápidóval a másik irányt, akkor megint átfúzni, ugye itt vannak ezek a vetélők, amivel igazából
1: viszi a szálat,
2: csak most ugye rongyszőnyegnek van, és akkor ennek egy másik technikája van, és amikor ott van a szál, akkor megint meghúzzuk kétszer, szálat váltunk, megint visszalökjük ezzel a vetélővel a cérnát.
1: Hát van itt már több méter föl van tekercselve, úgyhogy itt születik folyamatosan a rongyszőnyeg.
2: Lehet folytatni, úgyhogy ez csak időkérdése, hogy
1: mikor van ideje mellé ülni és készíteni.
2: Az igazság, hogy évtizedekig működött a hagyományőrző csoport, mind a bukovinai székelyeknél, mind a németeknél. Voltak fiatalok, idősek, akik hagyományokat úgy folytatták, hogy népdalokat tanultak, jeleneteket tanultak, meg így a híres guzsajast. Most már sajnos az utóbbi időkben nincsen ilyen hagyományőrző csoport, mert az idősek elhaltak, más generáció meg elköltözött, de legalább így őrizzük az emlékeiket, úgyhogy azért vannak képek is ezekről a fellépésekről, szereplésekről. Ugye ez a terem azoknak a bukovinai székely családoknak állít emléket, akik 1945 tavaszán, nyarán érkeztek Lengyelbe. Sajnálatos módon úgy kaptak telket, házat, és úgy tudtak letelepedni, hogy kitelepített német családoknak a házait, telkeit kapták meg, de ők is ugyanúgy megélték a maguk nehézségeit, amikor Bukovinából el kellett 1941-ben jönniük, és akkor Bácskába letelepítették őket, és egy 3 évi ottani gazdálkodás és az életbe indulása után pedig nagyon gyorsan, néhány órán belül onnan is menekülni kellett, és hát egy-egy szekérrel tudtak csak menekülni, ami nem tette lehetővé, hogy eszközöket, tárgyakat nagyobb mennyiségben hozzanak, ezért ebben a teremben egy olyan tárgyat őrzünk, amelyik igazából még Bukovinából való, a többi az ágy és más kiegészítők, azok már mind csináltatott tárgyak. Ez az egy, az viszont egy nagyon fontos számunkra, ez a menyasszonyi láda, vagy hazai láda, ahogyan a bukovinai székelyek mondták, ahogyan az évszám is mutatja, 1940-ben készült. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 1941-ben, amikor kitelepítették Bukovina lakosságát, akkor vonaton tudtak csak eljutni a következő állomáshelyre, és akkor hatalmas ládákat ácsoltak, vagy ácsoltattak, és ami abba belefért. Hát így belefért egy ilyen ládába ez a menyasszonyi láda is, ami aztán akkor átjött Bácskába, és onnan pedig ökrösszekéren, lovasszekéren ide eljutott Tolna megyébe, és hát most itt van, és itt őrizzük, úgyhogy, és az az aranyos benne, hogy az elmúlt hetekben éppen kibővült ez a menyasszonyi láda, mert visszakerült a ládába a hozománynak egy része.
1: Ó, most fölnyitott a Ildikó, és benne vannak a textilek, a ruhák, takarók vannak benne, hímzett szélű, terítők, párnahúzatok, és mi egymás?
2: A jellegzetes szedetting, a jellegzetes festékes szőnyeg, a horgolással díszített lepedők és a különböző párnafejek, ezek annak idején is a nénének a hozományát képezték, és a család nemrégiben visszaajándékozta a gyűjteménynek, és hogy a képek között éppen ezt a fiatalasszonyt is látjuk, akinek a hozományáról van szó. Ugye régen azt szokták mondani, hogy egy székelyasszonynak az ágyában és a ládájában van az egész élete, mert kislánykorától már szőni kellett, és a vetett ágyhoz való csodálatos textiliákat el kellett kezdeni megtanulni szőni, készíteni, aztán pedig a hozományba el kellett készíteni a textileket. Minél jobb képet mutasson a mennyasszony, annál magasabbnak kellett lenni az ágynak, annál díszesebbnek, annál vonzóbbnak, és így a házassága is egy kicsit kicsit sikeresebb, hogyha ilyen szép tárgyakat és textiliákat tud magáról megmutatni. Úgyhogy így olyan életképek jönnek össze, amik egy kicsit betekintést adnak a bukovinai székelyek hétköznapi életébe.
0: A kiállítást Jelenszkiné Fábián Ildikó, a lengyeli óvoda és néprajzi gyűjteményekért alapítvány kuratóriumi elnöke mutatta be. Jövő hétfői messzelátunkban folytatjuk majd lengyeli barangolásunkat. Szó lesz a környék régészeti feltárásairól, megnézzük a kurdi kápolnát, és kirándulunk az Anna fürdői tó és erdő ösvényein. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük, Magyarország! Példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, közölte a belügyminiszter csütörtök este a Facebook oldalán, írta meg az MTI. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélnünk kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. A MOL nettó árbevétele 13%-kal emelkedve 4926,7 milliárd forintra, üzleti eredménye 53%-kal emelkedve 393,8 milliárd forintra nőtt az első fél évben, 2025 azonos időszakához képest. Olvasható a budapesti értéktőzsde honlapján péntek hajnalban közzétett jelentésben, amelyet az MTI tett közzé. Az elemzők a kedvező piaci körülmények miatt számítottak arra, hogy a társaság jelentős növekedést ér el a második negyedévben, miután az idei első három hónap összesített adatai elmaradtak a várakozásoktól. Egy kisebb ideiglenes berendezésre cserélték a győri Petzaladár Egyetemi Oktatókórházban szerdán meghibásodott transzformátort, közölte az MTI szerint a kormány a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon közzétett csütörtöki 20 órai gyors jelentésében. Azt írták, a próbaüzemet követően tervezetten este 8 órától megkezdték az elhalasztott egészségügyi ellátásokat. Pénteken az egyik végleges új transzformátor is beérkezik a kórházba, és azt tervezetten üzembe is helyezik. Emellett egy másik új transzformátort is beüzemelnek majd pénteken a győri kórházban, tették hozzá. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak, közölte az MTI. A Budapest-Belgrád vasútvonalról tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alexandra Szofronievics szerb közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal.

0: mielőbbi befejezését. Kelet-Kína több tartományában megkezdték a felkészülést a Dolphin tájfun érkezésére. A meteorológiai előrejelzések szerint a vihar vasárnap délután és hétfő reggel között érheti el Kína keleti partvidékét. Közölte pénteken a CCTV kínai állami televízióra hivatkozva az MTI. A Dolphin közeledése miatt Csöcsiang és Fucsian tartományokban vízhelyzeti készültséget léptettek életbe, a Természeti Erőforrások Minisztériuma pedig narancssárga hullámriasztást adott ki a kelet-kínai partvidékre. A Dolphin tájfun kialakulási helye és pályája rendkívül ritkának számít, a rendelkezésre álló meteorológiai feljegyzések alapján pedig hasonló jelenségre eddig nem volt példa. Hazánk időjárásáról. Több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, nagyobb eséllyel a Duna mentén és attól keletre. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. Híreket legközelebb 11 órakor mondunk.
1: Tíz óra 4 perc.

Gyerek vagyok, és lányok szemében úszom el. És nem vagyok, ha nem kapok szerepet ebben a filmben, csak magamat játszom el. Ez a város gyönyörű,

0: Cseh Tamás énekelt. 10 óra 8 perc. Következik a ténykérdés. Kvála Márton egyháztörténésszel beszélget a szerkesztő Kellen Ágoston a Szent Tizedik Pius papi testvérület kialakulásáról és működéséről. A hagyományhű katolikus papi közösség magyarországi jelenlétét, az általános félreértéseket és a testvérület kialakulását és célját ismerteti Kvála Márton. A beszélgetés a július 24-i ténykérdés folytatása, amely visszahallgatható a Magyar Katolikus Rádió honlapján. 14. Leópápa felhívása ellenére július 1-én a svájci Ekonban felszenteltek 4 püspököt. A hittani dikasztérium július 2-án határozatban mondta ki, hogy az érintettek önmagától beálló kiközösítés alá estek, a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatt. A beszélgetés előző részében a kiközösítés kánonjogi helyzetét értelmezte Kvála Márton.
1: Mutassa be kérem néhány szóban a Szent Tizedik Pius papi testvérületet.
2: A testvérület a II. Vatikáni zsinat utáni zűrzavar eredményeképpen jött létre. Marcel Lefebvre, aki a II. Vatikáni zsinaton részt vett, többek között az előkészítő bizottságnak is tagja volt, majd pedig a konzervatív ellenzéknek a vezető alakja volt. A II. Vatikáni zsinat után vissza akart vonulni Rómába az utolsó éveire, hogy akkor ott imádságban és böjtben a Szent Péter sírjához közel töltse a hátralévő éveit. Viszont a II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus és tanbeli zűrzavar következtében a szeminárium oktatás is egyre rosszabb és rosszabb színvonalúvá vált, és rengeteg kispap kereste föl Lefebvre érseket, hogy adjon nekik tanácsot, hogy hova menjenek szemináriumba, vagy hogyan kezeljék az ottani helyzetet. A megkeresések motiválták arra, hogy akkor elkezdjen utána nézni, hogy hogyan garantálható vagy biztosítható a megfelelő minőségű és hagyományos papképzés, és a legalkalmasabbnak a friburgi Domonkos Egyetemet találta, ahol még tanbelileg viszonylag hagyományosabb volt a bölcselet és teológia oktatás, és ott létesített egy tanulmányi házat, és ez a tanulmányi ház lett tulajdonképpen az alapja ennek a testvérületnek. Ott elsősorban csak a kispapoknak a lakhatását és lelki képzését kívánta biztosítani, viszont később egy saját szeminárium alapítására került sor, ez pedig Ekonban történt meg. Megkapta hozzá a pápai és püspöki jóváhagyást, megalapította a Szent Tizedik Pius papi testvérületet, amely szintén megkapta a megfelelő kánonjogi hátteret. Viszont az új püspök 1975-ben visszavonta ezt a jóváhagyást, és ezt követően kezdődtek meg a bonyodalmak. Ebbe a hosszas, meg bonyolult kánonjogi herceurcába nem is akarok belemenni, viszont ez a legfontosabb dolog, amit ki kell hangsúlyozni, hogy, és ami általában félreértés szokott lenni, hogy ez nem egy kivonulás az egyházból, ez nem egy ellenegyház. A testvérületnek egy célja van, ez a papok képzése. Elsősorban nem a hívekkel törődik, nem az a lényeg, hogy híveket gyűjtsenek, hanem hogy hagyományhű papokat képezzenek. Az, hogy e köré a közösség köré egy idő után elkezdtek hívek szerveződni, ez nyilván azt mutatja, hogy igenis van erre igény, és igenis sokakat vonz az egyház hagyománya. Sokkal több hivatás, sokkal több fiatal nagy család tapasztalható a hagyományhű közegben, mint bármely más lelkiségi mozgalmának a katolikus egyházon belül. A másik nagyon fontos pedig az, hogy Lefebvre érsek nem egy hosszú távú projektnek gondolta. Az ő feltételezése az volt, hogy 20-30 éven belül ez a zsinati zűrzavar ez kifutja magát, nyilvánvalóvá válnak azok a problémák, amelyek gyötrik az egyházat. Sajnos ebben nem lett igaza a püspök atyának, ez a szükséghelyzet továbbra is fennáll, és ezért kellett valamilyen szinten állandósulnia is ennek a testvérületnek, tehát hogy olyan szinten megszerveznie magát, olyan infrastruktúrát képíteni. Ezt manapság is szokták hangoztatni, hogy a testvérületnek igazából a megszűnés a célja, értve ez alatt azt, hogy azt kívánják, hogy megszűnjenek mindazok a kiváltó okok, amelyek miatt ennek a testvérületnek létre kellett jönnie. Tehát amint mondjuk az egyháznak ez a válságos állapota elmúlik, és az egyház visszatér a hagyományos irányvonalhoz, a testvérület minden további nélkül betagozódik az egyházmegyei struktúrába.
1: Sokat lehet hallani arról, hogy a vatikáni zsinat megújította, modernizálta, felzárkóztatta az egyházat. A piuszos testvérület jelmondat az efezusiaknak írt levélből átvélve így hangzik, mindent megújítani Krisztusban. Ez a II. Vatikáni zsinat megújításának a megújítása?
2: A Omnia Instauraring Christo, ez valójában Szent Tizedik Piusnak, a pápának volt a jelmondata. Az ő nevét kölcsönözte a Szent Tizedik Pius papi testvérület, ennek pedig az oka, hogy ő volt az a szentilletű pápa, aki a modernizmusnak nevezett eretnekséget és az azáltal keltett válsághelyzetet leküzdötte az egyházban. A 19. században is egy hasonlóan válságos időszakot élt meg az egyház, akkor is rengeteg eretnekség keringett, viszont akkor a felső klérus nem terjesztőjeként lépett föl ezeknek az elveknek, hanem megfékezőjeként, és az akkori szent életű pápák, 16. Gergely, Boldog 9. Pius, 13. Leó és Szent 10. Pius a leghatározottabban lépett föl az eretnekségek ellen, és hozzájuk köthető az aquinói Szent Tamás bölcseletérzés teológiájához való visszatérés is, a neotomizmusnak, tehát hogy ilyen módon beszélhetünk megújításról. Ez egy olyan megújítás, tehát hogy ez nem egy reformáció, hanem inkább egy renováció, tehát egy újjáépítést jelent. A modernizmus eretnegsége az igazából egy gyűjtő fogalom mindezeknek a 19. századi eretnegségeknek, mint például az ontologizmus, a liberális katolicizmus, a szemiracionalizmus, amerikanizmus és a többi és a többi. A modernizmusnak a fő jellemzői alapvetően egy emberközpontú gondolkodás, valamint az objektív igazságoknak a tagadása azáltal, hogy filozófiájában szubjektivista és nagyon erőteljesen rámegy az érzelmi, pszichologizáló alapokra, mint ahogy például ez manapság is nagyon sokszor lehet tapasztalni adott esetben még egy homíliában is. A modernizmusnak a másik rákfenéje ugye az, hogy a dogma fejlődést olyan módon értelmezi, hogy az egyszer biztosan kinyilatkoztatott dogmákat, azokat változtatni lehet és kell, tehát hogy ezek mindig az adott kornak lettek megfogalmazva az ő elképzeléseik szerint, és ahogy halad előre a világ történelme és alakul a világi társadalom, ahhoz kell igazodnia az egyháznak. Ez alapvetően téves az egyház küldetését illetően, hiszen az egyház a föld sója, az egyháznak kell a világot a bűnös elfajulásokból kirángatni, nem pedig az egyháznak kell ehhez idomulnia.
1: A papi testvérület hazánkban is jelen van? Hogyan működnek?
2: A testvérület a rendszerváltás óta jelen van hazánkban. Egy kápolnát működtetnek a Tököli úton. Magyarország az osztrák rendtartományhoz tartozik. Pius testvérületnek alapvetően a szervezeti struktúrája az rendtartományokra tagolódik, különböző régiókra, attól függően, hogy hol mennyi pap van. Jelenleg Klaus Wilhelm atya az, aki ellátja a budapesti kápolnát. Ő Jájthofban él, a Jájthofi rendházban, és onnan utazik át minden héten. A szétszórtság miatt nagyon sok az utazgatás is, például most legutóbb is a magyar híveknek a bérmálására is a bécsi minorita templomban került sor, és akkor ilyenkor egy zarándoklat jelleggel is a magyar hívek átutaznak. Ugyanígy például a magyar papok 2024-ben szentelték Kopácsi Máté atyát, ő most jelenleg Linz és Steyr ellátásáért felel. 500 kófenbe szentelték, de idén volt egy magyar diakónusnak a szentelése, és jövőre is az ő pappá szentelése várható, és egy másik magyarnak a diakónussá szentelése. Ilyenkor természetesen a magyar hívek pedig 100 kófenbe mennek ki meglátogatni ezt az eseményt.
1: Mi az az egy állítás a piuszos testvérületről, amelyet ön szerint a legtöbben tévesen ismételnek?
2: Alapvetően ez a tévedés az, ami a 88-as kiközösítő rendelkezést, illetve a 2026-osat is áthatja. Ez pedig az, hogy a Pius testvérület engedetlen, tehát szakadár, tehát eretnek, tehát nem az egyház tagja. A kánonjog is ismeri a szükséghelyzetet, illetve az engedetlenséget, és ilyen esetekben vannak kivételek. Ez fejezi ki egyébként az epikeiának a hagyományos elve is, ez a görög fogalom, ez arról szól, hogy a törvény szövege fölött áll a törvény szelleme. Ugye ez a szükséghelyzet volt az a hivatkozási pont, ami miatt ugye előfebb érsekék azt mondták, hogy már pedig erre a közösségre és a püspök szentelésre szükség van. Ugyanakkor számtalanszor kifejtették, hogy vallják a pápai primátust, imádkoznak a szentmisében a pápáért, a helyi ordináriusért kommemorálják. A különböző tényállások összemosása és a testvérület működésének és előinek ismerete nélkül szokták ezt a sarkos véleményt és igaztalan véleményt megfogalmazni.
0: Kvála Márton egyháztörténész válaszolt Kelen Ágostonnak a Szent Tizedik Pius papi testvérület történelmi múltjáról és jelenéről. A ténykérdést hallották.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi 271-es jegyzékszámú E-dur koncertójának első tétele. Előadta a Staatskapelle Dresden zenekar, valamint Vittorio Negre. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A jogsegélyben a nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozásáról, annak módjáról lesz szó. Miért lényeges külön szabályozni a nagykorú személyek cselekvőképességét?
2: A cselekvőképesség korlátozásának egyik lehetséges csoportosítása az, hogy a cselekvőképesség részleges vagy teljes korlátozása az életkor alapján, vagy a bíróság ítélete alapján áll fenn. A kiskorúaknál, vagyis az életkor alapján történő korlátozásnál, hogy azt a korábbi adásainkban láttuk, elsődlegesen a kiskorú törvényes képviselője, szülője, vagy gyámja dönt a kiskorút érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek esetében a cselekvőképességet a bíróság a gondnokság alá helyezési perben meghozott ítélettel korlátozhatja. Ebben az esetben elsődlegesen a részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú gondnoka dönt az ilyen személyt érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozása érzékeny, vitákat kiváltó kérdés. A gondnokság jogintézménye ugyanis úgy kíván védelmet nyújtani az érintettek számára, hogy az önrendelkezési joguk súlyos korlátozása mellett az életüket érintő érdemi döntéseket más személyre bízza. Abban a világban, ahol az emberi jogok és benne a személyhez fűződő jogok szerepe felértékelődik, meglehetősen nehéz arról beszélni, hogy egyes személyeknek belátási képességük időszakonként visszatérő vagy tartós nagymértékű csökkenése miatt helyettük ügyeik vitelében esetlegesen gondnok jár el.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: Szörényi Levente felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizenkettedik rész. Langyos, csillagfényes éjszaka borult a tájra. A telehold vérvörösen éppen az imént kelt föl, és sietősen siklott fel az égboltra. Mesebeli ezüstös fény ömlött el a tájon, és tündéri szépé varázsolt mindent. Füstös szokás szerint még lefekvés előtti körsétáját végezte. Bolondozott egy kicsit bundással, aztán a sarkon álló békát üdvözölte. Előkerült a sündisznó is, barátságosan köszöntötték egymást, és Füstös megkínálta egy kis tejben ázott kenyérrel. Köszönöm, szabadkozott a sűn. Talán majd később eljövök egy kis tejre, hogy leöblítsem a vacsorámat. Ma este olyan nyüzsgés van a kertben, hogy bőséges zsákmányra van kilátásom, azért előbb vadászni megyek. Sok szerencsét, mondta Füstös. A sündisznó elkocogott, s Füstös is elbaktatott a magyaróbokrok felé. A fák lombjai átszűrve engedték át a holdsugarakat, és a levelek árnyékai, mint valami valószerűtlen nagy, kerek halpikkelyek tapadtak a fehéren fénylő kerti utakra. Füstös valami suhanást hallott a feje fölött. A suhanás hol magasabban, hol alacsonyabban csapongott. A kerek ányfoltok kápráztatták a szemét, és hiába kapkodta fejét a hang után, nem tudta megtalálni a zajforrását. Leheveredett az út szélen, és figyelmesen vizsgálódott. Mintha most közelebb jönne, aztán megint távolodik. Micsoda titokzatos dolog ez? Felugrott, hogy a láthatatlan lény után fusson, és abban a pillanatban hirtelen a fejének ütődött valami, és hangosan, élesen felvisított. Füstös szíve megdermedt a rémülettől, de hamar magához tért, és lába előtt valami furcsa kis lényt látott vonaglani. Egyik lábát gyorsan rátette, hogy meg ne szökhessen, és kissé remegő hangon megkérdezte. Hát, te miért ugrottál a fejemre? Ki vagy, és mit csinálsz itt?
1: Jaj, sivított rémülten a kis teremtés. Ne bánts, majd mindent megmagyarázok, csak vedd le rólam a lábadat, mert agyon nyomsz. De akkor megszöksz. Dehogy szököm, dehogy, hiszen úgy megütöttem magam, előbb rendbe kell jönnöm, hogy tovább repülhessek.
0: Na jól van, jól, de meséld el, ki vagy. Levette lábát a földön fekvő kis jószágról, és figyelmesen megnézegette. Hasonlított az egérhez, csak a füle jóval nagyobb volt, és széttárt karjaival, mintha valami nagy lebernyeget tartott volna kifeszítve a hátán. Most nagy keservesen fölkecmergett a földről, és a lebernyeget behúzott karjaival összecsukta.
1: Olyan vagy, mint egy egér, mondta Füstös.
0: És mi ez a lebernyeg rajtad? Miért nem teszed le?
1: Nem tudom letenni, mert ez hozzám tartozik, hozzám nőtt. Én denevér vagyok, de sokan úgy mondják bőregér, mert kicsit hasonlítok az egérhez, de csak a külsőm hasonlít, a természetem nem.
0: És mire való ez a lebernyeg?
1: Ebben repülök, ezek a szárnyaim. Véletlenül akadtam beléd, mert olyan vastag és puha bundád van, hogy felfogta, és nem verte vissza a jelzéseimet.
0: Hogyan? Mit mondasz? Csodálkozott Füstös.
1: A jelzéseimet. Tudod, én éjszaka járok, bogarakra, hernyókra vadászni. Ritkán van ilyen világos éjszaka, mint most, de még ebben a világosságban sem látok elég élesen. Ezért mi, denevérek, úgy tájékozódunk, hogy állandóan hangot bocsátunk ki a szánkon, de olyan magas hangot, melyet nem mindenki hall meg, csak mi. Ezt a hangot ultrahangnak nevezik az emberek. A szilárd tárgyakról az ultrahang visszaverődik, és mi azt meghalljuk. A visszaverődött hang erősségéből tudjuk, hogy előttünk valami akadály van, és hogy ez az akadály miféle. Így akadunk rá zsákmányunkra is, és akkor igyekszünk elkapni, vagy ha nem zsákmány, hanem valami más akadály, ki tudjuk kerülni.
0: És mit kerestél itt lenn a föld közelében, amikor belém ütöttél?
1: Néha a földön is mászkálnak hernyók, különösen ilyen szép, világos éjszakán. Véletlenül te is ott feküdtél, és a te vastag bundád elnyelte a hangot, nem verte vissza, így nem vettem észre, hogy van ott valami. Honnan tudod, hogy mi van előtted? Honnan tudod, hogy az bogár, hernyó vagy falevél? Onnan, hogy az ultrahang más-más élességgel verődik vissza. A falevél vagy ág keményebb, és ezért élesebben veri vissza a hangot. A bogár vagy hernyó puhább, és lágyabban visszhangozza. No de ilyet, csodálkozott Füstös. És nem fáraszt az, hogy állandóan hangot kell kibocsátanod? És az, hogy a visszaverődést figyelned kell?
2: Cseppet sem. Az nálam olyan természetes és magától értetődő, mint nálad a lélegzés. Ez repülés közben önkéntelenül saját magától jön ki belőlem, és a fülem is éppen olyan önkéntelenül fogja fel a visszaverődést, mint ahogyan te látsz, ha nyitva van a szemed.
1: Mindig éjszaka vadászol? Nappal sohasem?
2: Csak alkonyatkor vagy éjszaka röpködök, nappal alszom.
1: Hol laksz?
2: Nem messze innen, van egy sötét padlás, ott alszom nappal.
1: Fészked is van?
2: Nem, nincs fészkem, nekünk nincs szükségünk fészekre. Mi úgy alszunk, hogy a hátsó lábainkkal levő karmokkal valamiben megkapaszkodunk, és szárnyunkat összecsukva fejjel lefelé lógunk.
1: Fejjel lefelé lógtok? Hát ilyet még sohasem hallottam. Nem kényelmetlen így aludni? Nem száll a fejedbe a vér?
2: Dehogy is. Mi ezt így szoktuk meg.
1: De furcsa szokások.
2: Nekem pedig az a furcsa, hogyan te fekszel a földön és alszol. Ahány ház, annyi szokás.
1: Igaz, igaz, mondta Füstös eltűnődve. Tulajdonképpen te mi vagy? Madár vagy egér?
2: Én vagyok a világon az egyetlen repülni tudó emlős állat. Az én fiam nem tojásból kel ki, hanem születik, és szoptatom, mint más emlős állat.
1: De ha nincs fészked, hol tartod?
2: A lebernyegem hátsó sarkát felhajtom, és akkor zseb keletkezik. Amíg egészen pici, abban hordozom magammal. Ha nagyobb lesz, akkor már ő is meg tud kapaszkodni, és fejjel lefelé alszik.
1: Különös, gondolkodott el Füstös. Kicsit hallgatott, aztán megkérdezte. Jobban érzed magad? Nem fáj már semmit?
2: Köszönöm, már rendben vagyok. Most hát mindent elmondtam magamról, és el is búcsúzom.
1: Várj, ne menj még! Csak azt szeretném kérdezni tőled, te biztosan meg tudod mondani, van-e még sok olyan állat, amely éjjel vadászik?
2: Van még sok. Például a sündisznó, a varangyos béka, igaz, hogy az nappal is vadászik.
1: Ezeket ismerem. Tudsz még mást is? De olyat, amelyik itt lakik a kertünkben, vagy legalábbis itt szokott vadászni.
2: Itt nálatok? Persze, hogy van. Amott a bokorban szokott üldögélni egy kuvik. Még nem láttad? Pedig néha nappal is ébren van.
1: Mi az a kuvik? Madár?
2: Igen, madár. Egy bagolyfajta. Ilyen szép világos éjszakán sokat röpköd mindenfelé. Talán egyszer találkozol vele. Mondom, ott lakik a kút melletti bokorban ilyenkor nyáron, mert télen ő is alszik, mint én.
1: Te is alszol télen? Miért? Talán nem találsz ennivalót?
2: Hát persze, hogy azért. Na de térjünk vissza a bagolyra. Ha látni akarod, valamelyik alkonyatkor zörgesd meg azt a bokrot. Ha ott van, majd kitekint a gajak közül.
1: Köszönöm, majd megpróbálom. Eddig még nem láttam, és a hangját sem hallottam.
2: Pedig éjszaka sokszor kiáltozik, olyan nyávogós hangja van, mint a macskának. Na, megyek vadászni.
1: Minden jót! Kiáltott utána Füstös. A denevér kibontotta nagy lebernyegét, és pár lépést szaladt a földön, majd fölemelkedett, és csapongva tova suhant. Kicsiny alakja pillanatok alatt beleveszett az árnyékfoltokba, és eltűnt Füstös szeme elől. Füstös
0: Füstös gondolataiba mélyedve ballagott a régi kút felé. Hát, ha ott találja a Kuvikot, milyen érdekes lenne megismerkedni vele. A denevér egészen megzavarta. Milyen furcsa állatok is vannak a világon. Szoptatja a kölykét, de azért repülni is tud, és bogarakat eszik, meg aztán fejjel lefelé lógva alszik. Még nem jutott el a kút melletti bokorhoz, de útjában megállította egy kedves, halk, gyöngyöző trilla. Ez biztosan a fekete rigó, gondolta. De ilyen későn nem szokott már dalolni. Csodálkozva ült le és körülnézett. A fekete rigó nem itt lakik, és ez a hang a magasból jön, innen a nagy almafáról. Ez nem a fekete rigó. A dal egyre erősödött, trillák váltakoztak édes, lágy fuvola hangokkal, most olvadóan panaszkodik, aztán derűs, vidám csattogásba csapát. A váltakozó, kavargó dallamok egyre erőteljesebben harsogtak a holdfényes éjszakában, és betöltötték az egész tájat. Mintha egy nagy zenekar játszana. Hány madár lehet itt? Gondolta Füstös. Ilyen gyönyörű madárdalt még sohasem hallott. Most egyszerre elhallgatott a dal. Ez mégiscsak egy madár. De hát mekkora madár ez, és milyen torka lehet, amelyből ilyen erőteljesen törnek elő a kristálytiszta hangok, a gyöngyöző trillák és azok a csodálatos, lélegzetelállító csattogások? Biztosan valami nagy madár lehet. Füstös leheveredett az almafa alá, és szinte elbűvölve hallgatta a hangversenyt. Szünet nélkül áradtak a hangok, hol elhalkultak, hol felerősödtek. Hogy bírja ez a madár ilyen sokáig egyfolytában a dalolást? Végre kis szünet állt be, és Füstös fekhelyéről hallotta, amint valami kis madár motoz a galjak között. Lehetetlen, hogy kis madár tudjon így énekelni. De hát Füstös éles füle nem téved ilyesmiben. A mozgásról meg tudja állapítani, hogy mekkora madártól ered. Kíváncsiságát nem tudta legyűrni, és felkiabált a madárhoz. Ki vagy te, madár, aki ilyen gyönyörűségesen énekelsz? Édes daloddal egészen elbűvöltél. Szeretnélek megismerni. Hadd lássalak, hadd csodáljalak. Gyere elő a lombok közül, és mutasd magad. A gallyak alig észrevehetően megrezdültek, és megszólalt egy hangocska. Ki beszél hozzám? Ki akar látni? Én! Kiáltotta Füstös boldogan. Én vagyok, Füstös, a házbeli fiatal kutya. Boldoggá tettél, hogy szóba állsz velem, hogy megismerhetek ilyen nagy művészt. Hol vagy? Itt, a fejed fölött. Nem látsz? Pedig elég világos van. Hol keresel? Ne a magasba néz, hanem a legalsó ágra. Lejjebb már nem mehetek. Füstös tekintetével végigpásztázta a legalsó ágakat, és a legközelebbin végül felfedezett egy verém nagyságú kis madarat, melynek a színe is nagyon hasonlított a verébre. Annyira beleolvadt környezetébe, hogy a holdvilág megtévesztő fénye mellett alig lehetett észrevenni. Hát ez hihetetlen, kiáltott fel Füstös. Te lennél az a kiváló dalos? Ilyen kicsiny madár? Hát hogy fér el a torkodban ennyi hang? Hogy hívnak téged? Én vagyok a fülemüle, mondta a kis madár szerényen. De csalogánynak is neveznek. Még nem hallottál róla? Pedig az emberek jól ismernek és megbecsülnek. Azt el is hiszem, mondta Füstös. Ilyen hangja egy madárnak sincsen, mint neked. Ne haragudj, hogy nem hallottam még róla, de én nagyon fiatal vagyok, és most ismerkedem a világgal. Mindig éjszaka énekelsz? Éjszaka is, hajnalban is, de csak májusban. Később nem érek rá, mert fészket kell raknom, és tojásokat kell gondoznom. Aztán a fiókákat kell nevelgetnem. Sok munka áll az. Azt elhiszem. Mivel táplálod a fiókákat? Különféle bogarakat hordunk nekik a párommal együtt. Néha bogyókat is eszünk. Jól kell táplálnunk a fiókákat, hogy hamar megerősödjenek, mert ősszel hosszú útra megyünk. Ti is Afrikába mentek? Mi is? Honnan tudod? Olyan barátaim mondták, akik szintén Afrikába mennek telelni, és tavasszal visszajönnek. Afrikában is ilyen gyönyörűen énekelsz. Ott nem énekelek. Ott nincs ilyen gyönyörű tavasz, mint ebben a hazában. Ott mindig egyforma a meleg, csak egyszer szárazság van, máskor meg minduntalan zuhog. De hideg soha sincs. Milyen jó nektek, hogy világot láthattok. De szeretnék én is utazni, sok mindent látni, tapasztalni. Ne kívánt, mert az nem neked való. Te nem tudod megkeresni a táplálékodat. Téged a gazdád lát el mindennel. Egymagadban éhen halnál. Egyébként a kutyának a házőrzés a foglalkozása, azért kapja az ellátást. Olyan kutya, amelyik elcsavarog mindenfelé, nem való házőrzőnek.
2: Tudom, tudom, mondta Füstös meghunyászkodva. Nem is hagynám itt a gazdiékat, de úgy volna jó, ha velük együtt mehetnék mindenhová.
0: És ha velük mennél, akkor kivigyázz a házra. Ne gondolj te ilyesmire. Ez a világjárás csak madaraknak való, mert repülni tudnak, és nagy távolságokat gyorsan bejárhatnak. Nem szórakozásból tesszük, mi sem, hogy ősszel elrepülünk innen, hanem azért, mert télen nem találunk ennivalót.
2: Tudom, hogy igazad van, mondta Füstös. Okos madár vagy, és bizonyára már sokat tapasztaltál. De én még keveset láttam a világból, még csak most ismerkedem ennek a kertnek a lakóival is. Szeretnék sok mindent tudni, tapasztalni.
0: Hát, ez nem megy egyszerre. Mindennek eljön az ideje. Csak avval a gondolattal ne foglalkozzál, hogy világgá menj, mert akkor el fogsz pusztulni. Neked ez a hazád, ez az otthonod, emellett kell kitartanod. Na de megyek, énekel nem kell, mert tele van a szívem örömmel ebben a szép tavaszban. Azt mind ki kell énekelnem magamból. Viszontlátásra, Füstös, még találkozunk sokszor?
2: Remélem is, felelte Füstös. Örülök, hogy megismertelek, és örülök, hogy gyönyörködhettem a művészetedben.
0: A következő percben újból felcsendült a kristálytiszta üde madárdal, és zengett, zúgott, csattogott sokáig, sokáig.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban, a 12. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A Varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: A Dollyról felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! 10 éve nem látott szinte csökkent az infláció, írta Magyar Péter pénteken a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hangsúlyozta a kormányfő az MTI közlése szerint, hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Továbbra is maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten, jelentette be a főpolgármester a Facebook oldalán pénteken. A budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Idézi az MTI Karácsony Gergely bejegyzését. A főpolgármester elmondta, hogy stabilan biztosítják az ivóvízellátást a fővárosban, dolgozóik a hőség okozta elképesztő körülmények között is szolgálják a várost, és az elmúlt évek rengeteg újítása, fejlesztései most nyernek igazán értelmet. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgette Szabadi István, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője, pártigazgatója a Facebook oldalán pénteken közzétett videóban, amelyet az MTI is idéz. A politikus felszólította a kormányt, mi hamarabb dolgozza ki az ehhez szükséges terveket. Az építkezés mellett érvelve a politikus hangsúlyozta, a szomszédos államok már kiépítették területükön ezeket az eszközöket, hiszen Ausztriában 10, Szerbiában 2, Szlovákiában 1 duzzasztómű üzemel. Ezzel szemben a magyar szakaszon egyetlen vízlépcső, duzzasztórendszer sem található, hangsúlyozta, kiemelve, hogy így az árhullámok napok alatt áthaladnak az országon, anélkül, hogy felfognák a víztöbletet az aszályos időszakokra. Szolgálatmentes napot rendelt el szombatra a honvédségnél Ruszin-Szendi Romulus, tette közzé a HVG. A hivatalos értesítő csütörtöki számában jelent meg a honvédelmi miniszter utasítása arról, hogy 2026. augusztus 8-át szolgálatmentes nappá nyilvánítja, vagyis a döntése alapján a szombatot a honvédelmi szervezet állománya számára, ideértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is, szolgálatmentes vagy pihenő napként kell kiadni. Az utasításban szerepel az is, hogy ezt a napot úgy kell megszervezni, hogy a feladatok végrehajtásához és az ügyintézéshez, az ügyeleti és készenléti rendszerhez a minimálisan szükséges létszám biztosított legyen. Ahogyan az is, hogy az idei évre vonatkozó ki nem adott és ki nem vett szolgálatmentességet, szabadságot, pihenőnapot, illetve másféle távolléteket mindez nem érinti. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre első nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni az országban. A Magyar Honvédség tűzszerészei eltávolították a robbanótesteket a fővárosban a Raoul Wallenberg rakpart és a Műegyetem rakpart közeléből, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete péntek reggel az MTI-vel. A korábbi tájékoztatás szerint a Raoul Wallenberg rakpart előtti Dunamederben egy második világháborús, szovjet 203 mm-es betonrombológránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, míg a Műegyetem előtte egy második

világháborús német utánpótlás konténer találtak, amely 8 Panzerfaust vetőcsövet, azokhoz tartozó Faustpatrone fejrészeket és a detonátoraikat tartalmazza. Az időjárásról. Több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, nagyobb eséllyel a Duna mentén és attól keletre. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik, az ivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Hanguló. 1913. augusztus 7-én hunyt el Popper Dávid, cseh Gordonka művész. A következő percekben az ő szerzeményeit interpretálja Mező László és Farkas Gábor.

Az 1913. augusztus 7-én elhunyt Popper Dávid, cseh Gordonka művészre, zeneszerzőre emlékeztünk. Az ő szerzeményeit adta elő Farkas Gábor és Mező László. 1944-ben szintén ezen a napon hunyt el Agustín Barrios paraguayi gitárművész és zeneszerző. A következő percekben Csáki András gitározza műveit.

0: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mélyébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Elsőfokú riasztást, illetve elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a zivatarok kialakulása miatt a Hungaromet, írja az MTI. Előrejelzésük szerint napközben főként a Dunától keletre szorványosan várhatók zivatarok, viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kíséretében, az északi középhegység, illetve az Észak-Alföld egyes részein pedig helyenként felhőszakadás is kialakulhat. Mindemellett magas közép hőmérséklet várható, pénteken a déli és középső országrészben 27 fok körüli vagy a feletti, másút 25 fok körüli értékekre lehet számítani. Ennek megfelelően az érintett területeken első, illetve másodfokú riasztás van érvényben. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter pénteken a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő az MTI közlése szerint, hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében

1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben. Ittas járművezetők ellen, illetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedtek a fővárosi rendőrök az átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében. Az ellenőrzések során 58 embert elfogtak, további 29-et előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a célzott közterületi ellenőrzések továbbra is azokra a jogsértésekre összpontosítottak, amelyek leginkább veszélyeztetik Budapest közbiztonságát és a lakosság biztonságérzetét. Az ellenőrzések a közlekedési szabályszegések mellett a közterület rendjét sértő jogsértésekre, például a köztisztasági szabályok megszegésére és a közterületi alkoholfogyasztásra is kiterjedtek. A BRFK a következő hetekben is folytatja a célzott ellenőrzéseket, idézi a közleményt az MTI. Augusztus 1-e és 8-a között a Nagykovácsi melletti Strelich Pál Cserkész Park ad otthont a Közép-európai Jambori Nemzetközi Cserkész Találkozónak. A Magyar Cserkész Szövetség szervezésében megvalósuló eseményen közel 900 magyar és külföldi cserkész táborozik együtt, számolt be róla a Magyar Kurír. Augusztus 2-án vasárnap a Szent Mise főcelebránsa Székely János püspök volt. A Jambori elsődleges célja, hogy a fiatalok személyes találkozásokon, közös programokon és szolgálatokon keresztül ismerjék meg egymás kultúráját, hagyományait és értékeit. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunától keletre. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között várható, késő estére 19 és 27 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 24-től a 28. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szentatya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunculai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divattyamult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni. és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnifikát szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseményen volt a Szent Mise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è il mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma, örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük, szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint ha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félelmet, hogy feloldjuk a kételyeket.
4: Jesus ci chiama a dialogare con la sua storia, per scrivere nuove pagine di storia.
3: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elvezessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk, és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
4: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita. aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
3: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintse meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
4: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
3: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad, zárta homíliáját Leó pápa az Assisi angyalos boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen. Amen.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Most következő guzsolyasunkban az Erdőfű népi kamarazenekar felvételeit hallják.

0: Elhangzott Guzsolyasunkban az Erdőfű Népi Kamarazenekar felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életed.

0: Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! 14. Leó pápa az augusztus 4-én Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közzétett üzenetében szívélyes üdvözletét küldte a római székhelyű Tömegkommunikáció Katolikus Világszövetsége a Signis idei konferenciáján összegyűlteknek, lelki közelségéről biztosítva őket. A nemzetközi kongresszust a ruandai Kigaliban tartják augusztus 3-a és 8-a között. Üzenetében a Szentatya kifejezte, reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. Leó pápa bízik benne, hogy a Signis kongresszusának résztvevői a digitális kommunikáció, a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról kifejtett gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatják a kommunikációs stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangéliumi értékeit tükrözi, írja a Magyar Kurír. Elsőfokú riasztást, illetve elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a zivatarok kialakulása miatt a Hungaromet, írja az MTI. Előrejelzésük szerint napközben, főként a Dunától keletre szorványosan várhatók zivatarok, viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kíséretében, az északi középhegység, illetve az Észak-Alföld egyes részein pedig helyenként felhőszakadás is kialakulhat. Mindemellett magas középhőmérséklet várható, pénteken a déli és középső országrészben 27 fok körüli vagy a feletti, másutt 25 fok körüli értékekre lehet számítani. Ennek megfelelően az érintett területeken első, illetve másodfokú riasztás van érvényben. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter pénteken a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő az MTI közlése szerint, hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Augusztus 4-én, kedden délután a Monori Jelenlét Program intézményeibe látogatott Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár, Sziklay István, szociálpolitikáért és társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Makai Zsuzsanna, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Sörös Iván főosztályvezető. A Szociális és Családügyi Minisztérium küldöttsége a társadalmi esélyteremtés területén tájékozódva megismerkedett a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Monoron működő Tabán tanodájával, a Biztos Kezdet Gyerekházzal és a Jelenlét Program részleteivel, írta meg a Magyar Kurír. A hajdúböszörményi görögkatolikus egyházközség szeretettel hív minden érdeklődőt az augusztus 24-e és 27-e között rendezendő ikonfestő táborába. A tábort Zolcsák Miklós görögkatolikus ikonfestő atya vezeti, aki nagy szakértelemmel és szeretettel segíti a résztvevőket az ikonfestés szent művészetében. Kezdők és az ikonfestésben már tapasztalt személyek egyaránt jelentkezhetnek. A szervezők minden szükséges eszközt biztosítanak, tette közzé a hajdúdorogi főegyházmegye. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, nagyobb számossággal a Dunától keletre. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 Celsius fok között várható, késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 14 órakor hallhatják. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Sinkovics Andrea szerkesztésében. Ezután a nap imájával jelentkezünk. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk!
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértes.

Köszönjük, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Két adásunk tartalma. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, augusztusban. Egerbe látogatott a Virágos Magyarországért verseny szakmai zsűrije. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.

0: A bűn és a megtérés lesz a témája Mió Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlatának Egerben, melynek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. A lelki gyakorlatról az Életünk Krisztus karizmatikus közösség három tagjával, Hadobásné Tóth Cecíliával, Berecné Pálfi Erikával és Osztofinné Ripcse Judittal beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagjait. Beszélgetésünknek az a témája, hogy 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Egerben fog lelki gyakorlatot tartani Mió Barada. Ő egy horvát származású karizmatikus, laikus ember, tehát nem pap. A közösség meghívására érkezik ő a városunkban. Az ő neve már ismert hazánkban is, mert többször tartott már lelki gyakorlatot. Először, Cili, hozzád fordulok, hogy kicsoda Mió Barada, tehát egy civil emberről van szó.
2: Igen, igen, jól mondtad, ő egy családapa, négy gyerekes családapa, foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarin termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. Az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, az, jól emlékszem, 2006-ban, és akkor az Ágostonrend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mió Barada missziós munkájára. Tehát, mint említetted, ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a Jóistentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasom, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztásban, hogy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, de nagyon sokat utazik az egész világon, és ahogy említetted is, Magyarországon többször megfordult. Hát, hogy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az Egri Egyház megyébe, talán két éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
0: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kedszerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
2: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, így csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek, természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a három napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
2: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak. Nem akarok előre spoilerezni, de amikor így beszéltünk vele, akkor azt hittük, hogy csak egy alkalomra jön el, de hogy mivel hogy egy több témát ölel fel, tehát most a bűn és a megtérés, de van a terület szabadítás is, akkor a családfáért való imádkozás, ezek a tematikák vannak, tehát hogy nem ígérték, de reméljük, nagyon reméljük, hogy többször is el fog jönni, tehát hogy most elkezdődik valami.
0: Igen, tehát úgymond akkor mondhatjuk azt, hogy ez az alapja, az a lelki gyakorlatnak az első része, ez a háromnapos találkozó lelki gyakorlat, és akkor aki regisztrál, mert ugye regisztrálni is kell, akkor az úgy készüljön, hogy mind a három napon így vegyen
2: van,
0: részt.
2: Így van, ez teljesen odaszánást kíván testileg, lelkileg, időben, ahogy érdemes is egy ilyen dolgot végigcsinálni, hogyha tényleg komolyan vesszük. Hát ugye az azt jelenti, hogy kedden reggel elindulunk egy hajón, és csütörtök este kikötünk egy parton.
0: Igen, és természetesen tolmács lesz.
2: Igen. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Horvátországban élnek magyarok, magyar ajkú nemzetiségűek, és akkor így van szinkron tolmácsunk, akivel tulajdonképpen én is tartom a kapcsolatot, aki a szervezésbe is részt vesz, egy tímmel jön, papuk is lesznek a csapatában, a tolmács ő, illetve a zenei szolgálat is, és egy országosan elismert zenész hívtunk meg, aki a dicsőítéseket és a szentségimádás alatt a zenei szolgálatot végzi, Molnár Sanyi.
0: Igen, és ahogy mondtam az elején, tehát itt van velünk Judit és Erika is, illetve hát Cili is, mindhárman voltatok már Mió Barad a lelki gyakorlaton, nem csak itt az Egri Egyház megyében, hanem távolabb például már Mosonmagyaróváron is tartott ő lelki gyakorlatot, és többek között Nagykanizsán is tartott lelki gyakorlatot. Nektek milyen élmények maradtak meg ezekről a lelki gyakorlatokról, hogyha most valaki megkérdezné tőletek, hogy miért jöjjek el erre a lelki gyakorlatra? Judit, neked mi lenne az első válaszod?
3: Azt, hogy nem szabad kihagyni. Én 2024. júliusában voltam Veresegyházon az ő lelki gyakorlatán. Ott a cím az Ima a családfáért volt. Ugye én már előtte sokat imádkoztam a családfámért, és ott a lelki gyakorlaton tulajdonképpen megerősített abban, hogy nem szabad abba hagyni az imát a családért és semmiért, mert segít, és ez be is bizonyosodott, mert a családban édesanyám, aki 65 év után gyónt, rendszeres templomba járó és áldozó ennek a hatására, valamint a testvéremnek is megnyílt a szíve Isten felé, és ő pedig beiratkozott katekézisre, első áldozó lett, és bérmálkodott, és én ezt ennek az eredményének tudom. Tehát az én imáim, amit megerősített és felgyorsított Mió Baroda.
0: Erika?
4: Én 2019-ben vettem részt Nagykanizsán Mió Baroda lelki gyakorlatán. Amikor jelentkeztem erre a lelki gyakorlatra, tudtam, hogy valami mélyebb elköteleződésre van szükségem a hitben, de arra nem számítottam, hogy ilyen mértékben átformálja az Istennel való kapcsolatomat ez a három nap. A lelki gyakorlat fő témája a hit három lépése volt, amely nem csak elméleti útmutatóként szolgált, hanem a mindennapi spirituális harcok leküzdésében is segített. Az első lépés a múlt sebein való felülemelkedés, a megbocsátás. Igazából Mió közvetlen, mégis rendkívül előteljes stílusa, valamint a saját életéből vett megható tanúságtételei rávilágítottak arra, hogy mennyi elfojtott neheztelést cipelek magammal. Amikor a belső gyógyulásról imádkoztunk, úgy éreztem, mintha egy zsákot vettek le volna a vállamról. Megértettem, hogy a hit első lépése az a bátor döntés, amellyel átadom a múlt fájdalmait Jézusnak, és tudatosan megbocsátok azoknak, akik megbántottak. Továbbá Mió tanítása rámutatott arra is, hogy a hit nem egy passzív érzelem, hanem egy aktív állásfoglalás a nehézségek közepette is. Hát igazából a lelki gyakorlat során a dicsőítések, a szentségimádás, mindezek alatt megtapasztaltam a jelenlét örömét. Megtanultam, hogy a dicsőítés fegyver, amely megtöri a félelmet. És hát mit is jelentett nekem ez a lelki gyakorlat, és bátorítást adok a jelentkezésre ezzel, sokkal többet, mint egy inspiráló hétvége. Valami belső megújulást, egy tiszta lappal való indulást, annak lelkületét jelentette és adta. Mióbarad a karizmatikus, mégis alázatos jelenléte, a tiszta evangéliumi üzenetek és a közös imák ereje megerősítettek. Úgy jöttem el a lelki gyakorlatról, hogy készen állok a mindennapok kihívásaira. Mert tudom, hogy aki vezet, Jézus, hűséges és hatalmas.
0: Cili, te melyik lelki gyakorlatán voltál?
2: Én 3 lelki gyakorlatán is voltam. 2-szer voltam Mária Besnyőn, és Nagykanizsán is voltam egyszer. Annyira szépen mondtad, Erika, hogy egész belefeledkeztem. Én azt a megtapasztalás jött nekem vissza, hogy így visszagondolok, hogy minthogyha lebegnék, tehát hogy egy puha fészekbe pottyantam volna, és hogy úgy körül öle a jelenlét. Igen, ezzel abszolút én is egyetértek. És ez az, hogy fejlődök, hogy tényleg felismerek dolgokat, mintha megvilágított volna így egy lámpa az életembe egy pontot, és ez nagyon-nagyon sokat adott. Tehát az biztos, hogy szokták mondani, és ez ilyen, hogy más emberként jöttem haza, de bizvás mondhatom, hogy más emberként jöttem haza. Nem tartanék most itt a hit életemben, hogyha ezeken a lelki gyakorlatokon nem vettem volna részt.

0: Mió Barad a horvát karizmatikus lelki gyakorlata Egerben, a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között lesz. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Folytatjuk beszélgetésünket az Életünk Krisztus karizmatikus közösség három tagjával, Hadobásné Tóth Cecíliával, Berecné Pálfi Erikával és Osztafinné Ripcse Judittal. Én még nem voltam Mió Barad a lelki gyakorlaton, de majd most idén itt Egerbe, ha már a helyünkbe hívtátok, jön, részt fogok venni. Viszont ahogy ma készültem erre a riportra, belehallgattam több lelki gyakorlatába is, és nekem nagyon az jött át, hogy ő mennyire éli a hitét.
1: Így van.
0: Tehát azokból a előadásokból, hogy ő idézőjelben nem csak a fejével éli a hitét, vagy tudja a hitét, hanem a szívével éli az evangéliumot.
1: Ez abszolút az életében, ez a központi dolog, hogy imádkozik. Lelki gyakorlatokon sokat beszél a családjáról, és arról, hogy a gyermekei hogy váltak egészségessé, hogy születtek egészségesen az ő imáik hatására, holott azt hiszem két gyermeknél is azt javasolták a terhesség alatt, hogy el kellene vetetni, mert mondtam, az egyik vízfejű volt, a másiknak valami más problémája volt, és ők, ha jól emlékszem, naponta 2-3 órát töltöttek az oltári szentség előtt, és nem akarták elhinni, hogy ezek a gyerekek egészségesen születtek. Tehát egy élő hitről beszélünk.
0: Igen, igen.
2: Igazából még a gyónás az, amit kiemelnék, a gyónásnak a fontossága, amely tényleg tiszta lappal tud indítani, és ennek a tudatában való elmélyülés.
3: Mió Barad abszolút hiteles ember. Ő egy olyan, mint egy világító torony, hogy közelebb hajózol, vagy közelebb mész ahhoz, hogy mert vonz ez, ami ő belőle sugárzik, és de nem kívülről mondja, vagy olvassa rád, vagy valami ilyesmire gondolok, hanem az, hogy ő is megél dolgokat, és hogy azon keresztül, ahogy bemutatja, hogy megmondja, hogy az ő küzdelmeit, az ember teljesen magáévá tudja tenni, és tudja a saját életébe beilleszteni, ugye, hogy a szenvedések hatására hogy lehet jobbá válni, megerősödni, a hitben elmélyülni.
0: Itt a lelki gyakorlat során lesz közbenjáró ima?
3: Hát úgy lesz közbenjáró ima, hogy Mió fog közben járni a papokkal. Most nem tudom, hogy melyik tematikát fogja használni. Hát Nagykanizsán úgy volt, hogy ott az oltár körül több széket kirakott, igen, és akkor ők pedig a papokkal együtt sorba mentek, mindenkinek a fejére tették a kezüket, és akkor egy rövid imát mondtak, nem hangosan, de mondtak egy rövid imát, és akkor ilyen székcserés, hogy akkor mindig mentek egyel tovább. Tehát aki kapott imát, a helyére ment, és akkor jött a következő, de így. Tehát ez jól meg volt szervezve, remélem, hogy most is lesz ilyen.
0: Ahogy említettük, Mió Baradának több könyve is megjelent magyarul, ezek majd a lelki gyakorlaton megvásárolhatók lesznek. Cili, te is hoztál, én is behoztam hármat. Itt van előttem az, talán az első, nem tudom, hogy jól tudom-e, a Hit három lépése, ez egy önéletrajzi könyv.
2: Igen, igen.
0: Igen, Erika is említett, illetve előttem van Jézus a jó pásztor, illetve Íme újját teremtek mindent.
3: Tehát úgy van az, hogy a Hit három lépése, igen, az Íme újját teremtek mindent, és Jézus a jó pásztor, igen, az a harmadik.
0: Így van sorrendben. Ezeket már ti olvastátok?
3: Igen.
2: Igen.
1: Én a harmadikat, ugye, az akkor jelent meg, azt hiszem, mikor én 2024-ben Veres Egyházon voltam, és akkor én azt megvettem, azt olvastam.
0: A Jézus a jó pásztor.
1: Igen.
0: Igen. És akkor ezekben a könyvekben is ő tulajdonképpen a saját életéről, saját hitéleti tapasztalatairól ír?
1: Az elején az életéről is szól, és a gondolatait pedig bibliai részekkel támasztja alá. Tehát nagyon sok benne, legalábbis a Jézus a jó pásztorban nagyon sok bibliai idézet van.
0: Igen, igen, én is a Hit három lépését olvastam eddig, ez is úgy épül fel, hogy igen, hát végül is ő magyarázza a Szentírást.
2: Igen, igen.
0: Éli és magyarázza, igen, a Szentírást a könyveink keresztül is, ahogy a tanításaiban, és ahogy én eddig ugye az interneten hallgattam, de majd akkor most itt augusztusban élőben is meg tudom hallgatni. Milyen korosztálynak ajánljátok ezt a lelki gyakorlatot? Mik voltak eddig a tapasztalatok? Meg nem csak korosztály Mire gondolok, akár itt lelki állapotra, érzelmi állapotra, szerintetek kiknek szólnak ezek az előadások?
1: Én szerintem főleg már azért felnőttebb, érettebb gondolkodású embereknek. Lehet, hogy fiatalnak is, aki néhányat ismerek, csak aki lelkileg azért egy magasabb, nem azt mondom, hogy szinten, de magasabban, fejlettebb a lelki élete, fejlettebb lelki élettel rendelkezik, mert aki úgy tapasztalatok nélkül jön ide, lehet, hogy nem fogja ezt igazán megérteni.
2: Mindenképpen a felnőtt korosztályhoz kötném, tehát nem gyermekeknek. Én inkább az élethelyzetre vonatkoztatva ajánlanám. Mindenképpen azoknak, akik valamilyen elakadásban, nehézségekben, vagy olyan lelki állapotban, vagy élethelyzetben vannak, amikor szükségük van egy megerősítésre, mint amiben én is voltam annak idején. Abszolút tiszta lappal jöttem ki ebből a lelki gyakorlatból, és nagyon sok ideig lelki gyakorlathoz vissza tudtam nyúlni.
3: Azoknak való ez, akik keresnek, akik el akarják mélyíteni a hitüket, akikben van egy éhség arra, hogy Istent megtapasztalják, és akik válaszokat várnak, akikbe kérdésük van, akik nem a felszínt akarják kapargatni, hanem tényleg egy elmélyülést és egy változást akarnak a saját hit életükbe is. Őket mindenképpen hívjuk, várjuk.
1: Én még azt hozzáfűzném, hogy akkor aki annak is, aki éppen lelki szárasságban szemben. Mm. Tehát úgy érzi, hogy imádkoztam, de nem történik semmi, lehet, hogy hagyom az egészet. Hogy ami jó, segíteni fog abban, hogy az imában való hite az megerősödjön, mert igenis működik. Tehát ezt én tapasztalatból is tudom.
0: És akkor tulajdonképpen ehhez nem kell, hogy valaki egy karizmatikus közösségnek a tagja legyen.
2: Nem, egyáltalán nem.
3: Nem. Katolikus keresztény ember legyen, mert ugye szentségimádás van, szentmiség vannak, tehát azoknak, de ezt tudom csak megismételni, hogy azoknak van, akikben van egy vágy a szívükben, és igen, lehetnek bármilyen állapotban, akár szárasságban, akár jó paszban, úgymond, de hogy az Istennel való kapcsolatot el akarják mélyíteni.
0: Igen, meg ahogy ennek a lelki gyakorlatnak ugye a témája, vagy egyik része a bűnbánat, tehát én arra is tudok gondolni, hogy akik mondjuk esetleg nem tudnak sem maguknak megbocsájtani, vagy már régen, vagy ellaposodott mondjuk az Istennel való személyes kapcsolatuk, hogy én feltételezem, hogy ez azért fel fog rázni mindannyiunkat, inkább így fogalmazom.
3: Igen, ezt Erika is említette.
2: Igen.
3: Hogy így kell ehhez közelíteni. Ne legyenek nagy elvárások, ezt mindenképpen aláhúzom, tehát ne az ember maga találja ki, hogy most mit akar, meg hova akar eljutni, hanem hogy itt a bizalom is nagyon fontos, hogy rá tudja magát bízni, hogy a Szentlélek hogy fog bennem működni.
1: Így van, mert az az én tapasztalatom is lelki gyakorlatokon itt is, hogy nem biztos, hogy ott helyben neki a 3 nap alatt bármiféle élménye történni fog, hanem ennek a lelki gyakorlatnak a gyümölcsei, azok később érnek be. Tehát annak az eredménye később látszik, és akkor vissza tudja vezetni, hogy igen, itt voltam, és ennek az eredménye az, hogy most ide jutottam, vagy ez történt, vagy valamire rávilágított bennem, és akkor az fel tudott jönni belőlem, mondjuk meg tudtam bocsátani valakinek. Lehet, hogy rejtve van, és nem is tudom, hogy mi a problémám, de ami jó segít abban, hogy ez felszakadjon, és a felszínre kerüljön.
0: Igen, ez mondjuk egyéntől függ, hogy ki mennyire jegyzetelős típus, érdemes jegyzetelni egy ilyen lelki gyakorlaton?
2: Abszolút, igen.
3: Még én is, aki nem vagyok.
2: Igen. Lesznek olyan mondatok, olyan sorok, amelyek akár 2-3 fél év múlva, ha visszalapozod, nagyon mély tartalmat tárnak fel, és én abszolút mindenkit erre bátorítok, hogy legyen kéznél papír, ceruza, jegyzeteléshez.
0: Ezt a lelki gyakorlatot már mi is itt Pünkösd óta hirdetjük a Szent István Rádióban, és ott is elhangzik, hogy Ternyák Csaba érsek úr ennek a lelki gyakorlatnak a fővédnöke, ugye az ő meghívására, az ő jóváhagyásával érkezik tehát ide Mió Barada, horvát karizmatikus, augusztus 25-e és 27-e között Egerbe a ciszterci templomba lelki gyakorlatot tartani. Hol tart a jelentkezők létszáma, van-e valami létszámkorlát, illetve hogyha valakiben kérdés merül fel, hogy bizonytalan, hogy ő jöjjön-e, ne jöjjön, van valami kérdése, hová fordulhat még?
3: Igen, visszacsatolnék még arra, hogy igen, felkértük a érsekatyát, hogy legyen fővédnöke ennek a lelki gyakorlatnak, és ennek azért is nagyon fontos jelentősége van, mivel hogy itt szellemi dolgokról beszélünk, és ennek a területnek ő a szellemi vezetője, ő neki van itt jogosultsága, Istentől kapott jogosultsága, hatalma, tehát engedélyt kell tőle kérni, hogyha valami szellemi dolgot csinálunk itt. Ha valaki ezt a beszélgetést hallgatja, és eddig így bizonytalanság volt a szívében, kérem arra, hogy gondolja át, hogy mi az, ami még őt visszatartja attól, hogy ide jelentkezik, vagy hogy rezonál-e ez a szívében az, hogy ő most ide eljöjjön. Mert bátorság. Legyen bátorság, akár a saját magunkkal szembe, hogy szembenézünk önmagunkkal, az életünkkel, és legyen bátorság, hogy ezeket a lépéseket meg tudja tenni az ember, mert kell hozzá, de Isten előbb szeretett minket, és Isten vár minket arra, hogy kinyitalatkoztassa, hogy megmutassa az ő szeretetét mindenkinek személyesen. A lelki gyakorlat alatt folyamatosan, a délutáni órákban, szentségimádás alatt folyamatosan van gyónási lehetőség. Kérdések vannak, akkor azt a szentlélek2016@gmail.com, elmondom még egyszer, szentlélek2016@gmail.com e-mail címre írhatja a kérdéseit, mindenkinek válaszolunk az e-mailjére.
0: És jelentkezni is ezen az e-mail címen kell, mert ugye jelentkezéshez kötött a részvétel.
3: Igen, jelentkezési lapot küldünk, ez egy link, arra rá kell kattintani, ez egy Google jelentkezési lap, és nagyon egyszerű, 3 kérdés van benne, tehát mindenki pár perc alatt megválaszolhatja. Tehát kifejezetten akkor szeretném hangsúlyozni, hogy mind a 3 napon részt kell venni, elejétől a végéig részt kell venni, mert így teljes ez a lelki gyakorlat. Egyre nagyobb az érdeklődés, ahogy így közeledünk az időponthoz. Most már a napokba léptük át a 100 fő jelentkezőt. Ennek nagyon örülünk. Van még bőven hely, tehát lehet jelentkezni. A ciszterci templom 180 főt be tud fogadni.
0: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és kívánom nektek is, mindannyiunknak, illetve a rádióhallgatóknak is, hogyha jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, akkor mindenképpen ugye hát fontos az is, hogy tiszta lélekkel és imádsággal készüljünk erre, és nyitott szívvel, hogy be tudjuk fogadni a Szentléleknek az ajándékait. Köszönöm szépen, és akkor találkozunk augusztus 25-én, 26-án és 27-én Egerben a ciszterci templomban, és ígérjük a rádió hallgatóknak, hogy majd a lelki gyakorlatról utólag is beszámolunk, hogy akkor itt Egerben milyen volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
0: Mió Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlatáról Hadobásné Tóth Cecíliával, Berecné Pálfi Erikával és Osztofinné Ripcse Judittal beszélgettünk, akik az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagjai.

0: Egerbe érkezett a Virágos Magyarországért verseny zsűrije. Városunk idén két kategóriában is benevezett a Virágos Magyarország versenyre. Eger a város kategóriában, valamint a civil közösségek háza kertjével a virágzó közösség kategóriában indult tehát a Virágos Magyarország versenyen. A Virágos Magyarország idei felhívására május végéig lehetett jelentkezni. A legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabói-Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A legnépszerűbb kategóriák pedig az év főtere és a virágzó közösség bizonyult. A 2026-os verseny díjazottjait novemberben hirdetik ki. A Virágos Magyarországért verseny szakmai zsűriét Gömöri László alpolgármester fogadta a Városházán, majd a Dobótérről elindulva megtekintették a város virágos helyszíneit. Pollák Erikát, a Virágos Magyarországért alapítóját, nemzetközi zsűritagot kérdezzük.
1: Mi indította önt arra, hát gondolom a virágok iránti szeretet az biztos, hogy egy ilyen versenyt létrehozzon itt hazánkban?
2: Nemzetközi példák előzték meg. Elsősorban a nyugat-európai példák, ahol már 1975 óta volt egy Entente Florale, a virágos egyetértés, tehát az Entente pantantjaként egy megszervezett verseny. De 1990-ig ebben csak az akkori európai közösség országai vehettek részt, de a rendszerváltozás után, ami ugye itt ebbe a régióban bekövetkezett, Franciaországból, amely akkor az európai turizmus évének volt a vezető állama, kaptunk egy levelet, hogy meghívnak minket ebbe az európai virágosítási versenybe. Akkor én az Országos Idegenforgalmi Hivatalban dolgoztam, annak a sajtóosztályát vezettem, és az elnökünkkel megbeszéltük, ebbe érdemes részt venni, hiszen az ország képének megváltoztatására is szükség volt. Jelentkeztünk is, vagy megyünk, legnagyobb meglepetésünkre fel is kértek, hogy már akkor 1990-ben nevezünk is be két települést. Nem folytatom, de így kezdődött az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a turizmus, és azután pedig a különböző kertészeti szervezetek csatlakoztak hozzánk, és így sikerült 4 év alatt, 1994-re meghirdetni az országos versenyt. De Eger már tulajdonképpen ezelőtt részt vett az európai versenyben, mert országos verseny nem lévén kiválasztottuk azokat a településeket, akiket hát úgy éreztük, hogy képesek részt venni egy ilyen nemzetközi megmérettetésben, és így jutottam el, nem csak én egyedül természetesen, 1992-ben Egerbe, amikor is Ringelhan György úr volt a polgármester, felhívtam őt telefonon, és mondta, hogy hívjon vissza engem egy fél óra múlva. Úgy látom, hogy ez egy nagyon jó dolog. De hát egyedül nem dönthetek. Valóban fél óra múlva visszahívtam, és ott a rendben van, és így akkor kezdődött Egerrel a kapcsolatom, és hát nagyon-nagyon rendszeresen visszatértem. Eger nagyon tehát a kezdetektől, mind a mai napig egyik legfontosabb partnere a Virágos Magyarország versenynek. Volt itt már országos díjkiosztó verseny, nemzetközi díjkiosztó verseny 1996-ban, Eger aranyérmet nyert az európai versenynél, és azt hiszem, hogy a Virágos Magyarország összes létező mindenféle díját már megnyerte. Én a magam részéről mindig nagy kíváncsisággal jövök Egerbe. Szeretem látni, hogy hogyan lép tovább, hiszen azért Egernek van egy másik nagy felelőssége. Ez az a város, ahova egyszer biztos, hogy minden magyar ember el fog jönni.
1: Igen, nem tudom, hogy idén tavasszal járt itt, akkor nagyon tetszett, hogy itt a patakparti ládákba, kőládákba tulipánokat ültettek, az egy gyönyörű látvány volt.
2: Nem voltam tavasszal Egerben, de én követtem. Egernek van egy egriek lapja, meg lehet nézni, minden bejegyzés, mindent meg szoktam nézni, és amennyiben tetszik, vagy véleményem van, akkor azt közlöm, és
1: Amikor most ide megérkezett Egerbe, milyennek látta a városunkat a virágzás, virágos szempontból?
2: Nagyon keveset láttam, ezt őszintén bevallom, de már láttam egy pár nagyon szép kiültetést a patakparti hídon, láttam a virágládákat, de még nem tudok nyilatkozni, hiszen még csak épp hogy betettük a lábunkat.
0: A zsűri tagja Juhász Sándor balatonalmádi főkertésze és Nagy Gábor kertészmérnök is. Arról, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a virágokra, Nagy Gábor kertészmérnököt kérdezzük.
1: Erika elmondta, hogy már ez a verseny mintegy 30 évre tekint vissza, kb. Ez idő alatt ugye változott hazánk klímája, nyilván ez a virágültetésre, a virágokra is hatással van. Milyen módon alakultak át a virágültetési szokások, hogy mi marad meg, mi nem? Gondolom, hát így a városok látványa szempontjából is ez ugye nagyon fontos, hogy meg is maradjon a virág, de hát azért látványos is legyen.
3: Hát ugye az utóbbi években, sőt igazából úgy is mondhatnám, hogy az utóbbi évtizedben, vagy akár 15 évben is, ugye elég jelentős ugye változások következtek be. Ami a legjellemzőbb egyébként az, hogy az egynyári virágok ugye nagymértékben ugye kezdenek már visszaszorulni. Természetesen ennek is megvan ugye a létjogosultsága, tehát ugye a főtereken, frekventált városrészeken, stb. De a kevésbé frekventált részeken ugye ezeket az egynyári virágkiültetéseket ugye az évelő kiültetések kezdik ugye felváltani. Ennek ugye több előnye is van. Első ugye sokkal kisebb fenntartási igénye, a beruházási igénye is kisebb. Igazából egyetlen egy hátránya van, hogy nagyobb szakértelmet igényel a fenntartása.
1: Mikortól érdemes kiültetni már ezeket az egynyári növényeket is, tehát mi az az időszak, amikor már úgy virágosítani lehet a várost?
3: Ez is változott az utóbbi években, ugye régebben még ugye mindig májusban, tehát a fagyos szentek után javasolták ezeknek a kiültetését, de hát ugye a klímaváltozás következtében, tehát ez nyilván ugye előrébb tolódott, tehát ezt akár már ugye május elején, április végén is nyugodtan meg lehet tenni.
1: És mik a tapasztalatok, meddig virágoznak a virágok, meddig virágoznak a városok ősszel?
3: Ősszel ugye a városok a legmagasabb díszítőérték elérése érdekében ugye úgy csinálják, hogy ugye az egynyári virágok ugye már ősszel, tehát ilyen október magasságába cseréjérettek. Ekkor következnek ugye a két nyári virágok, tehát az árvácskák, díszkáposzták és társaik. Nagyon sokszor előfordul az, hogy ugye a nyári hősokot követően az egynyári virágok ugye ősszel a legszebbek, tehát ugye akkor már hűvösebbek az éjszakák, nappalok, kicsit több is a csapadék, de ennek ellenére ugye ki kell őket már szedni, tehát az ő idejük lejárt.
1: Egerben ugye tavasszal a Szökőkő út körül gyönyörű tulipánok vannak, és akkor ezek szerint azoknak a tulipánoknak biztos benne hagyják a hagymáját, és amikor az elvirágzik, utána ültetik gondolom a következő virágokat.
3: Így van, így van. Ha egynyári ágyásról beszélünk, akkor a tulipán hagymákat ki szokták szedni, mert ugye egy ilyen mélyebb művelés szükséges az egynyári virágok talaj előkészítéséhez. Ebben az esetben kiszedik, ha a cserje ágyásban vannak ezek a hagymások, akkor viszont ugye nyugodtan bennmaradhat, és akkor az jövőre is ugyanolyan szép lesz.
1: Milyen szempontok szerint zsűrizik a virágokat, virágágyásokat, a városokat?
3: Igazából ugye az utóbbi években ez is nagyon-nagyon megváltozott. Ugye még a mozgalom kezdetén ugye az volt a lényeg, hogy minél több virág legyen, minél színesebb, stb. Ugye az utóbbi időben ugye ez már eltorlódott a fenntarthatóság és ugye a klímatudatos városüzemeltetés, ugye parkfenntartás irányába. Tehát elsősorban ez a fő szempont, de hát ugye az esztétika is a fő szempontok között szerepel természetesen a mai napig.
1: És ahogy most megérkeztek városunkba, milyennek látta elsőre a várost, vagy akár itt a dobóteret, még tudom, hogy most fognak majd még menni szétnézni?
3: Turistaként jártunk már itt azért többször, ugye családdal is, meg volt itt ugye egy zsűri kirándulásunk is, azt hiszem talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogy azt már pontosan nem tudom. Tehát nem ismeretlen a város egyébként, tehát mindig nagyon szívesen jövünk. Nagyon szép, nagyon rendezett.
0: Eger virágosítási elveiről Ferenci Tamás, a város főkertésze nyilatkozott rádiónknak.
1: Milyen virágok virágoznak most, mik pompáznak? Megmondom őszintén, hogy a tavasszal a tulipánok gyönyörűek voltak itt a patakpart mentén a kőládákban.
4: Köszönjük szépen az elismerő szavakat. Igyekeztünk Egernek a hagyományait méltóan folytatni. Ennek része volt induláskor a hagymás növényeknek a kiültetése, illetve azoknak a bemutatása. Nekem szakmai sikernek számít, és mondhatom, hogy Egerben sikerült meghonosítani a császárkoronát, amely a polgármesteri hivatalban ilyen közsikernek örvendett, és már látom, meg érdeklődtek is, hogy esetleg magánkertekben hogy tudnák ezt, hol beszerezhető az egyéb alapvető fajtákon kívül. Ezt követően ugye a talajelőkészítések meg a tápanyag utánpótlás után akkor a egynyári növényeknek az ültetését végeztük el. Termelőt váltottunk, mert szükségszerű volt. Hát majd évvégén a tapasztalatokat le kell vonni, és akkor hát a szükséges módosítani. A szárazság kétségtelen, hogy nagyon megfogta a növényeinket. Egy emberfeletti küzdelem volt ez. Naponta hétvégét is beleszámolva kb. 13 ezer liter vizet juttattunk ki a növényekre, plusz még a hálózati vízlocsoló rendszereken kívül, tehát tényleg egy heroikus küzdelem volt. Hát reméljük, hogy most már ilyen nagy meleg nem lesz, mint ami az elmúlt időszakban volt. Igyekeztünk újdonságokat is becsempészni a városba, hogy ez mindig sokat számít. Ilyenek voltak ugye a megújult virágoszlopok, amelyek tényleg nagyon szépen díszítenek a közterületeinken, illetve hát a hidaknak a díszítése, amely megint csak a lakosságnak tetszésével találkozott, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a színvonalat most már fönn tudjuk tartani, és akkor ez tovább tud majd menni.
1: Igen, és ezeket a virágoszlopokat itt az polgármesteri hivatal előtt is látjuk többek között. Ezekben milyen virágokat ültettek?
4: Igyekeztünk egy kicsit a várhoz kapcsolódóan a nemzeti érzést erősíteni. Begóniák vannak benne, és akkor a piros és fehér és a zöld levélre, tehát egy kicsit olyan hazafias jelleget erősít.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.

0: A nap imája.
1: Szent Efrém, ó, milyen boldog vagyok! Ó, hosszantűrő jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjen. Munkálj bennem, bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem a te dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Ó, milyen boldog vagyok, hogy felöltöztettél kegyelmednek mennyegzői ruhájába. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó, jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Amen.

0: Mai összeállításunk munkatársai Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Kövi Szabolcs saját szerzeményét játszotta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.

0: Liturgia után a hívek Apor Vilmos sírjánál is imádkoztak, és papi, valamint szerzetesi hivatásokért könyörögtek. Közel 900 magyar és külföldi cserkész vesz részt a Nagykovácsi melletti Strilincs Pál Cserkész Parkban rendezett közép-európai dzsemborin, adta hírül a Magyar Kurír. Az augusztus 8-áig tartó nemzetközi találkozóra a visegrádi országok mellett többek között Németországból, Ukrajnából, Izraelből és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A rendezvényen Székely János püspök mutatott be szentmisét, a hét folyamán pedig Cserényi Gyula, kutatóűrhajós, és Ekler Luca, paralimpiai bajnok is találkozott a cserkészekkel, összegezte a beszámoló. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűzőnap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában, augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák ismétlődését. Vasárnaptól ismét csaknem 900 középiskolás tölti meg a Sátolajaújhelyi Rákóczi tábort, közölte rádiónkhoz eljutatott közleményében a Rákóczi Szövetség. Az egyhetes rendezvényre a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, a diaszpórából, valamint 100 lengyel fiatal is érkezik. A tábor célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozást és új kapcsolatokat építsen a résztvevők között. A harmadik összmagyar középiskolás tábor mellett lengyel-magyar diáktábor és médiatábor is várja a fiatalokat. Az ünnepélyes megnyitót vasárnap este tartják Sátolajaújhelyen. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet késő este 19 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
1: 14 óra 4 perc. Következik a Zenepavilon.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Ma a 20 éve elhunyt nagyszerű énekesnő és fantasztikus Mozart szopránra, Elisabeth Schwarzkopfra emlékezünk egy 1955-ben készült fölvételről, ahol Mozart dalokat énekel méghozzá, dalokat, amelyek átívelnek a Mozart életművön különféle korszakokon, ha szabad egy ilyen rövid életművön belül korszakokról beszélni, és főleg különféle stílusokon keresztül. Nem akármilyen fölvételről van szó, nem csak a szólista miatt, hanem a zongoránál partnere a nagyszerű Walter Gieseking, tehát 1955-ből Elisabeth Schwarzkopf Verditől Csajkovszkijig és főként Richard Straussig minden opera szerepben nagy sikert aratott, mégis a Mozart szerepekben tartják őt számon fölülmúlhatatlannak. Annál is inkább, mivel a Mozart szerepeken belül szinte minden hangfajt és minden karaktert megszemélyesített. Volt Susanna, de egyúttal grófnő, a Don Giovanniban volt Szerlina, de volt Donna Anna. És ami egy Susanna részéről rendkívüli teljesítmény, hogy a Szöktetés a Szerályból Konstancáját is elénekelhette. Tehát Elisabeth Schwarzkopf lesz a mai Mozart sztárunk, és ha a Mozart éneklés titkáról szó van, akkor azt mondhatnánk, hogy ennek a titka a látszólagos eszköztelenség, spontaneitás, a legjobb értelemben vett hangszerszerűség, amikor az énekes úgy tud karaktereket megmutatni, hogy tulajdonképpen elrejtőzik az ő énekesi technikája a Mozart által megálmodott karakterek, jellemek mögé. Elisabeth Schwarzkopf ebben nagyszerű volt, és soha nem titkolta el azt, hogy tulajdonképpen ő egy Verdire és Csajkovszkijre is termett nagyszerű díva. aki a Mozart szerepek áttetszőségénél képes volt magát ilyen értelemben fegyelmezni. Erre lesznek példák a következő Mozart dalok, áriák és ariettek. Az első három dal a korai szárnypróbálgatások idejéből való, amikor Mozart a

korabeli szalonok elvárásainak, illetve az akkoriban megismert fiatal énekesnők, a Weber lányok elvárásainak akart megfelelni. Következzék egy francia nyelvű kis karakter ária, Ridente la Calma, magyarra fordítva talán ilyesmi kacagván a hűvös szépség. Állítólag ezt nem is Mozart írta, hanem bizonyos Miss Livecsek kanzonettája lett volna, ezt ma már nem tudjuk eldönteni. 1776-ból, ezt követi 1777-78 Telléről, a híres mannheimi párizsi utazásról két dal, amelyeket nyilvánvalóan a Weber kisasszonyok számára komponált, a Madarak, kik évről évre, és a Vadonban című Arietta. Az első bizonyos Antoine Ferrand versére született, a második pedig Antoine Udard de la Motte versére következzék, tehát ez a három korai Mozart, ária, Arietta vagy dalocska, Elizabeth Schwarzkopf kísérletében Walter Gieseking.

Bécsben folytatjuk Mozart dalainak felfedezését Elizabeth Schwarzkopf kalauzolásában. Ekkoriban Mozart kották, tehát dalgyűjtemények számára komponált. Ezek a művek egyfajta átmenetet képviselnek az imént hallott karakterdaraboktól Schubert világa felé, ahol már a költői gondolat kifejezése lesz a lényeg, és Mozartnak ebben a fejlődésben elévülhetetlen érdemei vannak. Tehát 1787-ből következik két Mozart dal, a Kis fonólány és a Midőn hűtlen szerelmese leveleit Louise elégette, aminek az érdekessége az, hogy a szövegét Gabriele von Baumberg költőnő szerezte, aki Bacsány János felesége volt.

Befejezésül Elizabeth Schwarzkopf és Walter Gieseking fölvételéről három érett stílust mutató Mozart dal. Az estelérzés, a Kinderspiel, a gyermekjáték és az öregasszony, utóbbi arra is alkalmat ad nem csak Mozartnak, hanem Elizabeth Schwarzkopfnak, hogy a vígoperai vénájukat is megmutassák. Tisztelt hallgatóink, a zenepavilonban a 20 éve elhunyt kiváló Mozart-szoprán Elizabeth Schwarzkopf énekelt. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Elhangzott a Zene Pavilon. A szerkesztő Marton Árpád volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. 5. rész.

Úgy látszott, hogy az egész mai kor finanszemmel nézi az ókort. Álompalotánk tornyai egymás után omladoztak be. Egyszer, amint hazaértem az újságböngészésből, észrevettem, hogy a falról eltűnt a Hannibál kétes hitelű portréja, amit Dia kivett a Montanari könyvéből, és belerakott a nátkeretbe, amelyet saját kezűleg szerkesztettem védőszentünknek. Bántott a dolog, de nem mertem szólni. Be kellett látnom, hogy Hannibál förtelmesen viseli magát. Pár nap múlva arra ébredek föl reggel, hogy besuhog valami az ablakon. Július vége felé járt, nyitott ablaknál aludtunk. Kiugrok az ágyból, fölveszem. Újság. Máig se tudom, ki dobta be, de az bizonyos nem Hannibál szelleme volt. A kartágóiak kegyetlen emberek voltak, de a mekkék ceruzázott cikkek nem tartoztak a kínzó eszközeik közé. Óriási botrány a parlamentben egy értesítő miatt. Propaganda értekezés a sémi világuralomról. Orosz Bérenc a katedrán. Ez csak a cím volt, többet nem is olvastam. Összegyűrtem a lapot, és odakaptam a meglevő karommal a meg nem levőhöz, mert rettenetes fájdalmat éreztem benne a vállamtól az ujjam hegyéig. Aztán a fájás átugrott a fejembe, és onnan beleütött a szívembe. Az orrom cimpájába, mintha tűt szúrtak volna, és vízesés zuhogott a fülemben, abba néha beleszisszentek a srapnelek, aztán a vízesés egyre messzebbről hallatszott. Elaludtam. Arra ébredtem föl, hogy vizes a vánkosom, és Dia törülgeti a szememet. Már felöltözve ült az ágy szélén, ölében a kisimogatott újság. Kicsoda ez a képviselő, aki interpellált a dolgod miatt? Mutatott rá egy névre. Oda néztem, és elnevettem magam. Hát, a morognám volt. Ismertem az abroszt, szőzből fonták. Az interpelláló képviselő iskolatársam volt, akit azért hívtunk morognámnak, mert még nyolcadikos korában is így mondta a monogramot. A történelemmel különben már akkor is nagyon egyéni szempontok szerint bánt. No, Misa, fogta meg egyszer óra közben a történelem tanára folyosón, sorolt föl hamar a római császárokat. No, ne ijedj meg, nem élek én szamárhússal. Mondjuk szépen, Augustus, szeptember, október, november, folytatta Misa habozás nélkül, de tovább már nem volt benne biztos, hogy ki következik. És ez rakta most én alám a mágiát. Ez szögez engem az országház kapujára bőregérnek. Ez a nagyfülű oroszlán akar engem elnyelni. Na megállj, majd keresztbe fekszem én a torkodon. Őrület. Nem lehet ezt komolyan venni. Olyan, minthogyha egy papmacska hernyú azt mondaná Hannibálnak, hogy ham, mindjárt bekaplak a 200 elefántusoddal együtt. Egészen földerülten búcsúztam el Diától. Hoci csak az újságot, szívem. Hadd viszem el azt is a direktornak. Nagyon szívibül tud nevetni, mikor mer. Az iskola kapujában Menyus tartott világnézeti előadást az utcai cipőpucolónak. Azért gondolom, hogy világnézeti előadás volt, mert hallottam az akasztófa szót. Ahogy engem meglátott, rám vigyorodott. Szolgálja, tanár úr, már vártuk. Azzal előrevetette a fél lábát, nyilvánvalóan azzal a szívbeli kívánsággal, hogy milyen jó lenne, ha én abban orra buknék. A folyosón a magyar irodalmassal találkoztam. Mióta az anyagyilkosság vágya alól tisztáztam magam, azóta nem álltunk egymással köszönési viszonyban. Most azonban elkapta a kezemet, és rázta, mint a szivattyús kutat. Gratulálok, kollégám! Olvastam az értekezését. Mondhatom, remek. Különösen, ahol rámutat a kartágói kultúra fölényére. Élveztem, kérem.
és az irája is pompás. Még a feleségemnek is megdicsértem. Különben hogy tetszik érezni magát? Azt hittem, haza tetszett utazni a kedves nejével Oroszországba. Amint hallom, most már egészen tűrhetőek ott a viszonyok. Nem vagyok haragtartó ember, és aki bajba jut, minden jó szóért hálás. Visszaszorítottam a kezét, és odaadtam neki az újságot. Hát, ezt tetszette már olvasni. Hamar átfutotta, s fejcsóválva adta vissza. Gyalázat, kérem. Mondhatom, szégyen gyalázat. Ja, most ilyen a világ. Az ember jó teszi, ha még a kocsonyát is megfújja. Na, ajánlom magamat. Jó nyaralást kívánok. A direktor itt van? Fogalmam sincs róla. Csak a kutyafejű botomért jöttem be. Bent felejtettem a múltkor. Tetszik tudni, mindenemet elhagyogatom. Azám, vettem észre. Mert amit a direktor asztalán először megláttam, az a kolléga fekete szalma kalapja volt. A direktor lenyaklott fejjel ült a dívány sarkában, és sötéten nézte a cipője orrát. Márius lehetett ilyen Kartágó romjain. Bizonyosan az is ilyen dühösen ugrott volna fel, ha Sulla megjelent volna előtte. Csak hogy Márius nyugalmazott generális volt, a direktor pedig kedves, lágy naspolya ember. Ön az! Magunk közt eddig mindig tegezett. Hallatlan bátorság kellett hozzá, hogy még ide mert jönni. Hogy mert ön a bizalmammal visszaélni? De bocsánatot kérek, feleltem támolyogva. Hát olvasta direktor úr az értekezésemet? Nem, nem is akarom olvasni. Elég volt az újságot elolvasnom. Éppen az előbb járt itt vele az egyik kolléga. Tudja, hogy tönkretett engem? Tudja, hogy fegyelmit indítanak ellenem? Láttam, hogy nekem itt már semmi keresnivalóm nincs. Ott hagytam Máriuszt cipője orra és a fekete szalmakalap társaságában, de őszintén szólva egy csöppet se sajnáltam. Nagyon fájt, hogy nem olvasta a dolgozatomat. Szügyembe vágott fejjel kódorogtam az utcákon. Nem mehetek haza diához elégtétel nélkül. De hát hol kapom azt meg? Utamba esett az a könyvkereskedés, ahol a gyerekekkel a rajzeszközöket szoktam vétetni, és ahol engem mindig igen szívesen fogadtak, tekintettel arra, hogy nekem nem volt rajzeszközökkel felszerelendő fiam. Kértem egy cím és lakjegyzéket, és míg a személyzet össze-össze súgott a hátam mögött, kikerestem a Morognám barátom lakását. Én ma megverek valakit, vagy engem valaki, de az igazamat nem hagyom. Csak attól féltem, hogy nem fogad, ha a névjegyemet meglátja. De hát ezen a napon nekem mindenkiben csalódnom kellett. Kitárt karral jött elébem, s mindjárt betömte a számat egy Trabuco Especiallal. Persze Morognámos tárcából. Na hát, ez igazán kedves tőled, hogy végre felkerestél, pajtás. Csak nem amiatt a bolond interpelláció miatt jöttél? Ugyan, hagyd fenébe, szóra se érdemes. Ingyen reklámot csináltam neked, hehehe. Őszintén szólva, én nem is olvastam azt az izét. Milyen csata is? Na mindegy, én készen kaptam az egész interpellációt, és szó sincs róla, nekem nagyon jól jött. Nézd, már üdvözlő sürgönyt is kaptam a kerületből. Bungyócsi kalapos, mint pártelnök, nagyszerű, mi? Hiszen emlékszel rá? Tudod, az a nagy marha. Szép lánya van, barátom. Hű, de kutya szép lány, és nagyvérű. Na, aki azt elveszi, de mit is akarok mondani? Ja, igen. Eszem ágában sem volt neked kellemetlenséget szerezni. Te tudod, barátom, ez a politika. Ugye, hiszen együtt tanultuk, Julius Cézár politikából a saját fiát is leszúrta. De hát minden csuda három napig tart, öregem. Aztán a varjú se károg róla többet. Hát, egy kicsit megijedtél, mi? Ha akarod, szólok a miniszternek, hogy ne szamárkodjanak. De légy nyugodt, kánikula van most. Szoktál-e a Dunára járni?
Te öreg, gyere föl egyszer a parlamentbe, onnan lelátni a fürdőbe, a kellős közepibe. Vagy te most is olyan szégyenlős vagy még? Na-na, kópé, szent életű vas fazék, csak a füle kormos. Te, ma püspökkel vacsorázom, azzal is a hónod alá nyúlathatok, ha kell. És én is boldog leszek, ha rendelkezésedre állhatok. Akár melyik vállalatomnál abban a percben elhelyezlek, amikor kívánod. Kiviteli üzlet, sajtgyár, sertés, hízlaló, temetkezési vállalat, cirok, tenyésztő, hősök albuma, van itt minden, amit akarsz. Becsület szavamra! Parancsolj még egy szivart az útra, ha ízlik ez a vacak. Sajnálom, hogy most nem tudok jobban szolgálni, de az este börze zsidók voltak nálam feketén, és elszívták a havannáimat. Tudod, a zsidó mindennek a javát válogatja fene a fajába. Pá! Eszembe se jutott az utcán, hogy kiköpjem a számból a pántligás szivart. Hiszen jó fiú az, aki adta, ha bolond is. Aztán, ha nekem ártani nem akart, miért ne használt volna magának? Jól mondta, hogy ez a politika. Az utolsó becsületes politikus Utikai Kátó volt, mert az a maga nyakát vágta el. Igaz, hogy az is leginkább azért, mert más nem esett a keze ügyébe. Otthon Dia kisírt szemmel szaladt elébem. Becsapta szegényt valami pokorra való tojásos kofa, hat közül négy tojásban csirkét talált. No, mondom, azért nem kell sírni, anyókám. Majd levonjuk a béredből elsején. Nem is azért sírtam én, hanem azért, mert megijedtem a kis csirkétől. Nem láttam én még olyant sose. De hát még a csirkék hogy megijedhettek tőled? Ők se láttak ám még ilyent sose. Ültem föl a konyhaasztalra. Hogy a jó kedvemet látta, az ő szemében is kisütött az öröm. Jó hír! Jó hír! Bizony. Olyan nagy úrral barátkoztam, hogy én velem ma nem lehet gyalog beszélni. Az ölembe ugrott, és addig lovagoltattam, hogy a spenótba is beletenyereltem. Külön öröm, mert azzal is kevesebbet kell belőle elfogyasztani. Nincs semmi baj, félreértés volt az egész. Az interpelláció inkább hasznomra vált, mert felébresztette irántam a figyelmet, és most lesz már belőlem igazán híres ember.

0: Nem is gondoltam, milyen jó próféta vagyok. Negyed napra diát lefektettem ebéd után, el is altattam, kihajtottam a szobából a legyeket is, az ablakot is besötétítettem a kabátommal, én magam meg csak úgy ingújban kiültem a konyha küszöbre, Horácius epodoszait olvasni. De olyan meleg volt, mintha olvasztott ólom csurogna az égből. Bele-bele bóbiskoltam a könyvbe. Ötször is nekiveselkedtem, de mindig megakadtam ennél a sornál. Flebit et insignis, tota cantabitur urbe. Sírva fakad, és az egész város nyelvére kerül majd. A szavakat összetudtam rakni, de azt nem bírtam kisütni, ki az a nyavajás, akiről az egész városban kántálnak. Nagyot csapódik az utcaajtó, fölkapom a fejem, Rózsi kopog végig sebesen a téglaudvaron, de sárga a képe, mint a citromalma. Tekintetes úr, kotyogott belőle a szó elelakadva. Már tessék megbocsájtani, hogy ilyen kacérkán szaladtam ki. Ja Istenem, még a kötőm is előttem maradt. Tessék már megnézni, most raggatja tele a gazdám a várost ezzel a statáriummal, vagy mivel. Azt mondja, a tekintetes úr is benne van, de hát nem látom én ebben a nevit. Mondtam neki, hogy nem Júdásnak hívják a tekintetes urat, de csak azon erősködött, hogy az az úr, mert az újságban is benne volt. Epe színű plakátot kapott ki a blúzából, amely megparancsolta minden igaz hazafinak, hogy másnap délután 4 órakor legyen ott az iskolánk tornatermében, és felháborodása lángostorával verje ki a Júdást a tudományok csarnokából. Hazafias üdvözlettel az én morognám barátom legfölül, alatta a minorum gentium. Pék, Tímár, Bormérő, Suszter, Női Szabó, Borbé és egyéb kánok és mirzák, akiknek szemmel láthatóan az ókor története a legkedvesebb stúdiumuk üres óráikban. Hát bizez én vagyok, lelkem. Hajtogattam össze a plakátot, és tettem be olvasójegynek az epodoszokba. Tudom már, ki az a nyavajás, aki az egész város nyelvére kerül. Hanem aki sírva fakadt, az mégse én voltam. Rózsinak tört el a mécsese. Úgy látszik, asszonyi körökben nem föltétlenül diffamáló az emberre, ha Júdás. Úgy magához ölelt a jólélek ilyettében, hogy becsületes apostolnak se érdemeltem volna többet. Jaj, de hogy hagyom levágni ezt a szép fekete fejét? Akkoriban látta Dantont a moziban, azt hitte, engem is ilyen ceremóniával fejetlenítenek meg. A mi spájzunkban bújjon el, tekintetes úr, ott meg nem találják a tarhonyás zsákok közt. A jajgatásra Dia is kijött, és értesülvén a helyzetről, kijelentette, hogy a házból ki nem ereszt. Együtt élünk, együtt halunk, akár a kubikulumban, akár a szárított pipacsok és pipitérek közt a drogista padlásán. Én csak nevettem őket, és előszedtem Cicero beszédeit. Felháborodás kell nektek, lángostor kell nektek, ebatta kovászvakarói és dratvarágói. Gyertek csak, katilináriák! Mutassak nektek egy semmire kellőt, aki a fórumon csatangol kacérmódon fésült és szagos kenőcstől fényes hajjal. Gyere csak, proroszció! Akartok látni egy horgas ujjú jó madarat, aki miatt jobb a vadállatok közé költözni, mint Rómában élni? Ide csak, antiverrem! Éjfélig fordítottam, kivonatoltam, jegyeztem, akkor is csak azért hagytam abba, mert kifogyott a lámpából a petróleum. Akkor kimentem az udvarra, és a holdfényen elrendeztem a gondolataimat a retorika szabályai szerint. Arányosan elosztottam az étoszt és a pátoszt, szétbontottam altételekre a főtételeket, összecsirizeltem dedukciót és indukciót, és szerkesztettem olyan szillogizmusokat, hogy Arisztotelész eltátotta volna rájuk a száját. Mióta kánok és mirzák vannak a világon, még ennyit nem fáradt értük a klasszika filológia. Mikor mindennel készen voltam, fölálltam a kútkáva tetejére, és a csillagokra szegezett fejjel elmondtam első nyilvános beszédemet. A csillagok nem mondtak rá semmit, mert ők, mióta katalógusba vannak foglalva, nem ártják magukat a halandók dolgaiba. Ellenben, noha a próbát félhangon tartottam, fölébresztettem vele a teramama nőstény gerlicéjét, és az azt mondta rá. Hi-hi-hi-hi-hi. Egészen átáztatott a harmat, mire odabújtam diához, akinek fehér alakja felfelvillant előttem az ablaknál, míg Démosztenész művészetében gyakoroltam magamat. Most már megmertem neki mondani, hogy mit csináltam. Fölkészültem Sámsonnak a filiszteusok közé. Mit? Te oda akarsz menni közéjük? Pattant föl az ágyban, és ahogy fölém hajolt, láttam elfehéredni az arcát a hajnal lángolásában. Keze, mint jégbe mártott bárson csúszott végig a homlokomon. Attól félt az ártatlan, hogy az eszemre ment az izgalom. De oda is megyek, szívem. Hát hogy lángostorozzanak meg szegények, ha ott nem vagyok? Még bolondnak gondolt, anyáskodott velem. Mikor látta, hogy eszemen vagyok, bolondnak nevezett. Azt hiszem, ilyesmi más házastársak közt is megesett már. És talán abban sincs semmi meglepő, hogy utoljára mégis kis hősömnek mondott. Ami nekem sokkal jobban esett, mint mikor a vezércikkek neveztek annak nehány milliómod magammal. Olyankor mindig a fogamat csikorgattam, és legjobban szerettem volna addig menni, míg meg nem találom a kiváló publicistát, és hősi halált nem hallatok vele a tulajdon tintatartójában. Most ellenben nagyon büszke voltam rá, hogy hős vagyok, és álmomban olyan fidélisen diskuráltam Hannibállal, mint ahogy hősök szoktak egymás közt.
1: Én, ha neked volnék, lovon mennék holnap az akasztásodra,
0: tette a vállamra a kezét.
1: Fogadj szót egy tapasztalt hadvezérnek.
0: De hát miért? Néztem a mellén a sok hadi kitüntetést.
1: Azért, mert lovon könnyebb lesz elszaladnod.
0: Elcsodálkozva néztem rá, és csak most vettem észre, hogy nem is Hannibállal beszélek, hanem Tacitusszal. Igen szigorúan bögdöste a stílusával a bordáimat. Persze, Dia vékony ujja kopogtatta a szívemet. Kelj föl már, te hétalvó! Ezek nevezetes szentjei a keleti egyháznak, magam is igen tisztelem őket. 11 óra. A reggelit eszed meg ebédre, vagy az ebédet reggelire?
2: Egyiket se, ugrottam ki az ágyból. Csomagold be, drágám, dolgom van az egyetemi könyvtárban, majd ott teszem meg.
0: Nem ok nélkül álmodtam én Tacitusszal.
2: Van neki egy értekezése a szónoklatról. Azt még át kell futnom, mert úgy rémlik, abban is találhatók igen hasznos utasítások.
1: Hadd lássák a kánok, hogy micsoda ember az, akinek ők el akarják koppantani a gyertyáját.
0: Már a kalap is a kezemben volt, mikor eszembe jutott a sok hadifityegő a Hannibál mellén. Bizonyosan nem ok nélkül mutogatta azokat ő se én nekem.
2: Hát, ha én is előszedném őket? Mert nekem is volt belőlük 4 darab, persze csak az aprajából, mert én csak a fronton szolgáltam. 2 Rácországban szereztem, 2 a Polyák földön.
1: Hozd ki csak őket, fiam! Fordultam vissza a küszöbről. Ott vannak a kanalas kosárban.
0: A kés villán kívül ezek voltak minden fémértékeink. Hát együtt tartottuk őket, mint a többi grófok.
2: Mit akarsz velük? Csodálkozott az asszony.
1: Vagy ezzel, vagy ezen.
2: Idéztem a spártai anyát, ahogy a zsebembe süllyesztettem őket a rajzpapír mellé, amibe az ebédem takaródzott.
3: Siess vissza, emberkém,
2: csókolt meg Dia.
0: Olyan nem jól érzem magam. A hideg is borzongat, hány hatnékom is van.
1: Nem lesz semmi baj se, nyugtattam meg egy utolsó csókkal. Majd meglátod, fehér lobogóval jövök haza, mint Tészeusz Krétából. Leharapom a fejét az összes minotaurusoknak.
2: A pesti hídfőig kétszer is elmondtam magamban a beszédemet, s egyre biztosabbra vettem, hogy miszlikbe vágom vele az egész taotájt, vagy kurultájt, vagy a macska tudja jobban, minek tisztelik a kánok ivadékai a parlamentjüket. Ha aztán Gog és Magog hadaival elbántam, illetékes helyről könnyen megszerezhetem az elégtételt.

Móra Ferenc Hannibál feltámasztása, az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! November 5-én fogadja 14. Leó pápa a magyar püspöki kart a Vatikánban az úgynevezett ad limina látogatás keretében. Derült ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tájékoztatása alapján. A 9 évente esedékes találkozón a főpásztorok beszámolnak egyházmegyéik helyzetéről, és áttekintik a Magyar Katolikus

egy budai sportlétesítmény tetején pénteken, kora délután, miután kigyulladtak a tetőre szerelt napelemek, közölte a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság az MTI-vel. A lángok a tetőszerkezetre és az épületre is átterjedtek, de a helyszíre érkező, mint egy 30 tűzoltó megfékezte a tüzet. Az MTI információi szerint egy konditerem érintett az esetben, személyi sérülés nem történt. Az olasz határellenőrzések azonnali megszüntetésére szólította fel Rómát a spanyol kormány. Az MTI pénteki cikke szerint Madrid azt kifogásolja, hogy Olaszország továbbra is szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Spanyolországból érkező utasokat a repülőtereken és kikötőkben. A spanyol kabinet közölte, ha vasárnapig nem szűnnek meg az intézkedések, viszonossági alapon hasonló lépéseket vezethet be. Olaszország a múlt heti Ceutát érintő tömeges illegális határátlépések után döntött a Spanyolországgal szembeni schengeni ellenőrzések visszaállításáról. Új rendeleteket írt alá Donald Trump amerikai elnök, amelyek szigorítják a születési jogon járó amerikai állampolgárság megszerzésének feltételeit. Adta hírül az MTI. Az egyik intézkedés bővíti azoknak a külföldieknek a körét, akiknek az Egyesült Államokban született gyermeke nem szerezhet automatikusan állampolgárságot, a másik pedig fellép az úgynevezett születési turizmus ellen. A rendeletek alapján a hatóságok megtagadhatják a vízumot vagy a belépést is, ha felmerül a gyanú, hogy valaki kizárólag gyermeke állampolgársága miatt utazna az országba. Hazánk időjárásáról sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunától keletre alakulhatnak ki. A hőmérséklet késő este 19 és 27 fok között alakul. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. 15 óra 4 perc van.

Kedves hallgatóink, az előttünk álló közel egy órában kulturális műsorunkat, az Akvarelt hallják. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszöntöm Önöket. Lázár Csaba vagyok. Mai válogatásunkban először a világ legnagyobb egynapos fesztiváljáról ejtünk szót, utána Strobl Alajos alakját idézzük fel, végül kiskörösen azt is megtudjuk, kiről kapta nevét a Makadám út. Tartsanak velünk!

0: Immár 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját. Idén 7 ország, 11 helyszínén 30 zenekar lép fel a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat szervezésében. A világ legnagyobb egynapos fesztiválja a sokszínűséget ünnepli legendás cigány és nem cigány művészek részvételével, ingyenes koncertekkel. Rostáns Mihállyal, a rendezvény ötletgazdájával és művészeti vezetőjével Csút Judit készített interjút.
1: Rostás Mihály Mazsival a Magyar Zeneháza előtt beszélgetünk itt a Városligetben, és ez nem véletlen, hiszen az 5. Nemzetközi Cigánydal napjának volt itt a sajtótájékoztatója, annak apropóján, hogy a budapesti helyszín az a Magyar Zeneháza lesz. És hát egy eseménydús, színes sajtótájékoztatón vagyunk túl zenével. Ha ennyi személyes élményt elmondhatok, azért is szeretek mindig itt lenni, mert mindig más egy kicsit a zene, de lehet rá számítani, hogy már itt a sajtótájékoztatón is zenével hangolódunk rá a Nemzetközi Cigánydal napjára, ami ugye augusztus 8-án lesz idén is, és hát mi más csinálhatna ehhez jobban kedvet, mint a zene?
2: Így van, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is azt gondolom, hogy talán a zene az az egész világon, amely úgy tudja összehozni az embereket, hogy közös érzéseket vált ki az emberekből, és közös emléket is tud nyújtani. Ezért is örülök annak, hogy a Nemzetközi Cigánydal napját egyre több városban és egyre több országban tudjuk megszervezni, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában meg

0: szervezzük a cigánydal napját is, még azon is túl.
1: Tulajdonképpen ez a nemzetközi esemény, ami idén 7 ország 11 helyszínén 30 zenekarral zajlik majd, ez ugye az ön kezdeményezésére indult el, és augusztus 8-a pedig Esma Redzepova, észak-macedon énekesnőnek a születésnapja és halálának 10. évfordulója van idén, de azt kiemelte ezen a sajtótájékoztatón is, hogy ez nem egy emléknap, hanem egy ünnep.
0: Így van, most is szeretném hangsúlyozni, hogy ünnepnapot tartunk augusztus 8-án, amikor először eszembe jutott, hogy mennyire jó lenne egy cigány dalnapja is a magyar dalnapja után. Nem titok, nekem Presser Gábor adta az ötletet a cigány dalnapjához, tehát a magyar dalnapja után. És én szerettem volna egy olyan nemzetközileg is elismert személy születésnapjához kötni a cigány dalnapja dátumát, akire méltán büszke az egész világ, így esett a választás Esma Redzepovára.
1: Melyik az a másik 6 ország, amelyik még részt vesz az 5. nemzetközi cigánydal napjában, illetve hazánkban pedig 5 helyszínen lesznek programok, méghozzá ezek ingyenes koncertek. Cigányzenekarok és nem cigányzenekarok is fellépnek majd. Ön például vagy a Romengóval, vagy a Majimó Gypsimóval vesz részt rendszeresen ezeken az eseményeken. Idén mire számíthatunk?
0: Több országban is megvalósul a cigány dalnapja, többek között Franciaországban, Spanyolországban, Szerbiában, Romániában, Lengyelországban. Én a Romengóval fogok fellépni természetesen a főhelyszínen itt a Magyar Zeneházában. Ugye Magyarországon Budapest, Százhalombattán, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Beremend a helyszín. Mindenhol este 7 órakor kezdődnek a koncertek, és mindenhol ingyenes a belépő.
1: Ha már a kezdés szóba került, akkor azt is mondjuk el, hogy minden helyszínen ugyanúgy kezdődik majd a koncert, méghozzá nemzetközi cigány himnusszal. Ez az elmúlt években is így volt. Például meg lehet nézni egy összefoglalót, mert utána ezekből a helyszínekből készül egy ilyen összevágott verzió, ahol soronként egy-egy új előadó előadásában lehet hallani ezt a dalt.
0: Így van, én azt gondolom, hogy ez a része talán az egyik megható pillanat, amikor a koncerteket megelőzően minden fellépő, minden helyszínen közösen elénekli a nemzetközi cigány himnuszt, a Gélem-Gélemet, és ahogy mondta, ugye ezekből készül egy vágott videó, megvan adva adott esetben egy hangnem, amiből énekelje mindenki, és ugye ami nagy előny, hogy ritmustalanul van előadva a himnusz, így a vágás is sokkal egyszerűbb, hiszen hogy ha ritmusosan lenne játszva, az nagyon nehéz lenne BPM nélkül összevágni, úgyhogy az élvezhető legyen. És a cigányzenén belül ugye a hallgatókra nagyon jellemző ez a balladákra, hogy ritmustalanul hangzanak el. Ilyen a nemzetközi cigány himnusz eleje is egyébként.
1: Ezen az ünnepen cigány és nem cigány előadók együtt vesznek részt, és a nem cigány előadók beépítenek olyan dalokat, olyan cigány dalokat a repertoárjukba, amik lovári cigány nyelven hangzanak el. Ez is egy fontos része vagy üzenete ennek a fesztiválnak, ennek a nyelvnek ez a fajta ápolása is.
0: Pontosan. Valójában a saját fiataljainknak, tehát a cigány fiataloknak is szeretnénk ezzel üzenni, nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten is, hogy mennyire fontos a romani nyelv megőrzése és annak továbbadása. És erre a legmegfelelőbb talán az az, hogy nem csak a cigány zenekarok adnak elő dalokat cigány nyelven, hanem a nem cigány zenekarok is. Én azt gondolom, hogy annak talán nagyobb súlya van, hogy cigányul énekelnek, mint mi, akik beszéljük a nyelvet.
1: Nem csak ez az egyetlen lehetőség van a nyár folyamán. Idén először a Balaton környékén, Balaton-Bogláron is lehet majd találkozni a Balaton Gypsy Festtel, ami 3 napon keresztül várja majd az érdeklődőket, tulajdonképpen közvetlenül, majdhogy nem közvetlenül a Nemzetközi Cigánydal napját megelőzően. Ehhez mi adta az ötletet?
0: A Budapest Gypsy Fest rendezvényünk ugye idén már 3. alkalommal került megrendezésre. Valójában a távlati célunk az, hogy nem csak a cigánydal napja bővüljön a helyszíneket, illetően, hanem a Gypsy Fest hívó szóval a város megelőző nevével, tehát például a Budapest Gypsy Fest, aztán most első alkalommal a Balaton Gypsy Fest. Igyekszünk minél több városban megszervezni a Gypsy Festjeinket is, és ennek égisze, amely már tárgyalások alatt alatt van, ez a Europe Gypsy Fest lesz, amely igazából minden évben más országban kerül majd megrendezésre. Ez egy 4-5 napos összművészeti cigányfesztivál lesz. Én azt gondolom, hogy idővel talán tényleg sikerül így egész Európába elvinni a cigányzene jó hírét.
1: Ezúttal tehát a Nemzetközi Cigánydal napja kapcsán Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, Beremenden, Budapesten és Szászhalombattán lesznek a hazai helyszínek, illetve ahogy elhangzott, ezt megelőzően Balatonbogláron pedig augusztus 4-e és 6-a között lehet majd részt venni különböző koncerteken. Rengeteg fellépőről beszélünk, amit most nem is tudnánk itt végig sorolni, az már elhangzott, hogy Romengo például biztosan lesz, de a többi, akár balatoni, akár a többi helyszínek a fellépőjét hol tudják átböngészni a hallgatók?
0: Az internetes felületeinken az adott fesztivál hívó szavával minden programunkat részletesen megtalálnak az érdeklődők, de azért a teljesség igénye nélkül megemlítenénk párat. A nem cigán zenekarok közül például ott lesz Pálházi Bence és bandája, Szalóki Ági, Bognár Szilvi világzenei koncertje is hallható lesz. A cigán zenekarok között ott lesznek zömében mindazok a zenekarok, akik jelenleg aktívak, ilyen például a Káiág, a Ternipe, a Kamoró Gypsy Band, a Karaván Família, a Kanizsa Csillagai, Lakatos Mónika és a Cigány Hangok is hallható lesz, a Mazsimó Gypsimo természetesen, és még rengeteg zenekar, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki talál majd kedvére valót.
1: Ez már az 5. alkalom, hogy megrendezik a Nemzetközi Cigánydal napját augusztus 8-án. Az eddigi években sikerült a saját koncerten túl más programokra is ellátogatni?
0: Az a helyzet, hogy szervezőként én vagyok a legjobb helyzetben, hiszen lehetőségem van az általam kedvelt zenekarokat is meghívni. Ugye Balogusszi nagyon sokat segít nekem, Vermes Laura is, a munkatársaim, viszont az a hátrányér, hogy a fellépők egy időben lépnek fel, ugye este 7 óra és 10 óra között, így nem tudok minden helyszínen ott lenni, de a videóknak köszönhetően azért jó párat vissza tudok nézni, és tudom picit élvezni. De hát ezeket a zenekarokat azért zömében ismerem, viszont vannak olyan zenekarok is, akiket a jelentkezések által ismerünk meg, és nagy örömmel léptetjük fel az ilyen zenekarokat is. Bízom abban, hogy egyszer talán sikerül egy olyan cigánydal napját szervezni, ahol 5 napig tart, mint ahogy egy jó cigány lakodalom is néha eltartott a régi szép időkben, és lesz lehetőségem minél több zenekart meghallgatni.
1: 5. Nemzetközi Cigánydal napja tehát augusztus 8-án 7 országban, 11 helyszínen 30 zenekarral, ezek ingyenes koncertek, a budapesti helyszín pedig itt lesz a Magyar Zeneházában, itt a Városligetben, ahol most az eseményt életre hívó Rostes Mihály Mazsival beszélgettünk. Én köszönöm, hogy mindenről hírt adhattunk, és természetesen mi is cigány muzsikával próbálunk kedvet csinálni a hallgatóknak ehhez az eseményhez, és sok sikert kívánunk.

0: Csúth Judit interjúja után most a Képzőművészeti Egyetemre hívjuk Önöket, ahol 100 éve rejtőzködő és nemrégiben azonosított alkotásokat is láthatnak azon a kiállításon, amely Strobl Alajos szobrászművész gazdag életművét mutatja be. Hogy mi hívta életre e nagyszabású kiállítást és miért kapta a Halhatatlanság forrása címet, megtudjuk Borovi Dániel művészettörténésztől, a tárlat egyik kurátorától, aki Centimrei Kristóf kérdezett.
1: A kiállítás egy kettős évfordulóhoz kapcsolódik. Strobl Alajos 170 évvel ezelőtt 1856-ban született, és 100 évvel ezelőtt 1926-ban hunyt el. A címválasztásnak többféle oka is van. Van egy konkrét oka, 1897-ben a Műcsarnokban, tehát a Hősök terén rendezték meg azt a művészestét, amelynek az installációját Strobl Alajos tervezte, tanítványaival, művésztársaival, és ennek a központi eleme volt az út a Halhatatlanság forrásához című kompozíció, ahol azt ábrázolták Strobl és a tanítványai, hogy a Pegazus hátára próbálnak felmászni a magyar művészek, hogy eljussanak ahhoz a forráshoz, amely a művészeknek ihletet ad. Ugye ezt a görög mitológia szerint a Pegazus szárnyas ló rúgta a patájával. Emellett a címadásnak az is az oka, hogy ez az épület, ahol most vagyunk, eredetileg szintén műcsarnokként épült, tehát amíg nem épült meg 1896-ban az új műcsarnok, addig 1877 és 1896 között ez az épület volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat műcsarnoka, tehát azok a magyar művészek, akik szerették volna az alkotásaikat bemutatni, itt jelentkeztek a társulat különböző tavaszi és téli tárlatain, tehát ebben a szűk két évtizedben Strobl Alajos is itt mutatta be az új munkáit a budapesti közönségnek, tehát ilyen módon maga az intézmény, vagy az épület, ahol vagyunk is a Halhatatlanság forrása. És nyilván az, hogy ebben az épületben kerül a kiállítás megrendezésre, ami ugye azért is örvendetes, mert Strobl 40 éven keresztül az egyetem elődjének volt a tanára. Szóval mivel itt kerül megrendezésre, ezért igyekeztünk olyan alkotásokat válogatni a rendkívül gazdag életműből, amit Strobl itt mutatott be először, tehát több olyan szobor is szerepel most a Barcsai teremben, amit mondjuk 1886-ban ugyanebben a teremben láthatott először a budapesti közönség. Úgyhogy hát ilyen módon nem egy hagyományos best-of-ot igyekeztünk csinálni, hanem egy olyan kiállítást, ami minél többféle módon reagál az épületre, vagy a mi jelenünkre, vagy az intézmény jelenére és múltjára.
2: Ugye Strobl Alajos úgy is ismert a magyar képzőművészetben, mint az Epreskerti várúr. Avassuk be a hallgatókat szerintem, hogy mit is takar ez a megnevezés.
1: Igen, ugye kezdjük az Epreskerten. Az Epreskert itt az András út közelében volt egy olyan terület, ami a nevét arról kapta, hogy a 18. század végén egy budai selyemgyár itt eperfákat ültetett, abból a célból, hogy itt tenyésszék a selyemhernyókat, akiknek ugye az eperfa levél egy kedves eledelük. És aztán a főváros, illetve a magyar állam az 1870-es években döntött arról, hogy ezt a területet felhasználja és felparcellázza. Egyrészt művészeknek ad lehetőséget, hogy itt a saját maguk számára műteremvillákat építsenek, illetve itt tervezték felépíteni a szobrászati és festészeti mesteriskolát is, amik egyébként a mintarajztanodához, tehát a szomszédos épület András út 71-hez kapcsolódtak volna, és egy magasabb szintű művészeti felsőoktatást jelentettek akkor első Magyarországon. Strobl Alajost 1885-ben kérték fel, hogy legyen a mintarajztanodának a szobrásztanára, tehát innentől kezdve ő volt a szobrászképzésnek a vezetője, majd pedig ezt a szobrászképzést igyekeztek akadémiai képzéssé átminősíteni, tehát így hamarosan létrejött a szobrászmesteriskola. Ennek az iskolának egy önálló épületet is emeltek az Epreskertben, amely egyrészt oktatási célokat szolgált, másrészt pedig ez volt Strobl Alajosnak a saját műterme is, tehát ebben az épületben tanított és dolgozott 1889-től egészen haláláig 1926-ig, és ő ezt a környezetet, az Epreskertet igyekezett minél gazdagabban berendezni, különböző szobrokból, szobormásolatokból, költöredékekből egy hunyadi kápolnát létesített, mert mert ugye Mátyás király nagyon fontos az ő életében, és ebbe eredeti töredékeket épített be a Mátyás templomból, amit ugye ekkor építettek át, és cseréltek ki a középkori kövek egy részét, tehát gyakorlatilag egy ilyen saját birodalmat alakított ki a tanítványa is, és saját maga, és most az utókor számára is, és neki a történelmi múlt nagyon fontos, nem csak témaválasztásában, hanem ő is nagyon szeretett személyesen belehelyezkedni ezekbe az időszakokba, tehát gyakran rendezett különböző középkori vagy más korszakokat megidéző jelmezes mulatságokat, amikor maga is jelmezt öltött, úgyhogy az Epreskerti vár úr gyakorlatilag ezt a téralakítást, illetve ezt a szerepet is idézi. És gyakorlatilag az Epreskert, bár nagyon sokat változott, de nagyon sok olyan fontos monumentum található meg benne, amit még Strobl helyezett itt el, és hát maga egyébként a szobrászati iskola épülete is jelenleg is oktatási célokat szolgál, hiszen a Képzőművészeti Egyetemnek most ebben az épületben működik a szobrász tanszéke.
2: Ha rátérünk a mostani életmű kiállításra, akkor milyen kihívást és érdekességeket tartogatott ennek a tárlatnak a létrehozása, hogy egy ennyire monumentális és sokrétű életművet mutassanak be?
1: Hát ugye az életműkatalógus összeállításakor is szembesültünk azzal, hogy több mint 400 alkotásról van szó, tehát ha akarnánk se, és hogyha ötször ennyi területünk és tízszer ennyi pénzünk lenne, akkor sem lenne elegendő az egész életmű bemutatására, úgyhogy inkább személyesebb közelítéseket alkalmaztunk. Kerestük azért a lehetőséget arra, hogy bemutassunk nagyobb alkotásokat, tehát például itt az intézménynek az aulájában egy olyan installációt alakítottunk ki, ami gyakorlatilag egy virtuális sétára hívja a látogatókat, és az Andrássy úton kíséri őket végig különböző Strobl alkotások után kutatva, tehát a Bazilikától eljutunk az Operán, a Régi Zeneakadémián, a Képzőművészeti Egyetemen, az Epreskerten, a Műcsarnokon, a Vajdahunyad várán, a Városligeti tavon, a Millennium házán át egészen a Teleki Blanka gimnáziumig és Szabó József utcában Róna József öntödéig, tehát gyakorlatilag megpróbáltunk egy metszetet bemutatni az ő köztéri munkásságából is, fókuszban a halász lány szobrával, ami eredetileg az Andrássy út 28 udvarán helyezkedett el kútszoborként, majd később múzeumba került, és gyakorlatilag most ismét visszatérhetett az Andrássy útra egy hasonló neoreneszánsz palotának az udvarára, de ez csak az egyik szegmense a kiállításnak, ugye már a bejáratnál egy elég hangsúlyos elem fogadja a látogatókat, ez pedig a kiállítás másik kurátorának, Erős Apolka szobrászművésznek volt egy nagyon izgalmas projektje. Itt egy konkrét Strobl emlékmű figurát helyeztünk el egy 3D-s print formájában, tehát ez egy olyan nagyon izgalmas alkotás, ez a Megvárt András emlékműnek az egyetlen megmaradt figurája, ami jelenleg a zárt Öntödei Múzeum kertjében látható, és ezt a szobrot szkennelték be, nyomtatták ki 48 darabból 3D-s nyomtatóval, és ez lett most a bejáratnál elhelyezett tulajdonképpen egy kortárs installáció, amely igyekszik összekapcsolni a kintit a bentivel, a jelent a múlttal, a kiállítást a járókelőknek a hétköznapi életével.
2: Mi mindent tárolnak el az eddig ritkán, vagy akár egyáltalán nem látható, és éppen ezért kuriózumnak számító művek? Mit adnak hozzá a róla alkotott képhez?
1: Nagyon sokat és nagyon sokféle új forrást igyekeztünk bevonni a kiállításba. Ugye Strobl és környezetében sokan fotóztak, ami a századforduló még nem volt egy olyan mindenki számára hozzáférhető és jellemző tevékenység, mint napjainkban, de szerencsére Stroblnak a bátyja is fényképész volt, illetve a felesége is rendszeresen fotózott, és ennek a hagyatéknak a jelentős része ma is megtalálható a családnál, úgyhogy ezekből is bőségesen igyekeztünk válogatni, hiszen ezek az alkotói folyamatnak olyan aspektusait mutatják be, amit maguk a műtárgyak esetleg nem közvetítenek, vagy a korabeli híradások, leírások nem adnak át. Úgyhogy például így sikerült kideríteni azt, hogy László főhercegnek a mászobra szolgált mintaként a Bazilika Szent Imre figurájához. Ugye a bazilikában helyeztek el század előn egy Szent Gellért és Szent Imre szoborcsoportot, ami ma is ott látható Kárarai márványból kifaragva a bazilika egyik négyezeti pillérében kialakított Fülkében, és Strobl Alajosnének a sztereófotóik között találtunk egy olyat, ahol azt látni, hogy éppen Strobl ezt a szoborcsoportot mintázza az Epreskerti műtermében, és a Szent Imre figura mellé ugyanabban a szögben le van fektetve László főhercegnek a mellszobra, tehát egyértelmű a szituáció, hogy a mellszobor szolgált Szent Imre modelljéül, ami egyébként nem is olyan meglepő, ugyanis László főherceg József Nádor unokája volt, és fiatalon 20 éves korában hunyt el egy vadászbalesetben, tehát valószínűleg ez a vadászbaleset halál téma is inspirálhatta, hogy ő legyen Szent Imrének a modellje, és ez is egy olyan összefüggés, amit összerakhattunk volna a két figura hasonlósága alapján a korábbiakban is, de ez a fotó volt most az, ami megindította a fantáziánkat, és azt mondtuk, hogy ja igen, ezt látni a képen, hogy ez a szobor a modell, akkor nézzük csak meg ezt a két szobrot jobban. De szobrok esetében is volt olyan pont az épület előtt álló installáció kapcsán is, hogy amikor kikerült erről híradás a Facebookra, akkor egy festőművésznő jelentkezett azzal, hogy a szobornak a kis változata nála van otthon, úgyhogy szerencsére ezt is sikerült még az utolsó pillanatban bevonni a kiállításra, és ugye így ennek a szobornak a történetét is sokkal komplexebben látjuk, mert kiderült, hogy ez a kis változat nem egy vázlat, hanem egy utólag készült kis változat, mert ez Strobl fia, Strobl Mihály is leírja a visszaemlékezésében, illetve Strobl Alajosnének egy fotóján is látjuk, és a korabeli sajtó is leírja, hogy a Ganz gyár, amelynek a vezetője volt korábban Mechvárt András, megbízta Stroblt azzal, hogy a Mechvárt emlékmű figuráit kis méretben is készítse el, hogy ezzel aztán a gyárnak különböző helyiségeit, irodáit díszítsék, és Strobl ezzel tanítványát, Faki Csernőt bízta meg, hogy az elkészült nagyméretű plasztikáknak készítse el a kis változatát, és egy Strobl Alajosné fotón is látjuk azt, hogy Faki Csernő mintázza a Poszpisül Mihály öntőmunkásnak a kisméretű szobrát, és ez az, ami egyszer csak egy Facebook kommentből itt volt előttünk, és kikerülhetett a kiállításra is.
2: Mi az a legfontosabb dolog Strobl Alajos örökségében, amelyből a mai művész generáció is inspirálódhat?
1: Az nagyon fontos kiemelni, hogy egy szobrászati alkotómunka, különösen, hogyha ilyen léptékű és ilyen nagyságrendű alkotásokról van szó, mint amilyeneket Strobl készített, sosem egy magányos tevékenység. Ezt a kiállításon is igyekeztünk bemutatni, hogy egy ilyen jellegű szobrászati munka mindig egy nagyobb alkotócsapat, egy közösség összehangolt munkájával jár, tehát igyekeztünk felhívni a kiállításon is a figyelmet arra, hogy itt nagyon sok tanítvány, munkatárs, gipszöntő, bronzöntő, modell, családtag, fotós is ugyanúgy részese volt ennek a munkának, és ez a közösségben való létezés például egy olyan dolog, ami egy nagyon fontos tanulságú szolgálhat, akár egy mai alkotó számára is.
0: Borovi Dániel művészettörténésszel, a Strobl Alajos életművét bemutató kiállítás egyik kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett. A halhatatlanság forrása elnevezésű tárlatot szeptember 19-ig tekinthetik meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti főépületében.

0: Az útépítés történetét mutatja be élményszerűen a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Kiskörösi Úttörténeti Múzeum állandó kiállítása, amely zárt és szabadtéri környezetben is várja a látogatókat. Turán István múzeumvezetőt a helyszínen Tóth Zsófia kérdezte.
1: A kiállítás, mint magángyűjtemény már tulajdonképpen a 60-as évek közepe óta látogatható volt. Itt Kiskörösön egy magánháznak a melléképületében, itt helyben ezt úgy nevezett Laci konyhában. Lévárdi Imre útmester tevékenységét röviden bemutatnám, ő volt a múzeumunknak az alapítója. Ő eredetileg Vágsellyén, a mai Szlovákia területén teljesített szolgálatot, azonban 1945-ben, ugye, amikor a csehszlovák állam újjáalakul, és a Benes dekrétumokat ugye hatályba léptetik, akkor neki nyilatkoznia kellett, hogy vagy elfogadja ugye az új államnak az állampolgárságát, cserébe lemond a magyar állampolgárságról, vagy pedig költözni kényszerül. Hát ő az utóbbit választotta, és ő ekkor már javában gyűjtötte a szakmájának a relikviáit, ezeket magával is hozta, azért el lehet képzelni, hogy a feleségének a legnagyobb örömére, hiszen akkor ugye a kitelepítésnél meg volt határozva, hogy mekkora súlyú, mekkora tömegű csomagokkal érkezhetnek, de hála Istennek áthozta ide Magyarországra. Utána itt Kiskörösön kapott munkát, mint útmester, és a nyugdíjazását követően otthonában rendezte be a gyűjteményt.
2: Tehát az otthona volt ennek a múzeumnak az elődje.
1: Így van, az otthona, ide 1 kilométerre található egyébként ez az épület. Na most azt tudni kell, hogy az útmesteri telep, maga ez az útmesteri fogalom, ez az 1960-as évekig működött. A 60-as, 70-es években ugye Magyarországon lezajlik egy motorizációs forradalom, és az útfenntartás, az útüzemeltetés, mint olyan, ez a 70-es éveknek a gyermeke, ez egyébként a mai útfenntartásunknak is az alapja. Szóval ekkor megépül itt Kiskörös határában az új üzemmérnökség, ami végzi az útfenntartási feladatokat, és ez az útmesteri telep, ami a mostani múzeum helyén állt, ez üressé válik. És Lévárd Imre az egyik alkalommal, amikor a kis magángyűjteményét ugye ide-oda vitte bemutatni az országban, Kiskunhalason találkozott Csanádi György, közlekedés és postaügyi miniszterrel, és meggyőzte arról, hogy esetleg ebben az üres útmesteri telepben valamiféle kiállítás berendezhető lenne, és Csanádi rábólintott. Na most nyilván, ha a miniszter rábólint, az megvalósul, úgyhogy hála Istennek így került ide hozzánk ez a kiállítás. És ezért van az, hogy mi nem hagyományos értelemben vett múzeum vagyunk abban a tekintetben, hogy a fenntartónk nem valamelyik önkormányzat, vagy nem valamelyik minisztérium, hanem egy állami társaság, ugye a mindenkori közútkezelő, ez pedig jelen esetben a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Tehát a mi fenntartónk az a szakma.
2: Érdekes, hogy egy vándorkiállításból lett az a múzeum, amiben most állunk, de hát addig nagyon sok minden történt. Milyen eszközök érkeztek, mi volt a kiinduló pont, és azóta mi mindennel gazdagodott a gyűjtemény?
1: Gyakorlatilag az első időkben ugye a Lévárdi féle magángyűjtemény állt egyrészt a szakmának a régi eszközeiből, szerszámaiból, illetve ő maga készített térképeket, tablókat, ruházatot mutatott be, különböző útfenntartási technikákat mutatott be, de hát ezek elfértek egy kisebb épületben, a régi útmesteri telepnek az épületében. Lévárdi Imre halála után Tóth László közlekedésmérnök volt az, aki 30 éven keresztül vezette ezt az intézményt, és tulajdonképpen a 70-es évek második, vagy 80-as évek, még a rendszerváltás utáni időszak is hozzá köthető. Itt az útmesteri telep szomszédságában korábban egy szocialista nagyvállalat, a mezőgép vállalat helyezkedett el, és a rendszerváltás után ennek a vállalatnak a területeit fokozatosan kiárusították. Így bővült ugye a maga a múzeumnak a területe. Létrejöhetett itt a 80-as években egy egészen más profil, ugye, hogy be tudjuk mutatni az útépítésnek a gépeit is. Ez azért fontos, mert az útépítésnek a gépei azért nem kicsik, egészen nagy darabokról van szó, csak hogy a leghíresebb darabunkról egy mondatot ejtsek, ugye ez Józsi úthengere, ami a televíziós sorozatból, a Robog az úthengerből ismert, ez 16 tonnás úthengerről, gőzúthengerről van szó. Na most van még egy pár jó nagy gépünk, és a területvásárlások révén ugye bemutatásra kerülhetett majdnem mindegyik.
2: Hát rengeteg úthenger van, de nem csak úthengerek.
1: Az úthenger azért tartozik ugye a fő profilunknak nevezhető talán, hiszen az átlag látogató, aki mondjuk nem ismeri az útépítésnek a szerszámait töviről hegyire, az úthengert biztosan ismeri. Gyerekkortól ez egy olyan munkagép, amivel mindenki találkozott, és egyébként az én elődöm, Szászi András, aki szintén majdnem 30 évig vezette ezt a gyűjteményt, ő kezdte el kifejezetten az úthengereket gyűjteni, minél több típusban, minél nagyobb számban. És hát jelen pillanatban, ha jól emlékszem, azt hiszem 134 darab van, hozzáteszem, azért a 134 darabnak a nagy része az makett, illetve modell játékúthengerek közül kerül ki, de hát hogyha mondjuk 30 darab eredeti munkagépről beszélünk, az is egy tetemes súly, meg tetemes mennyiség, hogyha úgy nézzük.
2: És hát van egy nyitott külső része is a múzeumnak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozások garmada várja a gyerekeket.
1: Tudni kell rólunk, hogy a mi látogatóinknak a nagy része azért az a gyerekek köréből kerül ki. Ugye Kiskörösre nagyon sok osztály ellátogat a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumba, de értelemszerűen csak egy darab múzeumért ellátogatni, de nem biztos, hogy megéri, pláne a mai világba. És rendszeresen keresik ugye a pedagógusok azokat a társintézményeket. Mi is ajánljuk rendszeresen az ide látogatóknak a Petőfi Szülőházat, ők is ajánlanak minket, és általában hozzánk jönnek később. Mert a Petőfi Szülőházban megvan a tárlatvezetés, utána átjönnek hozzánk, nekünk másfél hektáros parkunk van, aszfaltos pályával, itt a gyerekeknek lehet múzeumpedagógián részt venni, rollerezni, gokartot vezetni, szóval elfoglalhatják magukat, és hát a pedagógusok legnagyobb örömére ez egy zárt udvar, tehát attól se kell félni, hogy mondjuk a gyerek kimegy az utcára, és valami történik vele.
2: Két részre oszlik döntően a kiállítás, van egy alsó rész, és van egy emeleti tér. Hogyan különülnek el a funkciók?
1: Ugye az alsó tér az egyben egy közösségi tér is, hiszen itt van egy múzeumpedagógiai foglalkoztatósarok, illetve itt mutatjuk be ugye az útépítés kezdeteit, a római kort, a középkort, egészen a reformkorig Széchenyi Istvánnak az infrastruktúrát megreformáló koncepciójáig. Az emeleti galérián ott pedig a modern útépítésnek a története, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy bár az emeleti rész kisebbnek tűnik, a mondandó jó része azért ott szokott elhangozni, hiszen 1867-től a kiegyezéstől kezdve felgyorsul mind az útépítés, illetve megnő az infrastruktúrának a szerepe, és ez egészen tart ugye a 20. század végéig. Az utolsó téma, amit jobban körüljárunk, az a gyorsforgalmi úthálózatnak a kérdése. A ma látogatóját leginkább ez a kérdés szokta érdekelni.
2: Vannak érdekes tárgyak is az emeleti térben, például háborús emlékek, amelyek a Dunából kerültek elő.
1: Ugye legutoljára a Lánchíd felújítás volt, ugye, ami a budapesti hídak esetében történt, de például az udvaron a korábbi a Margit híd, illetve a Szabadság hídnak a felújítása során is előkerült emlékek Dunából előkerültek, itt vannak nálunk. Ezek roncsok. Ugye a II. Világháborúban a budapesti Dunahidakat tudja az átlagközön, a közúti hidaknak, hogyha jól emlékszem, 1422 darab hidat robbantottak föl. Na most ebben benne van az utolsó áteresz is, ami ugye egy valamelyik mellékúton található, de jól jelzi a pusztítást. Ugye 1945-öt követően tulajdonképpen 20 éven keresztül az infrastruktúra építés terén nem zajlott más, csak háborús károk helyreállítása. Ez azért egy borzasztó szám.
2: És hát ennek az emlékei is megtalálhatók itt a múzeumban. Gondolom, hogy azért az sem véletlen, hogy ezekre is szeretnék felhívni a látogatók figyelmét.
1: Így van. Nyilván az útépítés és a hídépítés az valamilyen szinten összetartozik. Szóval már a római időkben is, hogyha a római mérnök, illetve az útépítő szembe találkozott mondjuk egy mocsárral vagy egy patakkal, valahogy meg kellett oldani az átkelést. És egyébként azt hozzátenném, mondjuk a rómaiaknál nem volt ilyen, mint nálunk, hogy kanyarok. Ott náluk az út az egyenesnek kellett, hogy legyen, és hogyha ott volt a mocsár, akkor ezt föl kellett tölteni, ha ott volt a vízfolyás, azon meg hidat kellett verni. Ha lehet állandó, nyilván a kisebb vízfolyás esetében lehetett állandó hídról beszélni, nagyobb vízfolyás esetén pedig valamilyen hajóhídról, vagy pontonhídról, vagy ilyen megoldásról. Ez a későbbiekben is megmaradt. Úgyhogy az udvaron, itt benn nálunk is, de az udvaron még inkább, az útépítés mellett igyekszünk minél több hídelemet bemutatni. Ebben benne vannak a nagy hídjaink, szóval itt például mellettem található egy láncszem, az eredeti Széchenyi féle Lánchídból. Ez egy óriási dolog. Ma nem ekkorák a láncszemek, jóval nagyobb dolgokról van szó.
2: Pedig hát ez sem tűnik kicsinek.
1: Igen, de ezt azért például meg tudja egy jobb húsban levő ember mozdítani. Mai láncszemet nem fogja megmozdítani. Kint található például a legkülönfélebb, akár vasbeton hídelemek, akár Margit hídelemek, öntött vas hídelemek. Szóval igyekszünk nem csak magát a hidat, hanem a hídépítés technológiáját is bemutatni. Ugyanúgy az útépítésnél is itt van a római út keresztmetszete fönt a Ádám út keresztmetszete is látható, és ezeket el is mondjuk a látogatóknak igény esetén.
2: Hát ha már szóba hozta, azért mondjuk el a Makadám útnak a történetét, mert azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes.
1: Hogyha ide hátra nézünk a római kori útnál, ennek az útnak a keresztmetszete minimum 1 méter lefelé a talajba. Nem meglepő, hogy akár napjainkban is, mondjuk akár a Pilisben, akár Nyugat-Magyarországon még vannak olyan szakaszok római kori úthálózatból, amik megmaradtak. Egyrészt fenntartották őket, másrészt rendkívül stabilak voltak. Ez vált az alapjává a modern útépítésnek, de nem lett volna elég költséghatékony, ezért egy skót mérnök Mekedem volt az, aki kitalálta először ezt a 25-30-35 centi vastagságú, nagyobb méretű, majd egyre kisebb méretű kövekből álló utat, viszont Mekedem a keresztmetszetet helyettesítette ugye a tömörítéssel, és azt mondta, hogy úthengerrel le kell tömöríteni, felső rétegét ugye porózus, a mészkővel vagy apró kővel kell teríteni, és a hengerlés, illetve az esővíz hatására ez megköt, egybeköt, és tulajdonképpen a korabeli szekérforgalomnak a lebonyolítására alkalmassá válik. Így jelennek meg egyébként az első úthengerek Magyarországon. A legelső úthengerlés, amit még maga Ferenc József is megtekintett, 1873-ban történik.
2: Mekedem magyar verziója lett a Makadám út.
1: Hát ez ma is létező megoldás, hogyha belegondolunk, szóval ami angol nyelven van, ezeket mi szeretjük magyarosítani, ez a hunglis nyelvünkkel beépítjük a köztudatba, és ez nagyon sokszor így is marad, így volt ez a régi időkben is. És egyébként még annyi, hogy a magyar közúthálózaton ugye nagyon gyakran megszokták figyelni az átlagos utazók, hogy mindig az útpályának a széle az, ami rosszabb állapotban van, mint a közepe. Nyilván a főútnak a közepén ott még ott van az eredeti makadámpálya, amit annak idején megcsináltak, az egy stabil útalap. Azonban a régi makadámpálya 4-4,5 méter széles volt, ugye 70-es évektől a gépkocsi forgalom számára ez nem volt alkalmas. Úgyhogy ki kellett őket szélesíteni, és 6 méter szélességűre kellett megtoldani őket, és a széle már nem olyan stabil, mint az eredeti útpálya, ami ugye középen van, ezért kell mindig a széleket javítani.
2: Mi lehet a legnagyobb vonzereje ennek a kiállításnak vajon a ma embere számára?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a magáét. Szóval annak idején mindig a Józsi úthengerével reklámoztuk, ugye az intézményt, az volt, amit mindenki ismert, ugye a filmsorozatból. De értelemszerűen mondjuk egy mai fiatalnak, egy mai gyereknek ez már csak esetleg hírből ismert, szóval ő már nem nézte ezt a televíziós sorozatot, de példának okáért vannak egyéb olyan gépeink is, amik érdeklődésre tarthatnak számot. A legnagyobb népszerűségnek például egy amerikai Ford F-350-es alapgép felépítményre épített C-130-as csúszás ellenállás mérőgép az, ami népszerűnek bizonyul, hiszen ez egy 6800 köbcentis V8-as motorral rendelkező gépcsoda, működőképes is egyébként, és hát Magyarországon ő az egyetlen ilyen, úgyhogy azt hiszem kuriózumról beszélhetünk.

Turán Istvánnal, a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum vezetőjével, Tóth Zsófia beszélgetett. Az intézményről további információkat a muzeum.közút.hu oldalon olvashatnak. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Akvarelbe, a heti válogató műsorba. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszönöm a figyelmüket. A műsorvezetőt Lázár Csobát hallották.

0: A 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A jogsegélyben a nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozásáról, annak módjáról lesz szó. Miért lényeges külön szabályozni a nagykorú személyek cselekvőképességét?
2: A cselekvőképesség korlátozásának egyik lehetséges csoportosítása az, hogy a cselekvőképesség részleges vagy teljes korlátozása az életkor alapján, vagy a bíróság ítélete alapján áll fenn. A kiskorúaknál, vagyis az életkor alapján történő korlátozásnál, hogy azt a korábbi adásainkban láttuk, elsődlegesen a kiskorú törvényes képviselője, szülője, vagy gyámja dönt a kiskorút érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek esetében a cselekvőképességet a bíróság a gondnokság alá helyezési perben meghozott ítélettel korlátozhatja. Ebben az esetben elsődlegesen a részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú gondnoka dönt az ilyen személyt érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozása érzékeny, vitákat kiváltó kérdés. A gondnokság jogintézménye ugyanis úgy kíván védelmet nyújtani az érintettek számára, hogy az önrendelkezési joguk súlyos korlátozása mellett az életüket érintő érdemi döntéseket más személyre bízza. Abban a világban, ahol az emberi jogok és benne a személyhez fűződő jogok szerepe felértékelődik, meglehetősen nehéz arról beszélni, hogy egyes személyeknek belátási képességük időszakonként visszatérő vagy tartós nagymértékű csökkenése miatt helyettük ügyeik vitelében esetlegesen gondnok jár el.
0: A teljes beszélgetést a 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Pálinkás Gergely muzsikált. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Közzétette 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli látogatásának részletes programját a Vatikán News. A katolikus egyházfő szeptember 25-e és 28-a között Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. Találkozik Emmanuel Macron francia államfővel, beszédet mond az UNESCO székházában, valamint több szentmisét is bemutat. A lourdi kegyhelyen a hagyományos fáklyás körmeneten is részt vesz, míg Metzi látogatásán Európa békéjéről és egységéről tart előadást. Az apostoli út mottója, hogy a világnak élete legyen. Megkezdik az egykori óbudai gázgyár területén a Dunameder szennyezett felszínének elkerítését és a beszivárgó szennyező anyagok semlegesítését, közölte Facebook oldalán Karácsony Gergely. A munkát az MVM Next végzi a vízügyi hatóság közreműködésével. A főpolgármester szerint az intézkedés különösen fontos a közelgő szigetfesztivál miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, a terület teljes kármentesítésére is szükség van, mivel a volt gázgyár alatt mintegy 200 ezer tonna szennyező anyag található. Január 1-től betiltják a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő a pénteki kormányinfón. Az új szabályok megtiltják az érintett állatok beszerzését, szaporítását, betanítását,

0: Az olasz határellenőrzések azonnali megszüntetésére szólította fel Rómát a spanyol kormány. Az MTI pénteki cikke szerint Madrid azt kifogásolja, hogy Olaszország továbbra is szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Spanyolországból érkező utasokat a repülőtereken és kikötőkben. A spanyol kabinet közölte, a vasárnapig nem szűnnek meg az intézkedések, viszonossági alapon hasonló lépéseket vezethet be. Olaszország a múlt heti Ceutát érintő tömeges illegális határátlépések után döntött a Spanyolországgal szembeni schengeni ellenőrzések visszaállításáról. Fővárosi közlekedési hírek.
1: A fővárosban holnap, szombaton munkanap lesz, ezért a BKK járatok a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint indulnak majd. Erős a forgalom a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostérnél, a Károly körúton az Asztória előtt, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Tart az átépítés a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé ma délután 6 órától lezárják a két belső sávot. A Fehér útról nem tudnak majd jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Főként a Dunától keletre. Az északnyugati északi szél több felé megerősödik, zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet, késő este 19 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Architektúra. Barangolás az épített világban. Századik születésnapját ünnepli a Szentendrei Művésztelep. Ennek kapcsán idén tavasszal kiállítást nyílt a kisvárosban található művészetmalomban. A tárlat bemutatja magát a művésztelepet, az itt alkotókat, de azt is, ki hogyan látta Szentendrét az évtizedek alatt. A kiállítás kurátorai Bodonyi Emőke, Szűcs György, Tóth Károly és Verba Andrea voltak. A művészetmalomban Bodonyi Emőke művészettörténésszel beszélget Gyarmati Dóra.
2: Itt csináltunk egy kis geget ezzel a lépcsővel, hogy...
3: Lépcső jobbra, egy fénykép.
2: Úgyhogy lefele a lépcsősor, ott meg fölfele, és ténylegesen föl kell menni a lépcsőn is.
3: És a tetején is egy másik fénykép, ami fölfelé vezet, szerintem pont a templomdombra.
2: És akkor itt bal oldalon van egy idővonal, ami dokumentumokkal, adatokkal veszi végig ezt a 100 évet, sőt, igazából egy kicsit előbb indítottuk az idővonalat Ferenczi Károlynak a Szentendrén való letelepedésétől. Amikor létrehozzák a Szentendrei Festők Társaságát, megtervezik a logót is. Tehát nagyon jól menedzselik magukat, tudják, mi kell a megjelenésük köz. Már a Plener Festőiskola meghívóján, a budapesti katalógusban is így szerepel a logóval.
3: És a Szentendreivel való kapcsolat is látszik ebből, hogy a bárány és a zászló, ugye Szentendrei jelképe, a Szentendrei Festők Társasága a logó tetején.
2: Egy 72-es dátumhoz, illetve egy fotó, ahol már nem a régi házak szerepelnek, hanem a Török Ferenc által megépített új műterem házak. Ezt tudni kell, hogy amikor beköltöztek a művészek ide még 28 legvégén, akkor se volt fűtés, se víz, semmi, de ez se lett téliesítve. Tehát ez is csak nyári tartózkodása volt alkalmas, a 72-es.
3: Tehát 1970-ben lebontották, 72 a régi épületeket, 72-ben építik, és a 2000-es évek elején volt egy felújítás. Ezeknek az épületeknek.
2: Így van, tehát először megcsinálták, hogy a galéria épületet átépítették, és a gondnoki lakást is átépítették, ez volt az első ütem. És itt is muszáj, hogy megemlítsük, hogy Gulyás József akkor volt országgyűlési képviselő, és az ő indítványára támogatást kapott a művésztelep az átépítésre, és aztán 2012-13-ban a műterem lakásokat is felújítják, és a mostani állapot az 13-tól datálható. Tehát például akkor kellett 2012-ben Bartól Józsefnek is kiköltöznie, aki 40 éve volt már akkor a művésztelepen, és a rákövetkező éve meghalt. Akkor már nem tudott beköltözni az újonnan átadott épületekbe.

0: Az egész kiállítást végül is úgy akartuk felépíteni, hogy ez a 100 év, ez így lüktessen az egész kiállításban, mert ugye el kell jutnunk a kortárs szekcióig. És akkor itt Heinz Henrik fogad minket, itt pár egy gyönyörű szép archív fotó látható Mihály Pállal. Ezek a fotók azért nagyon fontosak, hogy érzékeltessük, hogy milyen volt az a őspás park, milyen vegetáció volt.
1: Ez is a kraművész telepen készült
0: is,
1: az a fotó.
0: Igen. Ez egy 51-ben készült fotóriportnak az egyik részlete, és itt már egy olyan válogatás látható, ahol már a újonnan érkezőknek a munkáit tettük egymás mellé. Mindenki egy kicsit máshonnan jött. Például Locsvai Varga István, ugye kunhegyesi születésű volt, és Nagybányára megy, hogy ott tájékozódjon. De Nagybánya nem elégítette ki. Mm-hmm. És Szentendrére jön, és Vörös Géza hívja ide, Szentendrére. Ő hívja föl a figyelmet, hogy itt van egy érdekes új művésztelep. És Locsvai Varga István itt talál második otthonra. Még Dein Pál mondta róla, hogyha szeretnénk megismerni Szentendrének egykori hangulatát, színeit, akkor Locsvai Varga István képeit kell megnézni. Vagy itt van egy Modok Mária kép. Hát itt lehet látni ezen a képen is, hogy mi az, ami Szentendrének a adottsága volt. Annyira sűrű építésű épületeket lehet itt megtalálni, és amik adják maguktól a síkokat, vízszinteseket, függőlegeseket.
1: Ami feltűnő, hogy sűrű építésű ezek a színek, kék, sárga, zöld, mindenféle színekben pompáznak ezek a kicsi házak egymásról közvetlen közelébe. Én ezt mindig úgy képzeltem, hogy ez csak a festőknek a fantáziája.
0: Én szerintem azért tényleg a festőknek a fantáziája, mert például itt van egy nagyon szeretett őstéma, a Rozsnyai ház. Most egy képet helyeztünk el ebben a tematikából. Tehát Locsvai Varga Istvánnak található itt egy festménye, ami látható, ez a bizonyos Kígyó utcában található Rozsnyai ház. Na most ezt a Metti megfestette zöld fallal, akkor a Vörös Géza megfestette sárga fallal, és így akarták látni, így illeszkedett az ő festményeikbe.
1: Valószínűleg a város hangulata is benne volt, ez a kicsit ilyen mediterrános hangulat, ami valamennyire azért a mai napig is érezhető.
0: Hát, hogyha mediterrán hangulatról beszélünk, akkor muszáj a Freitag Zoltánnak ennél a képénél megállni, mert bármilyen furcsa, de ez is Szentendre. Holott azt gondolnánk, hogy ez egy olasz tengerparti kisváros, és nem. Ez az Angyal utca, ami így meredeken fölfeleivel, ez a ferdetettős ház, ez sok helyen feltűnik Szentendén, és akárhogy is vesszük, ez a Duna.
1: Kicsit szélesebb, mint a valóság, de hát nem a valóságról szólnak ezek a képek természetesen.
0: Annyira át tudták lényegíteni olyan felfogásban, ami közel állt hozzájuk, de ez a metafizikus hangulat, ez a 30-as években azért a magyar festészetben meghatározó festői látásmód volt. És a Vasgöbel Jenőnek is ez a rákos csendélet, és valószínű pont a csendéleti részlet miatt szintén egy ilyen mediterrán hangulatba torkollik, meg ezekkel a sziklás terekkel, és ez mind Szentendre. Szóval nagyon érdekes, hogy ezek a szentendrei művészek nagyon bensőséges viszonyba kerültek a tájjal és a természettel. És igazából már nem is a tárgyszerűség érdekelt őket, hanem az, hogy milyen érzelmeket indít el bennük a tájnak a látványa. De ugyanakkor ezt meg tudták fordítani, hogy a tájkép az képes volt kifejezni a festő érzelmeit. Erre például nagyon jó példa, szintén Pasgőben Jenőnek a Madárdal című festménye, ami a kiállítás szerintem egyik főműve, hogy ez egy alkonyati kép. Itt minden szín, minden forma harmóniában van. De mégis a kép közepén egy zárt kert van. És az a zártság, ez mégiscsak a magányról szól. Itt egy levelet olvasó, vagy levelet tartó nő látható, aki kitekint ebből a zárt kertből a messzeségbe. És hogyha megnézzük jobban a képet, ez valójában ketté van osztva, mert a baloldali képen a kinti világ szomorúsága látható, sőt, még a felső tájképi részletet is ketté bontotta. Ez a felső rész tényleg ez a szorongató magány, meg ugye ezek a nyújtogató nyakú fiókák, madárfiókák. És itt a jobb oldalon meg egy lemenő nap, alkonyatban legelésző kecske. Tehát nagyon rejtett szimbolizmus van ebben a képben. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy minden szépsége ellenére tényleg a egyedüllét, a szorongató magány jelenik meg ebben a gyönyörű tájképi kertrészletben. És hogyha itt végignézzük ezeket a tájképeket, vagy csak már tájképi részleteket, mert már a részleteket is úgy ki tudják emelni az egészből, hogy mégis utal az egészre, akkor érezhet, hogy teljesen más kapcsolatba kerülnek a tájjal, mint például az alapítók, akik ugye örülnek, hogy gyönyörű, szép természeti környezetben láthatják a várost.

0: átlépünk itt. A következő szakaszba Pasgőben Jenő alakja búcsúztat minket. Ő az első, aki meghal az alapítók közül. 44-ben agytumort kap, és egy hónap alatt elviszi ez a betegség. És ez a következő korszak, vagy következő tér, ez már az a 45 utáni időszakot billantja föl, és 45-ben a művésztelep történetében egy új korszak kezdődik. Tényleg lehet mondani, hogy új korszak, mert radikálisan átalakítják a telep tagságot. Tehát a művésztelep alapítójuk közül hármat kizárnak, és újakat vesznek föl, de nem csak, hogy újakat vesznek föl, 23-ra duzzasztják a teleptagság számát, mert addig csak 11-be volt limitálva, tehát szinte kétszeresére felduzzasztják. És az is nagyon érdekes, hogy ekkor kerülnek be azok a művészek, a művész teleptagjai közé, akik ezzel egy időben az Európai Iskola tagjai is voltak. És itt nagyon fontosnak tartottuk, hogy valahogy Kornis Dezső művei nyissák meg ezt a teret. Kornis Dezső a hadifogságból teljesen lesoványodva tér haza, de pillanatok alatt regenerálódik és újra fest. Viszont már nem tud úgy festeni, mint régen, mert nem lehet, mert szétesett az európai kultúrkör, az embereknek van egy olyan ösztönvilága, ami a háború borzalmait is végig tolta, tehát óriási ambivalencia van ezekben az években, és ő is úgy gondolja, hogy csak úgy lehet ezt tovább folytatni, ha jelen esetben több szürreális vonást emel be a képébe. Barcsainak is megváltozik ebben az időszakban a képi világa, tehát nincsen tere, nincs levegője a város képeinek, és nincs perspektívája se, és ilyen vonalhálókkal kialakított rácsozatot tesz a város képek elé. Schubert Ernő is ekkor kerül be a művésztelepre, neki nagyon sokat köszönhet a művésztelep, mert a felújításhoz ő tudott pénzeket szerezni, és ez a két képe már egy érdekes átmenet a következő szekcióhoz, mert ez a művésztelepi házakat mutatja, meg épületeket, meg kaput, meg bejáratot, de ugye ő is ilyen vonalzuhatagokat tesz a tárgyi motivumok elé. És akkor itt jön az a rész, amit nagyon-nagyon meg akartunk csinálni, hogy valahogy rekonstruálni azokat a bizonyos művésztelepi házakat, amiket 70-ben lebontottak, és építészek bevonásával, légi fotók, archív fotók, festmények, rajzok, visszaemlékezések alapján rekonstruáltuk a 70-ben lebontott művésztelepet, és egy makettet is meg tudtunk csináltatni. Bészabó Vera vezetésével egy építéscsapat elkészítette a makethez szükséges fehér makettrajzokat, azt hiszem ez a szaknyelve. Fantasztikus jó közös munka volt, mert bejártunk Vera stúdiójába, és kivetítőn néztük és elemeztük ezeket a régi felvételeket, meg fotókat, és itt lehet látni, de archív fotókon is lehet látni, hogy milyen különleges volt a utcafrontnak a...
1: Kicsit ilyen megtört
0: utcafront. Igen, a homlokzata, ami visszaköszön a merőlegesen elhelyezett háznak is,
1: igen,
0: a homlokzatát.
1: Ház, igen, egy merőlegesen elhelyezett és egy hosszanti.
0: Igen, és ezt a Verától tudom, hogy ez úgy hívják ezt a homlokzat típus, hogy füles ház, tehát van két oldalsó kinyúlása, és ezt megfesti Mihálcz Pál az Elveszett kert című képén. Ezt már akkor festi meg Mihálcz, amikor már bontják a házakat. Ez egy búcsúkép. És ráfesti kicsit.
1: És be, ő lehet is oda festi?
0: Nem ő van rajta, hanem a Barcsai Jenő és a Pasgőben Jenő, aki ekkor már évtizedek óta halott. Mert a Barcsai meg a Pasgőben Jenő két teljesen különálló művészeti világot képvisel, de tisztelték egymást, szerették egymást, és mind a kettő hozzátartozott a kertnek a látványához. És ott látszik még egy kerekasztal, ami a Lola háza előtt volt, Tehát volt még két
1: kis ház középen.
0: Két kis önállóan álló épület, középen ez volt a Lola háza, ezt Kántor Andor és Gálfi Lola kapták meg, amikor 37-ben összeházasodtak, és Loláról nevezték el Lola háznak, és ott van az a kis kerekkőasztal, malomkőasztal, ami előtt rendszeresen összegyűltek a művészek, és megbeszélték az ügyes-bajos dolgokat.
1: A kert középpontjában tulajdonképpen.
0: Igen, igen, tehát ez valóban a művésztelepnek az eszmei, meg a társasági központja is volt, és a másik önálló állóház a telep északi részén, ott két lépcsősor vezetett föl, és az egyik helyiségben a Gráber Margit festett, és róla nevezték el Médi házának, és mellette meg a Kornis Dezső festett, és ezt külön megfestette Bánovszky Miklós. Tehát itt végig olyan festmények szerepelnek, amik valamelyik részletét ábrázolják a művésztelepnek, és talán a legszebb része mégiscsak a művésztelepnek, az utcával párhuzamos épület középponti, toronyszerűen kimagasodó épület része volt, mert az emeletet üvegablakok szegélyezték, tehát nagyon fényes volt, és a hátsó részén fakorláttal szegélyezett falépcső vezetett föl az emeletre. Ez volt a filagória. Tehát eleinte itt gyülekeztek a művészek, itt ücsörögtek, és ezt a lépcsőfeljárót Barcsa Jenő is megfestette. És nem csak a lépcsőfeljárót, hanem a művésztelep egyik házának a penészes falát is. Ennek az a címe, hogy Penészes udvar, ezt a pécsi Janus Pannonius Múzeumtól kölcsönöztem, és ez az utcával párhuzamos épület belső falának a penészessé máladozó falfelületét ábrázolja. Itt van ugye ez a falépcső, és maguk a ajtó, illetve ablaknyílások is követik az eredeti osztást. De itt van Mihály Pál, aki teljesen másképp látta. Tehát ő ezt ilyen szép falfelületnek látta ezt.
1: Nem csak ihlető forrás, hanem érzelmi kötődése is volt ide.
0: Nagyon erős volt, tehát nagyon fájdalmas lehetett nekik ezt a bontást végignézni, és még csak annyit, hogy itt van egy Kántor Andor ábrázoló archív fotó, szintén a kertben. Hát micsoda magas fák voltak. És itt látszik az az épületrész, ahol a valóságban is látható az a máladozó vakolat, meg penészes fal. És azért itt már haladunk előre az időben, és óhatatlan, hogy ne szembesüljünk, vagy szembesítsük a látogatókat azzal, hogy azért itt jönnek újabb generációk, és itt már egymás mellett, és egymással párhuzamosan alkotnak a fiatal, illetve az idősebb művészek, és itt csináltunk egy ilyen lezáruló és új életművek szekciót. És itt voltak olyan művészek is, akik csak egy vagy két nyáron át dolgoztak, mert például a Kornis Dezső Sikuta Gusztávnak adta kölcsön a műtermét, utána Berki Violának adta kölcsön, utána Tóth Endrének, és a Fónyi Géza pedig a Vaszkó Erzsébetnek adta kölcsön a műtermét. 72-ben, amikor átadják a felújított épületeket, akkor megürül három műterem, és akkor költözik be Kondor Béla, Klimó Károly és Bartól József. És a Kondor Bélának ez egy külön tragédiája, hogy ő háromszor kérte, hogy őt beválasszák a művésztelepre. Ő rendszeresen járt a Barcsaihoz, nagyon-nagyon tisztelte Barcsai Jenőt, és amikor 72-ben végre megkapja a műtermet, annak az évnek a végén meghal. És az élettársa, Kaponya Judit fogja használni egy picit a műtermét, és akkor így került be a Kaponya Judit egyik képe is ebbe a válogatásba. És itt van egy ilyen lassan lezáruló életművek, az idősebb mesterek alkotásaiból egy kis válogatás. Kmetti Jánosnak egy posztkubista késői önarcképe. Itt van Pirk János, aki szintén 10 évig lakik a művésztelepen. Befogadják, nagyon szegény körülmények között élt már korábban is, de ő igazából megmaradt élete végéig nagybányai mesternek, de itt elhelyeztük ezt a gyönyörű szép magvetőt, amit kölcsönöztünk a családtól a kiállításra, és ugye a magvető mindig az élet, az új élet szimbólumaként jelenik meg a művészetében. És az, hogy a következő termet egy kicsit megértsük, ott már tudni kell, hogy már lassan átérünk a harmadik épületszányba, ahol már a kortárs művészek várnak minket. Olyan anyagot raktunk ide, ami már a megújulást, az új festői törekvéseket mutatja, és tényleg átvezet a kortárs részbe. Én itt nagyon kiemeltnek tartom Bartó József szerepét, mert mivel ő 40 évig van a művésztelepe, 72-től 2012-ig, ő összeköti a fiatalon és az idősebb generációt, és ő is az a típus, mint például Barcsa Jenő, vagy Kornis Dezső, aki mindig meg tudja újítani a művészetét. És itt már a végéhez jutottunk a kiállításnak, és muszáj egy dolgot meg itt elmondanom, hogy ki az utolsó művész, aki elbocsúztat minket, Bánovszky Miklós. Egy hét hiány 100 évet élt. Tehát, hogyha 100 évvel elmélkedünk, akkor leginkább vele kapcsolatba lehet elmélkedni. Még elkészült a portréfilm, amit Csikán Bálint és Halper János készített róla, bevitték a kórházba, még látta, és utána meghalt. Ő írta az egyik legfontosabb visszaemlékezést a művésztelep történetéről, de az viszont már csak a halála után egy éve jelent meg. És itt közzétettünk egy felhívást, hogy akinek bármi tárgyi emléke van a művésztelepről, ossza meg velünk. Én egyébként írtam egy cikket még a előző évben, hogy készülünk erre a nagy kiállításra, és ott is felhívtam arra figyelmet, hogy akinek bármilye van, és megosztaná, tegye meg, és jelentkeztek is.
1: Mert hogy 100 év egy festőművész, de egy művésztelep életében is hatalmas idő.
0: Nagyon érdekes, hogy a két történész kolléga írt a katalógusba, és egyébként megjelent egy 448 oldalas katalógus a kiállításhoz kapcsolódóan, és pont az volt a témájuk, hogy mit jelent 100 év egy város életében. Tehát, hogy a városról egy kicsit azt vezessék be, hogy mi történt a városban ez alatt a 100 év alatt, de ők is először azon elmélkedtek, hogy a 100 év az emlékezet történetben mit jelent, mert 100 év még az, amire még az ember valahogy valamilyen formában nyilván áttételesen, de még tud emlékezni. De utána már az emlékezet átfordul egy másik fajta feldolgozási formába, mert akkor már több írásos anyagot kell használni, akkor már másképp emlékezünk. De az is nagyon érdekes, hogy többen megírják a visszaemlékezést a művésztelepről. Volt, aki teljesen ugyanazokat dolgozza fel, tehát Bánovszky Miklós, Ónodi Béla, akkor Barcsa Jenő, Kántor Andor, illetve a Szántó Piroska is. És mindenki egy icipicit másképp emlékezik, másképp írja le, akár mondhatnám egy picit manipulálja a történeteket, és jó ezeket feldolgozni, átgondolni, hogy ki miért így állította be. De erre mondta egyszer egy volt kolléganőm, hogy mindenki egy kicsit másképp emlékszik a dolgokra.
2: Elhangzott az architektúra. A Szentendrei Művésztelep 100 éves történetét bemutató tárlaton az egyik kurátorral, Bodonyi Emőke művészettörténésszel beszélgetett Gyarmati Dóra a Szentendrei Művészet Malomban. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.
3: Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Társadalmi célú reklám.
3: Egyedülálló képzés indul az Esztergomi Hittudományi Főiskolának közösségi gondoskodás területén. A katolikus társadalmi tanításra épülő program korszerű pszichológiai, jogi, gazdasági és vezetési ismeretekkel kapcsolja össze a filozófiai, teológiai és etikai alapozást. Ezekre építve adja át a szociális gondoskodás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A képzésre jelenleg részismereti formában lehet jelentkezni. Ha az alapképzési szak nyilvántartásba vétele szeptemberben megtörténik, az alapképzés már idén ősszel elindulhat. A megszerzett kreditek az alapképzésben, illetve más képzésekben is elismertethetők. A képzés levelező formában fél évente 10 szombati alkalommal valósul meg. Jelentkezési határidő augusztus 10-e. Részletek és online jelentkezés az eshf.hu oldalon. Készült az Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Mondd el te is. A szerkesztő riporter Takács Bence.
8: A mai adásunkban egy igen izgalmas, minden családot, minden embert érintő témát próbálunk körüljárni. Ez pedig lenne a biztosítások világa. Szinte kevés olyan embert ismerek, akinek ne lenne valamilyen biztosítása, vagy kevés olyan embert ismerek, akiknek ne ajánlanának valamilyen biztosítást. Életkor szerint, akár lakás szerint, akár sporttevékenységet illetően. Vendégem Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének az elnöke. Tisztelettel köszöntöm, elnök úr. Először is engedje meg, hogy tisztázzuk, hogy a szövetség mit takar. Kik tartoznak a szövetség tagjai közé?
9: A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége olyan alkusz cégeket, biztosítási alkusz cégeket tömölít, akik gyakorlatilag a közjóért is hajlandóak tenni. A szövetség küldetése természetesen az, hogy képviselje a biztosítási szakma érdekeit is, de magából az alkusz jogállásából fakadóan képviseljük mindenkor a minket megbízó ügyfelek érdekeit is. És ezt természetesen tesszük cégenként, tagcégenként, érdeket érvényesíteni valamilyen szervezeten, szövetségen belül lehet. Nos, a mi szövetségünk is ezért alakult, és ezért teszi a dolgát napinnap.
8: Mióta van ez a szövetségi forma?
9: Nagyon-nagyon régi szövetség a miénk, 92-es alapítású a szövetségünk, úgyhogy több mint 30 éve próbáljuk a tagjaink érdekeit is szolgálni, de ahogy említettem, nálunk nagyon-nagyon fontos dolog az ügyfél érdek képviselete szövetségi szinten is.
8: Ha már 92-t említettem, elnök úr, akkor jól látható, hogy rengeteg, most ez egy ilyen lejáratot, vagy nem biztos, hogy jól értelmezett szó, rengeteg rendszerváltáson kellett, hogy keresztül essenek, mert ugye az ügyfél érdekkörök változtak, tekintve például, hogy megjelentek olyan technológiai elemek, amelyekre 92-ben még nem volt tudásunk, és nem akarok az AI-jal foglalkozni, elég csak az okos otthonok világával. Ezek mind-mind az önök tevékenységi körébe beletartoznak? Tehát az ügyfelek jönnek, és kérik az önök szakmai támogatását?
9: A legnagyobb fájdalmunk az, hogy legtöbb esetben a biztosításokat nem egy valami jó dologként kezelik az emberek, hanem inkább egy szükséges rosszként van még a köztudatban ez a dolog, pedig valóságban, mint társadalmilag, mint egyéni szinten rendkívül fontos szerepe van a biztosításnak. Persze hát ezt én mondom, így nem hangzik annyira jól, de hogyha belegondolunk biztosítás szerepébe, akkor ugye azt látjuk, hogy a gazdasági szereplők számára egy nem várt esemény, egy káresemény a biztosítás az, amelyik segíteni tud a cég újraindításában, magánembereknél, ugye, hogyha a lakást ön már említette, magánembereknél, ha egy nagy kár van egy otthonban, akkor segít abban, hogy a legfontosabb értéktárgyunkat helyre tudjuk állítani, de ugyanígy van ez az élettel kapcsolatban is, ugye Magyarországon nagyon kevesen kötnek kockázati életbiztosítást, sajnálatosan pedig az élethelyzet amikor valaki megnősül, megházasodik, akkor úgy változik meg, hogy neki gondoskodnia kell másokról is, így például a saját életének a biztosítása is nagyon fontossá válik. De visszatérve a kérdésre, tehát az egyik legnagyobb bajunk, hogy az ügyfelek maguktól igazából nem keresik a biztosítási megoldásokat, egy picit tukmálni kell rájuk, hála Istennek egyre tájékozottabbak azért az ügyfelek. Az elmúlt 30 évben rendkívül komoly változás következett be ezen a téren, és ha már a technológiai fejlődést említette, például az online lehetőség, az online kötés vagy információs szerzés lehetősége azért az nagyban segítette a mi dolgunkat is, hogy tulajdonképpen az ügyfelek lássák ennek a jó oldalát is, a könnyebb megismerhetőség révén.
8: Segítsen nekem a hallgatóknak természetesen, ugye számtalan embert telefonon így úgy megkeresnek alkuszok. Honnan ismerszik meg a jó alkusz, amire elnök úr azt mondja, hogy egy alkusznak az ismérve az, hogy, és akkor itt jön a válasz.
9: Hát először is nem tukmál, ugye? Ezt a szót használtam, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Felhívja a figyelmet azokra, mondjuk így hiányosságokra, az élethelyzetnek, az adott élethelyzettel, vagy gazdasági helyzettel összefüggő lehetséges kockázatokra, amire biztosítási fedezetet érdemes kötni. Nagyon fontos, hogy megoldásokat kell, hogy hozzon, kínálatot kell, hogy biztosítson. Tehát például az rögtön gyanús, aki valamilyen terméket akar eladni, de itt először meg kell keresni azt, hogy milyen valós kockázatai vannak az adott ügyfélnek, vállalatnak, magánszemélynek, és azokra a kockázatokra kell megoldási javaslatot adni, nyilván biztosítási megoldást kell ezekre szállítani, és ami mondom még nagyon fontos, hogy biztosító kínálata áll az alkuszok rendelkezésére, tehát nem csak egy biztosító kínálatát kell bemutatni, hanem az elérhető, értelmesen ajánlható biztosítók teljes körét.
8: Voltam az önök konferenciáján, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy mennyire vagyunk elmaradva a nyugat-európai gondolkodástól. Egy nyugat-európai ember, most itt nem akarok szálazni, hogy mi számít nyugat-európai embernek, de mondjuk úgy, hogy a picit fejlettebb gazdasági és életszínvonalban fejlettebb társadalmak számos, sokkal nagyobb elemszámban bíró biztosítással rendelkeznek egy-egy háztartáson belül. Igaz ez az állításom?
9: Sajnos igaz, a mi szempontunkból sajnos sokkal komolyabb. Előbb említettem ugye az életbiztosítást. Ugye egy fiatal ember, amikor maga él, nyilvánvalóan nem arra gondol, hogy ha ő meghal, akkor mi lesz a feletteivel, hisz ő a legfiatalabb a családban, tehát nem ő felelős másokért. Akkor abban a pillanatban viszont, amikor megházasodik, gyermekei születnek, akkor ez egészen megváltozik. Azért is említettem ezt a példát, mert ez egy teljesen egyértelmű változás, aminek indukálnia kellene egy biztosítást. Ez sajnos nem történik meg, mert valahogy mi bízunk összességében másokban, majd valahogy lesz, pedig hát ugye az élet bizonyos szempontból kegyetlen tud lenni, és az öngondoskodás az rendkívül fontos. Úgy gondolom egyébként, hogy aki tesz valamiért, az segíti. Ugye szokták ezt sokféleképpen mondani, de sajnos mi valahogy gondolkodásban valóban nem értük még el a mondjuk így nyugat-európai szintet, legalábbis a biztosítási oldalról ez így néz ki.
8: Zárásként, elnök úr, említettük a technológiai forradalmakat, ön az online-t említette, de ugye az AI az, ami talán leginkább kopogtat. Ez segíti majd az önök szakmáját?
9: Azt gondolom, igen, ugyanakkor nehézséget is jelenthet. Ugye ezt az AI-t mindenkinek meg kell tanulni, annak a kezelését meg kell tanulni, a szakmának is, az ügyfeleinknek, a fogyasztóknak is. Azt gondolom, az út elején járunk, és a probléma egy kicsit az, hogy itt rendkívül gyorsan megy végbe a változás, amit nehéz követni. Tehát ez egy komoly feladat lesz, mind ügyfél, mind pedig szolgáltatói oldalon. Komoly feladat elé állítja ez az alkuszainkat. Egyébként a szövetségünk ebben is megpróbál segíteni, tehát a legégetőbb kérdésekkel és a jövő úgymond kutatásával is próbáljuk segíteni tagjainkat, és hát a tagjaink által az ügyfeleket is végső soron, hogy ez az eszköz, ez az AI, ez valóban a segítségünkre legyen, ne vigyen félre bennünket, ne adjon hamis magabiztosságot, mert ugye a végén mindig az ember dönt, ez a legfontosabb dolog. Például céges szinten is ugye foglalkoztunk szabályzat kialakításával, amiben minden egyes pontnál a vége az, hogy az ember dönt, és az ember vállalja a felelősséget. Tehát úgy használjuk ezt a dolgot, hogy a döntés felelőssége az mindig a miénk lesz. De egyébként összességében félreértés ne essék, ez egy hasznos dolog, és egyébként a kollégám azt szoktam mondani mindig, hogy nem jó és rossz irányba történnek változások, hanem változások történnek, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, és egyébként az emberiség bebizonyította már nagyon sokszor, hogy lehet is.
8: Ezekről a változásokról fogok rövidesen beszélni alelnök úrral. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.

0: És ahogy említettem, Balatonon értem utol Molnár Rászlót, a szövetség alelnökét. Tisztelettel köszöntöm, alelnök úr. Egy nagyon forró nyári napon vagyunk. Megelőzhető biztosítási szempontból, megelőzhető fogyasztók számára bármilyen kár ebben az esetben? Ugye itt beszélünk vízhiányról, beszélünk energia szükségletek pótlásáról. Erre fel lehetett volna készülni, vagy fel lehet készülni?
1: Mindenkinek ilyenkor eszébe jut az, hogy amikor ilyen kánikula van, akkor mit lehet tenni. Jellemzően van egy általános olyan nagy világtrend, hogy nevezhetjük ezt klímaválságnak. Gyakorlatilag világszinten érződik egy olyan megatrend, hogy a biztosítók, a viszontbiztosítók is egyre nehezebben tudnak helytállni ezekben a helyzetekben. Ugye most hirtelen, amire csak gondolni lehet, az az, hogy most nyár van, süt a nap, 35 fok van, 40 fok van, ilyenkor nem gondolunk arra, hogy vélhetően egy-két héten belül meg nagy viharok fognak megérkezni. Ilyenkor mindig ez szokott lenni. Ha megnézzük, akkor nagyon-nagyon felmegy a hőmérő igazszála egy-két napig, akkor utána pedig viharok szoktak keletkezni. Olyankor érdemes arra figyelnünk, hogyha ilyen biztosítási kifejezést használnak, ez az úgynevezett kár megelőzési kötelezettségünk, meg kár enyhítési kötelezettség, amikor már bekövetkezett a kár. Tipikusan olyan helyzetek, hogy ha lehet, akkor ne álljunk autóval olyan fal rá, ami kidőlhet. Az ablakokat persze nagyon-nagyon bárjúnak hozzuk, de csukjuk be, hogy a hirtelen bezúduló csapadék az úgy ne áztassa el a házunkat, lakásunkat. Tehát én itt most hirtelen a viharra gondolok elsősorban. De egyébként most a további meleggel járó dolgok az, hogy kiszárad minden, kiszáradnak a kertjeink, ezért általános jó tanácsokat lehet adni a fogyasztóknak, lakosságnak.
0: Ha valaki most hallgat minket, és hirtelen a fejéhez kap, hogy te jó ég, nekem van mondjuk egy vidéki területem, amit érinthet a szárazság, érinthet az energiahiány, akkor egy alkusz tud neki jó megoldást kínálni?
1: Ez a rendkívüli szárazság, amire most hirtelen egy biztosítási termékre tudunk válaszolni. Én nekem így most nincs ilyen a kalapomban, hogy őszinte legyek.
0: Jellemzően mikor fordulnak az emberek a biztosító cégekhez? Amikor már baj van, vagy van már akkor a fogyasztói tudatosság Magyarországon, hogy amikor valamit megtervezünk, akkor a tervezésbe már a biztosítást is beletesszük?
1: Egy mondattal visszatérve az előzőre. Tehát, hogy amit mondtam, hogy egy szárazságra kifejezetten ilyen biztosítást nem tud a lakosság, de amit előbb említettem, ugye az ebben a nagyon nehéz és bonyolult, hogy azt mondják a szakemberek, hogy ugyanolyan mennyiségű csapadék szokott lezúdulni, mint korábban, de ugye az nagyon hirtelen történik meg. És jellemzően nem alkalmasok azok a vízelvezető rendszerek, amiket mikor megépítettek, akkor még nem ez volt a jelenség. Úgyhogy ez egy olyan történet, amire mindenképp érdemes figyelni, és itt viszont már alkalmasak ezek a biztosítások. Ami pedig a kérdését illeti, sajnos még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy gyakran tapasztalni olyan helyzetet, hogy valami probléma van, baj van, kár történt, és akkor telefonálnak az ismerősök, hogy hú, nem tudunk esetleg segíteni, nem tudunk biztosítást kötni utólag. Tehát és sajnos tapasztalom ezt mai napig, tipikusan, ha már nyár van, meg utazás, elutaznak külföldre. Az egy nagyon fontos kitétel, hogy a legtöbb esetben, amikor az ember külföldre utazik és utasbiztosítási szerződést köt, azt ugye mindenképp még akkor tegye meg, amikor még itt hol van, tehát még az elutazás előtt. Tehát ne ilyen kutyafutába tegye meg. És pláne akkor jusson eszébe az, amikor már esetleg nem tudom, a tengeri sünk belement a talpába, vagy egy szálkát kell kiszedni a külföldi orvosnak. Úgyhogy ez sajnos még mindig jellemző. Egyébként, ha visszanézem az elmúlt mondjuk 10 évben, szerintem változó tendencia van, és irányba haladunk, tehát jobb a helyzet, mint 10 évvel ezelőtt, de még mindig sok-sok dolgunk van, és mivel azért ezek összetett biztosítási termékek, tehát ha még egy egyszerű utasbiztosítást is megnézünk, ott is azért több 10 oldalas apróbetűs feltételek vannak, úgyhogy szerintem mindenki érdemes rászállni azt az időt, hogy egy alkusszal, biztosítás közvetítővel, legyen az akár függő, akár független közvetítő, az ügyfél tárgyaljon, tegye fel a kérdéseit, és ez megtörténhet természetesen online felületeken is, hogyha ügyfél szeret saját maga tájékozódni, de én mindenkit arra buzdítok, hogy nyugodtan konzultáljon tanácsadójával, és szánja rá azt az időt, mert mindig az van ugye, hogy amikor kötjük a szerződést, akkor valamiért mindig sietünk, nincs rá időnk, és akkor utána meg megtörténik a baj, és utólag meg mindig nagyon nehéz már okosnak lenni.
0: Olyannyira egyetértek, alelnök úr, hogy nemrég hallottam egy közeli ismerősöm elutazásukat követően derült ki egy vakbélgyulladás. Kórházba kellett menni, nem volt biztosításuk, és a tétel az több milliós volt, amit a kórház felé nekik utána fizetniük kellett.
1: Nekem személyesen is történt elmúlt 2-3 hétben olyan eset, hogy még komoly tragédia is fordult külföldön, hál' Istennek az ügyfél rendelkezett utasbiztosítással, és nagyban megoldott nem megoldott a helyzetet, de nagyon nagy segítséget nyújtott a bajban az, hogy biztosítással rendelkezett az ügyfelünk.
0: Alelnök úr, a végére még engedjen meg egy kicsit pimaszabb területet, ez pedig nem más, mint hogy nagyon sokáig szerintem divat volt a különböző biztosítótársaságok kijátszása. Tehát teszem azt, a szúnyoghálót megtépem, akkor tépem meg, amikor már le akarom cserélni, és utána feljelentem a biztosítótársaságnál a káreseményt, mint viharesemény által bekövetkezett káreseményt. Ezek csökkentek?
1: Ez megint nekem erre szubjektív véleményem van, reprezentatív kutatási eredményekkel nem rendelkezem, de azt el tudom mondani, hogy hajlamosak vagyunk erre is azt, hogy ez a magyar furfang, mert ilyen okosok vagyunk, meg ügyesek, de jellemző ez más országokban is. Aha. Tehát pont beszélgettem egy angol biztosító partnerrel pár évvel ezelőtt, és mondták, hogy az egyik utasbiztosító társaság vette észre, hogy gyakorlatilag most én nagyon eltúlozva, de hogy nem adtak el annyi Louis Vuitton táskát, mint amennyit bejelentettek egy év alatt a angol kárisemények kapcsán. Tehát mindenki hajlamos olyankor kicsit ugye vastagabban meghúzni a szeruzát, amikor kárt jelent, mert úgy van vele, hogy na, a biztosított nem kell sajnálni, nekik van pénzük. Én erre is azt mondom, hogy szerintem, lehet, hogy túl optimista vagyok, de javuló tendencia van. Tehát szerintem talán van egy ilyen általános morális javulás is, szerintem, illetve az még, hogy itt is azért nagyon-nagyon sok olyan új eszköz van, meg digitális eszközök. Most ha már digitális, meg divatos eszközről beszélünk, akkor mesterséges intelligenciát is be lehet hozni. Szóval egyre nehezebb azért így túljárni a biztosító eszén is. És mondom, hogy szerintem ez a helyzet picit változóban van, és jó irányokban hallunk, én azt mondom.
0: Alelnök úr, azt kívánom, hogy a beszélgetésünket majd innen folytassuk, és csak a pozitívumokról számoljunk be, ne pedig a káreseményekről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, mint ahogy a kedves hallgatóknak is köszönöm megtisztelő figyelmüket.
2: Mondd el te is! Című műsorunkban a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökével, Pap Lajossal és alelnökével, Molnár Lászlóval, Takács Bence beszélgetett.

0: a Budapest Bár muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! November 5-én fogadja 14. Leó pápa a magyar püspöki kart a Vatikánban az úgynevezett ad limina látogatás keretében. Derült ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tájékoztatása alapján. A 9 éven telsedékes találkozón a főpásztorok beszámolnak egyházmegyéik helyzetéről, és áttekintik a Magyar Katolikus Egyház előtt álló feladatokat. A látogatás különös jelentőséget kap, mert több egyházmegyében is vezetőváltás várható. Így a püspöki kar összetétele is változhat a következő időszakban, áll a közleményben. Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérték és szenti avatásáért imádkoztak a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban, írta pénteken a Magyar Kurír. A hónap első hétfői szentmiséjén Graf Lákos püspöki titkár arról beszélt, a vértanú püspök 1945-ben saját életét is kész volt feláldozni a rászorulók védelméért, ezért ma is a hit, a szolgálat és az önfeláldozás példaképe. Hétfőn újraindulhat a Paksi atomerőmű egyik leállított turbinája, ha tovább emelkedik a Duna vízállása, mondta Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. A kormányfő szerint erre egyelőre csak halvány esély van, de ebben az esetben az erőmű teljesítménye a jelenlegi 240-ről 500 megawattra nőhet. Magyar Péter arról is beszélt, hogy Paks 2 átvilágítása még tart, a végleges döntést pedig csak az energetikai és pénzügyi vizsgálatok lezárása után hozzák meg. Meghibásodott az egyik fő távvezeték, ezért ellehetetlenült az ózdi ivóvíz tároló medencék töltése, derül ki a kormány.hu hőségriasztásról kiadott gyors jelentéséből. A tájékoztatás szerint a város vízellátását biztosító egyik vezetéket egy rejtett, jelentős hiba miatt ki kellett zárni a rendszerből. A másik távvezeték csökkentett kapacitással működik, miközben a szakemberek már megkezdték a hiba elhárítását. Klimatizált motorvonatokkal és autóbuszokkal szállítják az Erzsébet táborokba utazó gyerekeket a hőségriasztás idején, közölte Facebook oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

0: alakulás az iráni háború hatására. Az öböl országok ugyanis modus vivendire törekedhetnek Iránnal, és ez megváltoztathatja az ottani hatalmi viszonyokat. A fő stratégiai kihívás az Egyesült Államok számára azonban nem Irán, hanem Kína részéről tapasztalható. Az Egyesült Államok célja, hogy nagyobb haditengerészeti erőt vessen be a Csendes óceánon. A nagy stratégia tehát a Csendes óceán és az Indiai óceán kérdése.
1: Donald Trump amerikai elnök megint nagyobb támadással fenyegette meg Iránt, sőt azt mondta, hogy a II. Világháború óta nem látott szinten kész támadást indítani Irán ellen, viszont a hétfői napon, a hét elején Irán és más közel-keleti ország is a megállapodás reményét fejezték ki Trump felé. Itt a többi békéltető ország szerepében Szaúd-Arábia, Törökország, Pakisztán, Nagy-Britannia és India áll. Ez kommunikációs fordulat az Egyesült Államok Irán politikájában, vagy pedig valódi szándék a megállapodásra, a béke megállapodásra, illetve az atomprogram körüli kérdések rendezésére?
2: Nagyon nehéz megmondani azt, hogy ezek a hírek, álhírek, információk, dezinformációk milyen mértékben fedik a valóságot, feltétlenül nem teljes mértékben. Mind az irániak, mind az amerikaiak, és elképzelhető, hogy az arab, tehát az übermenti arab országok is egyfajta információs hadviselést is folytatnak egymás ellen, ami teljesen megszokott. Donald Trump egyik nap megfenyeget Iránt, hogy soha nem látott méretű támadással kell szembenézni, másik nap bejelenti, hogy irániak hajlandók tárgyalni. Az iráni kommunikáció általában az, hogy ők nem tárgyalnak, és ugyanakkor meg ott vannak az öbölmenti arab országok, amelyek azért mindkét felet szeretnék egy kicsit moderálásra vagy mérsékeltségre inteni, hiszen ők egy kicsit úgy kerültek az egészben pilátus a krédóba, tehát az irániak úgymond kiterjesztették az amerikaiak elleni háborújukat, legalábbis névlegesen az amerikai támaszpontokra, illetve érdekességekre a közel-keleten, de ugye akkor viszont olyan úgynevezett kritikus infrastruktúrát támadnak, adott esetben olajfinomítókat, vagy flottanító berendezéseket, amelyek rendkívül fontosak az öbölmenti országoknak, vagy olyan vezetékeket, amelyek eljutatják a gáz vagy az olajat a kikötőkbe, ugyanakkor hát természetesen magukat a hajókat is, amelyek ezeknek az országoknak a gazdasági és biztonsági érdekeit óriási mértékben károsítja. Nem is szóval arról, hogy ezek az országok nagyon nagy pénzeket fektettek abba, hogy a turizmusukat felendítsék, és az utóbbi híradások szerint kis túlzással konganak az ürességtől ezek a luxusszállodák, vagy nem luxusszállodák. Ezen kívül pedig azok a repülőtéri nevezett hubok, tehát a kulcsfontosságú helyek, amelyek Európa, Ázsia és Ausztrália felé úródeszkát szolgáltattak, Doha például, vagy Abu Dhabi. Ezeknek a repülőtereknek, és hát ezzel megfelelően a különböző kereskedelmi forgalmuk is óriási mértékben szenvedett. A repülőtársaságok teljesen más útvonalakat választanak, hogy kikerüljék ezeket a gózpontokat, ami viszont hát további lépésként és ennek az egész helyzetnek a további hullámzásaként azt jelenti, hogy magasabb repülőgép árak vannak, illetve utazási árak vannak, a turizmus nagyon nagy mértékben visszaesett nagyon sok helyen, és hát akkor természetesen, amiről mindig beszélni szoktunk, hogy az irániaknak két stratégiai fegyverük van jelen pillanatban. Az egyik egyértelműen az, hogy az olajárakat megpróbálják a lehető legmagasabbra felnyomni, hogy az olyan portők szenvedjenek, amelyek az elsőt támogatják, másodszor pedig felfedezték idézőben a hormuzi szorosnak a stratégiai fontosságát, és tehát többek között arról folyik a vita, hogy ott Irán mennyire ellenőrizheti, vagy nem ellenőrizheti az átmenő hajóforgalmat. Itt most már szó volt arról, hogy imán egy külön vízi útvonalat léptetne életbe, az irániak ezt nem fogadják el. Az amerikaiak a legalábbis papíron azon az állásponton vannak, hogy a szabad hajózás mindenfajta vántétés egyéb nélkül lehetővé kell tenni. Tehát rengeteg kérdés van, ami az egész helyzetet súlyosbítja, és akkor természetesen ott van még a szaudi-irányi mondjuk kapcsolat vagy viszony. Mindkét ország egyfajta középhatalmi pozíciót szeretne kivívni magának, és általában a másiknak a kárára, többek között vallási okai vannak, az iráni síták és a szaudi szuniták, de hát nem csak a vallási kérdésekről van szó. És hát ennek fényében különösen érdekes lehet az, hogy az első államok a nukleáris

0: megállapodás kötött Szaúd-Arábiával. Hát persze nyilván van nagyon komoly legális papíron, komoly biztonsági garanciák mellett, tehát csak békés felhasználású lehetne, ellenőrzött program és így tovább. De az egész iráni atomkérdésnek az Achilles sarka, hogyha Irán valamilyen módon nukleáris képességre tesz szert, akkor ezzel abszolút mértékben föl tudja borítani a közel-keleti, amúgy is nagyon-nagyon törékeny egyensúlyt. Egyrészt Izrael szempontjából ez egy vitális kérdés, és a létüket veszélyeztető lépést lenne. Másodszor pedig hát a már említett rivalizálás miatt Szaúd-Arábia hasonlóképpen szert szeretne tenni, Törökország hasonlóképpen, adott esetben Egyiptom is bekapcsolódna ebbe, és abban a pillanatban, hogyha 4-5 nukleáris hatalom jelenne meg a közel-keleten, ami amúgy is gyakorlatilag egy puskaporos hordó és egy sokkal kisebb metaforikus kanóc is elég lenne egy nagyobb robbanáshoz, mint nukleáris bombának a felhasználása bármelyik fél által. Ez nyilvánvalóan szinte beláthatatlan következményekkel járna, nem csak a térségre, hanem az egész világgazdaságra, és kisugározva az egész világra, megint csak mondjuk egy újabb tényezőt vonva be az egész kérdésbe, óriási menekült hullámot indíthatna el, és hát látjuk, hogy igaz, hogy nem emiatt, de látjuk azt, hogy akár pár tízezer menekültnek magát kiadó ember, Ceutánál milyen óriási gondokat okozár, és Spanyolország, meg másodszor az Európai Uniónak magának, ahol a vélemények erősen megosztanak, hogy a spanyol mondjuk határrendészet menjen lé föl komolyan vagy nem komolyan, és hát sokan megkérdezték már az EU-nak az egyik alapvető mondjuk értékét, a schengeni övezetnek a általános használatát, és hogy ebből Spanyolországot ki kellene zárni, az olaszok említették ezt többek között. Az egész világ kiterjedő élelmiszerellátási gondok lehetnének, többek között a műtrágya exportból kifolyólag, amiben Irán nagyon fontos szerepet játszik, és hogyha ez a műtrágya export adott esetben leáll, vagy nagy mértékben szűkül, akkor ennek a levét idézőjelben elsőbb a afrikaiak, ázsiaiak isszák meg, és hát tudjuk azt, hogy ezekben az országban, főleg az afrikai országban megint csak rendkívül törékeny az a társadalmi béke, vagy nem béke, vagy helyzet, amit ilyen pillanatban nagy nehezen föl lehet tartani megfelelő ellátással, hogyha viszont a térség tör ki több országban, akkor megint csak ott tartunk, ahol már előbb tartottunk a beszélgetés során, egy óriási mértékű emigrációs hullám, és ez mi egy milliós számokról beszéltünk, hogy ezt hogy kezelné mondjuk elsőbb Európa, az egy nagyon nagy kérdés, főleg úgy, hogy hát az európai vezetésnek a minősége, finoman szólva, nem a legmagasabb szintet képviseli. Magyarul teljes mértékben mondjuk sodrodnak általában az eseményekkel, és az, hogy egy rendkívül komoly, éles helyzetben Brüsszel hogyan reagálna, mert nagyon erős fenntartások vannak azt illetően, hogy megfelelő lépéseket tennének.
1: Nagyon sokrétű válságfolyamat vázolását hallhattuk. Az elmúlt években láthattuk, hogy ha a közel-keleti turisztikai stabilitást vagy turisztikai perspektívát nézzük, akkor láthattuk, hogy Jordánia nagyon stabil helyzetben van, Egyiptom úgy szintén, hiszen a történelmi helyszíneinek reneszánszát éli. Ugyanakkor Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek pedig teljesen posztmodern turisztikai látványosságot nyújt a közel-keleten. Majd mindjárt boncolgatjuk a többi kérdést is. Milyen hatása lehet a közel-keleti folyamatoknak turisztikai beruházásokra?
0: Egyértelmű, hogy a turisztika és a turisztikai bevételek nagy mértékben visszaestek. Egy konfliktus övezetben nem szívesen mennek az emberek, és voltak esetek, amikor szállodákat értek rakétatámadások. Nem csak a turisztikáról van szó, hanem a tranzitútvonalakról is. Tehát az övezeti országok közül is, a Dohát és Abu Dhabit említettem, a átmenő repülőgép forgalom, tehát Európából és Amerikából a távol-keletre megtérségébb irányú forgalom nagy része ez a két boszponton, csomóponton ment keresztül, és most viszont a repülőtársaságok plusz költséggel biztonságosabb, elsőbb a úgymond északi útvonalat választanak, ami által azt jelenti, hogy ezeknek a repülőtereknek és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló és szolgáltató egységeknek a bevételei drámaian estek, amit megint csak nagyon lehéz pótolni, és újra beindítani ezeket a folyamatokat, az időt vesz igénybe, főleg úgy, hogyha valóban egyfajta elhúzódó válságról beszélünk, tehát annak kérdően, hogy itt sok mindenki ilyen megállapodásról, olyan megállapodásról, vagy akár békekötésről beszél. Ilyen pillanatban azért, ahogy szokták mondani, az ember nem venne mérget arra, hogy egy-két hónap múlva nem ugyanott tartanák, mint most, egy úgynevezett alacsony intenzitású konfliktusnál. Ugyanis egyértelmű, hogy az iráni rezsimnek a túlélése attól függ, hogy ilyen pillanatban, hogy mennyire tudja eladni az Egyesült Államokkal, illetve a szövetségesével szembeni ellenállást, amivel azért, hát valljuk meg őszintén, az iráni embereknek a többsége egyetért, tehát azok a rezsim ellenes tüntetések, amelyek januárban lezajlottak, azok eltűntek, és ahogy szokott lenni ilyen helyzetben, inkább összezárnak az emberek adott esetben még egy szőtlenebb rezsim mögött is, mint hogy a saját országukkal szemben külső fenyegetés mellé álljanak. Tehát ez az iráni álláspont, és úgy tűnik az irániaknak azért megvan az eszközük arra, hogy első úgynevezett aszimmetrikus hadviselésük folytassák az Egyesült Államok ellen, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak több milliós rakétáival, eszközével szemben az irániak több tízezer eurós drónokat és egyéb eszközöket vetnek be, ami azt jelenti, hogy ők azért ilyen piacban tudják úgymond tartani a lépést, főleg úgy, hogy azért tudni kell azt, hogy Irán mögött egy-két ország áll, ország áll, amelyek technológiailag, műszakilag, katonailag, hírszerzésileg és így tovább, nem is teljes mértékben nyíltan, azért támogatják az irániakat, ugyanis ezeknek az országoknak idézőben jól jön ez a fajta konfliktus, hiszen az Egyesült Államok ilyen probléma mindig az első számú nagy hatalma a világon, közvetlenül nem nagyon tudják az Egyesült Államokkal szemben fölvenni a versenyt, és ilyenkor klasszikus módon úgynevezett puha ellensúlyozás most folyamodnak, ami azt jelenti, hogy az amerikaiakat, vagy ugye a első számú hatalmat megpróbálják lekötni különböző úgymond mellékhadszintereken, hogy kevesebb energia, pénzpalipa, fegyver jusson saját maguk ellen adott esetben az első számú hatalomnak a birtokában. Irán egyrészt aszimmetrikus, az oroszok és a kínaiak, tehát mind a ketten azért az irániakat közvetett módon segítik, és hát ugye köszönt ez az Észak-Korea, Kína, Oroszország, Irán négyes, revíziós hatalom, és az oroszoknak és a kínaiaknak egyezőben nem jön rosszul az, hogy az Egyesült Államoknak egy bizonyos fajta kapacitás alá van kötve a Közel-Keleten, most csak egy nagyon egyszerű és közvetlen példát mondjak. Esetleg azok a Patriot rakéták, amelyeket most Közel-Keleten használnak az amerikaiak, hogyha nem lenne ez a konfliktus, akkor elképzelhető, hogy Ukrajnában jelenének meg az orosz erőkkel szemben. Tehát magyarul az, hogy az amerikaiak akár katonailag, technológiailag le vannak kötve diplomáciák egy másik helyen, ez az oroszoknak egy orosz-ukrán konfliktusba, de hogy általában a világpolitikában a pozíciót javíti, hasonlóképpen a kínaiak szemszögéből nézve.
1: Az Irán által folytatott és a úgymond partnerei segítői által folytatott puha ellensúlyozás politikája mennyiben vezethet el Irán nyerességéhez, vagy valamiféle győzelméhez ebben a háborúban? Mert azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen nagyon régóta beleragadt ebbe a konfliktusba, pedig hát a félidős választásokhoz közeledve inkább kommunikációjában igyekszik kifele haladni belőle, de mégis az élet számos területén a politika, a gazdaságpolitika, a világkereskedelem kérdésében számos olyan új problémát vetett fel a konfliktusnak az elhúzódása, amire esetleg az Egyesült Államok sem számított. Tehát ebben a helyzetben van-e Iránnak olyan eszköztár, amivel ezeket fel tudja erősíteni, ezeket a konfliktusokat, és ezáltal egy újfajta átrendeződést képes majd elérni a Közel-Keleten, hiszen tudjuk, hogyha Irán jogosult majd az atomprogramját végigvinni, akkor nyilvánvalóan ez precedenst teremthet a Közel-Keleten a többi ambiciózus közel-keleti ország számára is, tehát nyilvánvalóan egy hatalmas átrendeződést indíthat el. Ez az egyik kérdésem, hogy Irán kapacitása, képessége, akár katonai, politikai, gazdasági potenciája meddig terjedhet ebben a kérdésben, tehát képes-e arra, hogy globális, mindenre kiterjedő változást indítson el a Közel-Keleten, és említette Dubajt, Dohát és Abu Dhabit, mint a világ legfontosabb átszállító központjait, amelyek a nyugatot a kelettel összekötik. Ezek a központok jelentősen sérültek a különböző légtérzárak, drón és rakétatámadások miatt, és ezáltal olyan globális óriás vállalatok érdekei is sérülnek, mint mondjuk a British Airways például. Milyen hatással van a globális kereskedelem, a globális óriások jelenlétére és jövőjére az iráni háború áttételesen, és milyen hatással van az Egyesült Államok távol-kelet politikájára? Mert hogy az Egyesült Államok lényegében azért is kezdte el az iráni háborút, mert szeretné a súlypontját a távol-keletre helyezni.
0: Általában szokták mondani, hogy ha egy gyengébb fél nem veszít, akkor nyer. Tehát, hogyha az amerikaiaknak és az izraelieknek az eredeti elképzelése az volt, hogy egyrészt az iráni rezsimváltást kieszközöljék, másodszor, és ez volt egy másik nagyon fontos cél, az iráni atomprogramnak, a nukleáris programnak a visszavetése, vagy akár teljes mértékben megsemmisítése, ezzel együtt a rakétaprogramjának a megsebzése, vagy pedig gyengítése. Hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor Irán ilyen pillanatban nyer, tehát a rezsimváltás nem történt meg, a nukleáris kapacitásokról folyik a vita, de elképzelhető, mert már ott is tartottak a felek, hogy egy ilyen 2015-ös féle megállapodás fele hajlottak, hogy most 20 évig fagyasztja be Irán hivatalosan a dúsítást, vagy csak 15 évre, vagy mennyit dúsíthat, mennyit nem dúsíthat. A már dúsított 60% fődúsított 400 kiló urániumot nemzetközi elnézés alá helyezik-e, vagy nem. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, a bécsi székely különben mennyire ellenőrizhet, ami hát megint csak egy kicsit trükkös dolog. Kétfajta ellenőrzés van, vagy előre bejelentett, vagy pedig előre be nem jelentett. Na most be nem jelentett, nem nagyon valószínű, hogy Irán elfogadná. Tehát az atomprogramot illetően pillanatban egyrészt nem lehet tudni azt, hogy mennyire vetette vissza a támadás, illetve a támadások mennyire vetették vissza, és milyen a föld alá vannak rejtve, vagy nincsenek elrejtve, mennyire sikerült kimenteni ezeket, hova vitték ezeket, és így tovább. Szóval nagyon-nagyon ellentmondásosak ezek a hírek, és hát majdnem, hogy kis túlzással ponta végeznek ki úgymond kémeket, akik vagy azok, vagy nem, de hát biztosan óriási kockázatot vállal az, aki ilyenfajta tevékenységre adja a fejét. És ami nagyon fontos, úgy tűnik, hogy az iráni rezsimváltás annyira nem sikerült, hogy a vallási vezetés helyett a jelek szerint a katonai vezetés az, amelyik inkább előtérbe került. Persze hát korábban sem lehet azt mondani, hogy a vallási vezető minden szava szent lett volna, de mindesetre a radikálisabb katonai vezetés úgy tűnik, hogy nagyobb szeretet hasított most már ki, úgymond a hatalmi tortából, és hát ennek megfelelően kevésbé kompromisszum képes. Tehát ilyen szempontból, ilyen pillanatban Irán idézőjelben nem veszített. A iráni stratégia, hogy felfedezték a Hormuzi szorosnak a stratégiai jelentőségét, illetve azt is felfedezték, hogy az Egyesült Államokat nem muszáj közvetlenül támadni, hanem az Egyesült Államok szövetségeseit támadják, Ománt, Jordániát, Egyesült Arab Emírségeket és így tovább. Kétségeket ébresztenek ezekbe az országba az amerikai biztonsági garanciákat illetően, tehát megint csak információk és dezinformációknak a tömegébe nagyon nehéz kiámozni azt, hogy most az iráni drónoknak és rakétáknak hány százalékát sikerült megsemmisíteni az amerikai légelhárításnak, vagy az amerikai és az arab légelhárításnak közösen, de az biztos, hogy néhány eljutott a célpontig, és ez kérdéseket vethet föl ezekben az arab államokban, hogy az amerikaiak mennyire képesek a biztonságokat garantálni, főleg úgy, hogy a turisztikai és egyéb következményeket, illetve az amerikaiak nem tudnak tenni, hogyha egy ilyen illektani hatást indít be ez az egész ciklus, tehát az öbörtérségben olyan mértékben lehet átalakulás, hogy ezek az országok adott esetben kicsit mérsékelt a politikát folytatnak Iránnal szembe, modus vivendire törekszenek, és hát ez megváltoztathatja az ottani hatalmi viszonyokat. Most az, hogy globális változást indítson el Irán, igen, hát ez az úgynevezett lepke hatást szokták emlegetni, egy lepke meglebenti a szárnyát, és akkor már x kilométer után már egy egész tornádot okozhat. Ilyen például ez az olajáraknak a hullámvasútja az, ami a lepkehatás, és nem csak az olajárak, hanem ahogy mondtam, mondjuk a műtrágya export és így tovább, és akkor még nem beszéltem egy másik tényezőről, ami megdágít mindent, és ez pedig a biztosítótárságoknak a kérdése. Egyértelmű, hogy a Lloyd és a többiek csak sokkal magasabb árét hajlanak biztosítani az öböl térségben levő és a hormonszorosan kezdve haladó hajókat, ami megdágítja egyrészt a szállítást, másodszor pedig bizonytalanná tesz sokfajta exportot, végül is mondjuk élelmiszer exportban nem lehet hónapokig várakozni egy adott helyen, és az alternatív útvonalakat pedig az irániakkal szövetséges jemeni hutik próbálják akadályozni a Vörös-tengeren, vagy pedig a Bab-el-Mandebi szorosnál, és úgy tűnik, hogy az iraki síiták is aktivizálódnak, tehát hogyha itt a hatalomnak bizonyos mértékű átrendeződésről beszéltünk, akkor meg lehet említeni azt is, hogy a Hezbollah és Hamasznak a meggyengülésével Irán zsebe alternatív partnereket és úgynevezett proxikat kereshet, vagy pedig erősíthet meg. Ami a globális multikat illeti, ők azért nem nagyon szoktak ezeken veszteni, hogyha a Shell és a többieket nézzük, az ExxonMobil, a nagy olajtársaságok azért eléggé diversifikáltak ahhoz, hogy ne veszítsenek. Persze minden elkező hirdetése szembe az érdekük nem az, hogy az egekbe szökken az olajár, Venezuelát újra behozzák a nemzetközi vékeringésbe, bizonyos mértékben ellensúlyozzák a közel-keleti olaj áramlásának a csökkenését. Ami az amerikai távol-keleti politikát jelenti, valóban az egyik fő érv az, hogy az amerikaiak és a Trump adminisztráció minél hamarabb lezárja ezt a konfliktust, és Egyesült Államokon belül is sokan úgy gondolják, hogy ez a fajta politika ez gyengíti az amerikai-indiai csendes-óceáni pozíciókat, és a fő stratégiai kihívás az nem Irán részéről adódik, hanem Kína részéről. Tehát, hogyha ezeket a konfliktusokat megoldaná, vagy lezárná az Egyesült Államok, akkor akár nagyobb katonai erőt, elsőbben a haditengerészeti erőt tudna a csendes-óceánon bevetni, főleg annak a stratégiának a jegyében, hogy Kínának úgymond megtagadja azt, vagy Kínától megtagadja azt, hogy túljusson az úgynevezett első szigetláncon, tehát ezen a Dél-Korea, Japán, Tajvan, Fülöp-szigetek, Vietnám, ott a félkörből kitörve kijusson a csendes-óceánra, és ott amerikai érdekeket sértsen. Tehát ez viszont az amerikaiaknak nyilvánvalóan megfelelő elrettentő erőt kell felvonultatni a térségbe. A kínaiak jelenleg rendkívül nagy energiákat és erőforrásokat mozgósítanak, főleg a tengerészetnél mutatkozó aránytalanságot kiküszöböljék, de hát ez nem jövőre és nem két év múlva, középtávon vagy akár hosszabb távon érvényesülhet, de mindesetre a nagy stratégia az a csendes óceán és az indiai óceán térsége, nem pedig a hormuzi szoros, vagy pedig az öbör térsége a nagy politika szempontjából.
2: Elhangzott a Világújság. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk.

0: Pleszer Gábor felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 7-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink röviden. A mások szenvedése iránti empátia béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros. November 5-én fogadja 14. Leópápa a magyar püspöki kart a Vatikánban. Hétfőn újraindulhat a paksi atomerőmű egyik leállított turbinája, mondta pénteken Magyar Péter miniszterelnök. Újabb lépést tett az amerikai bevándorlási szabályok szigorítása felé Donald Trump. A mások szenvedése iránti empátia a béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros mexikói látogatásán a Vatikán News beszámolója szerint. A szentszéki államtitkár a békeépítésen dolgozó civil és egyházi közösségek képviselőivel találkozott, és hangsúlyozta, a béke türelmes, mindennapi munkával épül. Közzétették 14. Leópápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának hivatalos programját. A négynapos látogatás során a katolikus egyház fő állami, egyházi és nemzetközi találkozókon vesz részt, valamint több nagy nyilvános szentmisét is bemutat. Kövér Tamás összefoglalója.
3: Nyilvánosságra hozta 14. Leópápa szeptember 25-e és 28-a közötti franciaországi apostoli látogatásának programját a Vatican News. Utazásának mottója, hogy a világnak élete legyen, amely János evangéliumának euharisztikus tanítására utal, és a remény, a béke, valamint a közösség üzenetét állítja a középpontba. A Szentatya szeptember 25-én érkezik Párizsba, ahol Emmanuel Macron francia államfővel is találkozik, ezt követően az UNESCO székházában mond beszédet, este pedig a Notre-Dame székesegyházban imádkozik a püspökökkel és a papsággal. A napot a Saint-Denis stadionban zárja, ahol fiatalok kérdéseire válaszol. Másnap a társadalmi befogadással foglalkozó Bakhita házba látogat, majd a párizsi katolikus intézetben találkozik a francia egyház képviselőivel. Délután a Concord téren mutat be ünnepi szentmisét, estére pedig Lourdesba utazik, ahol a jelenések barlangjánál imádkozik. Vasárnap szabadtéri szentmisét celebrál a Lourdes-i kegyhelyen. Később találkozik a segítő szolgálatok munkatársaival, a támogatott emberekkel és a szemlélődő szerzetes nővérekkel. Majd este részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten. A látogatás utolsó napján Metz városába utazik, ahol vallásközi találkozón vesz részt, beszédet mond Európa békéjéről és egységéről, majd a Szent István székesegyházban mutat be szentmisét. A program lezárását követően 14. Leópápa hétfő este tér vissza Rómába, derült ki a cikkből.
0: November 5-én fogadja 14. Leópápa a magyar püspöki kart a Vatikánban, derült ki pénteken a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tájékoztatásából. Az ad limina látogatáson a főpásztorok beszámolnak egyházmegyéik helyzetéről, miközben több püspöki kinevezés is várható. Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárásáért és szenté avatásáért imádkoztak a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban, írta pénteken a Magyar Kurír. Graffl Ákos püspöki titkár homiliájával a lértanú püspök önfeláldozását állította példaként a hívek elé. A szentmise után papi és szerzetesi hivatásokért is imádkoztak. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomítójának egyik tároló tartájánál, közölte a pénteki kormányinfó Magyar Péter miniszterelnök. A vállalat szerint a lángok nem terjedtek tovább, a finomító működése zavartalan maradt, és senki sem sérült meg. 3 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az elmúlt egy napban, derül ki a kormány.hu pénteki jelentéséből. A paksi atomerőmű jelenleg 1770 megawatt teljesítménnyel működik, vagyis a névleges kapacitásánál 230 megawattal kevesebb áramot termel. Hétfőn újraindulhat a paksi atomerőmű egyik leállított turbinája, ha tovább emelkedik a Duna vízállása, mondta pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint erre egyelőre csak halvány esély van, de ebben az esetben az erőmű teljesítménye 500 megawattra nőhet. Klimatizált motorvonatokkal és autóbuszokkal szállítják az Erzsébet táborokba utazó gyermekeket a hőség idején, közölte pénteken az MT-vel Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt egy hétben csaknem 4500 táborozó utazását szervezték meg így, emelte ki közleményében az igazgató. Rekord közeli teljesítménnyel termelnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei az augusztusi hőségben. A részleteket Kövér Tamás foglalja össze.
3: Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, közölte pénteken az MTI-vel a segélyszervezet. A jelenlegi napsütéses időszakban a 24 naperőmű együttesen akkora mennyiségű villamos energiát táplál a hálózatba, amely egy Tiszafüred méretű város teljes lakosságának ellátására is elegendő lehet. A megtermelt áram közép feszültségen jut be az országos villamos energiahálózatba, és jellemzően a termelés helyszínéhez tartozó trafó körzetekben hasznosul. Ez azt jelenti, hogy az energia elsősorban Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, valamint Somogy és Zala térségének településeit szolgálja ki. A helyben felhasznált villamos energia csökkenti a hálózat terhelését, miközben a megújuló energiaforrások arányát is növeli. A program 2020-ban indult kísérleti kezdeményezésként Tiszabőn. Az első szociális naperőművet azért építették meg, hogy a településen élő, kisgyermekes, rászoruló családok elektromos fűtését biztosítsák a téli hónapokban. A modell bevált, ezért az elmúlt években országszerte újabb beruházások valósultak meg. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szerint ezek a létesítmények egyszerre szolgálnak környezetvédelmi és szociális célokat, összegezte az MTI.
0: Újabb lépést tett az amerikai bevándorlási szabályok szigorítása felé Donald Trump elnök. Kövér Tamást hallják.
3: A születési jogon járó amerikai állampolgárság megszerzésének korlátozásáról és az úgynevezett születési turizmus visszaszorításáról írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök, számolt be róla pénteken az MTI. Az egyik intézkedés kibővíti azoknak a külföldi állampolgároknak a körét, akiknek az Egyesült Államokban született gyermeke nem szerezhet automatikusan amerikai állampolgárságot. A másik rendelet a születési turizmusnak nevezett gyakorlatot veszi célba, amikor külföldiek kifejezetten azért utaznak az Egyesült Államokba, hogy gyermekük a születése révén amerikai állampolgárságot kapjon. Az új szabályozás értelmében az amerikai hatóságok megtagadhatják a vízum kiadását, ha felmerül a gyanú, hogy az utazás célja a születési turizmus. Hasonló esetekben a belépést is megtagadhatják az érintettektől a bevándorlási szervek. Az amerikai elnök a rendeletek aláírásakor azt mondta, célja egy olyan iparág felszámolása, amely a születési jogon megszerezhető állampolgárságra épült. Az államfő ismét bírálta a szövetségi legfelsőbb bíróság júniusi döntését is, amely megsemmisítette a születési jogon járó állampolgárság átfogó megszüntetéséről szóló korábbi elnöki rendelkezését. Donald Trump szerint a most aláírt rendeletek a bírósági döntéshez igazított módosításokat tartalmazzák, miközben továbbra is a bevándorlási rendszer szigorítását szolgálják. Derült ki az MTI beszámolójából.
0: Az Egyesült Államok külpolitikájának legfontosabb kérdéseiről és az iráni háború hatásairól kérdezte a Világújságban dr. Magyarics Tamás történészt, az ELTE professzor emeritusát, Udvarhelyi Erzsébet. Ebből hallanak egy részletet.
4: Nagyon nehéz megmondani azt, hogy ezek a hírek, álhírek, információk, dezinformációk milyen mértékben fedik a valóságot, feltétlenül nem teljes mértékben. Mind az irániak, mind az amerikaiak, és elképzelhető, hogy az egyesült arab országok is egyfajta információs hadviselést is folytatnak egymás ellen, ami teljesen megszokott. Donald Trump egyik nap megfenyeget Iránt, hogy soha nem látott méretű támadással kell szembenézni, másik nap bejelenti, hogy irániak hajlandók tárgyalni. Az iráni kommunikáció általában az, hogy ők nem tárgyalnak, és ugyanakkor meg ott vannak az öbölmenti arab országok, amelyek azért mindkét felet szeretnék egy kicsit mérsékeltségre inteni. Tehát az irániak úgymond kiterjesztették az amerikaiak elleni háborújukat, legalábbis névlegesen az amerikai támaszpontokra, illetve érdekességre a közel-keleten, de ugyanakkor viszont olyan úgynevezett kritikus infrastruktúrát támadnak, adott esetben olajfinomítókat vagy sótlanító berendezéseket, amelyek rendkívül fontosak az obvimenti országoknak, vagy olyan vezetékeket, amelyek eljutatják a gáz vagy az olajat a kikötőkbe, ugyanakkor hát természetesen magukat a hajókat is, amelyek ezeknek az országoknak a gazdasági biztonsági érdekeit óriási mértékben károsítja. Nem is szólva arról, hogy ezek az országok nagyon nagy pénzeket fektettek abba, hogy a turizmusukat felendítsék, és az utóbbi híradások szerint kis túlzással konganak az ürességtől.
0: Magyarics Tamással bővebb elemző beszélgetést a Világújság 23 órakor kezdődő ismétlésében hallanak. Vízkorlátozásokat vezettek be Szerbia és Bosznia-Hercegovina több térségében a tartós hőség és az aszály miatt, tudósított pénteken az MTI. A Duna történelmi mély vízállása már a hajózást és a vízi erőművek működését is nehezíti. Az orosz legfelsőbb bíróságtól kérte a liberális ellenzéki Jabloko párt kizárását a szeptemberi parlamenti választásról a Rogyina párt. Adta hírül pénteken a TASZ. A bíróság később dönthet a keresetről, miközben a Jabloko jelölt listáját már nyilvántartásba vették. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, miközben az Európai Unió újabb szankciókkal válaszolt Moszkvának, és Kijev a légvédelem súlyos hiányára figyelmeztet. Nyíri Kata jelenti.
5: Oroszország péntekre virradóan 147 különböző típusú drónt indított Ukrajna ellen. Az ukrán légierő közlése szerint 114 drónt megsemmisítettek, vagy elektronikai hadviseléssel hatástalanítottak. Ugyanakkor 29 drón becsapódását 15 helyszínen, további lelőtt légieszközök roncsainak lezuhanását pedig 4 helyszínen rögzítették. A támadás a reggeli órákban még folytatódott. A nap folyamán több civil területet is támadás érte. Szumi megyében a Bilopija község piacán egy drón emberekre csapódott, 10 megsérültek, közülük 2 súlyos állapotban vannak. Zaporizsja megyében pedig 2 ember meghalt, egy pedig megsebesült a drón támadások következtében. Kijevben közben tovább nőtt a korábbi augusztus 5-i orosz rakétatámadás halálos áldozatainak száma, egy 55 éves férfi belehalt sérülésébe. Az ukrán védelmi minisztérium közben a légvédelem júliusi teljesítményéről közölt adatokat. Nemzetközi téren az Európai Unió újabb szankciókat hagyott jóvá Oroszországgal szemben. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az intézkedések 5 az orosz hadipari komplexumhoz kapcsolódó szemét érintenek. Kallas szerint minden újabb Ukrajna elleni támadás újabb okot jelent az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter, üdvözölte az uniós döntést. Ukrajna energetikai ellenálló képességét közben Luxemburg további 8 millió euróval támogatja. Ezzel az ország teljes hozzájárulása az Ukrajna energetikai támogatási alapjához 30 millió euróra emelkedik. A pénzt az ukrán energetikai vállalatok szükséges felszerelésének biztosítására és az energiarendszer ellenálló képességének erősítésére fordítják.
0: Assisi Szent Ferenc erekjéje folytatja erdélyi zarándok útját. Az elmúlt napokban Aradra érkezett, a következő állomások között Nagybánya és a Módvai Csángó közösségek is szerepelnek. Gáspár Sándor tudósít.
6: Miközben a Szent Atya, Leó pápa augusztus 6-án reggel Assisiben részt vett a ferences lelkiséget követő fiatalok találkozóján, Szent Ferenc tanításának időszerűségét hangsúlyozva, Assisi Szent Ferenc erekéjének erdélyi zarándokútja újabb állomása Arad lett. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján csont erekjéje Romániába egy mellszobor alakú erekje tartóban érkezett, amely augusztus első napjaiban Nagyváradon, majd Kolozsváron volt megtekinthető. Két napig Kisjenőn is őrizték. 7-én, vagyis pénteken Arad fogadta a nagyváradi görög katolikus püspökség és a ferences rend szervezésének köszönhetően. Nagyváradon az erekje érkezésekor Böcskei László, nagyváradi megyés püspök mutatott be a szerzetesekkel együtt ünnepi szentmisét. Kolozsváron a görög katolikus Urunk színe változása székesegyházban, egykori minorita templomban volt lehetőség a tiszteletadásra. Augusztus 7-én Aradon a minorita szerzetesek által gondozott belvárosi páduai Szent Antal templomban helyezték el tiszteletadásra Assisi Szent Ferenc csonterekjéjét. Reggel 9 órától 17 óráig a templom nyitva állt az zarándokok előtt. 18 órától az ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba, temesvári megyéspüspök. Augusztus 8 és 9-én Nagybányára, majd a borsabányai Szent Ferenc templomba érkezik a Szeráfi Szent erekjéje. A relikviát a Jászfárási Egyházmegye közösségei is fogadják, utolsó állomásként október 2 és 4 között a Románi Ferences Teológiai Intézetben. Ezután a bukaresti érsekségre viszik, majd október 15-én ismét a temesvári egyházmegyébe vezet Assisi Szent Ferenc csontrelikviájának útja.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását. Hangoztatta 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozó záromiséjén Assisiben csütörtökön. Erről ír a felvidék.ma. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél új szenteket találni. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta a Go Franciscan Youth Meeting elnevezésű találkozó résztvevőiként. A 18 és 33 év közöttiekhez szóló négynapos rendezvény zárómiséjét 14. Leó az Angyalos Szűz Mária Bazilikában mutatta be. A misén, amely Urunk színeváltozása ünnepére esett, 14. Leó kijelentette, Assisi városa ma is azt súgja, hogy életünk átalakulhat, fényforrása lehet, segíthet meggyógyítani a világot. Azért vagyunk itt, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre megyünk mi, mondta a pápa. Úgy vélte, a célállomásnál is fontosabb, miként érkezünk meg oda. Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását, ellenkezőleg azok felszabadítását jelenti a szellemektől, a félelemből és tudatlanságból kitalált ellenségtől, az erőszaktól, amellyel a saját kis rendjüket akarják rákényszeríteni a valóságra, amely mindenfelől túlhalad bennünket, tette hozzá. A pápa Szent Ferencet és Szent Klárát említve kijelentette, a világ elismerést és szolgálatot igényel, nem kizsákmányolást és uralkodást. A világot nem védeni, hanem átölelni kell, mondta 14. Leó. A MOL csoport közölte, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ többségi orosz tulajdonrészének megvásárlásáról folytatott tárgyalások az eladóval és az illetékes hatóságokkal a végső szakaszba értek. A Vajma délvidéki hírportál írása emlékeztet. A magyar vállalat a második negyedéves pénzügyi jelentésében kiemelte, hogy június 16-án részvényesi megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a NISZ jövőbeli irányításáról. Közben az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala, az OFAC, augusztus 28-áig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét. A MOL ugyancsak augusztus 28-áig kapott engedélyt arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a vállalat többségi orosz részesedésének megvásárlásáról. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen a vállalat többségi orosz tulajdonosi háttere miatt. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Szombaton a reggeli felhőzet fokozatosan felszakadozik. Napközben országszerte sok napsütés várható, csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Délelőtt még néhol előfordulhat egy-egy zápor. Az északi északkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Főpíreink még egyszer, röviden. A mások szenvedése iránti empátia a béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros. November 5-én fogadja 14. Leó pápa a magyar püspöki kart a Vatikánban. Hétfőn újraindulhat a paksi atomerőmű egyik leállított turbinája, mondta pénteken Magyar Péter miniszterelnök. Újabb lépést tett az amerikai bevándorlási szabályok szigorítása felé Donald Trump. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
8: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
9: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
10: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
11: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző. Zsolda Szilviát hallják.
12: Ma 2026. augusztus 7-e péntek van. A mai napon Szent II. Szixtusz pápa és vértanútársai, illetve Szent Kajetán áldozópap és Szent Donát ünnepe van. Szixtuszt 257-ben szentelték Róma püspökévé abban a korban, amikor Valerianus császár halálbüntetés terhe alatt tiltotta meg a keresztényeknek, hogy a temetőkben összegyűjjenek halottaik sírjánál. A pápa 258-ban a tilalom ellenére szent misét mondott a római Kallixtusz temetőben. A katonaság a helyszínen koncolta fel 4-szer papjával együtt. Szixtusz a 3. század legtiszteltebb vértanúja volt. Szent Kajetán rendet alapított, amelynek tagjai elsősorban a papképzést választották hivatásuknak, és sok kiváló lelkipásztort neveltek, akik közül számos püspök került ki. Ez a szerzetes rend így járult hozzá az európai, de elsősorban az olasz vallási élet megújulásához. Szent Kajetán 1547-ben Nápolyban halt meg. Szent Donát Arezzo püspökeként a 4. században szenvedett mártír halált, a villámcsapás és a jégeső elhárításáért könyörögtek hozzá. Ma Ibolya és Afrodité nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, amelynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Az Afrodité görög eredetű, a görög mitológiában a szépség és a szerelem istennője. 920 éve ezen a napon hunyt el 4. Henrik német-római császár, akinek nevéhez fűződik a Canossa járás. Henriket még apja életében német királlyá választották, de hosszú évekig anyja, illetve az ország nagyok kormányoztak helyette. 1065-től kezdett ténylegesen uralkodni, s élete végéig legfőbb törekvése az uralkodó korlátlan hatalmának biztosítása maradt. Ezzel óhatatlanul szembe került 7. Gergely pápával, aki legfontosabb céljának azt tekintette, hogy kivívja az egyház függetlenségét a világi hatalomtól, és érvényesítse a pápai felségjogot, azaz magát tekintette a legfőbb hűbérúrnak. Henriket különösen felbőszítette, hogy a pápa nevezte ki a kölni és a milánói érseket. Birodalmi gyűlést hívott össze, ahol letették tisztségéről Gergelyt, aki viszont válaszul kiközösítette Henriket és az őt támogató főpapokat. A Henrikkel ellenséges német fejedelmek az alkalmat megragadva úgy döntöttek, hogy ha Henrik a kiátkozás évfordulóján sem lesz tagja az egyháznak, a trónt üresnek tekintik. Az uralkodónak így nem maradt más választása, mint hogy 1077. januárjában az Alpokon gyalog átkelve elzarándokoljon Canossa várába, ahol a pápa időzött. A fagyban ruhája fölé vett vezeklő csuhában 3 napig hajadon főtt várakozott a bezárt kapu előtt, míg nem megkapta a feloldozást, azaz Canossát járt. 115 éve, 1911-ben ezen a napon született Bibó István, posztumusz Széchenyi díjas író, politikus, jogász, akadémikus, a 20. század egyik legnagyobb demokratikus magyar gondolkodója. Az 1956-os forradalom alatt Nagy Imre kormányában mindössze 2 napig államminiszter volt. E minőségében egyedüli miniszterként az oroszok bejöveteléig az országgyűlés épületében maradt, és hivatalosan tiltakozott a szovjet megszállás ellen. 1957-ben Bibó emlékiratban foglalta össze a forradalom tanulságait, amit Bécsben a Depresszében megjelentetett. Politikai tevékenységéért 1957-ben letartóztatták és életfogytiglani börtönre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult, ezután nyugdíjazásáig a statisztikai hivatal könyvtárában dolgozott, távol a politikától és a közélettől. Temetése 1979. május 21-én volt, több ezer ember részvételével, ami gyakorlatilag tüntetés volt az ellen a Kádár rendszer ellen, amelyben Bibó István belső emigrációra, hallgatásra kényszerült. 65 éve, 1961. augusztus 7-én tért vissza a Szovjetunióban felbocsátott második embert szállító űrhajó, a Vosztok 2. Az űrjármű fedélzetén Germán Titov őrnaggyal 17-szer kerülte meg a Földet, és 25 óra 18 percet töltött a világűrben. Ma van a sörvilágnapja, amit 2008 óta minden év augusztusának első péntekén tartanak meg. A legkülönfélébb kinézetű, színű és ízű ital évszázadok óta népszerű, és ez a népszerűség a nyári nagy melegben csak fokozódik. Minden év augusztusának első pénteki napján arra bátorítják a sörkedvelőket, hogy próbáljanak ki valami sörös újdonságot. Hazánkban a Magyar Sörgyártók Szövetsége kezdeményezésére 2015-ben ünnepelték meg először a sörvilágnapját. A sör mértékkel fogyasztva a legegészségesebb alkoholos italok egyike, fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz.
0: A múlt idéző Zsoldos Szilviától hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Társadalmi célú reklám.
7: Egyedülálló képzés indul az Esztergomi Hittudományi Főiskolának közösségi gondoskodás területén. A katolikus társadalmi tanításra épülő program korszerű pszichológiai, jogi, gazdasági és vezetési ismeretekkel kapcsolja össze a filozófiai, teológiai és etikai alapozást. Ezekre építve adja át a szociális gondoskodás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A képzésre jelenleg részismereti formában lehet jelentkezni. Ha az alapképzési szak nyilvántartásba vétele szeptemberben megtörténik, az alapképzés már idén ősszel elindulhat. A megszerzett kreditek az alapképzésben, illetve más képzésekben is elismertethetők. A képzés levelező formában fél évente 10 szombati alkalommal valósul meg. Jelentkezési határidő augusztus 10-e. Részletek és online jelentkezés az eshf.hu oldalon. Készült az Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízásából.
13: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk,

0: Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett,
1: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékeze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Kérjük a boldog asszonyunkat, hogy a mennybe való felvétele alkalmából mind több szenvedő lelkeket szabadítson meg a tisztító tűzből. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Atya Jézus, akit értünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk Szent István királyhoz, hogy továbbra is esedezzen a szűzanyánál népünkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

0: Atyáján, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: Öteket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk papjainkért és a papi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a vírus megszűnéséért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magunkba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánunk! A mások szenvedése iránti empátia a béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros mexikói látogatásán a Vatikán News beszámolója szerint. A szentszéki államtitkár a békeépítésen dolgozó civil és egyházi közösségek képviselőivel találkozott, és hangsúlyozta, a béke türelmes, mindennapi munkával épül. Mexikói útja során Claudia Sheinbaum államfővel is egyeztetett, valamint szentmisét mutatott be a Guadalupe-i szűzanya kegyhelyén. A bíboros megerősítette, a szentszék továbbra is támogatja a béke megteremtését szolgáló kezdeményezéseket. Elkészültek a Balaton térségének komplex vízi közmű fejlesztési tervei, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT az MTI-vel. A csaknem 646 milliárd forintos beruházás 5-10 év alatt valósulhat meg, elsősorban uniós források felhasználásával. A fejlesztés célja az ivóvíz ellátás biztonságának növelése, a hálózati vízveszteség csökkentése és a szennyvízrendszer korszerűsítése. A társaság szerint a Balaton körüli vezetékek jelentős része már 50-60 éves, ezért mielőbbi felújításra szorul. Klimatizált motorvonatokkal és autóbuszokkal szállítják az Erzsébet táborokba utazó gyerekeket a hőségriasztás idején, közölte Facebook oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A Balaton északi partján Balatonfüredig Flirt és Kiss motorvonatok közlekednek, Zánka felé pedig légkondicionált buszok viszik tovább a táborozókat. Az intézkedésre azért van szükség, mert a vasútvonal Zánkáig nem villamosított, az elmúlt egy hétben csaknem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. Legalább 4 ember meghalt, többen pedig megsérültek az Ukrajna elleni legutóbbi orosz drón és tüzérségi támadásokban, közölték az ukrán helyi hatóságok. A Zaporizsia és Harkiv megyei csapások 2-2 halálos áldozatot követeltek, míg a Szumi megyei piac elleni drón támadásban legalább 10 megsérültek. Az ukrán vezetés szerint a támadások civil célpontokat is érintettek. Közben egy friss közvéleménykutatás szerint az ukránok többsége elutasítja a Donyec-medence teljes átadását Oroszországnak, ugyanakkor sokan elfogadnának egy a jelenlegi frontvonal mentén befagyasztott konfliktust biztonsági garanciákért cserébe. Az orosz legfelsőbb bíróságtól kérte a liberális ellenzéki Jabloko párt kizárását a szeptemberi parlamenti választásról a Rogyina párt, közölte a TASZ hírügynökség. A kereset szerint a Jablokót azért bírálják, mert tagjai nem keresték fel az ukrajnai hadműveleti övezetet, valamint több emigrációban élő orosz ellenzéki is támogatásáról biztosította a pártot. A Jabloko jelölt listáját az Orosz Központi Választási Bizottság július végén már nyilvántartásba vette, a bíróság pedig később dönthet a keresetről. Hazánk időjárásáról. Az esti órákban fátyol és gomoly felhők borítják az eget, északnyugaton pedig erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, hajnalban azonban a Nyugat-Dunántúlon ismét kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél a keleti országrészben többfelé élénk marad. Hajnalra általában 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizenkettedik rész. Langyos, csillagfényes éjszaka borult a tájra. A telehold vérvörösen éppen az imént kelt föl, és sietősen siklott fel az égboltra. Mesebeli ezüstös fény ömlött el a tájon, és tündéri széppé varázsolt mindent. Füstös szokás szerint még lefekvés előtti körsétáját végezte. Bolondozott egy kicsit bundással, aztán a sarkon álló békát üdvözölte. Előkerült a sündisznó is, barátságosan köszöntötték egymást, és Füstös megkínálta egy kis tejben ázott kenyérrel.
1: Köszönöm, köszönöm, szabadkozott a sűn. Talán majd később eljövök egy kis tejre, hogy leöblítsem a vacsorámat. Ma este olyan nyüzsgés van a kertben, hogy bőséges zsákmányra van kilátásom, azért előbb vadászni megyek.
0: Sok szerencsét, mondta Füstös. A sündisznó elkocogott, s Füstös is elbaktatott a magyaróbokrok felé. A fák lombjai átszűrve engedték át a holdsugarakat, és a levelek árnyékai, mint valami valószerűtlen nagy, kerek halpikkelyek tapadtak a fehéren fénylő kerti utakra. Füstös valami suhanást hallott a feje fölött. A suhanás hol magasabban, hol alacsonyabban csapongott. A kerek ányfoltok kápráztatták a szemét, és hiába kapkodta fejét a hang után, nem tudta megtalálni a zaj forrását. Leheveredett az út szélen, és figyelmesen vizsgálódott. Mintha most közelebb jönne, aztán megint távolodik. Micsoda titokzatos dolog ez? Felugrott, hogy a láthatatlan lény után fusson, és abban a pillanatban hirtelen a fejének ütődött valami, és hangosan, élesen felvisított. Füstös szíve megdermedt a rémülettől, de hamar magához tért, és lába előtt valami furcsa kis lényt látott vonaglani. Egyik lábát gyorsan rátette, hogy meg ne szökhessen, és kissé remegő hangon megkérdezte.
1: Hát te miért ugrottál a fejemre? Ki vagy, és mit csinálsz itt? Jaj, jaj, sivított rémülten a kis teremtés. Ne bánts, majd mindent megmagyarázok, csak vedd le rólam a lábadat, mert agyon nyomsz. De akkor megszöksz. Dehogy szököm, dehogy, hiszen úgy megütöttem magam, előbb rendbe kell jönnöm, hogy tovább repülhessek. Na jól, de meséld el, ki vagy.
0: Levette lábát a földön fekvő kis jószágról, és figyelmesen megnézegette. Hasonlított az egérhez, csak a füle jóval nagyobb volt, és széttárt karjaival, mintha valami nagy lebernyeget tartott volna kifeszítve a hátán. Most nagy keservesen fölkecmergett a földről, és a lebernyeget behúzott karjaival összecsukta. Olyan vagy, mint egy egér, mondta Füstös. És mi ez a lebernyeg rajtad? Miért nem teszed le?
1: Nem tudom letenni, mert ez hozzám tartozik, hozzám nőtt. Én denevér vagyok, de sokan úgy mondják bőregér, mert kicsit hasonlítok az egérhez, de csak a külsőm hasonlít, a természetem nem. És mire való ez a lebernyeg? Evvel repülök, ezek a szárnyaim. Véletlenül akadtam beléd, mert olyan vastag és puha bundád van, hogy felfogta, és nem verte vissza a jelzéseimet.
0: Hogyan? Mit mondasz? Csodálkozott Füstös.
1: A jelzéseimet. Tudod, én éjszaka járok, bogarakra, hernyókra vadászni. Ritkán van ilyen világos éjszaka, mint most, de még ebben a világosságban sem látok elég élesen. Ezért mi, denevérek, úgy tájékozódunk, hogy állandóan hangot bocsátunk ki a szánkon, de olyan magas hangot, melyet nem mindenki hall meg, csak mi. Ezt a hangot ultrahangnak nevezik az emberek. A szilárd tárgyakról az ultrahang visszaverődik, és mi azt meghalljuk. A visszaverődött hang erősségéből tudjuk, hogy előttünk valami akadály van, és hogy ez az akadály miféle. Így akadunk rá zsákmányunkra is, és akkor igyekszünk elkapni, vagy ha nem zsákmány, hanem valami más akadály, ki tudjuk kerülni. És mit kerestél itt lenn a föld közelében, amikor belém ütöttél? Néha a földön is mászkálnak hernyók, különösen ilyen szép, világos éjszakán. Véletlenül te is ott feküdtél, és a te vastag bundád elnyelte a hangot, nem verte vissza, így nem vettem észre, hogy van ott valami. Honnan tudod, hogy mi van előtted? Honnan tudod, hogy az bogár, hernyó vagy falevél? Onnan, hogy az ultrahang más-más élességgel verődik vissza. A falevél vagy ág keményebb, és ezért élesebben veri vissza a hangot. A bogár vagy hernyó puhább, és lágyabban visszhangozza. No de ilyet, csodálkozott Füstös. És nem fáraszt az, hogy állandóan hangot kell kibocsátanod? És az, hogy a visszaverődést figyelned kell? Cseppet sem. Az nálam olyan természetes és magától értetődő, mint nálad a lélegzés. Ez repülés közben önkéntelenül saját magától jön ki belőlem, és a fülem is éppen olyan önkéntelenül fogja fel a visszaverődést, mint ahogyan te látsz, ha nyitva van a szemed. Mindig éjszaka vadászol? Nappal sohasem? Csak alkonyatkor vagy éjszaka röpködök, nappal alszom. Hol laksz? Nem messze innen van egy sötét padlás, ott alszom nappal. Fészked is van? Nem, nincs fészkem, nekünk nincs szükségünk fészekre. Mi úgy alszunk, hogy a hátsó lábainkkal levő karmokkal valamiben megkapaszkodunk, és szárnyunkat összecsukva fejjel lefelé lógunk. Fejjel lefelé lógtok? Hát ilyet még sohasem hallottam. Nem kényelmetlen így aludni? Nem száll a fejedbe a vér? Dehogy is. Mi ezt így szoktuk meg. De furcsa szokások. Nekem pedig az a furcsa, hogyan te fekszel a földön és alszol. Ahány ház, annyi szokás. Igaz, igaz, mondta Füstös eltűnődve. Tulajdonképpen te mi vagy? Madár vagy egér? Én vagyok a világon az egyetlen repülni tudó emlős állat. Az én fiam nem tojásból kel ki, hanem születik, és szoptatom, mint más emlős állat. De ha nincs fészked, hol tartod? A lebernyegem hátsó sarkát felhajtom, és akkor zseb keletkezik. Amíg egészen piciny, abban hordozom magammal. Ha nagyobb lesz, akkor már ő is meg tud kapaszkodni, és fejjel lefelé alszik. Különös, gondolkodott el Füstös. Kicsit hallgatott, aztán megkérdezte. Jobban érzed magad? Nem fáj már semmit? Köszönöm, már rendben vagyok. Most hát mindent elmondtam magamról, és el is búcsúzom. Várj, ne menj még! Csak azt szeretném kérdezni tőled, te biztosan meg tudod mondani, van-e még sok olyan állat, amely éjjel vadászik? Van még sok. Például a sündisznó, a varangyos béka, igaz, hogy az nappal is vadászik. Ezeket ismerem. Tudsz még mást is? De olyat, amelyik itt lakik a kertünkben, vagy legalábbis itt szokott vadászni. Itt nálatok? Persze, hogy van. Amott a bokorban szokott üldögélni egy kuvik. Még nem láttad? Pedig néha nappal is ébren van. Mi az a kuvik? Madár? Igen, madár. Egy bagolyfajta. Ilyen szép világos éjszakán sokat röpköd mindenfelé. Talán egyszer találkozol vele. Mondom, ott lakik a kút melletti bokorban ilyenkor nyáron, mert télen ő is alszik, mint én. Te is alszol télen? Miért? Talán nem találsz ennivalót? Hát persze, hogy azért. Na de térjünk vissza a bagolyra. Ha látni akarod, valamelyik alkonyatkor zörgesd meg azt a bokrot. Ha ott van, majd kitekint a gajak közül. Köszönöm, majd megpróbálom. Eddig még nem láttam, és a hangját sem hallottam. Pedig éjszaka sokszor kiáltozik, olyan nyávogós hangja van, mint a macskának. No, megyek vadászni. Minden jót! Kiáltott utána Füstös. A denevér kibontotta nagy lebernyegét, és pár lépést szaladt a földön, majd fölemelkedett, és csapongva tova suhant. Kicsiny alakja pillanatok alatt beleveszett az árnyékfoltokba, és eltűnt Füstös szem elől. Füstös
0: Füstös gondolataiba mélyedve ballagott a régi kút felé. Hát, ha ott találja a Kuvikot, milyen érdekes lenne megismerkedni vele. A denevér egészen megzavarta. Milyen furcsa állatok is vannak a világon. Szoptatja a kölykét, de azért repülni is tud, és bogarakat eszik, meg aztán fejjel lefelé lógva alszik. Még nem jutott el a kút melletti bokorhoz, de útjában megállította egy kedves, halk, gyöngyöző trilla. Ez biztosan a fekete rigó, gondolta. De ilyen későn nem szokott már dalolni. Csodálkozva ült le és körülnézett. A fekete rigó nem itt lakik, és ez a hang a magasból jön, innen a nagy almafáról. Ez nem a fekete rigó. A dal egyre erősödött, trillák váltakoztak édes, lágy fuvola hangokkal, most olvadóan panaszkodik, aztán derűs, vidám csattogásba csapát. A váltakozó, kavargó dallamok egyre erőteljesebben harsogtak a holdfényes éjszakában, és betöltötték az egész tájat, mintha egy nagy zenekar játszana. Hány madár lehet itt? Gondolta Füstös. Ilyen gyönyörű madárdalt még sohasem hallott. Most egyszerre elhallgatott a dal. Ez mégiscsak egy madár. De hát mekkora madár ez, és milyen torka lehet, amelyből ilyen erőteljesen törnek elő a kristálytiszta hangok, a gyöngyöző trillák és azok a csodálatos, lélegzet elállító csattogások? Biztosan valami nagy madár lehet. Füstös leheveredett az almafa alá, és szinte elbűvölve hallgatta a hangversenyt. Szünet nélkül áradtak a hangok, hol elhalkultak, hol felerősödtek. Hogy bírja ez a madár ilyen sokáig egyfolytában a dalolást? Végre kis szünet állt be, és Füstös fekhelyéről hallotta, amint valami kis madár motoz a galjak között. Lehetetlen, hogy kis madár tudjon így énekelni. De hát Füstös éles füle nem téved ilyesmiben. A mozgásról meg tudja állapítani, hogy mekkora madártól ered. Kíváncsiságát nem tudta legyűrni, és felkiabált a madárhoz. Ki vagy te, madár, aki ilyen gyönyörűségesen énekelsz? Édes daloddal egészen elbűvöltél. Szeretnélek megismerni. Hadd lássalak, hadd csodáljalak. Gyere elő a lombok közül, és mutasd magad. A gallyak alig észrevehetően megrezdültek, és megszólalt egy hangocska. Ki beszél hozzám? Ki akar látni? Én, kiáltotta Füstös boldogan. Én vagyok Füstös, a házbeli fiatal kutya. Boldoggá tettél, hogy szóba állsz velem, hogy megismerhetek ilyen nagy művészt. Hol vagy? Itt, a fejed fölött. Nem látsz? Pedig elég világos van. Hol keresel? Ne a magasba néz, hanem a legalsó ágra. Lejjebb már nem mehetek. Füstös tekintetével végigpásztázta a legalsó ágakat, és a legközelebbén végül felfedezett egy verém nagyságú kis madarat, melynek a színe is nagyon hasonlított a verébre. Annyira beleolvadt környezetébe, hogy a holdvilág megtévesztő fénye mellett alig lehetett észrevenni. Hát ez hihetetlen, kiáltott fel Füstös. Te lennél az a kiváló dalos? Ilyen kicsiny madár? Hát hogy fér el a torkodban ennyi hang? Hogy hívnak téged? Én vagyok a fülemüle, mondta a kis madár szerényen. De csalogánynak is neveznek. Még nem hallottál róla? Pedig az emberek jól ismernek és megbecsülnek. Azt el is hiszem, mondta Füstös. Ilyen hangja egy madárnak sincsen, mint neked. Ne haragudj, hogy nem hallottam még róla, de én nagyon fiatal vagyok, és most ismerkedem a világgal. Mindig éjszaka énekelsz? Éjszaka is, hajnalban is, de csak májusban. Később nem érek rá, mert fészket kell raknom, és tojásokat kell gondoznom. Aztán a fiókákat kell nevelgetnem. Sok munka áll az. Azt elhiszem. Mivel táplálod a fiókákat? Különféle bogarakat hordunk nekik a párommal együtt. Néha bogyókat is eszünk. Jól kell táplálnunk a fiókákat, hogy hamar megerősödjenek, mert ősszel hosszú útra megyünk. Ti is Afrikába mentek? Mi is? Honnan tudod? Olyan barátaim mondták, akik szintén Afrikába mennek telelni, és tavasszal visszajönnek. Afrikában is ilyen gyönyörűen énekelsz.
2: Ott nem énekelek. Ott nincs ilyen gyönyörű tavasz, mint ebben a hazában. Ott mindig egyforma a meleg, csak egyszer szárazság van, máskor meg minduntalan zuhog. De hideg soha sincs.
0: Milyen jó nektek, hogy világot láthattok. De szeretnék én is utazni, sok mindent látni, tapasztalni.
2: Ne kívánt, mert az nem neked való. Te nem tudod megkeresni a táplálékodat. Téged a gazdád lát el mindennel. Egymagadban éhen halnál. Egyébként a kutyának a házőrzés a foglalkozása, azért kapja az ellátást. Olyan kutya, amelyik elcsavarog mindenfelé, nem való házőrzőnek.
1: Tudom, tudom, mondta Füstös meghunyászkodva. Nem is hagynám itt a gazdiékat, de úgy volna jó, ha velük együtt mehetnék mindenhová.
2: És ha velük mennél, akkor kivigyázz a házra. Ne gondolj te ilyesmire. Ez a világjárás csak madaraknak való, mert repülni tudnak, és nagy távolságokat gyorsan bejárhatnak. Nem szórakozásból tesszük mi sem, hogy ősszel elrepülünk innen, hanem azért, mert télen nem találunk ennivalót.
1: Tudom, hogy igazad van, mondta Füstös. Okos madár vagy, és bizonyára már sokat tapasztaltál. De én még keveset láttam a világból, még csak most ismerkedem ennek a kertnek a lakóival is. Szeretnék sok mindent tudni, tapasztalni.
2: Hát, ez nem megy egyszerre. Mindennek eljön az ideje. Csak avval a gondolattal ne foglalkozzál, hogy világgá menj, mert akkor el fogsz pusztulni. Neked ez a hazád, ez az otthonod, emellett kell kitartanod. Na de, megyek, énekelnem kell, mert tele van a szívem örömmel ebben a szép tavaszban. Azt mind ki kell énekelnem magamból. Viszontlátásra, Füstös, még találkozunk sokszor.
0: Remélem is, felelte Füstös. Örülök, hogy megismertelek, és örülök, hogy gyönyörködhettem a művészetedben. A következő percben újból felcsendült a kristálytiszta üdemadárdal, és zengett, zúgott, csattogott sokáig, sokáig.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban, a 12. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Jó éjszakát, kis Jézus! E napot köszönöm szépen! Bocsáss meg, ha rossz voltam, vigyázz rám a sötétben. Áld meg aput, anyut, testvért és barátot, a világot is áld meg. Szűz Mária őrangyal, vírasszatok nálam, amen.
2: Elhangzott a Varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Tommaso Albinoni F-dur óbolversenyének részletét Pierre Pierlo és Jacques Chambon és a velencei szólisták adták elő.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánunk! A mások szenvedése iránti empátia a béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros mexikói látogatásán a Vatikán News beszámolója szerint. A szentszéki államtitkár a békeépítésen dolgozó civil és egyházi közösségek képviselőivel találkozott, és hangsúlyozta, a béke türelmes, mindennapi munkával épül. Mexikói útja során Claudia Sheinbaum államfővel is egyeztetett, valamint szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya kegyhelyén. A bíboros megerősítette, a szentszék továbbra is támogatja a béke megteremtését szolgáló kezdeményezéseket. Elkészültek a Balaton térségének komplex vízi közmű fejlesztési tervei, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Az MTI-vel. A csaknem 646 milliárd forintos beruházás 5-10 év alatt valósulhat meg, elsősorban uniós források felhasználásával. A fejlesztés célja az ivóvíz ellátás biztonságának növelése, a hálózati vízveszteség csökkentése és a szennyvízrendszer korszerűsítése. A társaság szerint a Balaton körüli vezetékek jelentős része már 50-60 éves, ezért mielőbbi felújításra szorul. Klimatizált motorvonatokkal és autóbuszokkal szállítják az Erzsébet táborokba utazó gyerekeket a hőségriasztás idején, közölte Facebook oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A Balaton északi partján Balatonfüredig Flirt és Kiss motorvonatok közlekednek, Zánka felé pedig légkondicionált buszok viszik tovább a távolozókat. Az intézkedésre azért van szükség, mert a vasútvonal Zánkáig nem villamosított, az elmúlt egy hétben csaknem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. Legalább 4 ember meghalt, többen pedig megsérültek az Ukrajna elleni legutóbbi orosz drón és tüzérségi támadásokban, közölték az ukrán helyi hatóságok. A Zaporizsia és Harkiv megyei csapások 2-2 halálos áldozatot követeltek, míg a Szumi megyei piac elleni drón támadásban legalább 10 megsérültek. Az ukrán vezetés szerint a támadások civil célpontokat is érintettek. Közben egy friss közvélemény kutatás szerint az ukránok többsége elutasítja a Donyec-medence teljes átadását Oroszországnak, ugyanakkor sokan elfogadnának egy a jelenlegi frontvonal mentén befagyasztott konfliktust biztonsági garanciákért cserébe. Az orosz legfelsőbb bíróságtól kérte a liberális ellenzéki Jabloko párt kizárását a szeptemberi parlamenti választásról a Rodina párt, közölte a TASZ hírügynökség. A kereset szerint a Jablokót azért bírálják, mert tagjai nem keresték fel az ukrajnai hadműveleti övezetet, valamint több emigrációban élő orosz ellenzéki is támogatásáról biztosította a pártot. A Jabloko jelölt listáját az Orosz Központi Választási Bizottság július végén már nyilvántartásba vette, a bíróság pedig később dönthet a keresetről. Hazánk időjárásáról. Az esti órákban fátyol és gomoly felhők borítják az eget, északnyugaton pedig erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, hajnalban azonban a Nyugat-Dunántúlon ismét kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél a keleti országrészben többfelé élénk marad. Hajnalra általában 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszonnégy perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Múlt alkalommal beígértem önöknek, hogy Mikes Kelemen törökországi leveleivel fogunk foglalkozni. Korábban szép szerelmes leveleket idéztem a 17. századból, most Mikesről lesz szó. Mikes nyelvi fordulatokban gazdag, a székely ember agyafurt, láttató kifejezéseit magukban foglaló leveleiről szeretnék beszélni. Az idő múlását például a következő nyelvi fordulattal érzékelteti Mikes Kelemen egyik levelében. Ugyan hol van az a vadász, aki meglőtte azt a farkast, aki megette azt a bárányt?

indulva Havasalföldön, Moldván keresztül betörjenek Erdélybe, és onnan a királyi Magyarországra. Már útban vannak, és Mikes Erdély köpönyegénél jár, milyen szép ez a kifejezése, Erdély szélén jár, ő úgy hívja Erdély köpönyegénél, amikor a fegyverszüneti egyezmény a török és az osztrákok között ismét életbe lép, és a csapatoknak vissza kellett térniük Rodostóba. Most még mindig Mikest olvasom, olvasmányaimat kibővítettem a Mikesről szóló irodalommal is. Nem csak szakirodalmi munkákra, de a róla szóló szépirodalmi művekre is. Így jutottam el Sütő Andrásig, aki több esszéjében is megemlékezik Mikes Kelemenről. Olyannyira, hogy Sütő szövegalkotására is hatott a mikesi próza. Sütő András nagyon sokszor él Mikes nyelvi fordulataival. Maga a félelem, hogy anyanyelvünk eltűnhet, míg a herderi jóslatból eredeztethető, aki a 18. század végén azt jósolta, hogy a magyarok nyelvükkel együtt eltűnhetnek a népek tengerében. Én ezt a jóslatot, kedves hallgatóim, soha nem tartottam irányunkban ellenségesnek, ahogy némelyek ezt a kérdést beállítják. A jóslatnak ugyanis volt némi valóság alapja. A 19. század elejére, közepére ugyanis három európai nyelv tűnik el a palettáról. Igen, három. Az észak-német porosz, az adriai dalmát és a dél-angliai kornis. Sütő András eljátszik azzal a gondolattal, ahová te még oda megyek című esszéjében, hogy mi történt volna, ha abban az egyetemes gyászban, amikor a fejedelem 1735. április 8-án lehunja szemeit, mi lett volna, ha ebben a gyászban meghal a nagynéni is? Kihez írta volna Mikes Kelemen a leveleit? És mi történt, mi lett volna a magyar nyelvvel? Ezzel a gondolattal indul tűnődése, esszéjének tűnődése. Nos, a következő sorokat találjuk ebben az Mert ahova te mégy, oda megyek című esszében. Érintés közelből nézhettem már a ravatalt. Nem hittem a két szememnek és a fülemben visszacsengő szavaknak sem. Édes néném feküdt ott a ravatalon. Élettelen kezében az egy szál fekete szegfűvel. A koporsó oldalán felirat hirdette a magyar nyelv. Élt ezer esztendőket, elhunyt folytogatás következtében, s a koszorúk lila papír szalagjain felirat minden nyelveken. Utolsó üdvözlet a magyar nyelvnek, requiescat in pace, amen. Lehúnytam a szemem, hogy ne lássam a nyitott szemű holtat. Gyertyalobogás hullott az arcára, az élő gyertya babrálta halott vonásait, amelyek egytől egyig az én vonásaim voltak. A mieink, anyám, apám jegyei, a testvéreimé, mindenkié, akitől csak egy ige kötőt is kölcsönbe kaptam. Akkor leomlott a templom északi fala, s a beözönlő fény árján sodródva a nyesetták könnyű libbenésével anyám került oda. Görcsös ujjakkal kezdett téptesni a vállam, és a gyermeki sírás üveghangjaim parancsolt rám, ébreszt föl, ébreszt föl. Nem tudom, jó anyám. Másodszor hallhattam akkor a szemrehányását. Milyen író vagy, ha nem tudod fölébreszteni? Hát nem tudod, a ragaszkodásunkat mondjad. Bilincses szavaim között válogatva fordultam a kettünkre maradott ravatalhoz. Édesnéném, ne hagyj el bennünket. Édesnéném, halálod a büntetések büntetése rajtunk. Te veled meghaltunk itt mindahányan, valamennyien, külön-külön és együttesen, apraja, nagyja, koldusa, krőzusa, Kelemen minden ivadékának. Édesnéném, a félkarú, féllábú, félszemű, nem csonkább a nyelve csonkítottnál. Ne mondd az enyészet nyelvén, hogy minden tagodat, ízeidet elszedték egymást.

0: Szól, tagjaid és ízeid vagyunk, erőre kapunk csak egy pillantásodtól is. Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Nagy csend támadt ekkor, mintha egyetlen koporsó lett volna a világ, és válasz jött rá a reménytelenség felől. Édesnéném felemelkedett fektéből a ravatalon. Hát jól van, mondta, s két ujját megnyálazva eloltotta a gyertyákat. Nem bánom, ha szállást adtuk, mielőtt hazaindulnék. Messze van még ide zágon. Nagyon szép ez a sütő esszé, és hát kedves hallgatóink, ez a beígért levél, hiszen ezzel kezdtem, Mikes Kelemen egyik legszomorúbb levele, amikor út nyílik arra, hogy hazamenjenek, és mégsem tudnak haza jutni Erdélybe. 1739. júniusában vagyunk. Ide érkezünk mi édesnéném szerencsésen Fogsánig. Úri módon jöttünk a Vajda hintójában, talán még a legelső havasalföldi vajdájé volt. De micsoda szép térségeken, micsoda helyeken megyen az ember, Bukurestől fogva egész Jászig, hogy a szem bé nem telhetik. Két nap alatt egyszer, ha találtunk valamely lakóhelyre, én soha annál szebb földet nem láttam. Mindenütt a mezők bé voltanak terítve virágokkal, hogy csak a szegfűre és a tulipántra léptek a lovaink. Egy szóval virágos kertben jártunk. Elítélheted, édes néném, micsoda suhajtásokat bocsátottam, mikor az én édes hazám Havasi mellett mentem el. Örömest bé mentem volna zágonba, de az úr bé fedezte előttem az odavivő utakat. Itt még most is minden ritka és drága, kivált a pite, de nem igen törődöm rajta, mert az úr segítségével egy néhány nap múlva megindulunk Zaj úrfival együtt Rodostó felé. Ennyi a levél, eldőlt minden, maradnak Rodostóban. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak, Mikes Kelemenről és leveleiről beszéltünk. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Kecskés együttes muzsikált. A következő percekben János Hidalma jelentkezik Rómából.
1: A Havas boldogasszony legendájáról. Róma, Kánikula, augusztus közepe. Miközben az olasz fővárosban a hőmérő higanyszála rendszerint a 40 fokot súrolja, az Esquilinus dombon fekvő Santa Maria Maggiore bazilikánál minden évben havazik. A levegő ízik, a kövezetről szinte visszaverődik a hőség. A bazilika előtti téren mégis zarándokok, helyiek és turisták ezrei gyűlnek össze, a magasba tekintve. Augusztus 5-e van, Havas boldogasszony ünnepe. Az a nap, amikor Róma egyik legrégibb és legpompásabb katedrálisa egy évszázados csodára emlékezik. A történet, vagy ahogyan az olasz fővárosban hívják, a legendás Miracolo della Neve, azaz a hócsoda, egészen a 4. század közepéig nyúlik vissza. A hagyomány szerint 358. augusztusában egy vagyonos római patrícius, János és felesége elhatározták, hogy óriási vagyonukat Szűz Máriának ajánlják fel, mivel nem született gyermekük. Cserébe csupán egyetlen jelet kértek az égtől. Tudni szerették volna pontosan, hová építsék fel a felajánlott templomot. Ugyanezen az éjszakán Liberius pápa is különös, látomásszerű álmot látott. Szűz Mária megjelent nekik, és azt ígérte, ott találják meg a legelső szentély helyét, ahol másnap reggel friss hó borítja majd a földet. Rómában az augusztusi hó elképzelhetetlen, és mégis a krónikák szerint 358. augusztus 5-én reggel az Esquilinus domb tetejét vakító fehér hóréteg borította. Liberius pápa maga ment fel a dombra, és pásztorgottyával a friss hóba rajzolta meg a bazilika első alaprajzát. Ez a pillanat nem csak egy ikonikus épület, de Róma Mária tiszteletének szimbolikus születése is volt. Belépve a Santa Maria Maggiore bazilikába, a nyári hőség azonnal elillan. A vastag falak hűvösében az 5. századi mozaikok ragyognak, a mennyezetet pedig az Amerikából származó legelső arany borítja. De a bazilika belső teren nem csak az augusztusi ünnep idején rejt felbecsülhetetlen kincseket. A főoltár alatt a vallomások kriptájában őrzik a kereszténység egyik legszentebb erekéjét. Jézus jászlának, azaz a szent bölcsőnek a fadarabjait. A hagyomány szerint Jeruzsálemből, a betlehemi születés barlangjából származó deszkadarabokat a 7. században szállították Rómába, és azóta is a bazilika falai között pihennek, hogy a zarándokok felidézhessék a megtestesülés misztériumát. Az ünnep napján a látogatók figyelme mégis a magas kupolára szegeződik. A délelőtti ünnepi szentmise legkiemelkedőbb pillanatában, amikor a kórus rákezd a hálaadás énekeire, a kupolából hirtelen szirmok kezdenek hullani. Több ezer friss, fehér rózsaszirom lebeg alá a magasból, lassú és finom tánccal, mintha valóban nyári hóesés lenne odabent. A szirmok betöltik a szentélyt, lehullanak az oltárra, a papság ruhájára és a hívek kitárt tenyerébe. Ez a virtuális költészet és a liturgia találkozása egy olyan élő hagyomány, amely minden évben megindító pillanatokat teremt a jelenlévők számára. Ám az ünnepség nem ér véget a délelőtti liturgiával. Ahogy leszáll az éjszaka Róma felett, az Esquilinus domb teljesen átalakul. A bazilika előtti Piazza Santa Maria Maggiore téren óriási tömeg gyűlik össze a hagyományos esti fény- és hangjátékra. A barokk homlokzatot színes fények világítják meg. Egyházi és klasszikus zene szól a hangszórókból. Havas boldogasszony ünnepe ugyanakkor messze túlmutat a látványos külsőségeken. A bazilika a 431-es efezusi zsinat után nyerte el mai egyháztörténeti jelentőségét, amikor Máriát hivatalosan is Istenanyának nyilvánították. Harmadik Sixtus pápa ekkor építette újjá a templomot, amely a mai napig a nyugat legrégebbi és legfontosabb Mária szentélye. Itt őrzik a híres Salus Populi Romani ikont is, a római nép megmentőjének képmását, amely előtt a mindenkori egyházfők is rendszeresen imádkoznak, elutazásaik előtt és után. A hócsoda így válik a hit, az újjászületés és a váratlan kegyelem egyetemes szimbólumává. Egy emlékeztetővé arra, hogy a legszárazabb, a legforróbb időszakokban is történhetnek csodák. A Santa Maria Maggiore bazilika előtt még késő este is állnak az emberek. A nyári hóesés élménye még sokáig elkíséri a Rómában egybegyűlteket.
0: János Hidalmát hallották Rómából.

0: Ottorino Respighi Róma fenyői című szerzeményének részletét játszotta a Clevelandi zenekar Lorin Mazel vezényletével. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc, hangoló. 1920. augusztus 7-én született Radnai György Kossuth-díjas operaénekes. Összeállításunkban Verdi operáiból énekel a művész.

Mr. Ford! Mr. Ford! Alszol! Ébredj fel! Ele! Légy résen! Elhágy az fasz! És szégyen készül hozni!

szörnyű csúfság, milyen förtelmes szó kering az agyamban. Az a kancs, ököl vagy kecske, az

0: Radnai György énekelt Verdi operáiból. Elhangzott a hangoló. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Egyedülálló képzés indul az Esztergomi Hittudományi Főiskolának közösségi gondoskodás területén. A katolikus társadalmi tanításra épülő program korszerű pszichológiai, jogi, gazdasági és vezetési ismeretekkel kapcsolja össze a filozófiai, teológiai és etikai alapozást. Ezekre építve adja át a szociális gondoskodás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A képzésre jelenleg részismereti formában lehet jelentkezni. Ha az alapképzési szak nyilvántartásba vétele szeptemberben megtörténik, az alapképzés már idén ősszel elindulhat. A megszerzett kreditek az alapképzésben, illetve más képzésekben is elismertethetők. A képzés levelező formában fél évente 10 szombati alkalommal valósul meg. Jelentkezési határidő augusztus 10-e. Részletek és online jelentkezés az eshf.hu oldalon. Készült az Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük hallgatóinkat. Közzétette 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli látogatásának részletes programját a Vatikán News. A katolikus egyházfő szeptember 25-e és 28-a között Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. Találkozik Emmanuel Macron francia államfővel, beszédet mond az UNESCO székházában, valamint több szentmisét is bemutat. A lourdi egyhelyen a hagyományos fáklyás körmeneten is részt vesz, míg Metzi látogatásán Európa békéjéről és egységéről tart előadást. Az apostoli út mottója, hogy a világnak élete legyen. Közel 900 magyar és külföldi cserkész vesz részt a Nagykovácsi melletti Strilics Pál cserkészparkban rendezett közép-európai dzsemborin, adta hírül a Magyar Kurír. Az augusztus 8-áig tartó nemzetközi találkozó célja, hogy a fiatalok közös programokon és szolgálatokon keresztül ismerjék meg egymás kultúráját és erősítsék kapcsolataikat. A táborba a visegrádi országok mellett többek között Németországból, Ukrajnából, Izraelből és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A rendezvényen Székely János püspök mutatott be szentmisét, a hét folyamán pedig Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca paralimpiai bajnok is találkozott a cserkészekkel. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűzőnap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában, augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák megismétlődését. Január 1-től betiltják a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő a pénteki kormányinfón. Az új szabályok megtiltják az érintett állatok beszerzését, szaporítását, betanítását és bemutatását is. A kabinet szerint a döntést az állatvédelmi szempontok és a közönség biztonsága indokolja. A már jogszerűen tartott vadállatok a menazsériáknál életük végéig maradhatnak, de új produkciókban már nem szerepelhetnek. Hazánk időjárásáról. Szombaton a reggeli felhőzet fokozatosan felszakadozik, napközben országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéi.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

közé tették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

Közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyőszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szentatya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga-narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szentatya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szentatya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szentatya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4-6-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imá vesz részt a Szentatya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember

0: 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4-11-kor a párizsi katolikus intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4-6-kor indul repülővel a Pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3-4-8-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szentatya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdi bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:30-kor találkozik a Notre Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdi miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdi Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szentatya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján, szeptember 28-án hétfőn reggel, 7:40-kor a Szentatya Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be, és homiliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20:50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szentatya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békéért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szent Szék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a békeépítése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hitteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyérszólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy több lakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Enye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Istent kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az Atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik, ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar rá ébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém, és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok. Nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem és velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk, és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk téged, mert nélküled elsüllyedünk.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Georg Philipp Telemann kürtversenyének Allegro F-dur tételét hallották. Előadta Frank Fezisin és a Caritas Kollekció kamarazenekar. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. 5. rész.

Úgy látszott, hogy az egész mai kor finánszemmel nézi az ókort. Álompalotánk tornyai egymás után omladoztak be. Egyszer, amint hazaértem az újságböngészésből, észrevettem, hogy a falról eltűnt a Hannibál kétes hitelű portréja, amit Dia kivett a Montanari könyvéből, és belerakott a nátkeretbe, amelyet saját kezűleg szerkesztettem védőszentünknek. Bántott a dolog, de nem mertem szólni. Be kellett látnom, hogy Hannibál förtelmesen viseli magát. Pár nap múlva arra ébredek föl reggel, hogy besuhog valami az ablakon. Július vége felé járt, nyitott ablaknál aludtunk. Kiugrok az ágyból, fölveszem. Újság. Máig se tudom, ki dobta be, de az bizonyos nem Hannibál szelleme volt. A kartágóiak kegyetlen emberek voltak, de a mekkék ceruzázott cikkek nem tartoztak a kínzó eszközeik közé. Óriási botrány a parlamentben egy értesítő miatt. Propaganda értekezés a sémi világuralomról. Orosz Bérenc a katedrán. Ez csak a cím volt, többet nem is olvastam. Összegyűrtem a lapot, és odakaptam a meglevő karommal a meg nem levőhöz, mert rettenetes fájdalmat éreztem benne a vállamtól az ujjam hegyéig. Aztán a fájás átugrott a fejembe, és onnan beleütött a szívembe. Az orrom cimpájába, mintha tűt szúrtak volna, és vízesés zuhogott a fülemben, abban néha beleszisszentek a srapnelek, aztán a vízesés egyre messzebbről hallatszott. Elaludtam. Arra ébredtem föl, hogy vizes a vánkosom, és Dia törülgeti a szememet. Már felöltözve ült az ágy szélén, ölében a kisimogatott újság. Kicsoda ez a képviselő, aki interpellált a dolgod miatt? Mutatott rá egy névre. Oda néztem, és elnevettem magam. Hát, a morognám volt. Ismertem az abroszt, szőzből fonták. Az interpelláló képviselő iskolatársam volt, akit azért hívtunk morognámnak, mert még nyolcadikos korában is így mondta a monogramot. A történelemmel különben már akkor is nagyon egyéni szempontok szerint bánt. No, Misa, fogta meg egyszer óra közben a történelem tanára folyosón, sorolt föl hamar a római császárokat. No, ne ijedj meg, nem élek én szamárhússal. Mondjuk szépen, Augustus, szeptember, október, november, folytatta Misa habozás nélkül, de tovább már nem volt benne biztos, hogy ki következik. És ez rakta most én alá a mágiát. Ez szögez engem az országház kapujára bőregérnek. Ez a nagyfülű oroszlán akar engem elnyelni. Na megállj, majd keresztbe fekszem én a torkodon. Őrület. Nem lehet ezt komolyan venni. Olyan, minthogyha egy papmacska hernyú azt mondaná Hannibálnak, hogy ham, mindjárt bekaplak a 200 elefántusoddal együtt. Egészen földerültem, búcsúztam el Diától. Hoci csak az újságot, szívem. Hadd viszem el azt is a direktornak. Nagyon szívibül tud nevetni, mikor mer. Az iskola kapujában Menyus tartott világnézeti előadást az utcai cipőpucolónak. Azért gondolom, hogy világnézeti előadás volt, mert hallottam az akasztófa szót. Ahogy engem meglátott, rám vigyorodott. Szolgálja, tanár úr, már vártuk. Azzal előrevetette a fél lábát, nyilvánvalóan azzal a szívbeli kívánsággal, hogy milyen jó lenne, ha én abban orra buknék. A folyosón a magyar irodalmassal találkoztam. Mióta az anyagyilkosság vágya alól tisztáztam magam, azóta nem álltunk egymással köszönési viszonyban. Most azonban elkapta a kezemet, és rázta, mint a szivattyús kutat. Gratulálok, kollégám! Olvastam az értekezését. Mondhatom, remek. Különösen, ahol rámutat a kartágói kultúra fölényére. Élveztem, kérem.
és az irája is pompás. Még a feleségemnek is megdicsértem. Különben hogy tetszik érezni magát? Azt hittem, haza tetszett utazni a kedves nejével Oroszországba. Amint hallom, most már egészen tűrhetőek ott a viszonyok. Nem vagyok haragtartó ember, és aki bajba jut, minden jó szóért hálás. Visszaszorítottam a kezét, és odaadtam neki az újságot. Hát ezt tetszette már olvasni. Hamar átfutotta, s fejcsóválva adta vissza. Gyalázat, kérem. Mondhatom, szégyen gyalázat. Ja, most ilyen a világ. Az ember jól teszi, ha még a kocsonyát is megfújja. Na, ajánlom magamat. Jó nyaralást kívánok. A direktor itt van? Fogalmam sincs róla. Csak a kutyafejű botomért jöttem be. Bent felejtettem a múltkor. Tetszik tudni, mindenemet elhagyogatom. Azám, vettem észre. Mert amit a direktor asztalán először megláttam, az a kolléga fekete szalmakalapja volt. A direktor lenyaklott fejjel ült a dívány sarkában, és sötéten nézte a cipője orrát. Máriusz lehetett ilyen Kartágó romjain. Bizonyosan az is ilyen dühösen ugrott volna fel, ha Sulla megjelent volna előtte. Csak hogy Máriusz nyugalmazott generális volt, a direktor pedig kedves, lágy naspolya ember. Ön az! Magunk közt eddig mindig tegezett. Hallatlan bátorság kellett hozzá, hogy még ide mert jönni. Hogy mert ön a bizalmammal visszaélni? De bocsánatot kérek, feleltem támolyogva. Hát olvasta direktor úr az értekezésemet? Nem, nem is akarom olvasni. Elég volt az újságot elolvasnom. Éppen az előbb járt itt vele az egyik kolléga. Tudja, hogy tönkretett engem? Tudja, hogy fegyelmit indítanak ellenem? Láttam, hogy nekem itt már semmi keresnivalóm nincs. Ott hagytam Máriuszt cipője orra és a fekete szalmakalap társaságában, de őszintén szólva egy csöppet se sajnáltam. Nagyon fájt, hogy nem olvasta a dolgozatomat. Szügyembe vágott fejjel kódorogtam az utcákon. Nem mehetek haza diához elégtétel nélkül. De hát hol kapom azt meg? Utamba esett az a könyvkereskedés, ahol a gyerekekkel a rajzeszközöket szoktam vétetni, és ahol engem mindig igen szívesen fogadtak, tekintettel arra, hogy nekem nem volt rajzeszközökkel felszerelendő fiam. Kértem egy cím és lakjegyzéket, és míg a személyzet össze-össze súgott a hátam mögött, kikerestem a Morognám barátom lakását. Én ma megverek valakit, vagy engem valaki, de az igazamat nem hagyom. Csak attól féltem, hogy nem fogad, ha a névjegyemet meglátja. De hát ezen a napon nekem mindenkiben csalódnom kellett. Kitárt karral jött elébem, s mindjárt betömte a számat egy Trabuco Especiallal. Persze morognámos tárcából. Na hát, ez igazán kedves tőled, hogy végre felkerestél, pajtás. Csak nem amiatt a bolond interpelláció miatt jöttél? Ugyan, hagyd fenébe, szóra se érdemes. Ingyen reklámot csináltam neked, hehehe. Őszintén szólva, én nem is olvastam azt az izét. Milyen csata is? Na mindegy, én készen kaptam az egész interpellációt, és szó sincs róla, nekem nagyon jól jött. Nézd, már üdvözlő sürgönyt is kaptam a kerületből. Bungyócsi kalapos, mint pártelnök. Nagyszerű, mi? Hiszen emlékszel rá? Tudod, az a nagy marha. Szép lánya van, barátom. Hű, de kutya szép lány, és nagy vérű. Na, aki azt elveszi, de mit is akarok mondani? Ja, igen. Eszem ágában sem volt neked kellemetlenséget szerezni. Te tudod, barátom, ez a politika. Ugye, hiszen együtt tanultuk, Julius Cézár politikából a saját fiát is leszúrta. De hát minden csuda három napig tart, öregem. Aztán a varjú se károg rólad többet. Hát egy kicsit megijedtél, mi? Ha akarod, szólok a miniszternek, hogy ne szamárkodjanak. De légy nyugodt, kánikula van most. Szoktál-e a Dunára járni?
Te öreg, gyere föl egyszer a parlamentbe, onnan lelátni a fürdőbe, a kellős közepibe. Vagy te most is olyan szégyenlős vagy még? Na-na, kópé, szent életű vas fazék, csak a füle kormos. Te, ma püspökkel vacsorázom, azzal is a hónod alá nyúlathatok, ha kell. És én is boldog leszek, ha rendelkezésedre állhatok. Akár melyik vállalatomnál abban a percben elhelyezlek, amikor kívánod. Kiviteli üzlet, sajtgyár, sertés, hízlaló, temetkezési vállalat, cirok, tenyésztő, hősök albuma, van itt minden, amit akarsz. Becsület szavamra! Parancsolj még egy szivart az útra, ha ízlik ez a vacak. Sajnálom, hogy most nem tudok jobban szolgálni, de az este börze zsidók voltak nálam feketén, és elszívták a havannáimat. Tudod, a zsidó mindennek a javát válogatja fene a fajába. Pá! Eszembe se jutott az utcán, hogy kiköpjem a számból a pántlikás szivart. Hiszen jó fiú az, aki adta, ha bolond is. Aztán, ha nekem ártani nem akart, miért ne használt volna magának? Jól mondta, hogy ez a politika. Az utolsó becsületes politikus Utikai Kátó volt, mert az a maga nyakát vágta el. Igaz, hogy az is leginkább azért, mert más nem esett a keze ügyébe. Otthon Dia kisírt szemmel szaladt elében. Becsapta szegényt valami pokorra való tojásos kofa, hat közül négy tojásban csirkét talált. No, mondom, azért nem kell sírni, anyókám. Majd levonjuk a béredből elsején. Nem is azért sírtam én, hanem azért, mert megijedtem a kis csirkétől. Nem láttam én még olyan sose. De hát még a csirkék hogy megijedhettek tőled? Ők se láttak ám még ilyent sose, ültem föl a konyhaasztalra. Hogy a jó kedvemet látta, az ő szemében is kisütött az öröm. Jó hír! Jó hír! Bizony. Olyan nagy úrral barátkoztam, hogy én velem ma nem lehet gyalog beszélni. Az ölembe ugrott, és addig lovagoltattam, hogy a spenótba is beletenyereltem. Külön öröm, mert azzal is kevesebbet kell belőle elfogyasztani. Nincs semmi baj, félreértés volt az egész. Az interpelláció inkább hasznomra vált, mert felébresztette irántam a figyelmet, és most lesz már belőlem igazán híres ember.

0: Nem is gondoltam, milyen jó próféta vagyok. Negyed napra diát lefektettem ebéd után, el is altattam, kihajtottam a szobából a legyeket is, az ablakot is besötétítettem a kabátommal, én magam meg csak úgy ingújban kiültem a konyha küszöbre, Horácius epodoszait olvasni. De olyan meleg volt, mintha olvasztott ólom csurogna az égből. Bele-bele bóbiskoltam a könyvbe. Ötször is nekiveselkedtem, de mindig megakadtam ennél a sornál. Flebit et insignis, tota cantabitur urbe. Sírva fakad, és az egész város nyelvére kerül majd. A szavakat összetudtam rakni, de azt nem bírtam kisütni, ki az a nyavajás, akiről az egész városban kántálnak. Nagyot csapódik az utcaajtó, fölkapom a fejem, Rózsi kopog végig sebesen a téglaudvaron, de sárga a képe, mint a citromalma. Tekintetes úr, kotyogott belőle a szó elelakadva. Már tessék megbocsájtani, hogy ilyen kacérkán szaladtam ki. Ja Istenem, még a kötőm is előttem maradt. Tessék már megnézni. Most raggatja tele a gazdám a várost ezzel a statáriummal, vagy mivel. Azt mondja, a tekintetes úr is benne van. De hát nem látom én ebben a nevit. Mondtam neki, hogy nem Júdásnak hívják a tekintetes urat, de csak azon erősködött, hogy az az úr, mert az újságban is benne volt. Epe színű plakátot kapott ki a blúzából, amely megparancsolta minden igaz hazafinak, hogy másnap délután 4 órakor legyen ott az iskolánk tornatermében, és felháborodása lángostorával verje ki a Júdást a tudományok csarnokából. Hazafias üdvözlettel az én morognám barátom legfölül, alatta a minorum gentium. Pék, Tímár, Bormérő, Suszter, Női Szabó, Borbé és egyéb kánok és mirzák, akiknek szemmel láthatóan az ókor története a legkedvesebb stúdiumuk üres óráikban. Hát bizez én vagyok, lelkem. Hajtogattam össze a plakátot, és tettem be olvasójegynek az epodoszokba. Tudom már, ki az a nyavajás, aki az egész város nyelvére kerül. Hanem aki sírva fakadt, az mégse én voltam. Rózsinak tört el a mécsese. Úgy látszik, asszonyi körökben nem föltétlenül diffamáló az emberre, ha Júdás. Úgy magához ölelt a jólélek ilyettében, hogy becsületes apostolnak se érdemeltem volna többet. Jaj, de hogy hagyom levágni ezt a szép fekete fejét? Akkoriban látta Dantont a moziban, azt hitte, engem is ilyen ceremóniával fejetlenítenek meg. A mi spájzunkban bújjon el, tekintetes úr, ott meg nem találják a tarhonyás zsákok közt. A jajgatásra Dia is kijött, és értesülvén a helyzetről kijelentette, hogy a házból ki nem ereszt. Együtt élünk, együtt halunk, akár a kubikulumban, akár a szárított pipacsok és pipitérek közt a drogista padlásán. Én csak nevettem őket, és előszedtem Cicero beszédeit. Felháborodás kell nektek, lángostor kell nektek, ebatta kovászvakarói és dratvarágói. Gyertek csak, katilináriák! Mutassak nektek egy semmire kellőt, aki a fórumon csatangol kacérmódon fésült és szagos kenőcstől fényes hajjal. Gyere csak, proroszció! Akartok látni egy horgas ujjú jó madarat, aki miatt jobb a vadállatok közé költözni, mint Rómában élni? Ide csak, antiverrem! Éjfélig fordítottam, kivonatoltam, jegyeztem, akkor is csak azért hagytam abba, mert kifogyott a lámpából a petróleum. Akkor kimentem az udvarra, és a holdfényen elrendeztem a gondolataimat a retorika szabályai szerint. Arányosan elosztottam az étoszt és a pátoszt, szétbontottam altételekre a főtételeket, összecsirizeltem dedukciót és indukciót, és szerkesztettem olyan szillogizmusokat, hogy Arisztotelész eltátotta volna rájuk a száját. Mióta kánok és mirzák vannak a világon, még ennyit nem fáradt értük a klasszika filológia. Mikor mindennel készen voltam, fölálltam a kútkáva tetejére, és a csillagokra szegezett fejjel elmondtam első nyilvános beszédemet. A csillagok nem mondtak rá semmit, mert ők, mióta katalógusba vannak foglalva, nem ártják magukat a halandók dolgaiba. Ellenben, noha a próbát félhangon tartottam, fölébresztettem vele a teramama nőstény-gerlicéjét, és az azt mondta rá. Hi-hi-hi-hi-hi. Egészen átáztatott a harmat, mire odabújtam diához, akinek fehér alakja felfelvillant előttem az ablaknál, míg Démosztenész művészetében gyakoroltam magamat. Most már megmertem neki mondani, hogy mit csináltam. Fölkészültem Sámsonnak a filiszteusok közé. Mit? Te oda akarsz menni közéjük? Pattant föl az ágyban, és ahogy fölém hajolt, láttam elfehéredni az arcát a hajnal lángolásában. Keze, mint jégbe mártott bárson csúszott végig a homlokomon. Attól félt az ártatlan, hogy az eszemre ment az izgalom. De oda is megyek, szívem. Hát hogy lángostorozzanak meg szegények, ha ott nem vagyok? Még bolondnak gondolt, anyáskodott velem. Mikor látta, hogy eszemen vagyok, bolondnak nevezett. Azt hiszem, ilyesmi más házastársak közt is megesett már. És talán abban sincs semmi meglepő, hogy utoljára mégis kis hősömnek mondott. Ami nekem sokkal jobban esett, mint mikor a vezércikkek neveztek annak nehány milliómod magammal. Olyankor mindig a fogamat csikorgattam, és legjobban szerettem volna addig menni, míg meg nem találom a kiváló publicistát, és hősi halált nem hallatok vele a tulajdon tintatartójában. Most ellenben nagyon büszke voltam rá, hogy hős vagyok, és álmomban olyan fidélisen diskuráltam Hannibállal, mint ahogy hősök szoktak egymás közt.
1: Én, ha neked volnék, lovon mennék holnap az akasztásodra,
0: tette a vállamra a kezét.
1: Fogadj szót egy tapasztalt hadvezérnek.
0: De hát miért? Néztem a mellén a sok hadi kitüntetést.
1: Azért, mert lovon könnyebb lesz elszaladnod.
0: Elcsodálkozva néztem rá, és csak most vettem észre, hogy nem is Hannibállal beszélek, hanem Tacitusszal. Igen szigorúan bögdöste a stílusával a bordáimat. Persze, Dia vékony ujja kopogtatta a szívemet. Kelj föl már, te hét alvó! Ezek nevezetes szentjei a keleti egyháznak, magam is igen tisztelem őket. 11 óra. A reggelit eszed meg ebédre, vagy az ebédet reggelire?
2: Egyiket se, ugrottam ki az ágyból. Csomagolt be, drágám, dolgom van az egyetemi könyvtárban, majd ott teszem meg.
0: Nem ok nélkül álmodtam én Tacitusszal.
2: Van neki egy értekezése a szónoklatról. Azt még át kell futnom, mert úgy rémlik, abban is találhatók igen hasznos utasítások.
0: Hadd lássák a kánok, hogy micsoda ember az, akinek ők el akarják koppantani a gyertyáját.
2: Már a kalap is a kezemben volt, mikor eszembe jutott a sok hadifityegő a Hannibál mellén. Bizonyosan nem ok nélkül mutogatta azokat ő se én nekem.
0: Hát, ha én is előszedném őket?
2: Mert nekem is volt belőlük 4 darab, persze csak az aprajából, mert én csak a fronton szolgáltam. 2 Rácországban szereztem, 2 a Polyák földön.
0: Hozd ki csak őket, fiam!
2: Fordultam vissza a küszöbről. Ott vannak a kanalas kosárban.
0: A kés villám kívül ezek voltak minden fémértékeink. Hát együtt tartottuk őket, mint a többi grófok.
2: Mit akarsz velük? Csodálkozott az asszony.
0: Vagy ezzel, vagy ezen. Idéztem a spártai anyát, ahogy a zsebembe süllyesztettem őket a rajzpapír mellé, amibe az ebédem takaródzott.
3: Siess vissza, emberkém, csókolt meg Dia. Olyan nem jól érzem magam. A hideg is borzongat, hány hatnékom is van.
2: Nem lesz semmi baj se, nyugtattam meg egy utolsó csókkal.
0: Majd meglátod, fehér lobogóval jövök haza, mint Tészeusz Krétából. Leharapom a fejét az összes minotauruszoknak.
2: A pesti hídfőig kétszer is elmondtam magamban a beszédemet, és egyre biztosabbra vettem, hogy miszlikbe vágom vele az egész taotájt, vagy kurultájt, vagy a macska tudja jobban, minek tisztelik a kánok ivadékai a parlamentjüket. Ha aztán Gog és Magog hadaival elbántam, illetékes helyről könnyen megszerezhetem az elégtételt.

Móra Ferenc Hannibál feltámasztása, az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dívény Mária, rendező Sárospataki Zsuzsanna. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük hallgatóinkat! Közzétette 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli látogatásának részletes programját a Vatikán News. A katolikus egyházfő szeptember 25-e és 28-a között Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. Találkozik Emmanuel Macron francia államfővel, beszédet mond az UNESCO székházában, valamint több szentmisét is bemutat. A lourdi egyhelyen a hagyományos fáklyás körmeneten is részt vesz, míg Metzi látogatásán Európa békéjéről és egységéről tart előadást. Az apostoli út mottója, hogy a világnak élete legyen. Közel 900 magyar és külföldi cserkész vesz részt a Nagykovácsi melletti Strilics Pál cserkészparkban rendezett közép-európai dzsemborin, adta hírül a Magyar Kurír. Az augusztus 8-áig tartó nemzetközi találkozó célja, hogy a fiatalok közös programokon és szolgálatokon keresztül ismerjék meg egymás kultúráját és erősítsék kapcsolataikat. A táborba a visegrádi országok mellett többek között Németországból, Ukrajnából, Izraelből és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A rendezvényen Székely János püspök mutatott be szentmisét, a hét folyamán pedig Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca paralimpiai bajnok is találkozott a cserkészekkel. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűzönap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában, augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák megismétlődését. Január 1-től betiltják a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő a pénteki kormányinfón. Az új szabályok megtiltják az érintett állatok beszerzését, szaporítását, betanítását és bemutatását is. A kabinet szerint a döntést az állatvédelmi szempontok és a közönség biztonsága indokolja. A már jogszerűen tartott vadállatok a menazsériáknál életük végéig maradhatnak, de új produkciókban már nem szerepelhetnek. Hazánk időjárásáról. Szombaton a reggeli felhőzet fokozatosan felszakadozik, napközben országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc, megismételjük délutáni műsorunkat.

0: A jogsegélyben, ahogy szoktuk, elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Mikor történjék meg az ingatlan birtokbaadása?
1: A birtokbaadás legkésőbb a teljes vételár megfizetését követően záros határidőn belül történik, azonban nincs annak sem akadálya, hogyha a felek a szerződésben úgy egyeznek meg, akkor már a teljes vételár megfizetése előtt is a birtokbaadás megtörténjen. De legkésőbb a teljes vételár megfizetésekor vagy záros határidőn belül azt követően történik meg.
0: Mi a birtokbaadás legfontosabb szerepe?
1: A birtokbaadással tulajdonképpen lezárul az adásvételi szerződés, hiszen először a szerződéssel megkötjük jogilag a jogügyletet, majd ténylegesen a birtokbaadással kerül maga a dolog az ingatlan, mint egy átadásra. Azt is lehet mondani, hogy amit előtte a felek leírnak, az utána a birtokbaadással megy teljesedésbe. A jog az bejegyzésre kerül az ingatlan nyilvántartásba, míg valóságosan pedig belép a birtokba, az ingatlanba, és onnantól kezdve a használója, a hasznok szedése már a vevőt, az új tulajdonost illeti meg. És ennek egy lényeges momentuma az, amikor körbejárják a felek az ingatlant, és meggyőződnek arról, hogy az ingatlanban minden úgy van, miként azt a szerződésben rögzítették. Magyarul, hogy szerződésszerűen kerül az ingatlan átadásra.
0: Mit kell tudni a mérőórák átadásáról és átírásáról?
1: Nagyon lényeges körülmény az, hogy közemi számlák kapcsolódnak, és fizetési kötelezettségek későbbiekben az ingatlanhoz. Ilyen egyrészt a közös költség fizetése, hogyha társasházi lakásról van szó, de hogyha nem is arról, hanem mondjuk egy családi házról, vagy egyéb ingatlanról, akkor is különféle mérőórákkal, különféle rezsiszámlákkal

0: vevőnek, az új tulajdonosnak kell fizetni. Azonban azon mérőóra állásig a fizetési kötelezettség az az eladót terheli. Még akkor is, hogy egyébként a számla későbbiekben fog megérkezni, mert addig az óra állásig a fizetési kötelezettség az eladót terheli. Ugyanígy vagyunk egyébként a közös költség megfizetésével is, hogy birtokbaadásig, a birtokbaadás hónapjáig az eladót terheli. Ott érdemes egyébként nullás igazolást beszerezni, amivel láthatjuk azt, hogy a társasház felé egy társasházi lakás ingatlannak nincsen ilyen jellegű fizetési kötelezettsége. És utána pedig a birtokbaadási jegyzőkönyvvel együtt lehet elmenni, vagy elektronikusan intézni a különféle közművek átírását.
1: Mikor történik meg a kulcsok átadása?
0: A kulcsok átadása az tulajdonképpen a legkellemesebb pillanata az egésznek, amikor a tulajdonképpen maga a birtoklás jogaszálát azt testesíti meg a kulcsok átadása, gyakorlatilag a hagyomány szerint már a régi római jogtól kezdve az ingatlan feletti rendelkezési jogot. Csak mondok egy példát, régen, amikor a városkapuinak a kulcsát adták át, az is a várossal való rendelkezést, vagy város feletti valamiféle uralmat testesített meg, illetőleg jelképezett. Így van ez az ingatlanok birtokbaadásánál is. Amikor a kulcsot megkapom, azzal veszem tulajdonképpen birtokba egy lakásingatlant, vagy egy akármilyen családi házat, tanyát. Nem tudok úgy birtokba venni, hogy a két kezembe fogom, hiszen egy olyan nagy dolog, amit nem tudunk kézben tartani. Viszont a kulcsot, amely a bejutásnak a szabadságát, vagy a bejutást jelképezi, hogy én rendelkezem azzal az eszközzel, amivel ki tudom nyitni az ajtaját, én tudom azt bezárni, így egyfajta birtoklást, a dolog feletti uralmat jelképezi a kulcs átadása. És egy nagyon lényeges dolog, hogy a birtokbaadással megvalósul az, hogy a kárveszély átszáll az új tulajdonosra. Hogyha a birtokbaadást megelőzően valamilyen kár érte az ingatlant, akkor az még az eladónak a költségét jelenti, az ő költségét fogja terhelni a kijavítás. Azonban ezt követően, hogyha belecsap a villám a házba és leég a háztető, onnantól kezdve ahhoz már nem lesz érdemben köze az eladónak, hanem az már az új tulajdonosát, a vevőt fogja terhelni. Persze itt is lehetnek bizonyos kérdések, mert bizonyos szavatosság igények még lehetnek később is, amelyek egy picikét átjárják, illetőleg áttörik ezeket az elveket, amiket elmondtam, de főszabály szerint a birtokbaadással a költségek és a hasznok szedése lezárul az egyik félnél, és kezdődik a másik félnél.
1: A következőkben a nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozásáról, annak módjáról lesz szó, amely részben eltér a kiskorúakkal kapcsolatos szabályozástól. Miért lényeges külön szabályozni a nagykorú személyek cselekvőképességét?
0: A cselekvőképesség korlátozásának egyik lehetséges csoportosítása az, hogy a cselekvőképesség részleges vagy teljes korlátozása az életkor alapján, vagy a bíróság ítélet alapján áll fenn. A kiskorúaknál, vagyis az életkor alapján történő korlátozásnál, hogy azt a korábbi adásainkban láttuk, elsődlegesen a kiskorú törvényes képviselője, szülője, vagy gyámja dönt a kiskorút érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek esetében a cselekvőképességet a bíróság a gondnokság alá helyezési perben meghozott ítélettel korlátozhatja. Ebben az esetben elsődlegesen a részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú gondnoka dönt az ilyen személyt érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozása érzékeny, vitákat kiváltó kérdés. A gondnokság jogintézménye ugyanis úgy kíván védelmet nyújtani az érintettek számára, hogy az önrendelkezési joguk súlyos korlátozása mellett az életüket érintő érdemi döntéseket más

0: személyre bízza. Abban a világban, ahol az emberi jogok és benne a személyhez fűződő jogok szerepe felértékelődik, meglehetősen nehéz arról beszélni, hogy egyes személyeknek belátási képességük időszakonként visszatérő vagy tartós nagymértékű csökkenése miatt helyettük ügyeik vitelében esetlegesen gondnok jár el.
1: Hogyan fejlődött történetileg a nagykorú személyek cselekvőképessége? Milyen szabályozás volt először?
0: A nagykorúak cselekvőképességének a korlátozására sok esetben valamilyen fogyatékosság miatt kerül sor. Ezek a polgári forradalmakat megelőző időkben sok esetben a mozgásszervi és érzékszervi fogyatékosságokra is kiterjedhettek. Jól lehet hagyományosan az intellektuális és pszichológiai fogyatékosság volt az érintett. Az ókori római jogban a cselekvőképességet kizárta az elmebetegség, valamint egyes egyéb testi fogyatékosságok, így például a látás és különösen a beszédfogyatékos helyzet kizárták a teljes cselekvőképesség érvényesülését szolgáló egyes, szigorú formasságokhoz kötött jogügyletek megkötését. A kései posztklasszikus római jogban azonban már megjelentek a fogyatékos élethelyzet komplex értelmezésének kezdeményei, ugyanis az elmebeteg, ha a világos pillanataiban lucidum intervallum észszerű döntések meghozatalára volt képes, akkor őt Diocletianus és Justinianus császárok rendeletei alapján teljesen cselekvőképesnek kellett tekinteni, azaz e rendeletek alapján a személy csak akkor minősült fogyatékosnak, ha a társadalmi életben való megfelelő és hatékony fellépésre nem volt képes. A modern jogrendszerek kialakulásával egyrészt általánossá vált az, hogy minden embert függetlenül fogyatékosságától megillet a jogképesség. A kontinentális magánjogokban a római jogtudomány dogmatikai eredményeire hagyatkozva egyértelműen elkülönítették egymástól a jogképességet és a cselekvőképességet. A cselekvőképesség korlátozását és kizárását a polgári korszak magánjogi kódexei három alapon tették lehetővé. Egyrészt a személy életkora, másrészt akaratnyilvánításra képtelen állapota, ilyen például a részegség, harmadrészt elmebetegsége, illetve vele született szellemi fogyatkozása okán. A cselekvőképességre vonatkozó hazai szabályozás az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak minél szélesebb körben történő biztosítása érdekében jelentős változásokon ment át az ezredforduló időszakában. Az Európa Tanács vonatkozó ajánlása a nagykorú személyek gondnokság alá helyezésével összefüggésben három fontos alapelvet kell a bíróságoknak szem előtt tartani. Ezek egyrészt a szükségesség, másrészt az arányosság, és végül harmadrészt a fokozatosság elvét. Az adott személy cselekvőképessége csak annyiban korlátozható, amennyiben az elérni kívánt céllal, tehát az érintett jogvédelmével arányban áll. A cselekvőképesség korlátozásánál nagyon fontos az orvostudomány állása, ugyanis korábban, főleg a római jognál ez még nagyon csekély mértékű volt, és nagyon szubjektív benyomásokon alapult az, hogy egy adott személynek milyen az elme működése, vagy milyen az a külső más személy számára történő akarat megnyilatkozásának a képessége. És ezért volt az, hogy akkoriban leginkább a beszédképességhez kötötték, hiszen nem volt olyan tudományos módszerük még, hogy a beszédképességben rejlő problémákat el tudják választani az elmeműködés problémáitól, vagy pedig csupán a beszéd szervrendszerünknek a hibájából adódik. Ugyanakkor még egy lényeges dolog, hogy ekkoriban még az írásképesség, tehát egyfajta más módon történő, akaratunk külvilág felé történő megnyilvánításának a módja, az írás, mivel kevesebben tudtak, jóval kevesebben tudtak írni, ezért nem vették ezt még figyelembe, illetőleg ilyen precízen nem történt meg az elhatárolás. Azonban az orvostudománynak különösen is a 20. században történő robbanásszerű fejlődése, amely a 21. században még inkább fokozódik, egyre többet tudunk meg az elme működéséről, egyre többet tudunk meg azoknak az esetleges problémáiról, és az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy mely betegségek vagy mely fogyatkozások olyanok, amelyek valamilyen külső kezelés okán bizonyos mértékig tompítható. Előfordul ugyanis olyan eset, hogy van, aki egyébként elmeműködésében rendkívül kiszámíthatatlan, de ha van valamiféle betegségbelátási képessége, és egyébként az ő állapota valamilyen gyógyszerrel javítható, vagy akár tünetmentessé tehető, és az illető személy képes és hajlandó együttműködni és szedni azt az adott gyógyszert, akkor bizonyos esetekben szükségtelenné is válik az ő esetében az együttműködése okán, és az orvostudomány mai állása szerint az adott gyógyszer szedésével egyidejűleg a gondosság alá helyezés. És ilyen korábban, amikor még egyrészt nem volt ilyen az orvostudomány, másrészt nem tudták olyan precízen elhatárolni azt, hogy vajon a beszélő szervrendszerében, a szájában, a hangképzésben van a probléma, vagy az inkább elmeműködésbeli probléma, ezért ezt nem tudták szétválasztani. Ha valaki nem tudott értelmesen, megfelelően artikuláltan beszélni, akkor sokkal könnyebben megbélyegezték azzal, hogy bolond. Ennek kapcsán sokkal könnyebben elvehették a cselekvő képességét. Most már az irány az pedig az, hogy csak azoknál, akiknél nagyon szükséges, és csak olyan mértékben, amely mérték mindenféleképpen szükséges.
1: Mit jelent a cselekvőképesség részleges korlátozása?
0: A cselekvőképességben részlegesen korlátozott az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal a gondnokság alá helyezett. A bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége mentális zavara következtében tartósan vagy időszakonként visszatérően nagy mértékben csökkent, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel meghatározott ügycsoportokban gondnokság alá helyezése indokolt. A cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezés együttes feltételei tehát a következők. Az érintett személy mentális zavarának ténye, az érintett belátási képességének tartós vagy időszakonként visszatérő nagymértékű csökkenése, a gondnokság alá helyezés indokoltsága ebben a korábbi szabályozáshoz képest jelentős változások vannak. Nem korlátozható a személy cselekvő képessége, ha adott esetben jogainak védelme a cselekvő képességet nem érintő más módon is biztosítható. Ezen feltételeknek tehát együttesen kell fennállniuk, a cselekvő képességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezéshez, azonban fontosságuk miatt célszerű egyesével is végigvenni ezen feltételeket.
1: Kérem, fejtse ki a mentális zavar meglétének tényét.
0: A jogi szabályozásban a mentális zavar egy gyűjtő fogalom, amely átfogó pszichés vagy szellemi elváltozásokat jelent. Ide tartozhat pszichés zavar, szenvedélybetegség, de adott esetben más kiváltó ok is lehet. A cselekvőképesség korlátozására okot adó mentális zavar bekövetkezhet egy autóbaleset, egy váratlan betegség, vagy egy önpusztító kóros függőség eredményeként is. Előfordulhat azonban az is, hogy a szervezet az éveken át tartó kizsákmányolásra reagál a mentális zavarba meneküléssel. A mentális zavar meglétét a bíróság vizsgálja a gondnokság alá helyezési eljárásokban, és orvosi szakvélemény beszerzése indokolt ennek megállapítására.
1: A belátási képesség csökkenése mennyiben tartozik a mentális zavar meglétéhez?
0: A belátási képesség nagymértékű csökkenése lehet tartós, vagy időszakonként visszatérő. A tartós csökkenés azt jelenti, hogy a mentális zavar miatt a személy szellemi állapotában, belátási képességében változás nem várható. Az időszakonként visszatérő csökkenés pedig azt jelenti, hogy lehetséges, hogy a személy betegsége nem folyamatos jellegű, hanem csak bizonyos időközönként jelentkeznek a tünetei. Az együttes feltételekből következik, hogy önmagában a mentális zavar fennállása nem indokolja a gondnokság alá helyezést. Erre ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha emiatt a betegnek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége is csökkent. Így a testi fogyatékosság vagy a siketség természetesen nem szolgálhat alapul a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre, mert ahhoz a belátási képesség nagymértékű csökkenése nem társul automatikusan. Míg a mentális zavar megítélése elsősorban orvos szakértői kérdés, addig a bíróságnak kell eldöntenie azt, hogy a mentális zavar következtében az érintett belátási képessége csökkente oly mértékben, hogy azaz ilyen hatályú gondnokság alá helyezését is indokolja. A bíróságnak kell ugyanakkor arról is dönteni, hogy ezen problémák, ezen mentális zavarok esetén melyek azok az ügykörök, amely ügykörökben szükséges ez a jogvédelem. Mert ne felejtsük el, minden gondnokság alá helyezés mögött az a jogilag fontos cél áll, hogy az illető személyt, akinek a jogait csökkentik, az ő ennél fontosabb jogait, a vagyoni kérdéseit, vagy egyéb nagyon fontos kérdéseit és jogait védjük. És mindezt, amikor megállapítja a pszichiáter, az igazságügyi elmeorvos szakértő a perben, hogy milyen mértékű az illető személynek az elmezavara, tudatzavara, akkor ehhez kapcsolódóan minden körülményt figyelembe véve a bíróságnak a joga és egyben felelőssége is azt megállapítani, hogy mi az az ügykör, mi az az ügycsoport, amelyekben szükséges az illető személy érdekében az ő önálló döntését korlátozni.
1: Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Szörényi László irodalomtörténészt, akivel folytatjuk múlt heti beszélgetésünket Delfinárium filológiai groteszkek című könyvéről.
2: Hogyha megnézzük a Delfinárium címen összefoglalt írásaimat, akkor ott a delfinizálás elképesztő esetei olvashatók. Delfinizáson értem a szövegcsonkítást vagy át. Írást. A kettő sokszor együtt járt. Ugye mindig klasszikus szövegekről van szó, tehát nem olyan cenzúráról, ahol visszadobja mondjuk a cenzor a kiadónál megjelenés előtt a kéziratot, mert veszélyesnek tartja politikailag az éppen uralkodó rezsim kívánságainak megfelelően. Nem, itt a klasszikusokról van szó, akiket még nem sikerült kiirtani a tananyagból, bekerültek, és némelyik ráadásul vezér lobogóként Ady József Attila, stb. Hát természetesen József Attilát is megcsonkították, az itt is megcsonkították, semmi probléma. És ez nem csak nálunk van így. Tulajdonképpen a Kelet-Európában természetesen a szovjet előírásoknak megfelelően vagy nem jelent meg semmi, ami rájuk rossz vényt vethetne akár visszamenőleg, vagy ki kellett mindent hagyni, vagy meg kellett változtatni. Ezért az egész világirodalmat is figyelembe kellett kísérni, mert hát vannak persze olyan írók is, akiknek szerencsére, vagy a cenzor szempontjából szerencsétlenségük nem tartozott a baráti államok közé, hanem mindenféle csúnyákat írtak ott. Hát ezeket is ki kell hagyni, legyen az amerikai, vagy olasz, vagy akárki. Ugye ez vonatkozik természetesen aztán a vallási dolgokra is.
1: Professzor úr, rengeteg tudományos munkája, könyve, írása nemzetközi hírneve mellett jelentősnek tarthatja ezeknek a feltárását, ha 1973-tól írásokat közöl most, és például leírja, hogy már be volt tördelve a mozgó világban, és akkor se jelenhetett meg.
2: Az a mozgóvilágnak az utolsó éve, ott addig valahogyan eltűrték, de aztán kezdték látni, hogy ez egy tűrhetetlen lap, ugye, mert az emberek olvasták. Hát úgy hízott a májam, hogy akkor is Békásmegyerre laktam, és akkor láttam olyat, aki Békásmegyerről képes volt leszállni minden hévmegállóba, hogy hát ott még maradt egy szám a mozgóból. A filmkultúrában dolgoztam egy darabig, onnan kirúgtak aztán, mint szerzőt. A Bíró Ivetet kirúgták a laptól. Aztán diszidált később, és Amerikában még egyszer találkoztam vele 86-ban. És egy új hölgy érkezett ott, mint főszerkesztő, és a Veres Andrist, meg engem, mi egykorúak vagyunk, 45-ben születünk mind a ketten, és így dolgoztunk. Együtt kerültünk be, mint gyakornokok az intézetbe. Mind a ketten írtunk a labba, mind a kettőt berendelték, hogy ennek vége, ha csak nem járunk el az új főszerkesztő nőhöz, aki majd felvilágosít bennünket politikailag, hogy mit kell írni. De mondta, hogy köszönjük szépen, nem érünk rá. Na, és ugyanezen tanulmányban, amit nagyon sokan szerettek, és mai napig érdemes talán elolvasni, Eisensteinről írtam egy tanulmányt, egy hosszú tanulmányt. Nagyon boldog és büszke voltam rá, hogy a Szegfű Andrés valahogy a filmmúzeummal megbeszélte, hogy egyszer adásszünetet tartak, és nekem levetítik az Eisenstein összes filmjét. Ott ültem egész nap a filmmúzeumban. Sikerült így megnéznem az Eisensteint végig, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen hogyan képes ő a maga egyedülálló művészetével és szerkeszteni tudásával azt a látszatot kelteni műveletlen fejekben, hogy ő a mi emberünk. Nem, ő az igazság embere volt. Ami tehát nehéz elviselni valakinek, és aztán megírtam a tanulmányt, boldogan bevittem a filmkultúrához, amire kirúgtak, mert éberek voltak a filmkultúránál. Felajánlották a továbbképzést, nem kellett. Akkor a mozgó még nem itt a közelben dolgozott, hanem a Böszörményi úton, ha nem csalódom. Oda vittem, a mozgóba is leközölték. És az sokaknak tetszett, mert talán az a nemzedék, amely most olyan 50 év körüli, az inkább filmeken nőtt már föl, mint irodalmon. Vagy a kettő legalábbis egyensúlyban volt, zene és film nagyon fontos volt. De hát ez ugye a 80-as éveket a meghatározatok korábban azért éberebbek voltak, illetve voltak valóságos ellentétek is a csúcsvezetők között a kultúrpolitikában, tehát egy ideig reménykedtek abban, hogy ami a Kissnek a védnöksége alatt indul, mint a mozgóvilág, az biztos akkor párthű lesz, tévedni emberi dolg. Tehát volt olyan voltam fővezető ideológiailag a pártközpontba, akiről lehetett tudni, hogy délután, három után érdemes vele kapcsolatba kerülni, mert akkor már alszik.
1: Döbbenetes most, hogy hallgatom professzor urat, hogy egyfelől túlélni ezt az időszakot, másfelől értékes irodalmat megjelentetni, harmadrészt úgy továbbadni a fiataloknak, hogy ők is a valósághoz, és ne az átpolitizált irodalomhoz ragaszkodjanak.
2: Különböző interjúkból, amit hajdani tanítványaim írtak, vagy utalnak rá, mind a szegedi, mind a budapestiek, mert hát csak a hallgatóság kedvéért, 68-ba kerültem ide, 73-tól kezdve tanítottam az Ötvös Kollégiumba mai magyar irodalmat, vagy 20. századi magyar irodalmat, de leginkább élő írókat, akiket messze elkerült a tanterv az egyetemen is, és ezért sokszor tömegek, tehát nem csak ötvös kollégisták jártak, hanem lógtak a Csilláról is, ha lett volna Csillár, és időnként kijött a rendőrség megkérdezni, hogy mégis itt mi folyik. Azért volt a hallgatók között beépített elem is, de nem tudtak mit csinálni vele, mert én mindig a legártatlanabb pufával azt mondtam, hogy hát az elit képzéshez hozzátartozik, hogy arról is halljanak, amiről máshol nem hallnak. Én nem tettek arról, hogy az egyetemen nem tanítják, mondjuk Mészöny Miklóst, miféle dolog ez, hogy hívom, akkor eljön ide, és akkor megismerik. És ez így volt. Így volt Nádas Péterrel, vagy akárkivel, aki jöhetett. A másik, hogy szintén 73-tól tanítottam Szegeden. Ott 19. századi magyar irodalmat tanítottam egy évig. Utána régi magyart egész addig, amíg fel nem figyelt az intézet, mármint a vezetőségünk, és le nem fáradtak Szegedre figyelmeztetni a tanszékvezető, és ráadásul pártitkár Keserű Bálintot, Isten nyugosztalja, nagyszerű ember volt, hogy hát azért engem vagy ők rúgnak ki az intézetből, vagy ők rúgjanak ki, mert ez így együtt nem megy. Itt is, ott is fellazítok. Úgyhogy Keserű Bálint mondta is, hozok fényképezt is, leveszik a névtáblámat. Aztán odatta nekem, mai napig megvan. És akkor kérdezte, hogy mégis aztán mi lesz? Azt mondta, takarítónőként fogunk alkalmazni. Mondom, micsoda? Hát azt mondja, másként nem tudok, ne haragudj, de mondom, mit kell nekem tanítani takarítónőként? Ó, azt mondja, első fél évben óperzsát kell tanítanod a török szakosoknak, mert most indítjuk az iranista képzést. Második fél évben úgyis perzsából szakdolgoztál, akkor az új perzsát. Úgyhogy én tanítottam a későbbi perzsa tanszékvezetőt is. És mint takarítónő, aztán mondta, hogy ide figyelj, le kell adni valamit, nem tudnak különben fizetni. Mondom, mit kell leadnom? Azt mondja, valami Szeged helytörténetéről szólt. Én később ilyet írtam, de nem akkor. Akkor még semmit nem írtam Szegedről. Az nem baj, mondja, úgyse olvassa el senki. Úgyhogy leadta a tanulmányt Paludi Ferenc cenzori tevékenységéről, aki jó cenzor volt, és átengedett. És egy csomó behozott könyvek, tehát ellenőrzött külföldről behozott könyveket, ami addig még nem jelent meg sehol, tehát kézirat volt. Ezt adtam be első fél évre, mint takarítónő, második fél éve pedig a perzsa szakdolgozatomat. Mukadi Matul Adab című perzsa könyvről, amelyek a legrégebbi kéziratát Budán zsákmányolta egy katona, mikor visszafoglaltuk 1686-ba a töröktől, majd egy Marsilyi nevű nagyszerű olasz tábornok és gróf az megvette, mert ő mindenféle keleti nyelvekkel foglalkozott, és végül is a Bolonyai Egyetemi Könyvtára hagyta, mind a mai napig ott van, én meghozattam mikrofilmen, és ebből írtam a szakdolgozatomat. Ezt a kettőt leadtam, mint takarítónői szakdolgozatot Szeged helytörténetéről, és semmi baj.
1: A rádióhallgatóknak elmondom, hogy itt az Ötvös Kollégiumban Budapesten ülünk, és a Magyar Irodalomtudományi Intézetről beszélt professzor úr intézetként, és most is bizony könyvek között, mondhatnám könyvek alatt interjúzunk, de egyszerűen elképesztő az a fajta, nevezzük humorérzéknek, nevezzük túlélési stratégiának, ahogy professzor úr rendíthetetlenül dolgozott, kutatott, könyveket írt, értékeket teremtett és mutatott fel. Ilyen történetek ellenére, amit az imént hallhattunk. Mi adott ehhez lelki erőt?
2: Talán az okozza ezt, vagy az által a gyökere, hogy én fél évig a forradalom után, tehát 57, ugye téli szünet kicsit hosszabb volt akkor, mint tudjuk, és februárban kezdődött csak a tanítás. Viszont a tanárok egy részét elvitték börtönbe, más részük diszidált, stb. Tehát a gyerekeknek be kellett járni, és volt szocialista olvasóverseny. Az Acélt megezi című szovjet regényt kellett volna végolvasni az egész osztálynak, de nem volt, aki előadjon róla, de tanárnéni kijelölt engem. Én elolvastam, rettentő jókat rögtem a regényen. Fél évig akkor szépen Osztrovszkit magyaráztam, az egész osztály röhögött. Tehát neveltem. Nem tudtam, hogy akkor én vagyok a tanár, az lettem. Tehát az az osztály, az megbízhatóan egy kivételével, aki azt állította magáról, hogy ő Kádár János rokona, de ez is hazugság volt. Egyébként az egész osztály utálta, mármint Kádár Jánost. Úgyhogy az acélt megezít. Ugyan nem humoros regény, viszont én 56 után természetesen csak humorosan tudtam a szocializmusnak nevezett rémálomra tekinteni. Korábban is sejtettem, ez valamennyiünkre vonatkozik, aki ugyanúgy gondolkozott. Most már kezdünk valamennyien a osztálytársak is ritkulni, idén lesz megint osztálytalálkozó. De aki átélte 56-ot, október 23-a délelőtt 11 órától, akkor fedeztem fel az első röpcédulát, délután 3-tól kezdtek a teherautók menni, ordító közönséggel a platón, gyűjtsd a vasat és a fémet, Sztálin szobrot add a méhnek, és adták. Alig maradt belőle valami. Azt hiszem, hogy talán tudja a közönség, hogy én találtam föl a Lenin kertet. Ez ugye Budapestnek egy speciális múzeuma. Eredetileg az ország összes Leninjét szerette volna összegyűjteni, ráadásul Csepelen, ez megjelent a hitelbe, óriás botrány lett belőle természetesen. Mert egy csomó helyi múzeumigazgató gyorsan megérezte, hogy van mit keresni, és eladták külföldre. Jászberényben egy ideig olyan volt, hogy az egy zseniális múzeumigazgató lehetett. Az egy ülő Lenin volt, azt kirakták a múzeum öti padra, és pénzére lehetett fényképezni az embert, hogy Leninnel ülj együtt. Aztán az is eltűnt. De tudjuk, hogy szép mennyiség összegyűlt fönt, ott vannak, aki meg akarja nézni. Remélem, hogy egy idő után nem zárják be a múzeumot. Elnézést a kanyarért, csak hogy abszolút nem különleges érzés, amit én átértem akkor. Elolvasható egyébként az októberi ima, ez a hosszú lépés című, szintén háromszor vagy négyszer megjelent kötetembe jelent meg, záró imaként. Ebből egy kis részletet akkor felolvasok. Október 23-án nincsen bejegyzés. Tudnék, ez egy képes könyv, gyerekkori rajzaim is benne vannak. Egy naptárba, egy ima naptárba rajzoltam be. Aznap, hosszú lábadozás után először voltam az utcán anyukával, a Dunaparton üldögéltünk. Hazafele láttam a fákon a röpcédulákat a 16 ponttal, este felé ablakunk alatt robogtak a teherautók a Sztálin szobor ledöntésére, éjféle ott fellangzott a rádió irányából a fegyverropogás. Másnap a vérfagyasztó rádióhírek, aznapra a felirat a naptárba, drága lélek, nézd rajtam a fehér gúnyköntöst, annyira szerettem az embereket, hogy eszelősnek tartottak. És azután november 4-én, majd két heti mámoros csavargás, tüntetés, plakát és röpcédulagyűjtés, rádióhallgatás, Sztálin fej körül táncolás, ez a Nemzeti Színháznál volt. Újságolvasás és búcsúzás után Gábortól búcsúztam, aki csak gúnyból rajzolt a csecsemőnek. Áviás főorvos volt az apja, egy kitelepített család lakásában laktak a harmadikon, orosz páncélautóval diszidáltak, de előtte a csecsemő még fülembe súgta azt a szót, amit a legdisznóbbnak tartott. Buborék! És aztán hajnalban megdördültek az ágyuk. Lementünk a pincébe, csak apuka maradt fenn, annyi év börtön után gyűlölte a sötét és zárt helyeket. Aznapi fohász, tarts ki legalább te áldozatos hűségem mellettem. A szívemet szereted, szeresd a keresztet is. Úrok egyet, a pince végtelen labirintusában minden családnak jutott egy kuckó. Rengeteget olvastunk néha Népszabadságot is, melyet tankokról dobáltak szét az utcán, és apuka hozott le belőlük. Új újságkihordónk van, mondta, nem sejtén, hogy Lakatos elvtárs is így alapozza meg Sajtó Cézári karrierjét. Tankról dobálta a Népszabadságot. Ennél nem nagyon volt mit. Anyuka néha kiúvakodott kenyérért, egyszer majdnem lelőtték sorban állás közben. Megint ugrok. Pár év múlva észrevettem, mennyi rendőr fagyoskodik október 23-án a Petőfi szobor körül, ahova azon a napon minden évben elúvakodtam. Írtam egy epigrammát, két ünnep volt a címe. Gondosan leírtam, majd dugdostam, főleg a halszekrényben, apám periratai között. Első sorát, amelyben tagadtam a NOSZ, vagyis Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepi jellegét, mára elfelejtettem. De emlékszem az október emlékét idéző második sorra. Rendőrcsizma kopog. Ó, hidd, ünnepe nap. Olyan szerencsém volt nekem és nemzedékem rengeteg tagjának, hogy megtapasztaltuk rövid két hét alatt a szocializmust. Nem kellett megvárni Nagy Imre akasztását. Elég volt, amennyit fölfog egy gyerek is. És ez egy életre elég, hogy tudjam, hogy mit szeretek, mit nem szeretek. Mit akarok, mit nem akarok. Ennyi.
1: A kötet, amelyből a professzor úr részletet olvasott fel, a hosszú lépés. kis prózák 1989 és 1990 között címen jelent meg a Napkiadó gondozásában. Itt a könyvben a professzor úr rajzai láthatók. Nagyon jól rajzolt professzor úr.
2: Mestertanár úr volt a tanárunk, és kettőnket méltatott arra, hogy külön is tanítson, hogyha szükségesnek látta. A másik sokkal jobb volt, mint én. Furucnak hívták CZ-vel a végén. Másik pacsorba ült a ablak felülibe, én a középsőbe, kicsit hátrám. És egyszer volt ilyen gyerekrajz visszfestmény kiállítás, mind a ketten szerepeltünk az Ernst Múzeumban egy-egy rajzunkkal. De aztán később sajnos ezt a vonalat nem folytattam, a rajzolást.
1: Mi dolgozik most?
2: Most három dolgon dolgozgatok, mert ugye sok idő kell hozzá, meg már öreg is vagyok. Az egyik az a legszeretettebb költőm, akit mindig a legjobban szerettem az összes magyar költő közül, az Arany János. Róla sokat írtam, és az a megtiszteltetésért, hogy rám bízták az készülő új kritikai kiadásban, amelynek Korompai János barátom a főszerkesztője, Horváth János unokája egyébként, hogy a Toldi szerelme új kiadásában, amelyet Házfehér Katalin vezetésével egy munkaközösség végez, abban szerepelhetek, tudnélik Arany Jánosnak van egy kézirata, amelyre két saját kezű felirata van fölragasztva. Ez az akadémia kéziratárában található, meg a PIM-ében. Most én már nem tudom, hogy a eredeti a PIM-ben van, és a más volt az akadémián, vagy fordítva. Mindenesetre két példányban létezik. Az akadémián azért maradt meg, mert Vojnovics Géza, aki Arany János életrajzát írta, és az első kritikai kiadásnak a főszerkesztője volt, ezt nem vitte haza a lakására, ide az intézettől hatházra, amit egy felszabadító repülőgép porig égetett, a kollégiumot akarta lebombázni, de nem jól célzott, és Arany László özvegye, Vojnovics felesége ott halt meg a romok között a leégett házba, és Arany összes kézirata elégett, amelyek ott voltak a Vojnovics gyűjteményébe. Na mostan ez nem. Pedig Arany valami vérfagyasztó. Arany János, az egyik, amit ráírt, az tárgyszerű. Latinosan természetesen. Toldiana, vagyis Toldihoz tartozó dolgok gyűjteménye. A másik, amit ráírt, az Ferdin, tűzre való. Ezt nem volt szíve elégetni. Arany tehát ebbe összegyűjtötte az összes latin, francia, német, olasz, angol, bármilyen nyelven, vagy magyarul írt dokumentumot, stb., ami Toldi olaszországi hadjáratára, vagy a Nagy Lajos korra vonatkozik. Csodálatos. Ez sose jelent meg. Ez interneten már rajta van, tehát valaki meg akarja olvasni. Nehéz olvasni, mert igen, sűrűn írt Arany, de végig az ő kézírás. Na, ezt kell nekem kiadni és lefordítani. Nem egyszerű munka. Különleges. A többi eléget, ez nem. Úgyhogy Toldi bebizonyította, hogy nem olyan könnyű vele kibabrálni. Erről szól egyébként a Toldi trilógia mind a három része, hogy nagyon úgy néz ki mindig, hogy bukik, de nem. Csak azért se. És emiatt ugye rokon szenves nekem, tehát határozottan föltalálta, nevezzük így. Magyar túlélés titka. Múltkor rettenetes boldog voltam, kinyomoztam, hogy az én szép anyámnak, akit Móroc Rozáliának hívtak, tehát a ükapám az Vida Alajos, egy huszártiszt a szabadságharcból, aki utána börtön, stb. És ez az ő édesanyja, tehát azért mondom, hogy a szép anyám, Móroc Rozália. Az annak a Móroc családnak a leszármazottja, amely nagyon elterjedt Pozsony és Komárom megyében, ősei Jókainak is Mórocok egyrészt, másrészt az bár biztos, hogy Nemes Kürti egy könyvéből tudjuk, hogy a nemességet szerző Alnádor Móroc és Toldi bajtársak voltak Olaszországban. Úgyhogy akkor megértettem, hogy miért kellett nekem pontosan, a Kanicai mondta, hogy ha meg akarod ismerni igazán Firencét, akkor bent lakjál a városba. És én mégis fönt laktam a város és Fiesole közötti határon, egy dombon, egy középkori templomban, amely akkor már, tehát 80-81-ben, mikor egy évig kutatom Firencébe, a Harvard Egyetem otthoni kutatóintézetébe, ahol a templomba, annak a főoltárán mai napig Szent Imre és Szent István ábrázolása látható. Tudnélik, az akkori földbirtokosa a területnek, a speciál Nagy Lajos híve volt, úgyhogy a magyar szenteket nagyon kedvelte. Toldi Miklós járt is ott a főnökével együtt, ezt egy restaurálásra fedezték fel, mert be volt vésve a nevük az oszlopba. De akkor már mindent értek, azért laktam én ott. Ez az egyik, tehát Arany és az ő tűzre valója. A másik, az megint elképesztő dolog, tudnélik, Jókainak van egy regénye, amely Én minden művét szeretem, de ez a legnagyobban közé tartozik, de ezt nem tudják, vagy nem ismerték föl. Ez a, akik kétszer halnak meg. Ez a regény főhősét Kiyokai nagymértékben figyelme véve egy baráthoz mintázta. Ez a barát nem egyéb, mint Benicki Lajos, akiről ma utca van elnevezve Budapesten, díszsírhelye van a Kerepesibe. Tudnék, meggyilkolták a kiegyezés után, mint a Honvéd Egyesület elnökét. Ma se tudjuk, hogy kicsoda, de minden esetre T. Erdély Ilonának elhunyt férje, aki nagyszerű rádiórendező és író volt, Török Tamás, az írt egy regényt Kemény Zsigmondról, amelyben az egyik fejezetben nagyon sok alappal azt a feltevés kockáztatja meg, hogy Benicki gyilkosa az osztrák titkosszolgálat volt. De most ez a Benicki, mint tudjuk, történelmi főhős, aki Kossuth Lajos kormánybiztosa, a bányavárosokat ő menti meg, Görgei útját a Braniszkó nő biztosítja, és így tovább, utána halálra ítélik, de nem kötik fel, Hajnaum valami miatt megkegyelmeznek életfogytiglanira, szabadon engedik Bach bukása után a Schmerling korszakba, 2 évig van szabadlából, utána megint lecsukják, megint halálra ítélik, közben írt 2 könyvet, egyik az a cím, hogy Kaleidoszkóp, és arról szól, hogy az író maga, aki elbeszélő, mindig nagyon érdeklődik az ördög, mit csinál, de nem jön rá, amíg meg nem sajnálja őt egy ördög, és nem ad neki egy speciális szemüveget, amin keresztül, hogyha néz, akkor az ő segítségével meglátja a valóságot. És rájön arra, hogy amit fejlődésnek és haladásnak hívnak, az nem egyéb, mint a világ kirablása. Egyébként Badács Imre rokona volt Benicki. Leveleztek. Jókai a legjobb barátai között emlegeti egy mai napig új kiadást nem ért levelében. Az egész család, a Benickiek, 13. századig visszamenő magyar nemesek. De mivel a felvidéken élnek, szlovák környezetben, szlovákul természetesen tudnak, németül iskolázzák őket, meg kell latinul természetesen, majd megtanul magyarul, és írni már úgy ír, hogy közben Madáccsal és Jókaival tud barátkozni. Na mostan a másik, az nem regény, hanem egy történeti esszé, az a címe, hogy Könyves Kálmán és II. József császár. Mind a 2 magyar nyelvű, noha neki szlovák és német az anyanyelve, vagy apanyelve, tehát szlovák az anyanyelve. II. Józsefet, mint rendkívül jóindulatú és nemes gondolkozású ábrázolja, akinek a sikertelenségét az okozza, hogy nem jön rá arra, hogy nem csak a német a nyelv, és nem kell németesíteni az országot, hanem hagyni kell az anyanyelvet is érvényesülni, mint ahogyan úgy lett Magyarországnak tengere, hogy a horvátokkal gyönyörűen ki tudott egyezni Könyves Kálmán. Rajta van az interneten egyébként, aki szeret regényt olvasni interneten, amelyet 1858-ban adtak ki, és a magyar internet az amerikaiból vette át, tudnék, egy amerikai egyetem rakta fel természetesen, mert annyira ritka példány, hogy egy magyar emigránsnak az ajándékaképpen került be a Yale Egyetemnek a könyvtárába. Csak ha beütjük ma Benicki Lajost, akkor bejön mind a 2 könyve, a II. József is, meg a Kaleidoszkóp. Na, én rájöttem, hogy Jókai a saját életének is a forradalmi és a kiegyezéses változatát szembesíti, és osztja ketté, az egyik öngyilkos lesz, a másik pedig eltűnik. Elképesztő könyv, és ha semmit nem tudunk róla a hátteréről, ami most már elég sokat tudok, elolvastam azokat a sátánról szóló könyveket, amelyre hivatkozik, és amelyek a Belinszkinek a forrásai voltak, angol és német filozófusok, és hát letagadhatatlan rokonság az ember tragédiájával ráadásul. Szóval az egészben van valami kísérteties. Na tehát ennek egy új kiadását készítem elő, úgyhogy benne lesznek ezek a Belinszki művek is a függelékbe. Hát eddig volt egy arany, volt egy Jókai. De én még szeretnék dolgozni. Egy csomó dolgot felvetettem életembe, amin aztán tovább dolgoztak egyének, és van, aki megelégedésemre tette, van, aki olyan ötletet sugalt, amit tovább lehet építeni. Mert van olyan, ahol tovább tudom folytatni saját magamat. A hajdani tanítványaim vagy olvasom jó voltából. Úgyhogy azért mindenkinek hálás vagyok, aki elősegíti azt, és az az igazság, hogy még jó pár történetet a gyermekkoromból is, amelyek a hosszú lépésben vannak, tehát 90-ig vannak összegyűjtve, és utána meg következett egy furcsa világ. Én ebben 4 évig nagykövet voltam, mégpedig álmaim honában, Olaszországban. Ennek egy részét Éjjen Kumbéla Suzi Nymphoman című alapművemben megírtam. 10 évig hallgatási kötelezettség van, az ember nem mondhat semmit. Most már mondhatnék, tehát de sok rémtörténetem van, amit még onnan föl tudnék eleveníteni. De a jó Isten tudja, még sok mindenhez van kedvem, mert egy csomó dolgot nem fejeztem be. Leginkább aranyközpontú szeretnék maradni még, amennyi időt ad a jó Isten, majd meglátjuk, hogy sikerül-e.
1: kedves hallgatóink, Szörényi László, Széchenyi díjas irodalomtörténésszel, professzor emeritusszal, az Irodalomtudományi Intézet volt igazgatójával, a Delfinárium és a Hosszú lépés című könyvei kapcsán beszélgettünk. Folytatva a Kerengőben július 31-én elhangzott beszélgetésünket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető, Sallai Éva.

0: Megismételtük a Kerengő korábbi adását.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Világújság. Donald Trump amerikai elnök a héten reményét fejezte ki, hogy végre tartósan megnyílhat a világ energiaellátásában kulcs szerepet játszó hormuzi szoros, és véget vethet Irán atomprogramjának is. Az Egyesült Államok nagy stratégiájának kérdéseiről és az iráni háború hatásairól Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
2: Az Öböl térségben elképzelhető bizonyos mértékű átalakulás az iráni háború hatására. Az Öböl országok ugyanis modus vivendire törekedhetnek Iránnal, és ez megváltoztathatja az ottani hatalmi viszonyokat. A fő stratégiai kihívás az Egyesült Államok számára azonban nem Irán, hanem Kína részéről tapasztalható. Az Egyesült Államok célja, hogy nagyobb haditengerészeti erőt vessen be a csendes óceánon. A nagy stratégia tehát a csendes óceán és az indiai óceán kérdése.
3: Donald Trump amerikai elnök megint nagyobb támadással fenyegette meg Iránt, sőt azt mondta, hogy a II. Világháború óta nem látott szinten kész támadást indítani Irán ellen, viszont a hétfői napon, a hét elején Irán és más közel-keleti ország is a megállapodás reményét fejezték ki Trump felé. Itt a többi békéltető ország szerepében Szaúd-Arábia, Törökország, Pakisztán, Nagy-Britannia és India áll. Ez kommunikációs fordulat az Egyesült Államok Irán politikájában, vagy pedig valódi szándék a megállapodásra, a béke megállapodásra, illetve az atomprogram körüli kérdések rendezésére?
4: Nagyon nehéz megmondani azt, hogy ezek a hírek, álhírek, információk, dezinformációk milyen mértékben fedik a valóságot, feltette nem teljes mértékben. Mind az irániak, mind az amerikaiak, és elképzelhető, hogy az arab, tehát az öbölmenti arab országok is egyfajta információs hadviselést is folytatnak egymás ellen, ami teljesen megszokott. Donald Trump egyik nap megfenyegeti Iránt, hogy soha nem látott méretű támadással kell szembenézni, másik nap bejelenti, hogy irániak hajlandók tárgyalni. Az iráni kommunikáció általában az, hogy ők nem tárgyalnak, és ugyanakkor meg ott vannak az öbölmenti arab országok, amelyek azért mindkét fel szeretnék egy kicsit moderálásra vagy mérsékeltségre inteni, hiszen ők egy kicsit úgy kerültek az egészben pillanatos a krédóba, tehát az irániak úgymond kiterjesztették az amerikaiak elleni háborújukat, legalábbis névlegesen az amerikai támaszpontokra, illetve érdekességekre a közel-keleten, de ugyanakkor viszont olyan úgynevezett kritikus infrastruktúrát támadnak, adott esetben olajfinomítókat, vagy sótlanító berendezéseket, amelyek rendkívül fontosak az öbölmenti országoknak, vagy olyan vezetékeket, amelyek eljutatják a gáz vagy az olajat a kikötőkbe, ugyanakkor hát természetesen magukat a hajókat is, amelyek ezeknek az országoknak a gazdasági és biztonsági érdekeit óriási mértékben károsítja. Nem is szólva arról, hogy ezek az országok nagyon nagy pénzeket fektettek abba, hogy a turizmusukat felendítsék, és az utóbbi híradások szerint kis túlzással konganak az ürességtől ezek a luxusszállodák, vagy nem luxusszállodák. Ezen kívül pedig azok a repülőtéri nevezett hubok, tehát a kulcsfontosságú helyek, amelyek Európa, Ázsia és Ausztrália felé úródeszkát szolgáltattak, Doha például, vagy Abu Dhabi. Ezeknek a repülőtereknek, és hát ezzel megfelelően a különböző kereskedőforgalmuk is óriási mértékben szenvedett. A repülőtársaságok teljesen más útvonalakat választanak, hogy kikerüljék ezeket a gózpontokat, ami viszont hát további lépésként és ennek az egész helyzetnek a további hullámzásaként azt jelenti, hogy magasabb repülőgép árak vannak, illetve utazási árak vannak, a turizmus nagyon nagy mértékben visszaesett nagyon sok helyen, és hát akkor természetesen, amiről mindig beszélni szoktunk, hogy az irániaknak két stratégiai fegyverük van jelen pillanatban. Az egyik egyértelműen az, hogy az olajárakat megpróbálják a lehető legmagasabbra felnyomni, hogy az olyan portők szenvedjenek, amelyek az első támogatják, másodszor pedig felfedezték idézőben a hormuzi szorosnak a stratégiai fontosságát, és tehát többek között arról folyik a vita, hogy ott Irán mennyire ellenőrizheti, vagy nem ellenőrizheti az átmenő hajóforgalmat, Itt most már szó volt arról, hogy Ömán egy külön vízi útvonalat léptetne életbe, az irányiak ezt nem fogadják el. Az amerikaiak a legalábbis papíron azon az állásponton vannak, hogy a szabad hajózás mindenfajta vántétés egyéb nélkül lehetővé kell tenni. Tehát rengeteg kérdés van, ami az egész helyzetet sűrűsbítja, és akkor természetesen ott van még a szaudi irányi mondjuk kapcsolat vagy viszony. Mindkét ország egyfajta középhatalmi pozíciót szeretne kivívni magának, és általában a másiknak a kárára, többek között vallási okai vannak, az iráni síták és a szaudi szuniták, de hát nem csak a vallási kérdésekről van szó, és hát ennek fényében különösen érdekes lehet az, hogy az első államok a nukleáris megállapodást kötött Szaúd-Arábiával. Hát persze nyilván van nagyon komoly, legalábbis papíron komoly biztonsági garanciák mellett, tehát csak békés felhasználású lehetne, ellenőrzött program és így tovább. De az egész iráni atomkérdésnek az Achilles sarka, hogyha Irán valamilyen módon nukleáris képességre tesz szert, akkor ezzel abszolút mértékben föl tudja borítani a közel-keleti, amúgy is nagyon-nagyon törékeny egyensúlyt. Egyrészt Izrael szempontjából ez egy vitális kérdés, és a létüket veszélyeztető lépés lenne. Másodszor pedig hát a már említett rivalizálás miatt Szaúd-Arábia hasonlóképpen szert szeretne tenni, Törökország hasonlóképpen, adott esetben Egyiptom is bekapcsolódna ebbe, és abban a pillanatban, hogyha 4-5 nukleáris hatalom jelenne meg a közel-keleten, ami amúgy is gyakorlatilag egy puskaporos hordó és egy sokkal kisebb metaforikus kanóc is elég lenne egy nagyobb robbanáshoz, mint nukleáris bombának a felhasználása bármelyik fél által. Ez nyilvánvalóan szinte beláthatatlan következményekkel járna, nem csak a térségre, hanem az egész világgazdaságra, és kisugározva az egész világra, megint csak mondjuk egy újabb tényezőt vonva be az egész kérdésbe, óriási menekült hullámot indíthatna el, és hát látjuk, hogy igaz, hogy nem emiatt, de látjuk azt, hogy akár pár tízezer menekültnek magát kiadó ember, Ceutánál milyen óriási gondokat okozott és Spanyolországnak, másodszor az Európai Uniónak magának, ahol a vélemények erősen megosztanak, hogy a spanyol mondjuk határrendészet menj elé föl komolyan vagy nem komolyan, és hát sokan megkérdezték már az EU-nak az egyik alapvető mondjuk értékét, a Schengeni

0: ezzel föl lehet tartani megfelelő ellátással, hogyha viszont a térség tör ki több országba, akkor megint csak ott tartunk, ahol már előbb tartottunk a beszélgetés során, egy óriási mértékű emigrációs hullám, és ez mi egy milliós számokról beszéltünk, hogy ezt hogy kezelné mondjuk elsőbb Európa, az egy nagyon nagy kérdés, főleg úgy, hogy hát az európai vezetésnek a minősége, finoman szóval, nem a legmagasabb szintet képviseli. Magyarul teljes mértékben mondjuk sodrodnak általában az eseményekkel, és az, hogy egy rendkívül komoly, éles helyzetben Brüsszel hogyan reagálna, mert nagyon erős fenntartások vannak azt illetően, hogy megfelelő lépéseket tennének.
1: Nagyon sokrétű válság folyamat vázolását hallhattuk. Az elmúlt években láthattuk, hogy ha a közel-keleti turisztikai stabilitást vagy turisztikai perspektívát nézzük, akkor láthattuk, hogy Jordánia nagyon stabil helyzetben van, Egyiptom úgy szintén, hiszen a történelmi helyszíneinek reneszánszát éli. Ugyanakkor Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek pedig teljesen posztmodern turisztikai látványosságot nyújt a közel-keleten. Majd mindjárt boncolgatjuk a többi kérdést is. Milyen hatása lehet a közel-keleti folyamatoknak turisztikai beruházásokra?
0: Egyértelmű, hogy a turisztika és a turisztikai bevételek nagy mértékben visszaestek. Egy konfliktus övezetben nem szívesen mennek az emberek, és voltak esetek, amikor szállodákat értek rakétatámadások. Nem csak a turisztikáról van szó, hanem a tranzitútvonalakról is. Tehát az übermentő országok közül is a Dohát és Abu Dhabit említettem. A átmenő repülőgép forgalom, tehát Európából és Amerikából a távol-keletre megtérségébb irányú forgalom nagy része ez a két hozponton, csomóponton ment keresztül, és most viszont a repülőtársaságok plusz költséggel biztonságosabb, ásabb a úgymond északi útvonalat választanak, ami által azt jelenti, hogy ezeknek a repülőtereknek és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló és szolgáltató egységeknek a bevételei drámaian estek, amit megint csak nagyon lehéz pótolni, és újra beindítani ezeket a folyamatokat, az idejött lesz igénybe, főleg úgy, hogyha valóban egyfajta elhúzódó válságról beszélünk, tehát annak érdekében, hogy itt csak mindenki ilyen megállapodásról, olyan megállapodásról, vagy akár békekötésről beszél. Ilyen pillanatban azért, ahogy szokták mondani, az ember nem venne mérget arra, hogy egy-két hónap múlva nem ugyanott tartanák, mint most, egy úgynevezett alacsony intenzitású konfliktusnál, ugyanis egyértelmű, hogy az iráni rezsimnek a túlélése attól függ, hogy ilyen pillanatban, hogy mennyire tudja eladni az Egyesült Államokkal, illetve a szövetségesével szembeni ellenállást, amivel azért, hát valljuk meg őszintén, az iráni embereknek a többsége egyetért, tehát azok a rezsim ellenes tüntetések, amelyek januárban lezajlottak, azok eltűntek, és ahogy szokott lenni ilyen helyzetben, inkább összezárnak az emberek adott esetben még egy szőtlenebb rezsim mögött is, mint hogy a saját országukkal szemben külső fenyegetés mellé álljanak. Tehát ez az iráni álláspont, és úgy tűnik az irániaknak azért megvan az eszközük arra, hogy első úgynevezett aszimmetrikus hadviselésük folytassak az Egyesült Államok ellen, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak több milliós rakétáival, eszközével szemben az irániak több tízezer eurós drónokat és egyéb eszközöket vetnek be, ami azt jelenti, hogy ők azért ilyen piacban tudják úgymond tartani a lépést, főleg úgy, hogy azért tudni kell azt, hogy Irán mögött egy-két ország áll, Magyarország áll, amelyek technológiailag, műszakilag, katonailag, hiszerzésileg, és így tovább, nem is teljes mértékben nyíltan, azért támogatják az irániakat, ugyanis ezeknek az országoknak idézőben jól jön ez a fajta konfliktus, hiszen az első államok ilyen problémák mindig az első számú nagyhatalma világon, közvetlenül nem nagyon tudják az első államokkal szemben fölvenni a versenyt, és ilyenkor klasszikus módon úgynevezett puha ellensúlyozás hoz folyamodnak, ami azt jelenti, hogy az amerikaiakat, vagy ugye a első számú hatalmat megpróbálják lekötni különböző úgymond mellékhadszintereken, hogy kevesebb energia, pénzpárip a fegyver jusson saját maguk ellen adott esetben az első számú hatalomnak a birtokában. Irán egyrészt aszimmetrikus, az oroszok és a kínaiak, tehát mind a ketten azért az irániakat közvetett módon segítik, és hát ugye köszönt ez az Észak-Korea, Kína, Oroszország, Irán négyes, mint revíziós hatalom, és az oroszoknak és a kínaiaknak egyezelbe nem jön rosszul az, hogy az Egyesült Államok

0: egy bizonyos fajta kapacitás alá van kötve a Közel-Keleten. Most csak egy nagyon egyszerű és közvetlen példát mondjak. Esetleg azok a Patriot rakéták, amelyeket most Közel-Keleten használnak az amerikaiak, hogyha nem lenne ez a konfliktus, akkor elképzelhető, hogy Ukrajnában jelenének meg az orosz erőkkel szembe. Tehát magyarul az, hogy az amerikaiak akár katonailag, technológiailag le vannak kötve diplomáciák egy másik helyen, ez az oroszoknak egy orosz-ukrán konfliktusban, de hogy általában a világpolitikában a pozíciót javíti, hasonlóképpen a kínaiak a szemszögéből nézve.
1: Az Irán által folytatott és a úgymond partnerei segítői által folytatott puha ellensúlyozás politikája mennyiben vezethet el Irán nyerességéhez, vagy valamiféle győzelméhez ebben a háborúban? Mert azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen nagyon régóta beleragadt ebbe a konfliktusba, pedig hát a félidős választásokhoz közeledve inkább kommunikációjában igyekszik kifele haladni belőle, de mégis az élet számos területén a politika, a gazdaságpolitika, a világkereskedelem kérdésében számos olyan új problémát vetett fel a konfliktusnak az elhúzódása, amire esetleg az Egyesült Államok sem számított. Tehát ebben a helyzetben van-e Iránnak olyan eszköztár, amivel ezeket fel tudja erősíteni, ezeket a konfliktusokat, és ezáltal egy újfajta átrendeződést képes majd elérni a Közel-Keleten, hiszen tudjuk, hogyha Irán jogosult majd az atomprogramját végigvinni, akkor nyilvánvalóan ez precedenst teremthet a Közel-Keleten, a többi ambiciózus közel-keleti ország számára is, tehát nyilvánvalóan egy hatalmas átrendeződést indíthat el. Ez az egyik kérdésem, hogy Irán kapacitása, képessége, akár katonai, politikai, gazdasági potenciája meddig terjedhet ebben a kérdésben, tehát képes-e arra, hogy globális, mindenre kiterjedő változást indítson el a Közel-Keleten, és említette Dubajt, Dohát és Abu Dhabit, mint a világ legfontosabb átszállító központjait, amelyek a nyugatot a kelettel összekötik. Ezek a központok jelentősen sérültek a különböző légtérzárak, drón és rakétatámadások miatt, és ezáltal olyan globális óriás vállalatok érdekei is sérülnek, mint mondjuk a British Airways például. Milyen hatással van a globális kereskedelem, a globális óriások jelenlétére és jövőjére az iráni háború áttételesen, és milyen hatással van az Egyesült Államok távol-kelet politikájára? Mert hogy az Egyesült Államok lényegében azért is kezdte el az iráni háborút, mert szeretné a súlypontját a távol-keletre helyezni.
0: Általában azt szokták mondani, hogyha egy gyengébb fél nem veszít, akkor nyer. Tehát, hogyha az amerikaiaknak és az izraelieknek az eredeti elképzelése az volt, hogy egyrészt az iráni rezsimváltást kieszközöljék, másodszor, és ez volt egy másik nagyon fontos cél, az iráni atomprogramnak, a nukleáris programnak a visszavetése, vagy akár teljes mértékben megsemmisítése, ezzel együtt a rakétaprogramjának a megsebzése, vagy pedig gyengítése. Hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor Irán ilyen pillanatban nyer, tehát a rezsimváltás nem történt meg, a nukleáris kapacitásokról folyik a vita, de elképzelhető, mert már ott is tartottak a felek, hogy egy ilyen 2015-ös féle megállapodás fele hajlottak, hogy most 20 évig fagyassa be Irán hivatalosan a dúsítást, vagy csak 15 évre, vagy mennyit dúsíthat, mennyit nem dúsíthat. A már dúsított 60% fő dúsított 400 kg urániumot nemzetközi elnézés alá helyezik-e, vagy nem. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, a bécsi székely különben mennyire ellenőrizhet, ami hát megint csak egy kicsit trükkös dolog. Kétfajta ellenőrzés van, vagy előre bejelentett, vagy pedig előre be nem jelentett. Na most be nem jelentett, nem nagyon valószínű, hogy Irán elfogadná. Tehát az atomprogramot illetően kérdésben egyrészt nem lehet tudni azt, hogy mennyire vetette vissza a támadás, illetve a támadások mennyire vetették vissza, és hogy milyen a föld alá vannak rejtve, vagy nincsenek elrejtve, mennyire sikerült kimenteni ezeket, hova vitték ezeket. ezeket, és így tovább. Szóval nagyon-nagyon ellentmondásosak ezek a hírek, és hát majdnem, hogy kis túlzással pont végeznek ki úgymond kémeket, akik vagy azok, vagy nem, de hát biztosan óriási kockázatot vállal az, aki ilyen fajta tevékenységre adja a fejét. És ami nagyon fontos, úgy tűnik, hogy az iráni rezsimváltás annyira nem sikerült, hogy a vallási vezetés helyett a jelek szerint a katonai vezetés az, amelyik inkább előtérbe került. Persze hát korábban sem lehet azt mondani, hogy a vallási vezető minden szavaz szent lett volna, de minden esetre a radikálisabb katonai vezetés úgy tűnik, hogy nagyobb szeretet hasított most már ki, úgymond a hatalmi tortából, és hát ennek megfelelően kevésbé kompromisszum képes. Tehát ilyen szempontból, ilyen pillanatban Irán idézőjelbe nem veszített. A iráni stratégia, hogy fölfedezték a Hormuzi szorosnak a stratégiai jelentőségét, illetve azt is fölfedezték, hogy az Egyesült Államokat nem muszáj közvetlenül támadni, hanem az Egyesült Államok szövetségeseit támadják, Ománt, Jordániát, Egyesült Arab Emírségeket és így tovább. Kétségeket ébresztenek ezekbe az országba az amerikai biztonsági garanciákat illetően, tehát megint csak információk és dezinformációknak a tömegébe nagyon nehéz kiámozni azt, hogy most az iráni drónoknak és rakétáknak hány százalékát sikerült megsemmisíteni az amerikai légelhárításnak, vagy az amerikai és az arab légelhárításnak közösen, de az biztos, hogy néhány eljutott a célpontig, és ez kérdéseket vethet föl ezekben az arab államokban, hogy az amerikaiak ennyire képesek a biztonságokat garantálni, főleg úgy, hogy a turisztikai és egyéb következményeket, illetve az amerikaiak nem tudnak tenni, hogyha egy ilyen illektani hatást indít be ez az egész ciklus, tehát az övörtérségben olyan mértékben lehet átalakulás, hogy ezek az országok adott esetben kicsit mérsékelt a politikát folytatnak Iránnal szembe, de modus vivendivel törekszenek, és hát ez megváltoztathatja az ottani hatalmi viszonyokat. Most az, hogy globális változást indítson el Irán, igen, hát ez az úgynevezett lepke hatást szokták emlegetni, egy lepke meglebenti a szárnyát, és akkor már x kilométer után már egy egész tornádot okozhat. Ilyen például ez az olajáraknak a hullámvasútja az, ami a lepke hatás, és nem csak az olajárak, hanem ahogy mondtam, mondjuk a műtrágya export és így tovább, és akkor még nem beszéltem egy másik tényezőről, ami megdágít mindent, és ez pedig a biztosítótárságoknak a kérdése. Egyértelmű, hogy a Lloyd és a többiek csak sokkal magasabb árét hajlanak biztosítani az öböl térségben levő és a Hormuz szorosan kezdve haladó hajókat, ami megdágítja egyrészt a szállítást, másodszor pedig bizonytalanná tesz sokfajta exportot, végül is mondjuk élelmiszer exportban nem lehet hónapokig várakozni egy adott helyen, és az alternatív útvonalakat pedig az irániakkal szövetséges jemeni hutik próbálják akadályozni a Vörös-tengeren, vagy pedig a Bab-el-Mandebi szorosnál, és úgy tűnik, hogy az iraki síiták is aktivizálódnak, tehát hogyha itt a hatalomnak bizonyos mértékű átrendeződésről beszéltünk, akkor meg lehet említeni azt is, hogy a Hezbollah és Hamasznak a meggyengülésével Irán zsebe alternatív partnereket és úgynevezett proxikat kereshet, vagy pedig erősíthet meg. Ami a globális multikat illeti, ők azért nem nagyon szoktak ezeken veszteni, hogyha a Shell és a többieket nézzük, az ExxonMobil, a nagy olajtársaságok azért eléggé diversifikáltak ahhoz, hogy ne veszítsenek. Persze minden elkező hirdetése szemben az érdekük nem az, hogy az egekbe szökken az olajár, Venezuelát újra behozzák a nemzetközi vékeringésbe, bizonyos mértékben ellensúlyozzák a közel-keleti olaj áramlásának a csökkenését. Ami az amerikai politikát illeti, valóban az egyik fő év az, hogy az amerikaiak és a Trump adminisztráció minél hamarabb lezárja ezt a konfliktust, és Egyesült Államokon belül is sokan úgy gondolják, hogy ez a fajta politika ez gyengíti az amerikai-indiai csendes-óceáni pozíciókat, és a fő stratégiai kihívás az nem Irán részéről adódik, hanem Kína részéről. Tehát, hogyha ezeket a konfliktusokat megoldaná, vagy lezárná az Egyesült Államok, akkor akár nagyobb katonai erőt, elsőbb a haditengerész erőt tudna a csendes óceánon bevetni, főleg annak a stratégiának a jegyébe, hogy Kínának úgymond megtagadja azt, vagy Kínától megtagadja azt, hogy túljusson az úgynevezett első szigetláncon, tehát ezen a Dél-Korea, Japán, Tajvan, Fülöp-szigetek, Vietnám, ott a félkörből kitörve kijusson a csendes óceánra, és ott amerikai érdekeket sértsen. Tehát ez viszont az amerikaiaknak nyilván van megfelelő elrettentő erőt kell felvonultatni a térségbe. A kínaiak jelenleg rendkívül nagy energiákat és erőforrásokat mozgósítanak, főleg a haditengerészetnél mutatkozó aránytalanságot kiküszöböljék, de hát ez nem jövőre, és nem két év múlva, középtávon, vagy akár hosszabb távon érvényesülhet, de mindesetre a nagy stratégia az a csendes óceán és az indiai óceán térsége, nem pedig a hormuzi szoros, vagy pedig az öbör térsége a nagy politika szempontjából.
2: Elhangzott a Világújság. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk.

0: Lakatos orsolya muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt összeállítását hallhatják.

Az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Mai műsorunk véget ért, köszöni megtisztelő figyelmüket Csák Éva, Biksa Levente technikai munkatárs, Peresztegi Attila zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Johann Sebastian Bach E-moll angol szvittjének harmadik tételét hallották. Előadta Glenn Gould. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Micsoda az a gonosz, aminek elhárításáért a mi atyánk tanítása nyomán imádkoznunk kell? Micsoda az a gonosz, rossz, baj, nyilvánvaló, hogy azért jöttünk zavarba a felelettel, mert igen sok a rossz. Keresésével fáradoznunk szükségtelen. Annyira szorongat bennünket mindenfelől. Betegség és nyomor, szenvedés, balszerencse és halál. Tehát a tapasztalás nagyon megerősíti, és az emberi szív jól meg is érti, ha arra szólítanak föl bennünket, hogy mindezzel a sok nyomorúságunkkal a világ urához forduljunk segítségért. De egyszer már láttuk a mindennapi kenyérrel kapcsolatban, hogy ezt a segítségkérést nem szabad leegyszerűsítenünk. Nem úgy áll a dolog, hogy van ugyan orvosunk a betegség ellen, és mégis Istenhez futunk, mert ő a legkitűnőbb orvos, hogy vannak ugyan hatóságaink a gazdasági nehézségek leküzdésére, és mégis hozzáfordulunk, mint legfőbb és legmegbízhatóbb helyhez. Akkor már láttuk, hogy a keresztény kérés valami más, mint egyszerű és oltalom keresés egy jóindulatú, mindennél magasabb hatalomnál, hiszen így a valóságok világa meseszerűvé, fantasztikussá, komolytalanná válna. Vagy minden a naív, még tudatlan ember illúziójába torkolna, amely menthetetlenül szerte foszlik, mihelyt tisztul a tekintet. Láttuk, hogy a keresztény a gondviseléshez fordul. Hogy pedig a gondviselés micsoda, azt meghatározza az ige. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és a többi hozzáadatik nektek. Bizonyos, hogy Isten részéről az ember irányában szüntelenül munkálkodik a gondviselés. De azzá, amit tulajdonképpen jelent, oly mértékben válik, ahogyan ez az ember egyetértésre lép Istennel az ő országáért való aggódásban. Akkor aztán megváltozik körüle a világ, és neki, aki az Istent igazán szereti, minden a javára válik, és minden hozzáadatik, hozzávetetik. Így van ez itt is. Minden kérés, hogy az Isten távoztassa el tőlünk a rosszat, a gondviselés körében áll, és föltételezi azt, amit a gondviselés föltételez, az Isten országát.

gonosz szűrön, amelyen a jó fennakad vagy megritkul, a rossz pedig megsűrűsödik. Szavai sohasem jutnak el tisztán hozzám. Valami más hang nem betevődnek át. Szívességében nem bízom. Rossz indulatot tulajdonítok neki ott is, ahol nincs. Hátsó gondolatokat, burkolt szándékokat. Ami csak tőle származik, az mind ellenem irányuló barátságtalan vagy ellenséges egészé fűződik egybe, úgyhogy gyakran az a látszat, mintha egy gonosz varázsló mindent elrontana és megmérgezne. És ha az a másik nem elég szilárd a valódi igazságban és az őszinte jó indulatban, akkor viselkedésem valóban belesodorja az ellenem való ilyen lelkületbe. Hasonló hasonlót idéz fel. Barátságtalanságra barátságtalanság a felelet, idegenkedésre idegenkedés, a rosszra rossz, tehát igazán gonosz. De honnan mindez, hanem a bennem rejlő gonosztól és az ő benne rejlőtől, amelyet az enyém fölébresztett? Ha a szív nehézkes, tunya, közönyös, akkor szürke fájtlat borít a legszebb dolgokra is. Szavak, amelyek megindíthatnak és fölemelhetnek, fakók maradnak. Események, amelyek megrázhatnak, hidegen hagynak. Minden finomság és könnyedség, amely szabadon és szépen szárnyalhatna, tompán a földre hull. Minden, ami barátságtalan és nagylelkűen közelít, lehervad. A fenséges és nagyszerű eltörpül. Ez is fonákul gonosz. De ez is a szívből eredés, annak gonoszságából. Ha egy ember szenvedélyre gyúl, akkor az ott forrong benne, és nem hagy neki nyugtot. Felizgatja mindennapjai ellen. Leértékel előtte embert és tulajdont. Szürkére és unatra mázolja kötelességeit. Érzéseiből és gondolataiból kilop minden rendet, lázadásba kergeti, minden összekuszálódik. Izgat és fáj. Lever és elcsábít. Körülötte mindenfelől fölágaskodik a gonosz, és mindez megromlott értelmének a gyümölcse. És még hány efélét lehetne felsorolni. A világ persze még nem világ önmagától. Nem kész ház, amelybe be lehet költözni. Nem lezárt rendje a dolgoknak, amelybe az ember csak beáll. Bizonyos, hogy az is, de így még nem az a világ, amelyre sajátosan gondolunk, amikor mélyebb értelemben kiejtjük a szót. Az az ember részére és részéről áll fönn. Egyszerre két középpontja van. Az egyik ott van mindenütt a dolgokban, a másik azonban az emberben. Pontosabban a meghatározott egyénben, aki éppen szóban forog, szemében, amely a dolgokat szemléli, akaratában, amely beléjük ütközik, szívében, amely azokat megérzi, tőle a dolgokig, a dolgoktól ő hozzá, ebben a viszonyban alakul ki a világ. És nem úgy, hogy csak érzi, szubjektíve a szónak lekicsinő értelmében úgy, hogy komolyabb megfigyelés után száma sem kell venni, hanem világ, emberi világ, csak a konkrét embernek a dolgokkal való találkozásából születik. Valóságosan és igazán ő alakítja a maga meghatározott léte szerint. Ha azután benne megvan a rossz, akkor a világban is ott lesz a gonosz. Mindez nem valami jámbor képzelődés, hanem valóságosan megvilágít valamit abból, ami a mi világunk. Bizonyosan tévesnek minősíti az a felfogás, amely abban, ami odakünn van, csak kusza érzettömeget lát, amelyet csak a szemlélő és gondolkodó emberi szellem rendez. Sőt, nagyon is valóságos dolgok vannak odakünn, amelyek az emberrel érintkezésbe kerülnek. De amit a világ tulajdonképpen jelent, az nem ezeknek a dolgoknak az összessége, amelyet azután az ember tükröz, értékel, megragad, hanem a dolgoknak és az embernek eleven együttese, amely ebben a találkozásban alakul ki. És az egész olyan lesz, amilyennek az ember megengedi, vagy meghatározza, vagy alakítja. Az a világ, amelyre Isten a teremtéskor gondolt, csak az emberen átvalósul meg. Arra hívta őt az Isten, hogy a vele való találkozáson keresztül fejezze azt be. De akkor azt fogja meghatározni, hogy milyen ő maga. A benne élő jó szépségi és világossá érik a világban, a benne rejlő rossz pedig bajjá.

A tárgyalt kérés tehát ennyit jelent. Szabadíts meg a bennünk lévő gonosztól, hogy ne legyen baj a világban. Értesd meg velünk, hogy a rossz az emberben rejlő gonoszságból fakad, a bennem rejlő gonoszságból. Értesd meg velem, hogy a világ mindig megújulhat. A kínlévő jó a szív jóságától, a megváltott szívtől, amelybe te a hit és a keresztség útján beoltottad az új teremtés csíráit. Itt kell az új égnek és új földnek kiemelkednie, amelyben többé semmi gonosztól sem kell tartani, mert nincs többé semmi rossz, csak jóságból fakadó jóság.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Ma a 20 éve elhunyt nagyszerű énekesnő és fantasztikus Mozart szopránra, Elizabeth Schwarzkopfra emlékezünk egy 1955-ben készült fölvételről, ahol Mozart dalokat énekel méghozzá, dalokat, amelyek átívelnek a Mozart életművön különféle korszakokon, ha szabad egy ilyen rövid életművön belül korszakokról beszélni, és főleg különféle stílusokon keresztül. Nem akármilyen fölvételről van szó, nem csak a szólista miatt, hanem a zongoránál partnere a nagyszerű Walter Gieseking, tehát 1955-ből Elizabeth Schwarzkopf Verditől Csajkovszkijig és főként Richard Straussig minden opera szerepben nagy sikert aratott, mégis a Mozart szerepekben tartják őt számon fölülmúlhatatlannak. Annál is inkább, mivel a Mozart szerepeken belül szinte minden hangfajt és minden karaktert megszemélyesített. Volt Susanna, de egyúttal grófnő, a Don Giovanniban volt Zerlina, de volt Donna Anna. És ami egy Susanna részéről rendkívüli teljesítmény, hogy a Szöktetés a Szerályból Konstancáját is elénekelhette. Tehát Elizabeth Schwarzkopf lesz a mai Mozart sztárunk, és ha a Mozart éneklés titkáról szó van, akkor azt mondhatnánk, hogy ennek a titka a látszólagos eszköztelenség, spontaneitás, a legjobb értelemben vett hangszerszerűség, amikor az énekes úgy tud karaktereket megmutatni, hogy tulajdonképpen elrejtőzik az ő énekesi technikája a Mozart által megálmodott karakterek, jellemek mögé. Elizabeth Schwarzkopf ebben nagyszerű volt, és soha nem titkolta el azt, hogy tulajdonképpen ő egy Verdire és Csajkovszkijre is termett nagyszerű díva, aki a Mozart szerepek áttetszőségénél képes volt magát ilyen értelemben fegyelmezni. Erre lesznek példák a következő Mozart dalok, áriák és arietták. Az első három dal a korai szárnypróbálgatások idejéből való, amikor Mozart a korabeli szaronok elvárásainak, illetve az akkoriban megismert fiatal énekesnők, a Weber lányok elvárásainak akart megfelelni. Következzék egy francia nyelvű kis karakter ária, a Ridente la Calma, magyarra fordítva talán ilyesmi kacagván a hűvös szépség. Állítólag ezt nem is Mozart írta, hanem bizonyos Miszlivecsek kanzonettája lett volna, ezt ma már nem tudjuk eldönteni. 1776-ból, ezt követi 1777-78 Telléről, a híres mannheimi párizsi utazásról két dal, amelyeket nyilvánvalóan a Weber kisasszonyok számára komponált, a Madarak, kik évről évre, és a Vadonban című arietta. Az első bizonyos Antoine Ferrand versére született, a második pedig Antoine Udard de la Motte versére következzék, tehát ez a három korai Mozart ária, arietta vagy dalocska, Elizabeth Schwarzkopf kísérletében Walter Gieseking.

Bécsben folytatjuk Mozart dalainak felfedezését Elizabeth Schwarzkopf kalauzolásában. Ekkoriban Mozart kották, tehát dalgyűjtemények számára komponált. Ezek a művek egyfajta átmenetet képviselnek az imént hallott karakterdaraboktól Schubert világa felé, ahol már a költői gondolat kifejezése lesz a lényeg, és Mozartnak ebben a fejlődésben elévülhetetlen érdemei vannak. Tehát 1787-ből következik két Mozart dal, a Kis fonólány és a Midőn hűtlen szerelmese leveleit Louise elégette, aminek az érdekessége az, hogy a szövegét Gabriele von Baumberg költőnő szerezte, aki Bacsány János felesége volt.

Befejezésül Elizabeth Schwarzkopf és Walter Gieseking fölvételéről három érett stílust mutató Mozart dal. Az Estelérzés, a Kinderspiel, a gyermekjáték és az Öregasszony, utóbbi arra is alkalmat ad nem csak Mozartnak, hanem Elizabeth Schwarzkopfnak, hogy a vígoperai vénájukat is megmutassák. Tisztelt hallgatóink, a zenepavilonban a 20 éve elhunyt kiváló Mozart-szoprán Elizabeth Schwarzkopf énekelt. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét. A viszonthallásra!

Wolfgang Amadeus Mozart London divertimentójának részletét hallották a Camerata Academica Salzburg felvételéről.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Megismételjük a messzelátó korábbi adását.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szent Irmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk mai adásában Tolna vármegye legmagasabban fekvő településére, Lengyelre hívom önöket. Különleges kastélya, néprajzi és óvodatörténeti kiállítása, az Apponyi család emlékei, szakrális pontjai, természeti értékei és a térség erdőkben, túraútvonalakban gazdag vidéke számos kikapcsolódási lehetőséget kínál. Ezek közül válogatunk és mutatunk be önöknek néhányat. A műsor zenei szerkesztője Peresztegi Attila kollégám lesz. Tartsanak velünk! A tolnai községbe, mivel jóformán egy domb tetejére épült, az utak Bonyhád és Tevel felől is csak fölfelé vezetnek. Emelkedő, kanyar, emelkedő, majd a többedik után feltárul előttünk az egykori Apponyi uradalom parkja. Az előkert fái közül lassan előbukkan a kastély, májva színű, klasszicista műemlék épülete. Falai között jelenleg a Déli Agrárszakképzési Centrum, Apponyi Sándor mezőgazdasági technikuma működik, de szálláshelyként vendégszobák is várják az érkezőket. Gergicsné Nagy Eszterrel, az oktatási intézmény igazgató helyettesével beszélgetünk.
1: Az Apponyi család az 1799-ben Amadé bárótól vette meg ezt a birtokot. Nem ez volt az első kastély, amit építettek itt a településen, hanem volt egy kisebb kastélyuk, ami jelenleg most az óvoda. Ezt a kastélyt Apponyi József építette 1824 és 29 között. Őneki nagy tervei voltak ezzel az épülettel, téglaépítőtől kezdve szerette volna a család igényeire formálni az épületet. A halála után Apponyi Rudolf és Gyula örökölte meg a kastélyt. Viszonylag korán meghalt Apponyi Rudolf, és utána Apponyi Sándor, aki egyben most iskolánk névadója, örökölte meg. Ő volt az, aki átépítette 1905-ben tűzvész miatt a tető teljesen leégett, azt szintén átalakította, de maga a kastély az a naptár jegyeit viseli magán, ugyanis négy bejárata van, ugye itt, ami látszik, a három, és a túloldalon még egy, mint a négy évszak. 52 hét, az jelentette az 52 szobát az épületbe, 365 ablaka volt, most már ugye az átépítések miatt nincs annyi, de eredetileg úgy volt, ahány nap van a naptár évben, és a 12 kémény a 12 hónapot szemléltette.
0: Kémények megvannak, az ajtók megvannak, igen. Gondolom a termek, igen, akkor egyedül az ablakoknál van némi hiány.
1: A termeknél is azért volt összenyitás, átalakítás, de igen, ezt így el szoktuk mondani, mert ez egy különlegessége az épületnek. És ugye a 24 hektár park közepén fekszik.
0: Tudatos kialakítás volt? Tehát itt láttam olyan öreg fákat, olyan fa egyedeket, amik úgy gondolom, hogy talán még a telepítés kezdetén kerülhettek a kertbe.
1: Igen, ez is tudatosan, nagyon szerette az örökzöld növényeket. Nagyon híres a mamutfenyő, ami most, hát szegény, jelenleg éppen ilyen kihaló fázisban van.
0: Kedvez neki az időjárás.
1: Igen, az éghajlati körülmények nem megfelelőek neki, de nagyon sok szép, tehát vörösfenyő, tulipánfa, tehát különlegesebb növények, ugye ezek a puszpángok, és maga a kialakítása is, ez a szívforma, majd föntről teraszról, ha látjuk, ezt úgy is szoktuk hívni, hogy a szívnél találkozunk, mert ugye ez a kastélynak úgymond a közepe, a szíve, és hát régen a park is úgy volt felépítve, hogy a nagy kapun, ha bejön valaki, akkor fák csoportjai fogadják az ideérkezőket, és tehát ilyen tematikusan volt az egész. Nyilván sok fa az évek során már kipusztult, igyekszünk pótolni lehetőségeinkhez mérten a park környezetébe ide illő fákkal.
0: Mennyire jöhet be például egy látogató? Mi az, amit megnézhet? Ugye most iskola szünet van, de amikor tanítás van, vagy hogyha hétvégén jön erre, mennyire tud bejönni az épületig?
1: Gyalog bármikor be lehet jönni, itt van egy kis kapu, ami mindig nyitva áll. Autóval is be lehet, viszont azt ugye munkaidőbe, tehát 8-tól 16 óráig az iskolai időszakban, nyári időszakban 8-tól délig azért nyitva van, akkor is meg lehet tekinteni, illetve a kastély épülete is munkaidőben nyitva áll, és be lehet jönni megnézni. De előzetesen, ha időpontot egyeztetünk, akkor bármikor megmutatjuk az ideérkezőknek.
0: Palatető van rajta, itt említette igazgató asszony, hogy volt egyszer egy tűzvész, ami miatt ez megsérült. Téglaszínű a fal mindenhol, a szélső téglák, dísztéglák világosabbak, illetve fehérek az ablakkeretek, az ablakok még a régiek. Na nézzük meg akkor az épületet, hogyha lehet, akkor menjünk be, nézzük meg a belső teret. Két szárnyú nagy ajtó, óriás kilincsel, talán még az eredeti.
1: Most kulcsa van.
0: Nagy kulcs.
1: A másik bejárat, ami kivisz a parknak a túloldalára, ezt szoktuk mi fölbejáratnak nevezni, és ugye a két szárny az oldal irányba, ez az két L-alak, teljesen szimmetrikusan néz ki az épület is.
0: Mindig is mezőgazdasági szakképzés volt itt?
1: Igen. Benedek József nevéhez fűződik az iskola megalapítása. 1945-ben mezőgazdasági tanfolyamokat tartott Rimaszombaton, és egy véletlen folytán került ide Lengyelre, és itt már akkor ugye földbirtokosok éltek, és kialakult az igény arra, hogy szükség lenne egy mezőgazdasági iskolára. És ő járta ki az akkori földművelési minisztériumnál, és 46. augusztusában kapta meg az aláírt okiratot, hogy elindulhat, úgyhogy október 1-én indult az oktatás itt. És mindig a mezőgazdaság területén, jelenleg is, tehát mezőgazdaság és erdészet, illetve élelmiszeripar ágazatban oktatunk.
0: Idén lesz akkor 80 éves, vagy idén 80 éves itt az oktatás, megszakítás nélküli, gondolom. Tehát ez
1: folyamatosan. Igen, folyamatosan. A képzési profilok változtak ugye a követelményeknek megfelelően, de mindig a mezőgazdaság állt a központba. Ma is úgy hirdetik az iskolát, hogy a gépészképzés fellegvára itt a Tolna megyei területen.
0: Lépcsőn haladunk fölfelé, kovácsolt vas korlát. Ezek még a régi részei az épületek, a lépcsőházban is.
1: Stukók is, tehát igyekszünk a felújítás is zajlik, akkor mindent az eredeti állapotba visszaállítani.
0: Igen.
1: Ugye nagyon híres a könyvtára Aponyi Sándornak, ugye ő Eszterházi Alexandra grófnőt vette feleségül, és Aponyi Sándor haláláig ők itt éltek aktívan, és nagyon híres a kialakított könyvtára, dolgozó szobájába bútorok, és ezt a végrendeletében Eszterházi Alexandra grófnőnek rendelte, hogy az övé legyen, és ő pedig a Nemzeti Múzeumnak adományozta halála után.
0: Igen, tehát ezekről láttunk itt most ilyen korabeli fényképeket, fekete-fehér képek, hogy hogyan néztek ki a szobák, a szalonok, a könyvtár, milyen csillár, milyen tapéta volt egykor a falakon, tehát ezeket kicsit visszaidézi a kort. És hogyha kijövünk a teraszra, rálátunk arra a park részre. Itt beszélgettünk az imént a bejáratnál, és most látunk rá a szívre. Ez tényleg egy szívet formáz, kiegészítve tuja bokrokkal, és ezt mindig vágják, de úgy látom, igen, a többit is, mert itt formára vannak vágva a sövények.
1: Igen, pár évvel ezelőtt a Puszpang Moly ugye megtámadta, akkor teljesen arra le kellett vágni, hiába volt permetezés, bio, mindenféle módszert kipróbáltunk, nem sikerült, de most úgy néz ki, hogy egy kicsit helyreállt, és nő vissza.
0: Itt pince van a szív közepén, alatta?
1: Igen, és régen ebbe a szívbe rózsakert volt, és a kút is van ott lenn alatt, onnan locsolták, ma már az nem működik. Okay.

0: akkor ez az egy szint van, ettől magasabb már nincs, az csak a tető alatti rész.
1: Tér van, igen, amit régen manzárnak is neveztek, ugyanis most a kollégiumunk volt régen ebben az épületben, itt a tetőtéri részben, amikor még volt olyan, hogy 4-5-600 fős volt az iskolai közösség, viszont most már csak olyan 50 fő körüli a kollégista létszámunk, és ők egy külön épületbe, egy újabb, modernebb épületben kaptak helyet, és akkor így itt a tetőtér meg a vendégszobákká tudtuk alakítani a kollégiumi szobákat.
0: Akár itt is lehet megszállni?
1: Igen, vannak 3-4 ágyas fürdőszobával rendelkező különálló szobáink, és vannak olyan hálónak mondanám, ahol akár táborozó gyerekeket 20 fő emeletes ágyakkal egy ilyen tényleg tábori hangulatban tudják megszervezni.
0: Bejöttünk, ez pedig a díszterem, az talán az egyik legnagyobb terem, és ennek az ablaka, illetve az ajtó a park felé néz, igen, a park másik irányába néz.
1: Ezt szoktuk a nagyobb rendezvényeinknél, hivatalos eseményeken, konferenciákon, szakmai megbeszéléseken használni, illetve van, aki esküvőt is tart itt, pont emiatt, hogy a terasz is szép, és nagyon szép a kilátás, akkor itt tartják meg a polgári szertartást.
0: Pont egy olyan kép van, festmény vagy szőnyeg, egy szőnyeg, ami egy esküvői jelenetet ábrázol.
1: Itt a tárlatokban pedig a Wosinski Mornak a híres lengyeli kultúrát bemutató a Sánci tetőn, amit annak a leletei találhatóak.
0: Erről majd még lesz szó a mai nap során. Egy tükörrel növelik a teret, az egyébként is nagy teret, és kinézünk a park irányába is. Ez egy nagyobb terasz, hosszú a díszterasz, és innen pedig a hátsó kertre lehet rálátni, és itt vannak ezek a mamut fenyők, sajnos szegények elég, vagy az egyiket látjuk, de ott a párja, igen, sajnos ez az éghajlatot nem igazán.
1: És pont emiatt, amit említett polgármester, hogy nagyon magasan is vagyunk, nagyon sok a villám sújtotta, tehát ott most látszik éppen összetakarították, hát az egy vérbük volt, abban is a 2-3 hete, mikor volt az a nagyon nagy vihar, akkor becsapott bele a villám. A tulipánfánkba ugyanígy, tehát hogy ez a nagyon magason található településnek is egy átka, hogy tényleg magasak a fák, és lehúzza ide a villámcsapást.
0: Levendula sorok vannak, tehát ezzel díszítik a kertet, és ösvények indulnak az erdőbe, mert egy erdő, most mondjuk el így őszintén, innen nekem egy erdőt idéz, és vannak olyan kis utak, amin be lehet járni, vagy egy-egy részét meg lehet nézni.
1: Igen, ilyen gyöngykavicsal kirakott utak vannak. Falubeliek is, meg azért távolról érkezők is nagyon szeretik, hogy lerakják a kocsit ott a kiskapu bejáratánál, és akkor egy sétát téve végig tudják nézni a parkot.
0: Milyen egységei vannak még a parknak? Húzódjunk egy picit az árnyékban, mert igen, tűz a nap, tehát hogy vannak-e olyan épületek, amik még az eredeti park részei voltak?
1: Igazából itt a kastélynak az alsó szárnyában jobb oldalon volt egy kápolna, és amikor a nagy templomot az Aponyi család megépítette, akkor azt itt megszüntették, de talán egy kis tábla, vagy egy ilyen ikonot még jelzi, hogy akkor volt ott egy kápolna. Ami még korabeli, esetleg az obeliszk, ami ezen a főúton, hogyha ott lemegyünk, akkor az ott megtalálható, egy víztorony, mert volt egy medence is régen, nekem még szüleim még mesélték, hogy ők fürödtek benne, csak szintén ugye a nagy magasságnak köszönhetően a kút, ami termelte a vizet a medencébe, nem tudott akkor a vízhozamot biztosítani, és így talán egyszer, vagy kétszer volt feltöltve, és azóta...
0: De megvan még a medence?
1: Megvan maga a medence, amit jelenleg ilyen komposztálónak használunk, vagy a sok levél, amit itt összegyűjtenek a dolgozók, azt ott komposztáljuk a medencébe.
0: Itt is lehetett egy szökőkút talán, igen, vagy talán még most is szökőkút.
1: Igen, azt időszakosan szoktuk elindítani, tehát hogyha esküvő van, vagy rendezvény van, akkor elindítjuk, és működőképes. Ugye itt van egy kút mellette, és abból.
0: Hogyan ünneplik ezt a 80 éves évfordulót, majd mit terveznek még? Október

0: októberre, mert ugye októberben indult 80 évvel ezelőtt az iskola.
1: Még a tervezés fázisába vagyunk, mindenképpen szeretnénk a fenntartói oldalról is, illetve a település meg a megye képviselőit is vendégül látni. Biztos, hogy lesznek kulturális műsorok, iskolabejárás, bemutatás, még a tervezés felett.
0: Igen, most igen. Meg a nyári szünetet élik a pedagógusok is, diákok is, úgyhogy mezőgazdasági és erdészeti képzés is van. Tehát tulajdonképp a terület, ez kihasználható az oktatásban is.
1: Így van. Ugye a mezőgazdaság és erdészet ágazatnál az első év, illetve a technikus képzésben az első két év az alapozó képzés, ami során a mezőgazdaság minden ágazatába betekintést kapnak a tanulók. Tehát itt a növénytan, állattan, éghajlattan, földmérés, géptan, munkavédelem, mindent. És akkor szoktunk olyat csinálni, hogy a parkba kijönnek, és mondjuk a kidőlt fa, amit kivágtak, azt felmérik, szoktak növényfelismeréseket, állatfelismerés ilyeneket végezni a parkba. Most a legutóbb, az utolsó hétegen pont a mamutfenyő kapcsán volt egy olyan vizsgálatunk, nekem ez egy teljes újdonság volt, hogy meg ultrahangozták a fát, azt keresték benne a tanulók, hogy van-e élet, és egy speciális géppel, hozzáértő szakemberekkel kijöttek, és több helyen egy méter magasságban, mint egy emberi ultrahangnál megvizsgálták.
0: Átvilágították jóformán.
1: És a netkeringést mutatták, és hát sajnos semmilyen jelet nem találtak. Az egyik oldalán, jobb oldalán egy minimális netkeringés, de ez arra utal, hogy fölfelé, több méter magasan pedig abszolút nem tudja már a fa pumpálni. Tehát, hogy igen, a helyi adottságainkat mindenképpen az oktatásba is kihasználjuk és felhasználjuk az oktatás területén, és azt gondolom, hogy ezt a tanulók csak azok tudják, akik már itt vannak nálunk, hogy amikor szünetre kijönnek, akkor nem egy betondzsungelbe vannak, vagy éppen bezárva a folyosón, a mosdóba itt-ott, hanem a park teljes területére kijönnek sétálni. És azért reggelente, amikor jön az ember dolgozni, és a mókus ott ugrál előtte, meg jó levegő, ezért ez...
0: Ilyenkor nagyon nehéz a becsengetés, hogy visszajöjjön a diák ebből a környezetből órára, mert tényleg nagyon szép egy parkban töltik tulajdonképpen.
1: Meg az épület adottságainkból is van olyan, hogy ha gyakorlatra mennek, akkor azért egy 500 métert minimum gyalogolniuk kell, hogy leérjenek akár a kertészetbe, vagy a gépműhelybe, tehát hogy nekik az órarendjüket is úgy szoktuk összepakolni, hogy ha gyakorlatos napjuk van, akkor mondjuk eleve a kertészetbe kezdenek, és egész nap ott vannak, ha elméletes, akkor viszont itt a tanügyi épületbe.
0: Az egykori Apponyi kastélyban és parkjában Gergicsné Nagy Eszter, az oktatási intézmény igazgató helyettese kalauzolt.

0: A tolnai település történetéről és turisztikai adottságairól Brauni Jánost, lengyel község polgármesterét kérdezem.
1: Lengyel község, ugye a Tolna megye és Baranya megye határán fekszik, a völgység egyik szélénél, tehát ide lenyúlnak a mecseknek a dombságai. Nagyon gyönyörű táj van itt, ugye rengeteg domb, kisebb-nagyobb hegyek. Azt meg kell említeni, hogy Tolna megye egyik legmagasabb pontja is lengyelen van, nem ugyan belterületen, külterületen van, de ugye magasan vagyunk, és ez sok embernek, aki messzebbről idejön, tehát megérzi. Tehát más az éghajlat, más az időjárás is. Most sajnos ezt nagyon érezzük az utóbbi időben, mert az eső az mindent elkerül, tehát a környékben bárhol eső van, sajnos ide a magaslatra nem ér el. Mezőgazdaságból éltek, igen, mindig is az emberek itt a környékben, de amellett nagyon sok szőlő volt. Itt még az uradalomban is hatalmas szőlők voltak. Pince van, amit még az Apponyi gróf épített, és nagyon híres boraik voltak. Akár Franciaországot is lehet említeni, ahova szállítottak innen bort. Ahol volt szántó, oda kellett az állat is. Lótenyésztéssel is foglalkoztak itt, főleg az uradalmi időben. Hatalmas ménese volt a grófnak, de a mai világban viszont el kell mondani, hogy ez a környezeti változás, meg minden a szántóföldi növényeknek már nem megfelelő. Környékben nagyon-nagyon sok vállalkozó gazda a szántóföldi növénytermesztésre, átállt gyümölcs termesztésre, az még úgy egy kicsit jövedelmezőbb. Nagyon sok sárga barac van a környéken, tehát nagyon híres is, ha nem hiszél természetesen a tavaszi fagy, ami az utóbbi időben elég jellemző volt, az idejében hál' Isten nem. Egyre szélesül a paletta, ugyanis a megy, a cseresznye, szél van nagyon sok, van körte, alma, úgyhogy, de ezzel próbálják a gazdák túlélni. Most egy pici szántó maradt egy-két helyen, de a gyümölcstermesztés az, amivel most még lehet foglalkozni.
0: A település neve lengyel, ez mihez köthető? A nemzethez, vagy egy személyhez?
1: Igen, hát erről viták vannak, tehát biztosat nem tudunk mondani. Lehetett abból is, hogy itt a török dúlás után voltak lengyel telepesek. Most lehet, hogy ez is egy, de lehet, hogy itt volt egy lengyel nevezetű földbirtokos. Tehát igazság szerint 100%-ban nem tudjuk, hogy honnan ered. A török dúlás előtt már voltak papírok, de maga nem mint lengyel, csak mint a település, ugye az egy időszámítás előtt 2000 éves múltra terünként vissza, ugye a részkorból maradtak ásatási leletek, tehát akkor már volt emberi élet, építkezések, egy hatalmas földsánc is van a külterületen, ami bizonyítja, és rengeteg olyan értéket találtak, ami azt bizonyítja, hogy itt egy nagy kultúrájú nép élt.
0: Miért érdemes ide eltúrázni, elkerékpározni, akár autóval, busszal megközelíteni a községet?
1: Hát ennek van egy nagyon-nagyon fontos hívó szerepe is, hogy aki a nyugalomra, a csendre és az együttélésre vágyik, az nyugodtan jöjjön el, mert hál' Istenit a környékünkön a csend, a nyugalom és a gyönyörű tájak jellemzőek. Nagyon szép parkunk van, azonnal fürdő egy csodálatos hely, amit ugye a Gyulai ZRT fel is újított, és most már egy úgy mondtam, hogy nagyon szép kirándulóhelynek számít. Vendégváró emberek laknak itt lengyelen, tehát szívesen várják, ha valaki eljön és megnézi, hogy milyen a településünk. Évente szokott lenni egy nagyobb túra, ami az egész országból vonza az embereket, a Zöld út túra. A Szeged, de akár még fönn Tatáról is jönnek, ilyen, akik komolyan veszik a túrázást.
0: És ez lengyelből indul és megy valameddig, vagy különböző településeket érint?
1: Különböző településeket érint. Minden évben máshonnan van az indulás, máshol van az érkezés, de próbálják úgy összetenni a túrákat, mert van 5, 10, 15, 20, 35, de maraton is, biciklis, lovas, kajakos, tehát nagyon sokféle, hogy minél több településre be lehessen menni, és ott a helyi emberek frissítő pontokon várják az embereket, helyi finomságokkal, gyümölcslevekkel, gyümölcsökkel, amivel meg lehet kínálni a nagy fáradozás közben az embereket, megszusszanak egy pillanatra és tudnak tovább menni. Kettő nagy kiemelt programunk van, mindjárt január-február környékén a falusi disznóvágás, az elejétől a szúrástól a feldolgozásig, ezt közösen megoldjuk, nagyon finom ételeket készítünk, és természetesen, hogy ennek legyen foganatja, este egy bál keretén elfogyasztjuk az ételeket. A faluba most már jelen pillanatban 35 holland állandó lakos van. Egyre több ilyen rendezvények, ők is megjelennek, tehát nekik is nagyon tetszik, jönnek, érdeklődnek, sokan nem is láttak még ilyent, napközben is följönnek körülnézni, de este a bálba is, úgyhogy megpróbáljuk őket beintegrálni egy kicsit, amennyire lehet, mégis csak egy közösség vagyunk. A másik pedig a falunapunk, ami szeptember első hétvégén, úgyhogy lassan közeledik, az is egy olyan dolog, ami megmozgatja a falut.
0: Az iménti percekben Braun Jánost, lengyel község polgármesterét hallották. Az említett tolnai zöldút túrákról és hálózatról még lesz szó a későbbiekben. A hétfői messzelátóban Anna fürdő környékére kirándulunk. De most nézzük, halljuk, milyen gyűjteményekkel várja a látogatókat a település. A régi, már nem működő általános iskola épületében óvodatörténeti és helytörténeti gyűjtemény, illetve berendezett néprajzi szobákat csodálhatunk. A muzsika után ide tartunk majd kísérőmmel, Jelenszkiné Fábián Ildikóval.

0: A templom dombja alatt helyezkedik el az egykori apponyi pince. Jelenleg zárva van, de érdemes előtte néhány percre megállni.
1: Ez egy borpince volt, amelyik 4500 hektoliter bor tud magába befogadni, úgyhogy nagy létesítményről beszélünk, csak kívülről egy ilyen szerény barna-fehér festésű épületrész, de tulajdonképpen éppen több mint 200 éve áll itt a falunak ezen a részén. Az aponyi gazdálkodásnak egy fontos szintere volt a szőlő- és borkészítés kultúrája. Nagyon nagy területeken volt szőlőtermesztés, és jó borokat termeltek, amik aztán az európai piacon is megállták a helyüket, és például borcímke készítésre is festőművészt alkalmazott Aponyi Sándor, úgyhogy nagyon jó híre volt akkor a lengyeli aponyi boroknak, és hát sok vendég is járt az aponyi családnál, akiknek így akkor föl tudták kínálni, ők vitték tovább a hírét, úgyhogy egy olyan épület előtt állunk, amelyik szintén az aponyi uradalomnak egy fontos épülete. A lengyeliek számára az is még az érdekessége, hogy ugye a készítése, mert hogy ön is látja, hogy nem egy nagy domboldalban vagyunk, hanem csak egy kis lankás domboldalacska. Nem is a szokásos módon készült ez a pince, hogy beválták volna a domboldalába, hanem éppen, hogy kihorták a helyéről a földet. A falu lakossága ugye robotban teljesítette ezt a kötelezettségét, hogy elhorták a borpince járataiból a földet a másik oldalra, ennek egy részéből téglát égettek, és a másik felét pedig, amikor szépen a boltozatok elkészültek téglából, egy ilyen A alakba kell elképzelni a borpincének a járatait, azt utána visszatöltötték azt a földet, és visszadomborították a pincének a tetejét, és hát ez most már egy 200 éves történet, a pincét most is használják, hosszú ideig tangazdasági pince volt, amikor még szőrészetet, borászatot tanítottak a mezőgazdasági középiskolába, de most már magánkézben van a pince. 1924-ben elkészült a borpince, utána nekiálltak az új kastély építésének, és ez mindenhol megfigyelhető, hogy valamit megcsináltak, és akkor utána jött a következő. Tehát, hogy nagyon szépen észszerűen a jövő pénzeket mindig úgy forgatták vissza, hogy az észszerű legyen. Nem halmoztak, vagy nem vállalták túl magukat, úgyhogy így készült a pince is.
0: A pincével szemben az út túloldalán találjuk az óvoda és néprajzi gyűjteményeket.
1: Jelenszkiné Fábián Ildikó vagyok. Jelenleg a lengyeli óvodai és néprajzi gyűjteményekért alapítvány kuratóriumi elnöke. Tavaly nyáron vettem át ezt a feladatkört édesanyámtól, Fábián Andrásnétól, aki éppen most lesz 30 éve, hogy ezt az alapítványt létrehozta. Abból a célból, hogy legyen egy civil háttér ahhoz a gyűjteményhez, amit ő évtizedeken keresztül segítőkkel, lengyeli adományozókkal összeállított. Igyekszem ezt az örökséget továbbvinni és méltó módon megőrizni és továbbfejleszteni. Édesanyám 1955-be került ide óvónőként, pályakezdőként, nagy lelkesedéssel, utána innen is ment nyugdíjba. És egész élete során szeretett óvodájáért dolgozott, és az itt megismert lengyeli családok adományaiból gyűjtötte a néprajzi vonatkozású tárgyakat, textiliákat, családtörténeti fotókat, dokumentumokat, és aztán több helyen nyitott kiállítást belőle, egy ideig a kastélyban is volt kiállítás, és akkor, amikor a lengyeli általános iskola sajnálatos módon megszűnt, és üressé vált az épület, akkor az akkori polgármester gesztusából lehetővé vált, hogy az iskola épületnek egy részében együtt legyen berendezve a kiállítás, ami így most jelenleg 5 teremben és a folyosón látható.
0: És minden terem, minden folyosó részlet más-más korszakát mutatja be a településnek, avagy az óvoda pedagógiának.
1: Így van. Egy-egy ilyen tárlatvezetésnél, vagy ha csoportoknak megmutatjuk, bizony attól függ az indulás iránya, hogy kik látogatnak oda. Mert hogyha mondjuk lengyeliek, vagy lengyelről elszármazottak, akkor nagyjából lehet tudni, hogy melyik népcsoportnak a leszármazottai, akkor nyilván az ember kedveskedik, és azzal a teremmel kezdi, amelyikben esetleg akár családtörténeti relikviák is vannak. Vannak, akik óvodáskorukra emlékeznek vissza, vagy van, aki osztálytalálkozót tart, és akkor inkább az óvodatörténeti teremmel kezdjük. Van, aki tudományos szempontok szerint választja, hogy megnézi ezt a lengyeli gyűjteményt, akkor kezdjük a régészeti feltárással, és Wosinski Mór és Aponyi Sándor kapcsolatával.
2: Édesanyjában hogyan fogalmazódott meg, hogy ezeket a régi eszközöket felgyűjti?
1: Igen, ez is egy nagyon érdekes történet, és sok szára vezethető, illetve sok szál találkozik össze ennek a gyűjteménynek a történetében. A szálak megint visszavezetnek az Aponyi családhoz, úgyhogy nem véletlen, hogy ebben a teremben mind Aponyi Sándor, mind pedig felesége Eszterházy Alexandra képe itt található. Annak idején ők voltak az óvodának az alapítói, valószínűsíthetően 1890-ben, és amikor az egykori óvonőknek az élet rajzait és dokumentációját próbáljuk összegyűjteni, akkor az derül ki, hogy a grófi család mindig nagyon odafigyelt, hogy kiket nevez ki óvónőnek. Teljesen más időszak volt, és az jön elő, hogy bizony szakmai segítséget is kértek ahhoz, hogy kiválasszák a jelentkezők közül, hogy ki legyen az óvónő, és az mutatkozik, hogy aki meg itt volt óvónő, az utána megjelenik különböző egyesületekben, konferenciákon, képzéseken, publikál, tehát, hogy az óvónők nagyon értékes szakmai munkát végeztek, ugyanakkor a falu felé is nagyon jó kapcsolata volt az óvonőknek, nagyon sok olyan eseményről szólnak a krónikák, ahol az óvonők szakkört tartottak, ünnepséget tartottak, és jó véleménnyel voltak. Na most ezek az óvonők is gyűjtötték az anyagokat. A legelső óvonő Krasovácz Józsefin, és őróla is már feljegyzések vannak, de az utána következő Sopper Anna óvonő, Deák Mária, Szücs Mária, Erdei Ilona óvonőkről édesanyám már kapott gyűjtött anyagokat. Tehát ők is szemléltető eszközöket, dokumentumokat, gyerekmunkákat gyűjtögettek, és édesanyám ezt fejlesztette tovább, és ezt bővítette az ő munkássága alatt talált vagy készített dokumentumokkal és szemléltető eszközökkel, játékokkal. Rálátást lehet kapni egy kicsit az akkori hétköznapi nevelő munkára, foglalkozási naplók, tervezetek, szakfelügyelői látogatásoknak a lapjai, szemléltető eszközök valóban, és hát fotodokumentum, a legrégebbiek még ugye nagyon kezdetleges fekete-fehér változatban, akkor ugye vannak a csoportképek, amik szintén nagyon értékesek, sok látogató keresi.

0: mindig, amikor egy óvónő befejezi a munkát, adja át a következőnek a gyűjtést is.
1: Igen, ez így alakult az óvoda történetében, és még kiegészült egy másik érdekes vonulattal, hogy annak idején édesanyám is kezdeményezője volt annak, hogy megalakult a Tolna megyei Nyugdíjas Óvónők Egyesülete. 12 alkalommal mindig lengyelen volt minden évben ez a találkozó. Ilyenkor mindig hoztak is relikviákat, emlékeket, valamit a képző idejéből, vagy a munkásságukból, és akkor édesanyám ezt is elkezdte gyűjteni. Úgyhogy ez az óvodamúzeum anyag szép lassan kiegészült az óvónő képzésnek a történetének bizonyos dokumentumaival is, és mivel a térségből nagyon sokan a hőgyészi óvónő képzőben végeztek, ezért hőgyészi óvónő képzőnek egy külön kis gyűjteménye is kialakult itt. A folyosón van egy olyan tárló is, amelyiken régi gyerekmunkákat lehet megnézni, tematikusan sorban, és itt is igazolódik az, hogy az óvónők gyűjtötték évtizedek során a produktumokat, gyűjtötték a gyerekek munkáit is, úgyhogy ezek a dossziék itt sorban ezen az asztalon 1939-től gyerekmunkákat mutatnak be, így névsorban vannak, és egyrészt a családtagok is látják, hogy mit rajzolt a szülő vagy a nagyszülő annak idején, amikor óvodás volt, meg az óvodapedagógiát tanuló hallgatóknak is érdekes, hogy milyen módszertani kultúra volt akkor, mit rajzoltak, milyen technikával dolgoztak, milyen festés vagy varrás vagy ragasztási tematika volt annak idején. Úgyhogy ez azért is némelyik egy kicsit ilyen használt, mert hogy sokan forgatják, hogy na, megkeressék akkor a szüleinek, vagy a nagyszüleinek a munkáját, úgyhogy ez is egy nagy érdeklődéssel forgatott gyűjtemény.
0: 1939-től 92-ig a lengyeli óvoda gyűjteményének gyermekrajz anyaga. Fölnyitotta Ildikó, és egy olyan részt látok, amikor gondolom a nagy csoportosokat papírra a hímzés alapjait tanították. Föl van rajzolva a kis házikó, napocska, virág, és mindez ki van varva láncöltéssel, szálöltéssel, illetve pelenka öltéssel a lap széle.
1: Ugye ehhez azt vissza kell menni évtizedeket a gyereknevelés idejébe, hogy akkor ez rendes tűvel, tehát nem egy letopított, nem egy műanyag tűvel, és nem vastag cérnával, és nem vastag fonallal, hogy minél kíméletesebb legyen, hogy a gyereknek baja legyen, hanem rendes tűvel, és rendes cérnával, illetve hímző cérnával ilyen nyilván sablon mintákat, és akkor figyelték egymás munkáját is, hogy ki hogyan készítette, hogyan sikerült, és hát ezek mintát ilyen 60-70 évvel ezelőtt éppen nem régiben is volt egy korosztálynak osztály találkozója, akik 1950-es évek végén voltak az óvodában, és még megtalálták a munkáikat, tehát jó állapotban őrzít a múzeum ezeket a gyűjteményében.
0: Belépünk a néprajzi terembe, mert ugye az egyik helyiség az utca felőli oldal, ez pedig a helyi német családoknak az adományaiból gyűjt össze.
1: Igen, a szálak nagyon régre vezetnek vissza, 1310-re tehető az első oklevél, ahol említik Lengyelnek a nevét. Aztán utána a török időkben elnéptelenedett a falu, és ahogy itt a környékben a falvaknak a nagy részét utána vagy állami, vagy grófi betelepítéssel újból életre keltették, Lengyelen is ez történt, hogy 1723-ban vélhetően Fuldából érkeztek az első német családok, aztán utána nyilván volt, aki tovább költözött, volt, aki máshonnan ide költözött, változások voltak, de gyakorlatilag 300 évig itt lengyel-német településnek számított, a második világháborúig. Nagyon sok mesterember volt, aki munkájával segítette az uradalmat is, és a település lakosságát is ellátta a szakmai ismereteivel, és ennek próbál ez a terem is emléket állítani. Olyan berendezési tárgyakat sikerült összegyűjteni, amik egy kicsit a régi idők hangulatát visszahozzák. Másrészt olyan mesterembereknek a munkásságából ad egy kis bemutatót, akik meghatározók voltak a lengyel község életében. Olyan viseleti darabok, textíliák, és olyan fényképanyag látható itt, amelyik egy kicsit visszarepít mindenkit a régmúltba, és betekintést nyújt abba, hogy hogyan éltek a lengyeliek régen. Úgyhogy mindenképpen az mondható, hogy végignézünk a tárgyakon, akkor mögöttük nevek vannak, családok vannak, és történetek vannak. És most mi azt szeretnénk a közeljövőben, hogy ezek a családok, ezek a történetek minél inkább ismertekké váljanak, mert hogy nagyon sokan meghaltak, és nagyon sok változás történt a településnek a népességében. Az a kedves számomra, hogy ahogyan próbálok egy kicsit még többet megtudni ezekről a családokról, ezekből a történetekből kirajzolódnak olyan személyek, akik jó indulata voltak egymás felé, akik a faluért sok mindenbe tettek, benne voltak egyesületekbe, szervezetekbe, kitaláltak valamit, megvalósítottak valamit, tehát hogy nem csak szüken magukért éltek, a maguk boldogulásáért, hanem a közösségért, úgyhogy ezt próbálom majd a közeljövőben egy kicsit jobban is kidomborítani, mert hogy ez példaértékű a mai fiatalok számára is.

0: A német mellett egy székelyszobát is berendeztek. Viseletek, lakástextilek, használati és személyes tárgyak, dokumentumok színesítik a kiállítást.
1: És egy még működőképes szövőszék, jól látom?
2: Igen, igen, igen, egy osztováta, ahogy a székelyek mondták.
1: Igen, most is föl van vetve, dolgoznak
2: ez már
1: rajta.
2: Régóta,
1: már régóta tekeredik a rongyszőnyeg, ez lesz majd egykor.
2: Ez is még egy innováció lesz majd, hogy ezt itt elkezdem, mert igazából csak arról van szó, hogy itt betenni ezeket a szálakat, ugye jól meghúzni, utána a lápidóval a másik irányt, akkor megint átfúzni, ugye itt vannak ezek a vetélők, amivel igazából
1: viszi a szálat,
2: csak most ugye rongyszőnyegnek van, és akkor ennek egy másik technikája van, és amikor ott van a szál, akkor megint meghúzzuk kétszer, szálat váltunk, megint visszalökjük ezzel a vetélővel a cérnát.
1: Hát van itt már több méter föl van tekercselve, úgyhogy itt születik folyamatosan a
2: lehet folytatni, úgyhogy ez csak időkérdése, hogy
1: mikor ül mellé, mikor van ideje mellé ülni és készíteni.
2: Az igazság, hogy évtizedekig működött a hagyományőrző csoport, mind a bukovinai székelyeknél, mind a németeknél. Voltak fiatalok, idősek, akik hagyományokat úgy folytatták, hogy népdalokat tanultak, jeleneteket tanultak, meg így a híres guzsajast. Most már sajnos az utóbbi időkben nincsen ilyen hagyományőrző csoport, mert az idősek elhaltak, más generáció meg elköltözött, de legalább így őrizzük az emlékeiket, úgyhogy azért vannak képek is ezekről a fellépésekről, szereplésekről. Ugye ez a terem azoknak a bukovinai székely családoknak állít emléket, akik 1945 tavaszán nyarán érkeztek Lengyelbe. Sajnálatos módon úgy kaptak telket, házat, és úgy tudtak letelepedni, hogy kitelepített német családoknak a házait, telkeit kapták meg, de ők is ugyanúgy megélték a maguk nehézségeit, amikor Bukovinából el kellett 1941-ben jönniük, és akkor Bácskába letelepítették őket, és egy 3 évi ottani gazdálkodás és az életbe indulása után pedig nagyon gyorsan, néhány órán belül onnan is menekülni kellett, és hát egy-egy szekérrel tudtak csak menekülni, ami nem tette lehetővé, hogy eszközöket, tárgyakat nagyobb mennyiségben hozzanak, ezért ebben a teremben egy olyan tárgyat őrzünk, amelyik igazából még Bukovinából való, a többi az ágy és más kiegészítők, azok már mind csináltatott tárgyak. Ez az egy, az viszont egy nagyon fontos számunkra, ez a menyasszonyi láda, vagy hazai láda, ahogyan a bukovinai székelyek mondták, ahogy az évszám is mutatja, 1940-ben készült. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 1941-ben, amikor kitelepítették Bukovina lakosságát, akkor vonaton tudtak csak eljutni a következő állomáshelyre, és akkor hatalmas ládákat ácsoltak, vagy ácsoltattak, és ami abba belefért. Hát így belefért egy ilyen ládába ez a menyasszonyi láda is, ami aztán akkor átjött Bácskába, és onnan pedig ökrösszekéren, lovasszekéren ide eljutott Tolna megyébe, és hát most itt van, és itt őrizzük, úgyhogy, és az az aranyos benne, hogy az elmúlt hetekben éppen kibővült ez a menyasszonyi láda, mert visszakerült a ládába a hozománynak egy része.
1: Ó, most fölnyitott a Ildikó, és benne vannak a textilek, a ruhák, takarók vannak benne, hímzett szélű, terítők, párnahúzatok, és mi egymás?
2: A jellegzetes szedetting, a jellegzetes festékes szőnyeg, a horgolással díszített lepedők és a különböző párnafejek, ezek annak idején is a nénének a hozományát képezték, és a család nemrégiben visszaajándékozta a gyűjteménynek, és hogy a képek között éppen ezt a fiatalasszonyt is látjuk, akinek a hozományáról van szó. Ugye régen azt szokták mondani, hogy egy székelyasszonynak az ágyában és a ládájában van az egész élete, mert kislánykorától már szőni kellett, és a vetett ágyhoz való csodálatos textiliákat el kellett kezdeni megtanulni, szőni, készíteni, aztán pedig a hozományba el kellett készíteni a textileket. Minél jobb képet mutasson a mennyasszony, annál magasabbnak kellett lenni az ágynak, annál díszesebbnek, annál vonzóbbnak, és így a házassága is egy kicsit sikeresebb, hogyha ilyen szép tárgyakat és textiliákat tud magáról megmutatni. Úgyhogy így olyan életképek jönnek össze, amik egy kicsit betekintést adnak a bukovinai székelyek hétköznapi életébe.
0: A kiállítást Jelenszkiné Fábián Ildikó, a Lengyeli Óvoda és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány kuratóriumi elnöke mutatta be. Jövő hétfői messzelátunkban folytatjuk majd lengyeli barangolásunkat. Szó lesz a környék régészeti feltárásairól, megnézzük a kurdi kápolnát, és kirándulunk az Anna fürdői tó és erdő ösvényein. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Kubinyi Júlia és Szokolai Dongó Balázs muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, az előttünk álló közel egy órában kulturális műsorunkat, az Akvarelt hallják. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszöntöm Önöket. Lázár Csaba vagyok. Mai válogatásunkban először a világ legnagyobb egynapos fesztiváljáról ejtünk szót, utána Strobl Alajos alakját idézzük fel, végül kiskörösen azt is megtudjuk, kiről kapta nevét a Makadám út. Tartsanak velünk!

0: Immár 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját. Idén 7 ország, 11 helyszínén 30 zenekar lép fel a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat szervezésében. A világ legnagyobb egynapos fesztiválja a sokszínűséget ünnepli legendás cigány és nem cigány művészek részvételével, ingyenes koncertekkel. Rostáns Mihállyal, a rendezvény ötletgazdájával és művészeti vezetőjével Csút Judit készített interjút.
1: Rostás Mihály Mazsival a Magyar Zeneháza előtt beszélgetünk itt a Városligetben, és ez nem véletlen, hiszen az 5. Nemzetközi Cigánydal napjának volt itt a sajtótájékoztatója, annak apropóján, hogy a budapesti helyszín az a Magyar Zeneháza lesz. És hát egy eseménydús, színes sajtótájékoztatón vagyunk túl zenével. Ha ennyi személyes élményt elmondhatok, azért is szeretek mindig itt lenni, mert mindig más egy kicsit a zene, de lehet rá számítani, hogy már itt a sajtótájékoztatón is zenével hangolódunk rá a Nemzetközi Cigánydal napjára, ami ugye augusztus 8-án lesz idén is, és hát mi más csinálhatna ehhez jobban kedvet, mint a zene?
2: Így van, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is azt gondolom, hogy talán a zene az az egész világon, amely úgy tudja összehozni az embereket, hogy közös érzéseket vált ki az emberekből, és közös emléket is tud nyújtani. Ezért is örülök annak, hogy a Nemzetközi Cigánydal napját egyre több városban és egyre több országban tudjuk megszervezni, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Cigánydal napját, és még azon is túl.
1: Tulajdonképpen ez a nemzetközi esemény, ami idén 7 ország, 11 helyszínén 30 zenekarral zajlik majd, ez ugye az ön kezdeményezésére indult el, és augusztus 8-a pedig Esma Redzepova, észak-macedon énekesnőnek a születésnapja, és a halálának 10. évfordulója van idén, de azt kiemelte ezen a sajtótájékoztatón is, hogy ez nem egy emléknap, hanem egy ünnep.
2: Így van, most is szeretném hangsúlyozni, hogy ünnepnapot tartunk augusztus 8-án, amikor először eszembe jutott, hogy mennyire jó lenne egy cigány dalnapja is a magyar dalnapja után. Nem titok, nekem Presser Gábor adta az ötletet a cigány dalnapjához, tehát a magyar dalnapja után. És én szerettem volna egy olyan nemzetközileg is elismert személy születésnapjához kötni a cigány dalnapja dátumát, akire méltán büszke az egész világ, így esett a választás Esma Redzepovára.
1: Melyik az a másik 6 ország, amelyik még részt vesz az 5. Nemzetközi Cigánydal napjában, illetve hazánkban pedig 5 helyszínen lesznek programok, méghozzá ezek ingyenes koncertek. Cigányzenekarok és nem cigány zenekarok is fellépnek majd. Ön például vagy a Romengóval, vagy a Majimó Gypsimóval vesz részt rendszeresen ezeken az eseményeken. Idén mire számíthatunk?
2: Több országban is